A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít, egy ház előtt muzsikálnak.

az öreg hold nagyján morul, s mosolyogva tovább urul. Velezeng a hegedű húr, hallgatja fent a felhőn túl. Az öreg hold nagyján morul, s mosolyog.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Trepp kapitány vagyok, és most én olvasok nektek. Mester Györgyi, Sárkányka.
2: A sárkány család egy hatalmas, vadregényes erdőkkel körülvett, sziklás hasadékban élt emberemlékezet óta. Az egész rengeteget ők uralták, a helyet nem is említette másként a köznyelv, mint a sárkányok földjét. Az apa 4, az anya sárkány 3 fejű volt. 5 gyermekük között akadt 4, meg 3 fejű is, aszerint, hogy melyik szülőjükre hasonlítottak. Ugyanakkor a legkisebb sárkánylány csupán egyetlen, habár igen csinos fejecskével rendelkezett. Szegény szomorkodott is eleget, hogy a szokásostól eltérően neki csak egyetlen fej nőtt a nyakán. Ha rajta múlik, bizonyára növesz még mellé 3 vagy 4-et, hogy túltegyen a testvérein, csak hogy sajnos ehhez nem volt elég napokon át az esőben ácsorogni, és a nyaka masszírozása se oldotta meg a problémát. Nem lehetett mit tenni, ilyennek született. Ezen a kis szépséghibán kívül egy másik nyomasztó gondja is akadt, mert bár szerte ágazó rokonsága, ha dühös volt, ha nem, folyton tüzet okádott, ő csak egy aprócska szikrácskát volt képes kibocsátani a torkából, azt is csak akkor, ha nagyon erősen koncentrált, vagy véletlenül csuklott egyet. Különös módon, ha hideget érzett, akkor jött rá a szapora csuklás. Filigrán alkata, szerény tűzsiholó képességei miatt sárkánykának csúfolták, míg testvérei olyan hangzatos nevekkel dicsekedhettek, mint a tűzokádó, égető ajkú, lángleheletű és forró fejű. A kicsi sárkány elkeseredettsége odáig fokozódott, hogy elhatározta, világgá megy. Addig akart vándorolni, amíg valaki meg nem tanítja tüzet fújni, vagy más módon szert nem tesz erre a képességre. Már hetek óta bolyongott, hol gyalogolt, hol megrepült, de még a lakóhelyüket körülvevő erdőségből se sikerült kijutnia. Aztán egyszer csak a fák sűrűjében gyengén pislákoló fényt vett észre. Ahogy közelebb ment, látta, kiért az erdő szélére, ahol egy roskatag házacska állt, abból szűrődött ki a világosság. Odahosont az ablakhoz, és óvatosan bekukucskált. Egy családot látott. Felnőtt embereket, meg apró gyerekeket, akiket addig csak repülés közben a magasból lesetett meg, ha apja, a 4 fejű sárkány tiltása ellenére túl közel merészkedett az erdő széléhez. A határhoz, amelyen túl, más világ, az emberek világa kezdődött. Mivel sárkányka nem volt hatalmas termetű, inkább ember nagyságú, tarajos gyíkhoz hasonlított, amellett kedvesen mosolygó nagy szemei voltak, a házlakói nem ijedtek meg, amikor rájuk nyitotta az ajtót. A kicsi sárkány az ajtóban szerényen megállt, várta, hogy betessékelik, vagy elkergetik, mint hivatlan látogatót. A házgazdája hallomásból tudta, hogy a sötét rengetegben sárkányok tanyáznak. Ezeket a történeteket a nagyszüleitől hallotta, amit aztán ő a gyermekeinek meseként adott tovább. Igazán maga se hitt ezekben az elbeszélésekben. Úgy gondolta, a sárkányok csupán a fantázia szüleményei. Csak a gyerekek ijeszgetésére találták ki, azért, hogy ne menjenek az erdőbe, ahol bajuk eshet. A gazda kitárta a ház ajtaját, hogy a vendég bemehessen. Hitetlenkedve nézte a mesék alapján jóval hatalmasabbnak képzelt gyíkszerű lényt, amelynek a szeme csupa mosoly volt és ragyogás, és egyáltalán nem tűnt veszélyesnek, sem vadnak. Sárkányka a gyerekekhez ment, akik rögtön odébb húzódtak a padon, hogy helyet adjanak neki maguk mellett. A kicsi sárkány lekucorodott a kemény fapadra. Éhes volt, és úgy látta, a háziak éppen étkezéshez készültek, amikor ő váratlanul betoppant közéjük. A szoba közepén, egy lapos lábakon álló fadarabon, nem tudta, hogy asztalnak hívják, nyers zöldségeket, krumplit, hagymát látott. A ház sarkában ugyanakkor egy megkopasztott vadkacsát és 2-3 pikkelytől megfosztott halat vett észre. Látta, hogy a gyerekek nagyon éhesek, de csak immel-ámmal rágcsálják a zöldségeket, a nyers krumplit valójában nem ízlik nekik. Az állati tetemekre mutatott, majd felkínálta azokat a gyerekeknek. Azok azonban csak a fejüket rázták és mutatták, hogy rosszat tenne a hasuknak a nyers hús. A sarokban üres, hideg kemence gubbasztott. Egy szem tűzifa sem volt a házban. Ami a ház körül volt, az rég elfogyott, a sárkányok lakta erdőből pedig a háziak, mese ide, mese oda, nem mertek fát szedni. A szegénység miatt se tűzifa, se gyújtószerszám nem volt otthon. A kicsi sárkány hamarosan maga is érezni kezdte, milyen dermesztően hideg a szoba. A gyerekek fázóan bújtak egymáshoz, cidriztek, összekoccant még a foguk is, mert nem csak az éhségtől, a hidegtől is szenvedtek. A hűvös levegő miatt sárkányka egyszer csak elkezdett csuklani. A csuklástól egyre másra ugráltak ki a tüzes szikrák a torkából. Minél nagyobbakat csuklott, annál nagyobb szikrák pattantak ki a szájából. Már az asztal lába is majdnem tüzet fogott, a kicsi sárkány akkor gondolt egyet, kirepült az ajtón, aztán be az erdőbe, ahonnan hamarosan tűzifával megrakodva tért vissza. A gazda gyorsan megrakta a kemencét. Sárkányka jó erősen arra gondolt, hogy ha most nem gyújt tüzet, megfagy ez a kedves vendégszerető család. Egyre szaporábban csuklott, és egyenest a fahasábokra. A fadarabok meggyulladtak, és láss csodát, ettől kezdve valamennyi szikra lángformájában tört elő a szájából. A forró kemence percek alatt átmelegítette a kis helyiséget a köré gyülekező apró nép nagy örömére. A sarokban heverő megpucolt szárnyas meg a halak a tüzön hamarosan megsültek, incsiklandó illat töltötte be a szobát. Mire az ízletes ételt elfogyasztották, mindenki át is melegedett és jókedvű lett. A kicsi sárkány hálából, mert hozzásegítették, hogy lángot fújjon, megajándékozta a szegény embert. Körberepült és fekete hamuval jelölte meg a határt, ameddig a szegény ember aztán a saját tulajdonának tekinthette az erdő egy részét, csak hogy többé ki ne fogjon a tüzelőjük. Egy befőttes üvegbe pedig szikrákat fújt, és mivel a sárkány szikra örökégő, ezzel biztosította a mindenkori gyújtószerszámot is a család számára. Azután nagy tiszteletkört éve a kunyhó fölött visszarepült saját birtokukra, a sárkányok földjére. Testvérei örömmel fogadták, és most már maguk közül valónak tekintették, hiszen a kicsi sárkány is képes volt lángot fújni ugyanúgy, mint ők.
0: Csukás Mese Rádió. Tavaszi zsongás. Feladatot kaptok tőlem. Menjetek ki az udvarra, és szagoljatok bele a levegőbe. Finom illata van a tavasznak, nem igaz? Érezni benne a virágok, a frissen lenyírt fű és a napmeleg szél illatát is. Én még a pecsenyét is érzem, amit a szomszédnéni sütöget. Ilyenkor ugyanis már nyitott ablaknál főzőcskézik. Na és mennyire jó kint lenni a napon? Aj, elmondhatatlan érzés! Megtelnek a játszóterek, az utcák, a sétányok, és nagy nevetéseket visz magával a tavaszi szellő. A kitakarított házakban pedig esténként, amikor lefekszünk, szinte érezni lehet a természet bódító illatát. A napocskától egyébként sok D-vitamint kapunk, ami sokkal erősebbé tesz minket. Erősíti a csontjainkat, de még a fogainkat is. A szürke téli napok miatt gyakran szomorkás a hangulatunk. A meleget adó napfénye viszont jó kedvre derít bennünket. Tudjátok mit? Ennek örömére rajzoljátok le nekem a napocskát, és küldjétek el a meserádióba. Remélem, hogy jó sok rajzot kapok majd, mert akkor a kedvem is jobb lesz. Sziasztok! Csukás Meserádió.

Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A teknős és a nyúl. Gyönyörű, napsütéses, tavaszi délután volt a mezőn. Egyetlen felhő sem volt az égen. Az állatok mind összegyűltek, hogy közösen töltsék el az időt. Éppen azon tanakodtak, milyen játékot játszanak. Az ürge azt mondta, játszunk bújócskát. Hogy is ne? Könnyű neked? Te egy pillanat alatt elbújsz az üregedben, hurrogta le a róka. Inkább labdázzunk azzal a pöttyössel, amit itt felejtett egy kisgyermek. Ám akkor megjelent a vígan ugrándozó nyúl.
1: Szerintem legyen inkább futóverseny. Bár engem úgyse győzhet le senki sem.
0: Dicsekedett hangosan.
1: Persze, ha mégis van mersze valakinek megpróbálni, állok elébe.
0: Húzta ki magát a 72 nyúl, s közben büszke mosollyal tekintett végig a meglepett állatseregen. Ekkor szerényen felemelte lábát a teknős, s bátortalan hangon azt mondta.
1: Én megpróbálnám, kedves nyúl uraság.
0: Mire a nyúl hangos kacagásban tört ki.
1: Még hogy te? Ne nevettes! Ha ledobnád magadról a házadat, akkor se sikerülne. De tudod mit? Vállalom! Csak aztán nehogy szégyenben maradj!
0: Szólt fölényesen a teknősnek, majd oda nyújtott a mancsát, hogy kezet fogjanak a versenyre. Az állatok két csoportra oszlottak ezután, attól függően, hogy kinek szurkolnak majd a megmérettetés alatt. A nyúl mellé állt a róka, és barátja az ürge. A teknőst pedig az apróbb egerek és madarak támogatták. Közben elindult a bemelegítés. A teknős kinyújtóztatta lábait, kocogott egy keveset a közeli fa körül, míg a nyúl vígan ugrándozott. Mindig, mikor a nyúl a teknős felé tekintett, jót mulatott magában.
1: Na most majd megmutatom neked! Jól megszégyenítelek!
0: Aztán eljött a kezdés pillanata. Mindketten odaálltak a rajthoz, ami egy sor összekapaszkodott giliszta volt, s míg a teknős erősen koncentrált a célra, a nyúl csak unottan ásítozott. Ekkor hirtelen a pacsirta nagyot sipított, és elindult a verseny. A teknős minden erejét összeszedve elindult, ám a nyúl meg sem moccant, lefeküdt a földre. Azt gondolta magában.
1: Adok egy kis előnyt. Szegény teknős, hát mégse kerüljön ekkora szégyenbe.
0: Miközben ott heverészett a nyúl a fűben, észre sem vette, s a szemei lassan lecsukódta, és elaludt. Közben a teknős elszántan menetelt tovább a cél, a két fa közé kifeszített zsinek felé. Semmi meg nem állíthatta. Annyira eltökélt volt. Pár óra múlva, mikor az idő kezdett kissé lehűlni, egy nagyobb széllökésre felébredt a nyúl. Bágyattan ült fel, és igencsak meglepődött, mikor körülnézett. Épp hogy ellátott a célig, ahol a teknős éppen készült átszakítani a célszalagot. Nekirugaszkodott a nyúl, hogy utolérje a cammogó állatot, de az bizony már olyan előnyre tett szert, amit nem tudott behozni a leggyorsabb nyúl sem. A teknős végül beért a célba, s hangosan felkiáltott.
2: Hurra! Így gyerek dicsekszik, kedves barátom! Mondta vidáman.
0: Az állatok, akik oda sereglettek, mind hangosan nevettek a móresre tanított nyúlon. Az pedig annyira elszégyelte magát, hogy gyorsan el is ugrált. Azóta se látta senki.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szilvát szemétért. Bolgár népmese. Átdolgozta Rab Zsuzsa. Elmeséli Novodomszki Éva. Volt egyszer egy ház, abban élt egy ember. A ház előtt szilvafa nődögélt, a házban meg egy legényke cseperedett, az emberfia. Teltek az évek, múltak, házassorba került a fiú. Azt gondolta az apja, derék fiú ez, dolgos, becsületes. Asszony is ilyen kellene mellé. Hanem hát, hol lelnie félét? Gondolkodott, töprengett, aztán kieszelte. Megrakta a szekerét Szilvával, és elindult a szomszédos falu felé. Zötyögött, kocogott, nógatta a lovát, s útközben bekiáltott minden házba. Szilvát! Szilvát vegyenek! Szilvát adok szemétért! Összefutottak az asszonyok. Ilyen még nem esett, meghibbant ez az öreg. Szemétért adja a Szilváját. Asszonyok, lányok, menyecskék mind hazaszaladtak, nekiálltak, söpörték a szemetet, fették, gyűjtötték, ki kosárba, ki vödörbe, ki a kötőjébe. Vitték az öreghez, dicsérgették a portékájukat. Ide néz, komám uram, mennyit összeszedtem, akad még több is, csak aztán sok szilvát adjám, érte? A másik azt mondta, most csak annyit hoztam, amennyit elbírtam, de ne félj, hozok még, csak győzzed. Gyűjtögette az öreg a szemetet, még meg is dicsérte őket, és mérte nekik a szilvát. Az asszonyok, lányok örvendeztek, ugyan jól jártak ezzel a sok szeméttel. Akkor lépett a szekérhez egy szép fiatal hajadon. Egy kicsi kendőbe kötve hozta a szemetet, alig volt egy csipet. Hallod-e hajadon? Mondta az öreg. Igen kevés szemét ez. Hogy adjak neked szilvát ezért a csipetért? Jaj, öreg apu, feleli a hajadon. Nem sajnálom én tőled a szemetet, de hát ha nincsen. Ezt a kevéskét is a szomszédok adták, amiért segítettem söpörni nekik. Megörült az öreg ember, látta mindjárt, dolgos, tiszta, takaros a lány, ha nincs a házatáján egy csepp szemét se. Ez lesz a fiamnak való feleség, gondolta magában. Felültette a hajadont a szekérre, hazafordult vele. Lakodalmat csaptak, 3 nap vigadtak, 3 éjjel múlva.

0: neki.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
4: Kányádi Sándor, az okoskos. Lúcskos, latyakos ősz vége volt, akár csak most, mikor vására vittek egy kost. Szép, nagy állat volt, fajtiszta racka. Sajnálta is nagyon a gazda, de nem volt mit tenni, mivel a kos nem tudott viselkedni. Mindig tilosba járt, s volt úgy, hogy hetekig odahált. Máskor meg naphosszat tekergett kedvére, mint akinek nincs meg a leckéje. S mikor már rosszat gondolhattak volna, hogy most aztán vége, farkas vagy medve, valami megette, csak előállt, mintha mi sem történt volna. Tűrt, tűrt a pásztor, aki egyébként jámbor ember hírébe állott, és még büszke is volt olykor a kosára, de egyszer csak megelégelte a dolgot. Tarisznyát vett a vállára, szarvon fogta a kost, és elvitte a szóban forgó őszi vásárra. Tetszett a kosnak a vásár, s hogy annyi újat láthat, kíváncsiságból szarvára is vett egy mézes kalácsos sátrat. Lett erre riadalom, lárma, vigyázzon ember a kosára, ha már nem tudta megnevelni. Erre a pásztor a kosnak, a kos a kalácsosnak, a kalácsok meg a földre estek. Kicsimult, hogy össze nem verekedtek. Aztán meg a garázdakos egy kofa kosarára vetett szemet, s tézsmálni kezdte, mint egy mihaszna kecske. Hogy kerülne már rúdra bőröd, eképpen zsörtölődött a most már cseppet sem jámbor pásztor. Hogy lenne belőled pörkölt, te ördög, te átok! S nyomatékul botjával reávágott. Mód felett mulattatta a népet a látvány. Most valaki hozzájuk lépett. Pörköltet mondod, bátyám? Úgy legyen. Mészáros vagyok, s a kost ezen nem megveszem. Meg is vette. Sokat nem alkudoztak. Indulni kellett már is a kosnak. S indult a pásztor is megkönnyebbülten. Na végre, hogy tőled is megmenekültem. Haza is ért még délre. S hát ki jön szembe véle az udvaron? Ki az ördög? Kos ez! Nem pörkölt! Nem, bizony, gazdám. Volt eszed, de nekem is voltám. Mit eddig sose tettem, ezennel megjelentem, meghalni nem volt kedvem, s amikor észrevettem a hentes kését, menten a hátuljának mentem, s a késével mit megfent, szépen a sárba nyekkent. Talán még most is ott van a pocsban. Hol van az előírva, hogy buta minden birka? A vásár különben szép volt. Én szeretem a cécót. Próbált még néhányszor túladni rajta a pásztor. Vitte vásárról vásárra, de hiába. A kosból nem lett pörkölt. A pásztor meg csak zsörtölt, s hűséges barátok lettek, mire megöregedtek.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Szervusztok, kedves gyerekek! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és most egy Kormos István mesét olvasok fel nektek, vackora táblánál, de csak tolmáccsal akar felelni. Hogy miért is választottam ezt a mesét? Mert ez a vacskor, ez egy medvegyermek. És hát rakoncátlan is minden megtörténik vele, ami meg kell, hogy történjen egy kis gyerekkel, amikor óvodába kerül, amikor iskolába kerül. És hogy ez a mese, ez versben van írva. És ez nagyon fontos, hogy rímeket fogtok hallani. Tehát. Vackor a táblánál, de csak tolmáccsal akar felelni. Aj, te csodás iskola! Megtanítasz minden jóra. Most például mi kezdődik? Számolás és mérés óra. Eszter néni hármat tapsol. Első bések, figyelem! most senki ne mocorogjon, a lábával ne dobogjon, ceruzával ne kopogjon, most mélységes csönd legyen. Csöndben is az első bé, mert tudják, hogy Eszter néni szépen csöndben vezetgeti őket a tudás felé. Kérdi Hidegkuti Mártit. Ugye van egy rollered? Felel Márti. Van rollerem, vígan szaladozgat velem. Mondja erre Eszter néni. No, az ugyan jó lehet. De tovább kérdezi őket. Neked is van, Nagy Balázs? Felel Balázs. Van rollerem. Kati néni vette nekem. Amikor elindul velem, az még csak a szárnyalás. Jól van, mondja Eszter néni. Most Maros Donka felel. Mártinak van egy rollere. Balázsnak is egy rollere. Hány rollerez, mondd meg, Donka. És Maros Donka már mondja, két rollerez, Eszter néni. Ez bizony mindenki érti, mert ebben az első B-ben ez mindenkit érdekel. Folyik szépen a tanulás, de a padban kimozog. Az a piszén-pisze vackor állandóan sutyorog. Aj, szigorú Eszter néni! Előbb a csöpp vackort nézi, aztán szelíden ezt mondja. Ej, vackor, ez mi dolog? Gyere csak ide, te bogjos! Gyere csak, te sutyorgásban főkolompos! És a tábla előtt kérdi, van-e vackor fogkeféd?
0: Van,
5: mondja vackor. Nevet Eszter néni akkor, piszém, ez aztán beszéd. Hát a papádnak van-e?
0: Van,
5: mondja vackor. Hát a mamádnak van-e?
0: Van,
5: mondja gyorsan, mondja hirtelen a bogjos, lompos, loncsos és bozontos elsőbés vackor harmadszor. Eszter néni újra kérdez. Hallod-e, piszén-piszém, nem ért a felelet véget? Add össze a fogkeféket. A papádét, a mamádét, a tiedét, s mondd meg, hány fogkefétek van. Mondd csak, és fordulj felém. Áll a tábla előtt vackor. Töri a fejét nagyon. Néz a plafonra meretten, kibámul az ablakon, bogjos bozontját vakarja, nézegeti társait, csöndben mozgatja a száját, de lenyeli szavait. Eszter néni újra kérdez. Nem tudod, csöbb bogjosom. Gondolkozz egy kicsit, kérlek. Azt mi nem vesszük zokon, hanem hiába kérleli, a csöbb bogjos szótlan áll. Nyitott iskola ablakon kibe fehér lepke száll. Már majdnem elpityeredik, csöpp gomborra bizsereg, két szem előtt a padban homálik a sok gyerek, végül kiböki riadtan. Mostan arra gondolok, hogy tolmácsra van szükségem, mert a tolmács jó dolog. Eszter néni, engedje meg, hadd jöjjön Zsófi ide, álljon a táblánál mellém, egy vagy két lépésnyire, megsúgok majd neki mindent, s ő tolmácsol szívesen. Szeretném, ha nagy bajomban a tolmácsom ő legyen. Haja-haja-hí, felbojdul az első bé. Olyan nagy nevetés csattan, hogy az iskola falai repülnének szász felé. Ezen elámul a bogjós, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó, és tévedező eszébe roppant tudás áll belé. Torkát sírás nem kaparja, fejét büszkén fölveti, kimondja, ahogy akarja, amivel eszet teli. Egy fog kefe a papámé, egy fog kefe a mamámé, egy fog kefe az enyém. Fogkeféink, megszámlálom, s itt az eredmény a számon. Fogkeféink száma 3, kereken kimondom én. És vidáman akkor helyére ment vackor.
1: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.

0: Az aranyhal. Magyar népmese. Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túl. Na, megálljatok, csak nem jól kezdtem. Hát szóval volt egy király. Magyar király volt az, mert Budán lakott. Melyik volt, nem tudom. Elég az, hogy egyszer ez a király az Óperenciás tengeren túljárt háborúba, és amikor onnét visszaindult, a tengerben meglátott egy aranyhalacskát. Hey, mondta a király, ha ezt hazavihetném a leányomnak. Nosza, egyszeriben hálót eresztenek a tengerbe, 10 is, 20 is, és kifogták az aranyhalacskát. Vagy örült, vagy nem a király, de a király kisasszonynak, mikor meglátta az aranyhalacskát, még a könnye is kicsordult, szertelen örömében. Aranytálba tette az aranyhalacskát, s nézte, nézte, folyton nézte, amint úszkált, fickántozott a vízben. Hanem egyszerre csak nőni kezdett a halacska. Nőtt, nőtt, s akkorára növekedett, hogy nem fért el a tálban. Ja Istenem, nagyobb tál kéne, mondta a király kisasszony. Édesapám, van-e nagyobb aranytál? Van, lelkem, leányom, 100 is. De egyebet mondok én neked. Ásatok a Margit szigeten halastavat, annak a fenekét, oldalát kristály üveggel kirakatom. Ott lesz csak igazán jó helye. Még egy nap se telt belé, nagy tavat ásatott a király, a tónak fenekét, oldalát kristály üveggel kirakatta, csináltatott rá aranycsorgót, azon csorgott a tóba a Dunavize. Az aranyhalat a tóba eresztették, de aznaptól fogvás nem is volt a palotában maradása a király kisasszonynak. Minden áldott nap átcsónakázott a szigetre, s nézte, nézte az aranyhalat. Na, telt múlt az idő. Egyszer rettentő égi háború kerekedett. Csurog az eső, mintha dézsával öntenék, megáradt a Duna, kicsap a szigetre, s úgy elsöpört minden, de mindent, hogy csak a kopasz föld maradott. Azám, elvitte az aranyhalat is.
1: Ja, Istenem, Istenem, édes jó Istenem,
0: búsult a király kisasszony. Éjjel-nappal hullott a könnye, mint a zápor eső. Hiába vigasztalták, hiába hoztak minden szépet, minden ékeset, ami csak volt kereke földön, azt mondta.
1: Sírok, sírok, mindig sírok, amíg az én kedves aranyhalam meg nem kerül.
0: Mondjam, ne mondjam, ha nem mondom, úgyis tudjátok. Búsult a király is, félt, hogy kifogy egyetlen lányából. Nosza, kihirdette az országban, hogy aki megtalálja az aranyhalat, s elevenen Budára hozza, annyi aranyat ad, hogy a 77. unokája is 4 lovas hintón járhat. Bezzeg, hogy halászni indult minden lélek, még az is, aki annak előtte nem halászott, különösen a Duna s Tisza mentén. Csak egy halászlegény akadt, egy tiszamenti halászlegény, aki egész nap a Tiszán csónakázott, de a hálóját ki nem vetette, csak búsult, szomorkodott. Azért búsult, azért szomorkodott ez a halászlegény, mert nem adták neki azt a leányt, akit szeretett, s aki igaz szeretettel volt ő hozzá. Meghiszem, hogy nem adták. Nagyúri kisasszony volt az a leány. Tisza mentén a leggazdagabb földesúrnak a leánya. Noha a király búsult a leánya miatt, búsult ám a halászlegény miatt is az apja. Eleget mondta, de hiába mondta. Tedd le az eszedet arról a leányról, fiam! Nem való a szegény legénynek. Beszélhetett annak, akár a süketnek. Nem hallotta, s minden este üres tarisznyával tért haza. Bizony, ha üres tarisznyával, annál több halat fogott az öreg. Egy nap azonban megesett, hogy csak egy halat fogott, hanem ez elég is volt, mert akár hiszitek, akár nem, az aranyhal volt az.
1: Hely, uram teremtőm, volt öröm,
0: de mekkora. No, fiam, ne búsulj, mondta az öreg. Kifogtam az aranyhalat,
1: gyere,
0: vigyük Budára. Mindjárt neki cihelődtek, s addig mentek, mendegéltek, míg Budára nem értek. Ott mindjárt a király színe elé vezették,
1: és amikor a király meglátta az aranyhalat, nagyot kiáltott, hogy megrezdült belé a palota. Abban a pillanatban beszaladt a király kisasszony, és alig tudták felmosdatni, úgy elájult a szertelen örömtől. Bezzeg volt becsülete az öreg halásznak meg a fiának. A király az asztalához ültette, s három napig el sem eresztette. Akkor méretett a kincses kamrából 6 szekér aranyat, mind a 6 elé 6 ökröt fogtak, s úgy vitték a Tisza mentére a vérhalász kunyhójához. De az arany mellett még egy falut is adott a király az öreg halásznak, s nemességre emelte a jobbágy sorból. Mindjárt más nevet is adott a falunak a király. Azt mondta, mától fogva halász legyen a falu neve, de még a tiéd is, öreg. Nos, mikor ezt megtudta a földes úr, egy szó nem sok, annyit se szólt a fiatalok dolgába, hanem nagy hirtelen papot hivatott, s csaptak olyan lakodalmat, hogy 7 álló hétig nem szakadott vége. Akkor a fiatalok dióhéjba kerekedtek, és a Tiszán leereszkedtek. Így volt, vége volt, mese volt.
2: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió.

Csillagszemű juhász. Magyar népmese. Hol volt, hol nem volt, heted hét országon túl, az óperenciás tengeren innét, volt egyszer egy király. Szörnyű hatalmas volt ez a király. Féltek a népek tőle, ha messziről látták, reszkedtek tőle, mint a nyárfalevél. Ha ez a király egyet tüsszentett, kengyelfutók s lovas legények vitték hírét az egész országban, s aki nem mondta, adj Isten egészségére, halálfia volt. Nem is akadt az egész országban csak egy ember, ki nem mondta, hogy adj Isten egészségére. Ez a csillagszemű juhász volt. Nosza, megfogták a király emberei a csillagszemű juhászt, vitték a király színe elé és jelentették. Jól, felséges királyom, ez a csillagszemű juhász nem akarja mondani, hogy adj Isten egészségére. Hely, szörnyű haragra lobbant a király. Mit? Te nem mondod, hogy adj Isten egészségemre? Dehogy nem mondom, felséges királyom. Bizony mondom, hogy adj Isten egészségemre. Nem az egészségemre, hanem egészségére. Hiszen mondtam, felséges királyom, egészségemre. Megrántja az udvarmester a juhász subáját. Súgja neki. Te szamár, mondjad, hogy adj Isten egészségemre.

0: polást sem adtak neki, hogy jól kiéhezzék, hadd szaggassa széllyel a juhászt. Ahogy a juhász belépett, felállott a két hátsó lábára, nagyot bődült.
1: Na most, csillagszemű juhász, vége az életednek!
0: De halljatok csodát, mikor a medve meglátta a juhász csillagszemét, egyszeriben megjuhászodott. Lefeküdt a földre, meg sem mozdult. A csillagszemű juhász pedig egész éjjel dúdolt, fütyült, és mikor reggel eljött az udvarmester, szeme szája tátva maradt. Azt hitte, hogy csontját sem találja a juhásznak, s hát ím, ott állott előtte elevenen. Kutya baja sem volt. Fölvezetik a juhászt a királyhoz, s jelentik. Felséges királyom, él a juhász!
1: Jól van, jól, mondja a király. De azért megijedtél, ugye?
0: Hát most mondod-e, hogy adj Isten egészségére? Felelte a juhász.
1: Nem, amíg a lányát nekem nem adja. Ha 10 halálba megyek is.
0: No hát vessétek 10 halálba! Rikkantotta a király. Vigyétek a legény tömlöcbe, amelyikbe 10 óriás sündisznó volt elzárva. Vitték a legényt a tömlöcbe, amelyikbe 10 óriás sündisznó volt elzárva.
1: De bezzeg, ezek nem szelidültek meg a szemétől, mert egyszerre 10 sündisznónak nem nézhetett a szemébe.
0: No, hanem volt a csillagszemű juhásznak egy szépen szóló furujája. Azt a subája alól előhúzta, elkezdett furujázni. Kezdte andalgósan, folytatta szaporázva. S hát, uram teremtőm, táncra kerekednek a sündisznók. Járták előbb lassan, azután sebesebben. Addig járták, még el nem dültek, s azután lefeküdtek, s aludtak, mint a bunda.
1: Megy le reggel az udvarmester. Összecsapja a két kezét. Hát, te élsz!
0: Kérti a csillagszemű juhásztól.
1: Nem is halok meg, mondja a juhász, még a király leánya a feleségem nem lesz.
0: Fölvezetik a király színe elé.
1: No, te legény, mondja a király. Most már 10 halál torkába voltál. Még most sem mondod, hogy adj Isten egészségére?
2: Nem én, felséges királyom. Ha még 100 halálba visznek is még a leányát, nekem nem adja.
1: Hát akkor vigyétek 100 halálba!
0: Ordította a király nagy haraggal. S vitték a csillagszemű juhászt le abba a tömlöcbe, amelynek a közepén volt egy kút. Annak a belseje ki volt rakva 100 kaszával. A fenekén pedig égett egy mécses. Akit abba bedobtak, az onnét élve ki nem került soha.
2: Hely, szegény fejem, gondolta magában a juhász. Ennek már felesem tréfa.
0: Szól a katonáknak, hogy menjenek egy kicsit ki a tömlöcből addig, még gondolkozik, hogy mondja-e adj Isten egészségére. Kimennek a katonák, s a juhász nagy hirtelen a fokosát beleszúrja a kút köblébe. A fokosra rákasztja a tarisznyáját, aztán rá a subáját, a suba nyakára az árvalány hajas kalapját, s azzal szépen meghúzódik a tömlöc sarkában. Bejönnek a katonák, s kérdik.
1: No, meggondolta de?
2: Meggondoltam, mondja a juhász, de mégsem mondom, hogy adj Isten egészségére.
1: No bizony, ha nem mondod, belé is taszítunk a kútba.
0: A katonák azt hitték, hogy a juhász már ott áll a kút mellett. A subáját, a fokosát és mindenét beletaszították a kútba. És mikor látták, hogy a kút fenekén a mécses kialudt, szentül azt hitték, hogy meghalt a juhász. Jön le reggel az udvarmester, a adlásra ő is igazán elpusztulta a csillagszemű juhász.
2: Hát halljatok ide, ott ült a kút mellett, furujázott.
0: Felviszik a király elé, és mondja neki a király.
1: No, te legény! Mostan 100 halálban voltál. Mondod-e, hogy adj Isten egészségére?
2: Nem, én felséges királyom, még a leányát nekem nem adja.
1: Abból nem lesz semmi,
0: mondta a király. Pedig nem tudom, mit adott volna azért, ha a juhász azt mondja egyszer, hogy adj Isten egészségére.
1: Hiszen, gondolta a király, majd kevesebbel is megelégszel te.
0: Befogatott a bársonyos hintajába. Maga mellé ültette a csillagszemű juhászt, s úgy hajtatott az ezüst erdőbe. Mondta neki.
1: Látod-e ezt az ezüst erdőt, te juhász?
0: Neked adom, ha azt mondod, hogy adj Isten egészségére. Tetszett a juhásznak az erdő, de most is azt mondta.
1: Addig nem, felséges királyom, még a leányát nekem nem adja.
0: Aztán az erdőből kihajtatott a király, s messziről ragyogott feléjük az aranyvár.
1: Látod-e azt az aranyvárat, juhász?
0: Neked adom, ha azt mondod, adj Isten egészségére.
2: Nem mondom, felséges királyom, még nekem nem adja a lányát.
0: Mentek tovább. s értek a gyémánt tó.

0: magához. Na, te juhász, mondta a király. Neked adom az ezüsterdőt, az aranyvárat, s a gyémántavat, csak egyszer mondjad, adj Isten egészségére. Nem mondom én, felséges királyom, még a lányát nekem nem adja. Hát, jól van, te betyár. Neked adom a lányomat, de aztán mondjad is, hogy adj Isten egészségére. Na, hazamennek, s a király mindjárt kihirdetteti az egész országban, hogy férhez adja a lányát a csillagszemű juhászhoz. Jöjjön, aki jöhet vendégségbe, lesz étel, ital elegendő, különösen, ha hoznak magukkal. Hiszen lett lakodalom 7 országra szóló. Ott ült a csillagszemű juhász a király mellett. Ettek, ittak, vígan voltak. Egyszer aztán hozzák a jó tormás húst. Nagyot prüsszent erre a király. Hadarja egymás után a csillagszemű juhász. Adj Isten egészségére! Adj Isten egészségére! Adj Isten egészségére! Mondta valami 100-szor. Jaj, jaj, ne mondd tovább, inkább neked adom az egész országomat. Ott egyszeriben meg is koronázták a juhászt. Ő lett a király. De bezzeg jó sorsa lett ezután a népnek. Szerették is ezt a királyt. Ha prüsszentett, egy szívvel lélekkel kiáltotta mindenki. Adj Isten egészségére! Aki nem hiszi, járjon a végére, s ezt a mesét adj Isten egészségére.
1: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Hüvelykbatyi. Élt egyszer egy kedves házaspár. Bár nagyon szegények voltak, minden napra jutott rendes falat. Mégis szomorkodtak, hiszen gyermekkel nem áldotta meg őket az ég. Bár csak lenne egy fiúk, de még ha akkora is lenne, mint a hüvelykujjam, én szeretném, tejben vajban fürözteném, sóhajtozott az asszony. Épp arra járt a tündérek hercegnője, aki meghallotta az asszony nagy bánatát. Berepült az ablakon, s az asztalra varázsolt egy akkora fiúcskát, mint a kis ujjam. Nagy lett ám az öröm a házban. Az asszony és férje ura szüntelenül kényeztették a kisfiút. Szép ruhába öltöztették, dióhéj bölcsőbe fektették, virágszirmokkal takargatták. Hüvelyk Matyi lett a neve, mivel elfért a tenyerükben. Matyi az idő múlásával sem lett nagyobb bacska, ezért sokszor keveredett kisebb-nagyobb bajba. A szántóföldön, ahol édesapja dolgozott, egy gonosz holló csapott le rá. Felkapta a csőrével, de Matyi szerencsére addig kapálózott a karmai között, míg a holló elejtette. A fiú egy idegen kastély kertjébe esett, ahol éppen egy óriás sétálgatott. Nocsak, s az óriás szeme megakadt az apró kis teremtésen. Megfogta ujjaival, és álmélkodva nézegette. De Matyi sem volt rest, előkapta ostorát, és megvágta a mamlasz óriást. Az döbbenetében mindjárt kiejtette a kezéből, és a fiú egyenesen a tengerbe repült. Hiába próbált menekülni az arra úszó hal elől, mivel nem tudott úszni, az már is bekapta. Telt múlt az idő, de egy nap bizony a halat kifogták, és már vitték is vacsorának a király konyhájába. A szakács felbontotta a halat, s nolám kit talált benne, hát a szendergő Hüvelyk Matyit. Csodájára járt a király is, akinek annyira megtetszett az apró kis fiúcska, hogy rögvest barátjává fogadta. És mondd csak, a szüleid is akkorák, mint te? Kérdezgette a király. Ugyanakkorák, mint királyuram, csak éppen nincs annyi aranyuk. A király nagyon megszerette a fiút, s azonnal ráparancsolt alattvalóira, hogy szedjenek össze neki annyi aranyat, amennyit a parányi fiúcska csak elbír. Matyi búcsút vett, és már el is indult hazafelé a zsáknyi arannyal. Mondani sem kell, hogy megörültek neki szülei. Betakargatták, simogatták az egyetlen fiúkat. Nem tartott ám sokáig a boldogság. Reggel Matyi bejelentette, hogy ő bizony visszatérne a palotába. Szellő repítette most a fiút, szállt magasan, majd egyenesen a király levesébe pottyant. Ezt nem tűrhetem még tőled sem, kedves barátom! Halálbüntetésre jár! Parancsolta a király. Szegény Matyi futott, amerre látott. Az udvaron talált egy csigaházat, s ott bujkált napokig. Az udvaroncok mindenütt keresték, de sehol sem lelték az apró fiút. Eltelt néhány nap, és közben Matyi annyira megéhezett, hogy kimerészkedett a csigaházból. Egyenesen a király konyhájába vette az irányt, ám az egyik szakács észrevette, s már vitte is Matyit egyből a király elé.
De lám a király már el is feledkezett arról, mit tett Matyi. De jó, hogy itt vagy, drága barátom, lelkendezett, mikor megpillantotta. Örömében még lovaggá is ütötte Matyit. Ezentúl Matyi is a királyi udvarban éldegélt, együtt jártak a királlyal vadászni. Matyinak egy egérke jutott ló helyett. Egyik nap egy macska keresztezte az útját. Felvitte Matyit az egérrel együtt a fára, de a fiú hősiesen megvédte magát apró kardjával. A macska megijedt, s elengedte Matyit, aki éppen egy arra járó vitéz kalapjára esett. Matyi egészen a tündérek országáig utazott. Annyira szeretett ott lenni, hogy 7 éven át maradt. Csak éppen azt nem tudta, hogy tündérországban 7 év 70 évnek számít. Mire Matyi visszatért a királyi udvarba, már senki nem élt régi barátai közül. Az új királynak viszont nagyon megtetszett az apró kis fiúcska, és barátjává fogadta. Sőt, még egy aranykastélyt és egy aranyhintót is ajándékozott a fiúnak. Így éldegélt csodálatos pompában Matyi, és megfogadta, soha többé nem keveredik kalandokba. Azóta is boldogan és nyugalomban él aprócska aranypalotájában. Aki nem hiszi, járjon utána!

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, srácok! Novák Péter vagyok. Színházzal foglalkozom, tévéműsorok készítésével, meg mindennel, ami érdekel, mert a világ egy hihetetlenül izgalmas, gazdag hely. Erről tanúskodnak a meséink is. Mátyás király három kérdése, egy magyar népmese, és arról az igazságos királyról szól, akinek halála után bizony-bizony az igazságot féltették az emberek. Mátyás király három kérdése, magyar népmese. Elmondja Novák Péter. A gazdag főurak lépten nyomon unszolták Mátyás királyt, ki ezért, ki azért, volt, aki egy szabad jószágért, más pedig meg hivatalért. Egyszer kivitte őket magával a szántóföldek közé, s amint ott járkáltak, szemébe tűnt egy szegény, öreg paraszt, aki négy sovány ökörrel szántogatott csendesen. Mátyás megismerte az öreg embert, emlékezett arra, hogy valaha, ifjú korában, egykor hű katonája volt, s mindig tele volt furfangos ötletekkel. A király kedvesen megszólította az öreget. Hát jó öreg, messzi van-e még a messzi? Bizony, nagyságos uram, csak az ökröm szarváig. És mondd csak, öreg, hány még a 32? Bizony már csak 12. De azért még most is meg tudnál fejni három vén bakkecskét. Megbizén, uram, királyom. A király ezen jót nevetett, az urak pedig csak bámultak, nem értettek egy szót sem abból, amit a király az öreggel beszélt. Látta Mátyás király az urak értetlenségét, és azt mondta az öreg embernek: amíg a képemet meg nem látja, addig meg nem magyarázza senkinek, amit most beszéltünk. Majd a három főúrhoz fordult, és azt mondta nekik: no, ha azt akarjátok, hogy kívánságaitokat teljesítsem, hát fejtsétek meg nekem az öreggel folytatott párbeszédemet, a három kérdésemet az öreg válaszaival együtt. Amíg ezt nem tudjátok, addig ne is alkalmatlankodjatok kérelmeitekkel. A három főúrnak természetesen az volt az első dolga, hogy megkörnyékezzék az öreget, hogy mondja meg nekik, mit jelent az első kérdés. Megmondom, bízén, 100 aranyért, szólt az öreg, akinek volt esze, hogy ingyen ne beszéljen. Megadták neki szívesen. Hát, uraim, amíg fiatal voltam, az volt a messzi, ameddig elláttam a szemeimmel. Most pedig az ökreim szarváig látok, tehát csak odáig tart a messzi. És mit jelent a második kérdés? Faggatták tovább az öreget. Azt is megmondhatom, de azt 200 aranyért. A főurak vakarták a fejüket, de meg kellett tudniuk a talányt, hát csak lefizették a nagy összeget. Az öreg pedig megválaszolta nekik ezt is. Az bizony azt jelenti, hogy hajdan 32 fogal volt. Hát most hány van meg belőle? Bizony már csak 12. Ezt ugyan könnyű lett volna kitalálni, gondolták az urak. De ott van még a harmadik kérdés, arra mi lehet a felelet? Hogy fejhet meg az öreg három vén bakkecskét? Megmondom én azt is, de annak már 300 aranya díja, mondta nekik a furfangos öreg. A főurak elszörnyedtek, de az öreg nem hagyta őket alkudozni, mind az utolsóig leszámoltatta velük kérges markába a 300 aranyat. Hát uraim, így fejem meg a három vén bakkecskét, ahogy kegyelmeteket megfejtem. Ezt értette a király ő nagysága. Az urak erre nagyon megdőltek, no megálljon. Megmondjuk a királynak, hogy megmagyarázta a beszédet, pedig a király szigorúan megtiltotta, hogy amíg a képét meg nem látja, addig meg nem magyarázhatja senkinek. Én nem láttam a király képét, itt van mi, mondta az öreg, s mutatta a kapott aranyakon a király képét. Az urak elszégyelték magukat, és bosszankodva elsompolyogtak.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Találós kérdés.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Egy kedves találós kérdéssel készültem nektek. Így szól. Ennek a kis kartonlapnak szép kép van az elején, a hátuljára pedig írhatsz üzenetet. Ünnepekkor, születésnapra vagy nyaralásról szokták elküldeni. Postán utazik, és örömet, jó kívánságokat visz annak, aki megkapja. Mi lehet ez? Igen, ez a képeslap. Én nagyon szeretek képeslapot kapni, mert olyan kedves gesztus és jól esik, hogy gondoltak rám. De természetesen írni is szeretek. A nagyimnak születésnapjára mindig zenélő képes lapot küldünk. Nagyon szereti. Ez volt a találós kérdésem.
0: Sziasztok! Csukás Mese Rádió.
2: Szállj le Pille kútkávára, onnan meg a papházára. Ülj le lepke, babot adok, ha megetted, többet adok.
0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
4: Móra Ferenc, a gavallér zsiráf, aki elmeséli nektek Horváth Teri.
5: Bálba készült a zsiráf, haja-haj, dinárom, leges legszebb ő akart lenni mindenáron. Daliás a termete, csak a lába görbe. Kedvetelten vigyorog bele a tükörbe, pörögjen a sarkantyú, guruljon a tallér, nincs hetet hét faluban több ilyen gavallér. Az állatkert lakóit sorba megigézi, fóka, medve, elefánt csodálkozva nézi. Világlátott papagáj szundít a faormán, az rikoltoz lecsupán csúfolódó formán.
6: Hosszú nyakú rövidész, nem vagy te gavallér, hosszú nyakat kicsit ér, ha nincs rajta gallér.
5: Elszégyelli magát a hosszú nyakú állat, felköti a bocskorát, s a városba vágtott. Bedugja a fejét egy divatárus boltba, tátott szájon rámered, főnök inas szolga. Uraságod mit akar?
7: Terem egy gallér, azzal lesz belőlem divatos gavallér.
5: Van itt 1000 millió hajladoz a boltos, 3 segéd hatfelé skatujáért futkos. Asztalra áll az egyik a másik létrára, így próbálják a gallért a zsiráf nyakára. De erre a nyakra mind alacsony a gallér. Jaj, nem is lesz belőle világszép gavallér. Segítettek a baján végre, móddal, okkal. Ha egy gallér nem akadt, betakarták sokkal. Egy végtében 10 tucat férte éppen rajta, gömbölyített, kihajtott, mindenféle fajta, lapos, magas, alacsony, tarka-barka gallér, nem is volt több a bálon, ilyen szép gavallér.
4: A Gavallér zsiráf című mesét hallottátok.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Tudom, apu, a szép időkben egyet szeretni volt divatba. Én 5 lányba vagyok szerelmes, legjobb barátom Zsolti 6-ba. Neki most egyel több jutott, de megígéred, hogy nem nevetsz ki? Barátommal egy nő miatt csak nem fogok mindjárt összeveszni.
2: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: török Mehmet, sose látott tehenet, nem is tudta Mehmet, milyenek a tehenek. Egyszer aztán Mehmet lát egy csomó tehenet.
1: Én vagyok a Mehmet.
2: Mi vagyunk a tehenek.
0: Csodálkozik Mehmet.
1: Ilyenek a tehenek?
0: Számlálgatja Mehmet, hányfélék a tehenek. Meg is számol Mehmet, háromféle tehenet. Fehéret, feketét, tarkát.
2: Meg ne fogd a tehén farkát.
0: Nem tudta ezt Mehmet, s felrúgták a tehenet.

Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Varázsdoki rendel.
1: Pajtik, ti tudjátok, hogy pontosan mi is az az ízület? Az ízület az a rész, ahol a csontjaink találkoznak. Egy úgynevezett tokban ízületi folyadék van, ami kenőanyagként teszi könnyűvé a mozgást. A csontok pedig egy puhább, simább részben végződnek, amit porcnak hívnak. Ez a folyadék a csontok között olyan, mint a frissen mosott padló a cipőm alatt. Sikamlóssá teszi a mozdulatokat. Viszont szerencsére a saját térdünkön nem tudunk hanyatt esni.
0: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
2: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László, Guruló Barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a városlakó többi járművel. Guruló Barátok. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Kedves gyerekek!
3: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készül nektek vasárnaptól. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
4: Szeretem.
0: Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hetesen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen. Új napra virrattunk. Reggel 7 óra van. Vár benneteket rengeteg kaland.
6: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Fecske László, Guruló Barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el.
7: Messze földön, szép vidéken, két keréken, négy keréken, éltek vígan jó pajtások, kis barátok, nagy barátok, kik átélték kalandok sorát, s most együtt szántják az út porát. A várost, hol e sok barát élt, Poroszkának hívták. Nevét csupa nagy betűvel írták. Van-e városnak büszkesége, hőse, mind egymás kedves ismerőse. Most róluk mesélek, hallgassátok. Szép történetek várnak rátok. Aki elmeséli nektek, Kőszegi Ákos. Fecske László, Guruló Barátok. Negyedik rész. Pedálka Petra eltéved. Mindenkinek van kedvenc napja. Suhanó Janó a roller például a keddet szerette a legjobban, Lomhalóránt pedig a pénteket. Pedálka Petrának a szombat volt a legkedvesebb napja. A Poroszkában élő járművek egyedül a hétfőért nem voltak oda. Ahogy elérkezett a következő szombat, Pedálka Petra izgatottan készülődött. Előző hétvégén ugyanis eltervezte, hogy túrázni indul a városon kívül, ahol eddig még sohasem járt. Hívta volna Suhanó Janót is, akivel sülve-főve együtt gurultak nap mint nap, de Janónak ezen a hétvégén más dolga akadt. Így hát Pedálka Petra egyedül vágott neki az útnak. A garázsából kigurult a bejáróra, ellenőrizte a kerekei állapotát, megnézte, hogy működik-e a csengője, s hogy jól fognak-e a fékei, de még a lámpáit is megvizsgálta. Mindent rendben talált, ezért hát el is indult. Úgy köszönt a szembejövő barátainak, mintha hosszú utazásra indulna. A köszönése inkább búcsúnak hangzott. Nem is értették a többiek, de azért mosolyogva visszaköszöntek neki. Petra még a templomtoronynak, a roncstelep múzeumnak, a dugattyú emlékműnek, de még Porlasztó Oszkár bronzszobrának is oda köszönt. Ilyet csak akkor csinált, ha felhőtlenül jó kedve volt. Márpedig Pedálka Petrának minden nap jó kedve volt. Poroszkát már úgy ismerte, mint a saját kerekeit. Ám a városon kívülre még sohasem merészkedett. Ez volt az első alkalom, hogy elhagyta a jelzőtáblát, amelynek az egyik oldalán ez a szöveg állt. Isten hozta Poroszkában. A másik oldalára pedig ez volt felírva. Poroszka visszavár. Meg is állt egy pillanatra a város határban, s kimerett szemekkel nézett vissza. Azonnal honvágyat érzett. Pedig még csak egy méterrel hagyta el hőn szeretett települését. Sóhajtott egy nagyot, megfordult, és indult tovább az ismeretlen felé. Először egy birkanyájjal találkozott, majd elment egy fenyőerdő mellett, majd egy virágos mező csodálatos látványa fogadta. Milyen szép errefelé a táj, suttogta, mintha attól tartana, hogy valaki meghallja, amit mond. Pedig itt aztán kiabálhatott volna bátran. Ahogy szép lassan haladt előre, dimbes dombos tájakra keveredett. Az addig egyenesen vezető út jobbra, később balra irányította őt, aztán jött egy körforgalom és egy kereszteződés. Petra először nem tudta, hogy merre menjen tovább, ezért egy pillanatra megállt. Végül úgy döntött, hogy arra megy, amerre a napocska is süt. A kerékpár nagyon jól érezte magát. Még néhány énekes madárral is versenyre kelt útközben, de ők gyorsabbak voltak nála. Miközben nézelődött, észrevette, hogy nem messze tőle egy kacskaringós patak csordogál, melyből apró halak ugrándoznak a napfénybe. Lekanyarodott az útról, s belegázolt a sekély vízbe. Nagyon kellemes volt, ahogy a patak langyos vize nyaldosta a kerekeit. Felfrissült tőle. A halacskák odébb búztak, s messzebbről nézték, hogy mi lehet ez az idegen tárgy az ő vízükben. Petra csak kuncogott rajtuk. Egy darabig hűsölt, aztán úgy, ahogy volt, elkezdett gurulni a vízben. Ilyen terepen még nem jártam, mondta, s követve a girbe-gurba folyamot elért egy völgyhöz, ahol a patak vízesésként zuhant a mélybe. Petra megállt, kiugrott a puha fűre, s letekintett a völgybe. Elképesztően szép, hebegte kábultan. Bár csak lenne egy fényképezőgépem. Egy darabig csodálta a tájat, aztán úgy döntött, hogy visszafordul. Igen ám, de akárhogy is kereste az aszfaltos utat, nem találta. Egyre kétségbe esett ebben gurult ide-oda, még kiabált is, de senki nem hallotta őt. Nagy sokára lelt rá egy útra, amely azonban nem volt számára ismerős. Most mit csináljak? Eltévedtem, nyögte szomorúan, s már majdnem a sírás kerülgette, amikor ismerős hangot hallott a távolban. Hangos fütyszóra lett figyelmes. Így csak is füstös Flórián szokott fütyülni, mondta izgatottan, és megpróbálta felderíteni, hogy merről jönnek a hangok. Tudni illik, a szél bármerről hozhatta azt. Petra egy domb mögül felszálló füstfelhőket pillantott meg. Lélekszakadva pedálozott abba az irányba, s felgurulva az emelkedőre, észre is vette a barátját, aki jó sok szerelvényt húzott maga után. Flórián, Flórián, itt vagyok, állj meg, kiáltotta utána. A mozdony lefékezett, és fülelni kezdett. Szólt valaki? Vagy csak képzelődöm? Kérdezte magától, s már majdnem tovább indult, amikor újabb kiabálásra lett figyelmes. Ne menj el! Flórián! Én vagyok az Petra! Petra még a csengőjét is megpendítette párszor. A vonat felnézett a dombtetőre, s akkor vette csak észre a kerékpárt. Hát te meg mit keresel itt a nagy semmi közepén? Kérdezte a vonat meglepetten. Jaj, de jó, hogy észrevettél, fújta ki magát a kerékpár. Túrázni indultam, de aztán eltévedtem. Hiába kerestem a főutat, nem találtam. Látom, az egyik vagonod üres. Felugorhatok rád, hazavinnél. Füstös Flórián elmosolyodott. Persze, hogy hazaviszlek. Gyere csak, pattanj fel. Pedálka Petra boldogan ugrott fel Flórián egyik nyitott vagonjára, és egészen hazáig beszélgettek. A kerékpár elmesélte, hogy milyen szép tájakat látott az útja során, a mozdony pedig helyeslően bólogatott. Kell is néha a kaland és a felfedezés, mondta. Gondolhatod, hogy én mennyi mindent láttam már. Égigérő hegyeket, sötét lankákat, húzatos barlangokat, s nagy tengerek mellett is jártam már, és olyan városokban, ahol az épületek a felhőket súrolták. A világ csoda szép hely, de ha legközelebb fel akarod fedezni, javaslom, vigyél magaddal valakit. Én már tapasztalt jármű vagyok, és a sínek mind vezetnek valahová. El sem tudom őket hagyni, így el sem tudok tévedni. De te még fiatal vagy, fogadd meg a tanácsomat. Petra megköszönte Flórián bölcs szavait, s mire a napocska ásítozva lekúszott az égről, ők is hazaértek.
0: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukásmese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a nyúl házikója. Közeledett a tél az erdő lakói számára. Az állatok egész nap elemózsiát gyűjtögettek, és az otthonaikat próbálták melegebbé és kényelmesebbé varázsolni a hideg téli hónapokra. Mindenki serényen dolgozott, csak a nyúl vacogott egyedül a tóparton. Éppen a boly körül buzgolkodó hangyákat figyelte, mikor hirtelen eszébe jutott valami. Házat kell építeni, kiáltott fel, és már is hozzálátott a tervezéshez. Először az építőanyagot szerezte be. Fadeszkákból készült a ház fala. A tetőhöz pedig az erdőben talált cserepeket használta fel. A nyúl szorgalmának köszönhetően hamar felépült a házikó, és még a tél megérkezése előtt be tudott költözni. A tapsifüles kapott néhány holmit barátaitól, és otthonosan bebútorozta a házikót. Egyik nap, mikor éppen elhelyezkedett puha ágyikóján, valaki kopogtatott az ajtón. Barátja a Sűn volt az.
1: Szervusz, pajtás! Azért jöttem, hogy áthívjalak a feleségem születésnapjára.
0: A nyúl annyira megörült barátja invitálásának, hogy mikor elindult, még az ajtót is elfelejtette bezárni maga után. A Sűn ment elől, ő pedig mögötte. Felváltva bukfencezett és ugrándozott. Így történt, hogy még a nyúl a Sűn családnál vendégeskedett, egy tücsök költözött a házikójába. A tücsök téli szállást keresett magának, s mire unta már a hideg és nyírkos odúkat, mikor megpillantotta a nyúl takaros házikóját, rögtön beleszeretett. Bekopogott. De mikor nem jött válasz, óvatosan betipegett az ajtón, és megkereste a házikó legkényelmesebb pontját, a nyúl pihepuha ágyikóját.
1: Ez remek otthon lesz a hideg télre,
0: gondolta, és elégedetten álomra hajtotta a fejét. Nem sokára hazaért a nyúl is, aki fáradtan esett be az ágyába. Miközben forgolódott, véletlenül ráfeküdt a békésen alvó tücsökre.
2: Cirip, cirip,
0: jajdult fel az apróság. A nyúl pedig úgy megijedt az idegen hangtól, hogy nyomban felugrott és kifutott a házból.
3: Hát ez meg mi lehetett? Talán csak nem egy szörnyetek költözött az otthonomba, mondogatta magának.
0: A nyúl úgy megrémült az ismeretlen hangtól, hogy nem mert visszamenni a házba, csak ült az út szélén és halkan sírdogált. Nem sokára arra ment a medve, és észrevette a pityergő nyulacskát.
4: Hát te meg miért itatod úgy az egereket?
0: Egy fenevad költözött a házamba, hüppögte a nyúl. Mindjárt itt a tél, s nem lesz hova mennem.
4: Ne aggódj, nyulacska, majd én utána nézek ennek a fenevadnak, brummogta a medve, majd odalépett az ajtó elé. Mély hangján bömbölni kezdett, mire a tücsök hangos ciripeléssel válaszolt.
1: Cirip, cirip, cirip, cirip.
0: A medve sosem hallott még hasonlót, a tücsök éles hangja halálra rémisztette.
4: Miféle vadállatnak van ilyen fülsiketítő hangja? Jobban teszed, ha nem mész be oda, inkább keresd magadnak másik otthont,
0: dörmögte a medve a nyúlnak sietősen, majd beszaladt az erdőbe. A nyúl ismét egyedül sírdogált a ház előtt, mikor egyszer csak az úton szembe jött a róka.
1: Miért sírsz, kis nyulacska? Mondd csak, ki bántott?
0: Szólította meg a róka.
2: Épp hogy csak egy órácskára mentem el, és addig egy szörnyetek költözött a házamba. Nem tudom, mit tegyek. Jön a tél, s nekem nem lesz hol laknom, panaszolta a nyúl a rókának.
1: Egyet se félj, majd én kiebrudalom innen azt a fenevadat, mondta a tetrekész rókakoma, és közelebb lopódzott az ajtóhoz. Benyitott a házba, és hangosan óbégatni kezdett. Mutasd magad, te félelmetes szörnyeteg! Gyere elő, különben megkereslek és összekarmollak, kiabálta dühötten, s közben farkával ide-oda csapkodott. A tücsök most is csak annyit szólt.
5: Cirip, cirip, cirip, cirip.
1: De amint a róka meghallotta a hangját, egyből futásnak eredt.
2: Mi ez a fülsiketítő zaj? Akinek ilyen hangja van, az nem lehet más, csak is valami rémes bestia, kiáltozta a nyúlnak, majd eltűnt a lombok között.
1: A nyulacska szomorú szemekkel nézett a róka után, és elhatározta, hogy új otthont keres magának. Már éppen indulni készült, amikor arra jött egy kapirgáló kiskakas.
2: Hová készülsz, nyúl barátom? Kérdezte tőle. El kell költöznöm, mert egy álnok gazfickó elfoglalta a házamat. Először a medve próbálta meg elűzni, majd a róka, de a vadállat mindegyiken kifogott. Nem maradt más hátra, új otthont kell keresnem magamnak, mesélte csüggetten a nyúl.
6: Várj még egy keveset, nyulacska, megnézném én is azt a hírhet fenevadat,
1: és elindult a ház felé. Körüljárta, s közben egy mondókát kukorékolt.
6: Kukorikó! Kukorikú, gyere ki, ha kedves az életed, vagy még ma megeszlek?
1: A kukorékolásra nem jött válasz, így a kakas berontott a házba, és fülsiketítő hangon megismételte az énekét. A tücsök válaszul ciripelni kezdett.
5: Cirip, cirip, cirip, cirip.
1: A kakas pedig egy szempillantás alatt ott termett, bekapta a tücsköt, és lenyelte. A nyúl az ajtóból figyelte az eseményeket, s mikor meglátta, hogy a kakas eltüntette a félelmetes szörnyeteget, újjongott örömében. A kakas büszkén lépett ki a házból, s úgy megtetszett neki az éneke, hogy még mindig azt is vételgette.
6: Kukorikó! Kukorikó! Gyere ki, ha kedves az életed, vagy még ma megeszlek!
1: A nyúl, mikor meghallotta a mondókát, halálra rémült.
2: Úgy látszik, a kakas most engem akar felfalni. Jobb lesz, ha inkább felveszem a nyúlcipőt.
1: Azzal a nyúl úgy eliszkolt, ott hagyta a takaros házikót. A kakas nem értette a dolgot, de mivel tetszett neki a ház, télire beköltöztette az egész családját. A nyúl pedig többet nem épített magának új házikót, a bokor tövében ásott magának üreget. Ott várja, hogy vége legyen a télnek.

0: Csukás Mese Rádió. Sziasztok, kedves hallgatóim! Itt a tavasz. Én ebben az évszakban azt szeretem a legjobban, hogy balzsamos illatokat hoz a szél felém. Érzem a hóvirág és az ibolya virágainak illatát a levegőben. Te melyik virágból láttál többet az idén? A hóvirágból vagy az ibolyából? Azt megfigyeltétek már, hogy tavasszal egyik napról a másikra lesznek friss rügyekkel teli a fák. Csukás Mese Rádió.
1: Akinek van rugó a lábában, az indítsa be azt a bizonyos rugót, én pedig mesélek, méghozzá Petőfi Sándor bácsi

hogy a mai hajókázásunk utolsó számához érkeztünk, ezért én azt hiszem, itt az ideje, hogy bemutassam nektek, hogy kik voltak azok a zenész úri emberek, akik segítettek nekünk ebben a jó kis játékban. Van egy hangszerünk, ami gyönyörű aranyszínű. Van egy hangszerünk, ami csodálatosan piros. És van egy ezüst színű hangszerünk is. Név szerint pedig szaxofon, klarinét

fajta, mint az előző három. Csodálatosan szép színe van, és húrok találhatóak rajta. Ezt a hangszert pedig, aki megszólaltatja, nem más, mint Balla Gergely Mózsi. A hangszer neve pedig nem más, mint a gitár. Őt is tapsoljuk meg. Hűha, itt a másik oldalon is látok egy hangszert. Egészen mély a hangja. Húrok találhatóak rajta, és csodás színe van. Ennek a hangszernek pedig az a neve, hogy basszusgitár. Aki pedig megpendíti a basszusgitár húrjait, Várvölgyi Szabolcs! És őt is megtapsolom. Nagyon lelkesen tudok tapsolni, azt hiszem, figyeljetek csak! Van itt egy olyan hangszer, ami nagyon sok részből áll. Van hangosabb, meg halkabb része, van olyan csörömpölősebb, meg van olyan mélyebb hangú rész rajta, és ezt a hangszert pedig úgy hívják, hogy

0: mint Szabó Zsejke.
1: Mi vagyunk a Honda Banda zenekar, és nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Még egy kicsit pattog.

0: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdés felelős. Ezért nem meglepetés, hogy újra itt vagyok egy furfangos feladvánnyal. Ezt figyeljétek! Vízben élek, brekegek, ismertek-e gyerekek? Szúnyoglábon élek, agójától félek. Egy pillanat alatt kitaláltátok. De miből tudtátok szinte azonnal, hogy ez a béka? Igen, ez igaz. Az, hogy brekeg, nagy segítség volt. A hal meg a delfin nem brekeg, csak a béka brekeg. Nagyon okosak vagytok, hogy már egy tényből rájöttetek. Gratulálok! Jó volt veletek találgatni ma is!
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Varga Lilla vagyok, a Csukás Meserádió legmesésebb anyukája, és most egy anyák napi mesét fogok nektek elmesélni Mester Györgyitől, az a címe, hogy Mása és a medvehagyma. És szerintem elárulhatok egy kulisszatitkot, mégpedig azt, hogy a kisfiam itt ül velem, neki fogom, vagy neki is fogom olvasni ezt a mesét, és hát persze nektek is. Én kaptam egy ajándékot. Elmondod, hogy mit készítettél nekem?
2: Egyik gyufás katujában rajzoltam rá egy babócát, és egy szívecskét rajzoltam egy kőre, egy picire, és azt beleraktam egy gyufás katujába, és odaadtam anyának.
1: Én pedig nagyon örültem neki, és hát megsúgom, hogy szerintem ez a legcsodálatosabb ajándék az egész világon. Na de térjünk rá a mesére. Mester Györgyi, Mása és a medvehagyma. Sűrű erdő közepén, kék tavacska mellett, égbetörően magas hegygyomrában, tágas barlangban érdegélt a medve család. Pása, a folyton dörmögő medvepapa, Dása, a mindenkihez barátságos medvemama, és huncut kicsi medvebocsuk, Másenka. Dása, a medvemama, igen gondos szülő volt, mindig ügyelt arra, hogy még élelemszerző körútjukon se tévessze szem elől a kis mackó lányt.

0: Ütszemezgették a bokrokról a bogyókat, terméseket, kutatták fel erdőszerte az ehető fűféléket, gumókat és gyökereket. Néha az apróbb, nagyobb gerinceseket is levadázták, már csak ilyen a medve étvágy. Medve mama nem ritkán otthon készítette el családja számára az aznapi ennivalót. Mindnyájan ínyencek voltak, szerették a finom ízeket, a fűszeres harapnivalókat. Elérkezett az anyák napja, amit az erdő lakói is megszoktak ünnepelni. Dása mamának ez alkalomból tengernyi tennivalója akadt a barlang körül, emellett egy különleges ebédet is akart készíteni a családjának. Mindenféle élelem volt már odahaza, csupán egy ízesítőszer, a medvehagyma hiányzott a főzéshez. Más a korábban még sohasem járt az erdőn egymagában, de mivel már nem volt olyan kicsi és gyámoltalan, a mamája rábízta a fűszer beszerzését. Mása örült a megbízatásnak, mert így legalább valami ajándékot is adhatott az édesanyjának, a segítségét, hogy elmegy a fűszerért. Az anyukája elmagyarázta neki, merre induljon, hol keresse és miről fogja felismerni a növénykét. Leírta, hogy hosszúkás, harsány zöld levelei vannak, de nem ám olyan vékony, lándzsa alakú, mint a fűé, hanem kicsit hasas a levél, ami hegyes csúcsban végződik, általában párosával egy-két levél található egy tövön. Jó a szaga, finoman csiklandja a medveorrot, biztosan nem fogja elvéteni, csak hozzon belőle egy szép nagy csokorral az ebédhez. Másenka jó darabig elidőzött, medve mama már éppen aggódni kezdett érte, amikor a kicsi bocs feltűnt a barlang bejáratánál. Mancsát a háta mögé dugva, mosolyogva közeledett, lelkendezve mesélte a mamájának, hogy messzire kellett mennie a hagymáért, azért késett, de visszafelé már nagyon sietett, hogy minél előbb hazaérjen. Tágas tisztás közelében talált a szép zöld levelekre, amelyek sűrűn beborították a fák alját. Már messziről érezte a fűszeres jó illatot, ám érdekes módon nem csak ő, a méhecskék is körbedongták a leveleket. Alig tudta elhessegetni őket, azért sikerült csípések nélkül megúsznia, és jó sokat szedett a hagymából. No mutasd, hadd lássam, mennyi finomságot sikerült hazahoznod, kérte a mamája. Ekkor Másenka elővett a háta mögül egy gyönyörű csokrot, ami tel is volt zöld levelekkel és hófehér csengettyűvel megszórt illatos virágokkal. Átnyújtotta a mamájának. Ügyes voltam, ugye, hogy ennyi medvehagymát sikerült szednem? Kérdezte. Medve mama elnevette magát. Csak azt felejtettem elmondani neked, hogy még véletlenül se tévezd össze a gyöngyvirág levelével a hagymát, mondta mosolyogva. De se baj, úgy veszem, kedves meglepetést kaptam tőled anyák napjára. Egy illatos csokor gyöngyvirágot. Köszönöm. Ezt azonban nem a fazékba, hanem a vázába tesszük. Aznap nem került medvehagyma a finom ünnepi ebédbe, azonban soha nem érzett kellemes illat lengte be az egész barlangot, és ettől lett még különlegesebb és emlékezetesebb ez az anyák napja.
1: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Kisfaludi Károly, szülőföldem szép határa. Morvai Noémitől halljátok. Szülőföldem szép határa, meglátlak-e valahára, ahol állok, ahol megyek, mindenkor csak feléd nézek. Ha madár jön, tőle kérdem, virulsz-e még, szülőföldem? Azt kérdezem a felhőktől, azt a suttogó szellőktől. De azok nem vigasztalnak, bús szívemmel árván hagynak. Árván élek bús szívemmel, mint a fű, mely a sziklán kell. Kisdet hajlékhoz születtem, hely, tőled betávol estem. Távol estem, mint a levél, melyet elkap a forgó szél.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egy kis leány. Ennek a kisleánynak nem volt sem apja, sem anyja, s olyan szegényül maradt ezen a világon akár csak a templom egere. Nem volt bár egy házacskája, ahol lakjék, nem egy ágyacskája, hová lefeküdjék, nem volt egyebe, csak a ruhája. Annyi, amennyi a testén volt, s csak egy darabka kenyere. Egy könyörületes szívű ember adta azt is. Mit volt mit tenni, elindult a kisleányka, hát ha megsegíti a jóisten. Amint ment, mendegélt a réten, szembe jöv vele egy szegény ember, s kéri könyörögve.
4: Te jó kislány, adj ennem, 3 napja, hogy egy falás sem ettem.
3: A kislány egy szempillantásig sem gondolkozott, a kenyerét odaadta a szegény embernek.
4: Áldjon meg az Isten,
3: hálálkodott a szegény ember, s ment tovább. Ment a kislány, s ím szembe jöv vele egy gyermek.
4: Sír keservesen, s könyörögve kéri.
5: Adj nekem valamit, amivel befödjem a fejemet, mert úgy fázik a fejem.
3: A kislány szó nélkül odaadta a kalapját. Tovább ment, mendegélt, ismét szembe jöv vele egy gyermek, akinek a testén egy száruha sem volt. Nem is várta, hogy kérjen, neki adta a kabátocskáját. Aztán beért az erdőbe. Éppen esteledett, alkonyodott, s hát jő szembe vele egy gyermek, s kérte, hogy adja neki az ingecskéjét, mert különben megveszi az Isten hidege. Mondta magában a kislány.
5: Úgy is sötét van, nem lát senki, odaadhatod az ingedet.
3: Oda is adta. Most már csak ugyan semmije sem volt. Így állt, áldogált egy helyben, feltekintett a csillagos égre, nagyot fohászkodott, s ím halljatok csodát. Egymás után hullottak a csillagok, sűrűn, mint a záporeső, s ahogy a földre értek, mind tiszta, tejfehér tallérokká lettek. És lehullott az égből egy szép gyolcs ing is. Olyan fehér, s olyan finom, hogy az csupa csoda. A tallérokat szépen felszedte, s ettől fogva nem volt gondja többet. Élt boldogan. Holnap a kislány legyen a vendégetek.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
6: Képzeld, mi volt?
7: Na.
6: Az volt a házi feladatom, hogy megmagyarázzak egy rakás szólást. Egy kivételével mindegyiket sikerült. A tanárnéni meg is dicsért, de megjegyezte, hogy azaz egy kimaradt.
7: A kákán is csomót keres.
6: Igen, ez volt. Honnan tudtad? Meséltem már?
7: Jaj, nem. Ezt csak arra szokták mondani, aki ott is hibát keres, ahol nincs. Vagy mindig akadékoskodik.

0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A kígyó meg a vakond. Japán mese. Egyszer régen, nagyon régen a kígyónak csodálatos hangja volt, de nem volt szeme. Egy sötét, föld alatti üregben töltötte a napjait, és mindig csak azon járt az esze, hogy bárcsak lenne szeme. Ha lenne szemem, végre megláthatnám a mező gyönyörű virágait, akár a hangomat is odaadnám érte cserébe. A vakondnak volt szeme, de nem volt hangja. Ő akkoriban a fűben élt, és annyira szerette hallgatni az énekszót, hogy azt kívánta, bárcsak lenne hangja neki is. Ha lenne hangom, egész nap csak dalolnék, akár a szememet is odaadnám cserébe a hangért. Egy nap, ahogy az ilyenkor lenni szokott, a kígyó összetalálkozott a vakonddal, és alkut kötöttek. A kígyó megkapta a vakond szemét, cserébe a vakond megkapta a kígyó hangját. A kígyó gyönyörködve nézegette a mezővirágait, a vakond pedig énekelt, egyfolytában csak énekelt. Mindketten boldogok voltak, míg nem egyszer a kígyónak mondania kellett volna valamit. Akkor rájött, hogy mégsem kötött olyan jó alkut, szerette volna visszakapni a hangját, de hiába kereste a vakondot, sehol sem találta. Sehol sem találta, mert a vakond is megbánta a cserét. Ráunt az éneklésre, szeretett volna körbenézni a világban és világot látni, de már nem volt szeme. Bánatában elbújt a föld alá, és azóta is ott él vakon. A kígyó pedig azóta is csak sziszegni tud, amikor mondani akar valamit. Kígyók. 4000 kígyófaj létezik, és mindegyik ragadozó. A kígyóknak nincs lábuk, ezért tekergő vagy hullám mozgással haladnak előre. Így nem csak kúszni, hanem úszni is képesek. A szemükön kívül szagminta alapján tájékozódnak, mégpedig úgy, hogy kétágú nyelvük vékony hegyével szaganyagokat továbbítanak a szájpadlásukon található szagérzékelő szervbe.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese rádió. Csukásmese rádió. Ma hoztam nektek egy tavasszal kapcsolatos szólásmondást. Ravasz a tavasz. Na jó, ravasz. De tudjátok, hogy ezt miért mondják a tavaszra? Szabad a gazda? Akkor elmondom. Tavasszal az időjárás nagyon változékony. Néha csodálatosan kisüt a nap, de aztán nem telik bele pár perc, és már esik is az eső. Ez azért van, mert ilyenkor tavasszal és ősszel változékony nagyon az időjárás. Felhők jönnek és mennek, a levegő hőmérsékletesen melegszik fel olyan gyorsan, mint nyáron. És mivel ilyen ravasz ilyenkor az időjárás, inkább legyetek felkészültek, és legyen nálatok esernyő, vagy egy melegebb pulóver. De nehogy egy kis hűvös szél eltántorítson titeket egy jó sétától. Jó tavaszi kirándulást kívánok nektek! Csukásmese rádió.
2: Grimm testvérek, a széttáncolt cipellők. Hajdanában réges-régen, hetet-hét országon túl élt egyszer egy király. 12 lánya volt, egyik szebb, mint a másik. Bőrük, mint a friss hó, arcuk, mint a nyári alma, termetük meg sudár, mint a nátszál. Volt egy nagy közös hálóterem a királyi palotában, abban állt egymás mellett az ágyuk, szép sorjában, mint a 12. Este, mikor lefeküdtek, a király rájuk zárta az ajtót, és a kulcsot jól eltette a zsebébe. A lányok mégis minden áldott reggelre széttáncolták a cipőjüket. Hogy hogyan, s mint, annak senki nem volt a megmondhatója. A király sokáig töprengett, miképpen juthatna a titok nyomára. Végül nem talált jobb megoldást, mint hogy kidoboltatta az országban, hogy aki nyomára jut, hol táncolnak éjszakánként a lányai, feleséget választhat közülük magának, és holta után a királyságot is megkapja. Hanem aki jelentkezik a próbára, és 3 nap 3 éjjel nem sikerül megfejteni a titkot, nem látja meg többé a napvilágot. Csak hamar elő is állt egy királyfi, hogy ő minden kockázatot vállal. Nagy tisztességgel fogadták az udvarban, estig minden jóval tartották, aztán mikor a nap leáldozott, bevezették a háló helyére. Amolyan kis előszobaféle volt, innét nyílt a lányok hálóterme. Azért vetették meg ide a királyfi ágyát, hogy beláthasson a lányokhoz, kileshesse, hova mennek, hol táncolnak éjszaka. Mielőtt a királyfi lefeküdt, a legidősebb királylány bevitt neki egy kupa bort. Megkínálta vele, illendően megvárta, míg az ifjú iszik egy-két kortyot, aztán magára hagyta. A királyfi jól kinyitotta a szemét, olyan éberen figyelt a sötétségben, mint egy erdei hiúz lesi a zsákmányt. Hanem egy idő múlva elbágyadt, elnehezedett a feje, és mintha ólommá vált volna a pillája. Végig dőlt az ágyán, és elaludt. Mikor aztán reggel felébredt, nyomban látta, hogy a lányok megint táncolni voltak az éjjel, mert minden cipellőnek lyukas volt a talpa. Így történt ez a második, meg a harmadik éjszakán is. Negyed nap aztán irgalom nélkül vitték a tömlöcbe a királyfit. Utána még sok kérő jelentkezett próbára, de mindegyiknek ugyanolyan sorsa lett. Történt akkoriban, hogy egy szegény, kiszolgált katona éppen úton volt a király fővárosa felé, hogy ott valamilyen könnyű munkát keressen magának. Találkozott egy öregasszonnyal, szóba elegyedett vele, meghányták, vetették a világ sorsát, aztán egy keresztútnál az anyóka megállt, azt mondta.
3: Én erre letérek. Hát te, hová tartasz, mi a szándékod?
2: Magam sem tudom, szólt a katona és vállat vont. És csak úgy tréfából hozzátette.
3: Kedvem volna kitalálni, hol táncolják szét a király lányai a cipellőjüket. Bezzeg akkor nem volna többé semmi gondom, királykodhatnám életem végéig.
4: Nem is olyan nehéz dolog, mondta az öregasszony. Nem kell ahhoz semmi egyéb, csak annyi, ne idd meg a bort, amivel este a király kisasszonyok megkínálnak. Aztán tégy úgy, mintha aludnál, de azért jól figyelj mindenre. A többihez aztán már megvan a magadhoz való eszed.
2: Egy köpenyeget szedett elő a kosarából, és átnyújtotta a katonának.
4: Ha ezt a köpenyt magadra veszed, egyszeriben láthatatlanná válsz, és a 12 lány után lopakodhatol.
2: Azzal eltipegett az általúton, és egy-kettőre eltűnt a katona szem elől. A kiszolgált vitéz meg fontolóra vette a dolgot.
3: Én már úgysem sokat veszíthetek, gondolta,
2: és másnap jelentkezett kérőnek a királynál. Jól fogadták őt is, akár leány kérő elődeit, felöltöztették pompás ruhába, estig szép szóval tartották, aztán mikor a nap lebukott, bevezették a kis előszobába. Lefekvés előtt nagy nyájasan kiment hozzá a legidősebb király kisasszony.
4: Egy kis bort hoztam, itt meg az egészségünkre.
2: A fortélyos katona azonban már előre számított a dologra. Mielőtt bevezették volna a hálóhelyére, ügyesen egy szivacsot kötött az álla alá. Most aztán mind abba öntötte a bort. Egy csöpp nem sok, annyit sem ivott belőle. Hamarosan lefeküdt, hevert egy darabig, majd mint akit elnyomott az álom, horkolni kezdett. A királylányok jót kacagtak rajta.
3: Ezt is vihette volna másfelé a sorsa,
2: mondta a legnagyobbik. Besiettek, szekrényt, ládát kinyitottak, pompás ruhákat vettek elő, a tükör elé ültek, szépítgették magukat, tipegtek, topogtak, örültek előre a táncnak.
3: Ti csak vigadoztok, de én valahogy olyan furcsán érzem magam. Meglátjátok, valami baj ér minket,
2: szólt a legkisebbik.
3: Áj, te kis dunnalúd, mindig riadozol,
2: mondta a legidősebb.
3: Elfelejted, hány királyfi vigyázott már ránk hiába? Ennek a katonának még csak álomitalt sem kellett volna adnom, úgy sem ébredne fel a mi haszna.
2: Mikor elkészültek, még egyszer megnézték a katonát, de az jól becsukta a szemét és meg sem moccant, úgy tett, mintha aludnék akár a bunda. A lányok egészen megnyugodtak, ahogy ezt látták. A legidősebb odament az ágyához és megkopogtatta. Abban a pillanatban megnyílott a föld, és az ágy elsüllyedt. Mély üreg nyílt a helyén. A lányok egymás után leereszkedtek az üregbe, és elindultak szaporán lefelé egy föld alatti lépcsőn. Elől a legidősebbik, utána sorban a többi. A katona végignézte a dolgot, nem sokat tétovázott, nyakába kerítette a köpönyeget, és a legkisebb királylány után surrant. A lépcső közepén járhattak, mikor véletlenül ráhágott a királylány szoknyájára.
3: Jaj, ki kapaszkodott a szoknyámba?
4: sikoltott fel ilyetten a király kisasszony. Ugyan ne légy már olyan együgyű, szólt rá a legidősebb nénye. Biztosan valami kampós szögbe akadtál. Csak hamar mindannyian leértek a lépcsőn. A katona csak ámult-bámult, mert olyan gyönyörű fasorba jutottak, amelyet ő még életében sohasem látott. Színezüstből volt a fák levele, csillogtak, villogtak, ahogy a könnyű kis fuvallat mozgatta őket. Nem árt, ha valami emléket viszek innét. Ki tudja, mire lesz még ez jó, gondolta a katona. Odalépett az egyik fához, és letört róla egy ágat. Abban a pillanatban nagyot kondult a fa, mint egy öreg harang. A legkisebbi királylány megint felkiáltott. Itt valami nincs rendjén! Hallottátok ezt a kondulást? Ugyan, ne ijedezzél! Nyugtatta meg a legidősebb nénye. Nyilván a király fia kastélyában húzták meg a nagy harangot. Örvendeznek a jövetelünknek, azért harangoznak. Tovább mentek, befordultak egy másik fasorba. Az még sokkal szebb, sokkal ragyogóbb volt. Aranylevelek remegtek a fákon a szelíd fuvallatban. A katona ott is letört egy gallyat emlékül, és ez a fa is kondult egyet, de még szebben, még tisztább hangon, mint az ezüst fasorban. A legkisebbi királylány összerezzent, halkan felsikoltott, riadtan tekingetett jobbra-balra, de hát senkit sem láthatott, mert a katonát eltüntette a varázsköpönyeg. A nénye meg ismét összeszitta, hogy megint csak rémüldözik, pedig tudhatná, hogy a királyfiak harangoznak örömükben. Mikor a harmadik fasorba értek, a katona egészen elhűlt az ámulattól, mert még csak elképzelni se tudott volna soha olyat, mint ami itt eléje tárult. Gyémántból voltak a fák lombjai, és a levelek úgy tündököltek, hogy belekáparázott az ember szeme. Itt is minden úgy történt, mint az ezüst meg az aranyfasorban. A katona letört egy ágat emlékül, a fa kondult egyet, a legkisebbi király kisasszony felsikoltott ilyettében, a legidősebb nénye pedig megnyugtatta, hogy csak a királyfia kastélyában harangoznak. A gyémánt fasor egyenesen egy tóhoz vezetett. 12 csónak ringott a vizen, mindegyikben egy nyalka királyfi ült, a 12 király kisasszonyt várták. Mindegyik lány beszállt egy-egy csónakba. Mikor már mind elhelyezkedtek, a katona is beült láthatatlanul a 12-be, a legkisebb királylány mellé. Mikor a tó közepén jártak, egyszerre csak azt mondja a királyfi. Nem tudom mi ez, de ma olyan nehéz ez a csónak. Teljes erőmből húzom az evezőt, mégis alig haladunk, mintha valami terhet vonszolnánk. Biztos a nagy meleg miatt van, felelte a király kisasszony. Engem is úgy folytogat a hőség. Szép fényes kastély állt a túlparton, víg muzsika szállt belőle, trombita szó, dobszó. Kikötöttek és táncba fogtak a kastély előtt, kiki a párjával. Velük ropta a katona is, csak hogy láthatatlanul. Egyszer a legkisebbi király kisasszony megszomjazott, inni kért. Egy inas aranytálcáról egy teli boros kelyhet nyújtott oda neki, hanem a katona ott termett, s mindegy cseppi kiitta a bort. Egy kis riadalom támadt, mert a leány felsikoltott, és váltig hangoztatta, hogy itt valami nincs rendjén, ő már egész este olyan furcsán érzi magát, még utóbb valami baj éri őket. A legidősebb nénye azonban most is összeszitta. Ne adjatok rá, mondta. Ez a kis ostoba mindig riadozik. Hajnali 3-ig állt a tánc, akkorra mind kiukadtak a cipellők, abba kellett hagyni. A királyfiak visszavitték a lányokat a tavonát. A katona most az első csónakba szállt a legidősebbik király kisasszony mellé. A parton a lányok búcsút vettek a királyfiaktól, és megígérték, hogy másnap éjjel újra eljönnek. Ahogy a lépcsőhöz értek, a katona előre szaladt és befeküdt az ágyába. Mire a lányok lassan, fáradtan felvánszorogtak, ő már javában húzta a lóbőrt, úgy hortyogott, hogy már messziről meghallották. Ha, ettől ugyan békén lehetünk, mondták. Másnap a katona nem szólt egy kukkot sem, mert még egyszer végig akarta nézni ezt a csodálatos dolgot. A második éjszaka is velük tartott. Akkor is ugyanúgy történt minden, mint az első alkalommal. Táncoltak, még szét nem táncolták a cipőjüket. És így volt ez a harmadik éjszakán is. De akkor a katona emlékül egy kelyhet is elhozott magával. Reggel a király hívatta a katonát.
5: Elmúlt a 3 éjszaka. Halljuk! Meg tudsz-e felelni a föltett kérdésekre?
4: Tüstént, uram királyom, mondta a katona, csak magamhoz veszem a bizonyságaimat.
2: Beszaladt a kis előszobába, kivette a párnája alól az ezüst ágat, aranyágat, gyémántágat, meg az aranykelyhet. A lányok majd a szemüket kinézték, úgy lesték, mit művel. A katona azonban ügyes volt, hátat fordított a lányoknak, úgy rejtette a köpenye alá a kincseit. Visszament a trónterembe, a 12 király kisasszony meg az ajtó mögött lapult és hallgatózott.
5: Mondd meg hát, hol táncolják szét a lányaim éjszakánként a cipőjüket? Kérdezte a király.
2: Egy föld alatti kastélyban, felelte a katona. Ott mulatnak 12 királyfival. Azzal elmondta, hol járt, mit látott, és kirakta a király asztalára a bizonyítékait, az ezüst ágat, az aranyágat, a gyémánt ágat, meg a kelyhet.
5: A király erre behívatta a lányait. Feleljetek nekem, igazat szólt-e ez a katona? Kérdezte.
2: Azok látták, hogy leleplezték őket, és úgy is hiába tagadnának, bevallottak hát mindent töredelmesen.
5: Engedjétek szabadon a tömlöcből a királyfiakat,
2: rendelkezett a király, majd a katonához fordult.
5: Megtetted, amire vállalkoztál, én is megtartom, amit ígértem. Itt a 12 lányom, válasz közülük, melyiket akarod feleségül?
4: Hát, nem vagyok már mai legény, sodort egyet a katona bajuszán. A legidősebbik illik hozzám legjobban.
2: Még aznap megülték a lakodalmat, és a király örökösévé fogadta a katonát.

Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Yeah.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: az aranyeke. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
1: Volt egyszer egy király. Ennek a királynak annyi volt az aranya, hogy szinte kifolyt a kincses kamrából. Azt se tudta már, mit kezdjen ezzel a tenger sok arannyal. Gondolt erre, gondolt arra, hogy milyen nincs neki. Egyszer csak a fejére koppintott. Megvan! Faekém is van, vasekém is van, de még nincs aranyekém. Nosza hívatta az udvari kovácsot, adott neki 10 darab aranyrudat, megparancsolta, hogy csináljon belőle ekét. Hiszen a kovács meg is csinálta az ekét. A király meg kitette a palota tornácára, hadd csodálják az emberek. Hű, volt is csodálója az arany ekének. Csak egy öreg parasztember hümmögött. Rászólt a király. Hé, megállj te! Mit hümmögtél? Nem hümmögtem én, egyebet felséges királyom. Csak azt, hogy oktalanság aranyekét csináltatni, mikor jobban nála a vaseke. Hé, szörnyű haragra lobbant a király. Na te paraszt, ezt a mondásodat megkeserüled. Ha 3 nap alatt meg nem mondod, hogy mit ér ez az eke, karóba húzatom a fejedet. Hazament az öreg ember nagy búval, bánattal. Nem találta helyét, folyton sóhajtozott. Olyan szomorú volt, mint a 3 napos esős idő. Ugyan bizony, kérdezte a lánya, mi nagy bánatja esett kigyelmednek, apám uram? Mondja, mondja az öreg ember. És ahogy mondja, nagyot kacag a lánya. No, hát ezen ugyan kár busulni. Menjen vissza a királyhoz, mondja meg neki, hogy ne legyen olyan nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Ment az öreg ember egyszeribe, mondta a királynak. Felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, ami a szívemen, csak az a számon. Hát én bizony csak azt mondom, hogy ne legyen olyan nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Mi? Micsoda? Egy májusi eső? Kacagott a király. Bizony többet, felséges királyom, mert jó májusi eső nélkül nincs jó termés, márpedig egy jó termés 1000 aranyekénél is többet ér. Mondasz valamit, mert jár a szájad, szólt a király elgondolkodva. De nem hiszem ám, hogy ezt te találtad volna ki. Azt én nem is mondom, felséges királyom. Van nekem egy leányom, azt találta ki. Úgy? No, hát adok én neked egy marék lent. Vidd haza a leányodnak, és mondd meg neki, hogy fonja meg, és szőjön belőle annyi vásznat, hogy az alatt minden katonám férjen el, mert különben karóba kerül a feje. Csak még most búsult igazán az öreg ember. Hát hogy lehessen egy marék lemből annyi vásznat szőni, hogy a királynak minden katonája elférjen alatta? Hiszen annyi katonája van a királynak, hogy égen csillag, földön fűszál, nincs annyi. Hazamegy nagy búval, bánattal, mondja a lányának az üzenetet. Az meg akkorát kacagott, hogy csak úgy csengett belé az udvar. Mikor aztán jól kikacagta magát, felkapott a földről egy darabka fát, és mondta. Vigye ezt a darabka fát a királyhoz, és mondja meg néki, csináltasson belőle orsót, rokkát, meg szövőszéket, akkor aztán én is megszövöm a vásznat ebből a maréklemből. Ment az öreg ember, vitte a darabka fát, mondta a királynak az üzenetet. Az meg csak csóválta a fejét, hümgetett. Hé, de okos leány a te leányod. Eredj, hozd ide, hadd látom. 1 perc, 2 sem telt belé. Már ott állott a leány a király színe előtt. No, te leány, mondta a király. Látom, hogy nem csak okos, de szemre való is vagy. Te az enyém, én a tied, ásó kap a nagy harang válasszon el minket. Egyszeriben nagy lakodalmat laktak, s tám még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Az Aranyeke című mesét hallottátok. Műsorajánló következik.
2: Kedves gyerekek, képzeljétek! Mintegy 400 rajzpályamű érkezett a Süsüke Mesés Világa című felhívásunkra. Fantasztikus alkotások érkeztek tőletek. Gyereknap előtt egy nappal, május 30-án bulizzunk együtt a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös gyereknapi rendezvényén.
3: Csukás Mese Rádió!
2: Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
0: Műsorajánlót hallottatok. Csukás Mese Rádió.
5: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
6: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és itt van egy újabb találós kérdés a számotokra. Így hangzik. Ez a dolog sok színben és nagyon sok fajtában létezik. Ha belenyúlsz, mindig találsz benne valamit, de sosem tudhatod, mit rejt. Kivéve abban az esetben, ha átlátszó. Hordhatod a válladon, a hátadon, de ha olyan kicsi, a kezedben is foghatod. Ha iskolába mész, akkor segít neked elvinni a könyveidet. Mindenkinek hasznos társ lehet. Mi lehet ez? Igen, ez a táska! Fantasztikusan ügyesek vagytok! Ez volt már a találós kérdésem. Remélem, élveztétek. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!

0: utcájon.
1: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.

0: Mokásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok.
3: Gyertek, játszunk egy kicsit.
2: Vagyis, találós kérdés jön.
3: Ez a játszótéri játék előre-hátra visz, és ha magasra lendülsz, olyan, mintha repülnél. Leülhetsz rá, megkapaszkodhatsz, és már indul is a móka. Lehet láncos, faüléses vagy gumis, kicsiknek való, vagy picit nagyobbaknak. De csak óvatosan, ne szállj le róla menet közben. Na, rájöttetek? Igen, ez a hinta! A hinta a kedvencem, mindig olyan szabadnak érzem magam rajta. Mintha tényleg egy kis madár lennék. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
4: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és most újra én olvasok nektek. Vladimir Szutyejev, Júj de fáj, doktor bácsi, meg a kutyánk. Lehűlt az idő, és mi mind a ketten megfáztunk. Fájt a torkunk, és berekedtünk. Anya nem engedett iskolába menni, és kihívta az orvost. Egy kicsit megijedtünk, de anya megnyugtatott, hogy a doktor bácsi, akit Júj de fájnak hívnak, nagyon kedves. Mire a doktor bácsi megjött, mi már ágyban feküdtünk, hőmérővel a hónunk alatt. Júj de fáj doktor tényleg kedves volt, folyton viccelt és nevetett. Egyáltalán nem féltünk tőle, azt hittük, hogy el is enged minket sétálni. Júj de fáj doktor megnézte a lázmérőket, és kérte, hogy nyújtsuk ki a nyelvünket. De mi nem nyújtottuk, mert anya azt mondta, hogy nyelvet nyújtani nem illik. Most viszont anya is megengedte. Júj de fáj doktor kérte, hogy mondjuk á, és mi kórusban mondtuk ezt a bizonyos át. Aztán felállt, eltette a kalapácsát, amivel eddig kopogtatott bennünket, és azt mondta, hogy egyforma lázunk van, és egyforma torokgyulladásunk, és hogy maradjunk ágyban. 3 napig feküdtünk, és amikor felkeltünk, még nem engedtek iskolába menni. Unatkoztunk, hiányzott az iskola. A mi papánk festőművész, hát elhatároztuk, hogy mi is festőművészek leszünk. Fogtuk apa festőállványát, meg a festékeit, és elkezdtük rajzolni Csapka kutyánk képét. Csapka okos kutya, békésen ült, amíg rajzoltunk. Én rajzoltam, mása kifestette. Amíg mi festettünk, Szuszi belelépett a festékes dobozba, és egészen tarka lett. Megmosdattuk, erre ő szép fehér lett, mi pedig tarkák. Aztán a mama megmosdatott minket, apa pedig azt mondta, hogy Csapka nagyon hasonlít a portréjára. Másnap már mehettünk iskolába.
0: Csukásmese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Én Trokán Péter vagyok. Most én mesélek nektek. Bába Mihály, mese a két csutkaparipáról. Hol volt, hol nem volt, a görbehátú réteken is túl, volt egyszer egy kicsi falu, ahol élt egy szegény ember 7 gyermekével. A szegény ember hajnaltól késő estig dolgozott. A legkisebb gyerek, az apja hazaérkezett, rögtön az ölébe ült és arra kérte, hogy meséljen neki. Nagyon szerette a meséket hallgatni. El is nevezték Mese Bandinak. Egyszer a szegény ember a táltos paripáról mesélt Bandinak, a legkisebbik fiának. Ez a mesebeli táltos aranyhintóban vitte a királyfit az elvarázsolt királykisasszonyhoz, álkomboklon hétre szerelmen keresztül. Legyőzte a sárkányt, legyőzte a farkascsordát, az áradó folyót, az összeomló hegyeket, a tűztengert, és elvitte a boldog királyfit, meg a királylányt a tavasz szigetére, ahol örökké virágoznak a fák, ahol örökké süt a nap, ahol sohasincs hideg tél, és mindenkinek egyformán jut ételből, italból, de egyformán jut a munkából is. Amikor a szegény ember befejezte a mesét, leengedte térdéről a legkisebbik fiát. Most pedig menj, és aludj szépen. De még nem vagyok álmos, mondta Mese Bandi. Én is szeretnék két ilyen táltos paripát. Hát ennél mi sem egyszerűbb. Itt van mi. Ez a kukoricaszár, a csutka. Ebből megcsináljuk a paripák testét, és így mi. Kedde gyorsan munkához a szegény ember. Ez a 8 pálcika lesz a lábuk, ez a 2 a fejük, ez a kicsi meg a fülük. Még farkuk is kell. No tessék, itt vannak a csutkaparipáid, de most aztán siess aludni. A szegény ember legkisebbik fia boldogan ölelte magához a csutkaparipákat, letette őket a dikó alá, és gyorsan lefeküdt, és elaludt. De alig szenderedett el, a csutkaparipák felébresztették.
2: Jössz velünk, kis gazdánk!
1: Hová? Ébredezett Bandika, a szegény ember legkisebbik fia.
2: Az aranyrétre!
3: Megyek!
1: Ugrott fel Bandi. Pszt! Csendesen, föl ne költs valakit, és jól figyelj a szavamra. Hátrafelé vezess ki bennünket az ajtón, aztán gyorsan pattanj fel valamelyikünk hátára. Bandi úgy tett mindent, ahogy a csutkaparipa parancsolta. De alig, hogy átlépte a küszöböt a két csutkaparipa helyett, gyönyörű két táltos ló állt az udvaron. Felpattant az egyik hátára, és már száguldottak is. A táltos paripák patkói nem érték a földet, a csillagköveken csattantak, és vetették a sziklákat, mint a magvető a magot. Kettőt sem gondolkodhatott Bandi, és már kint voltak az aranyréten.
2: Szállj le, kis gazdánk, megéheztünk. Aranyfüvet legelünk, és ha akarod, elviszünk a kék szigetre, ahol kék a föld, kék a fű, a fák levelei azok kékek, kékek a virágok, ahol kék az ég és a napsugarak. Százszínű kék ott minden. Nos, akarod?
3: Akarom,
1: mondta Bandika, a szegény ember legkisebbik fia.
2: Akkor maradj itt, amíg legelünk.
1: Bandi leugrott a paripákról, mire kétszer becsukta meg kinyitott a szempilláját, a paripák lelegelték az aranyrétet. Bandika szomorúan nézte.
2: Egyet se búsulj, kis gazdák, holnap estére ismét kinő.
1: Most pedig ugolj fel és vágtassunk. Elhagyták a pusztát, a hegyeket, a héttengert, az örökó birodalmát, a tüzet vető hegyek láncán át, eljutottak a lészhegyek közé, onnan az ezüst hegyek csúcsára szökkentek, majd az aranyhegyek hátán pattogott a paripák patkója.
2: Kapaszkodj jól, kis gazdánk, mondta a paripa. Ha mégis leesnél, utánunk jön a testvérem és a hátára vesz. Elértük a fekete tengert.
1: Bandika minden erejével megkapaszkodott, amikor a paripa begázolt a fekete víztengerbe. Korom sötét színe volt, a hulláma meg 7 torony magas. Ám a paripa nekiugrott a fekete hullámoknak és átvágultak. Bandika csuromvizes lett, amikor a 7. hullámot törték át, megcsúszott és leesett a paripa. De akkor ott elmett a másik paripa és kimentette.
2: Kapaszkodj a sörényembe, most már csak egy hullámhegy van előttünk.
1: Valóban úgy volt, mert amikor áttörték egyszer végén ott a háborgó hullámoknak, s a víz, a tiszta kék víz csendesen ringott medrében. A paripák kiléptek a kékszínű homokpartra. A parttól nem messze egy nagy-nagy rét terült el, amelyen kékszínű fű nőtt, kékszínű virágok. Mind kék volt, de mind más és más. Az egyik tengerkék, a másik égszínkék, a harmadik sötétkék, a negyedik nefelejtskék, és így tovább. De kékek voltak a madarak, meg az állatok is. Átágtattak a réten, és betértek kék ország kék fővárosával, ahol kék király élt 7 kék király lányával. 100 kék katona fogadta őket körbe,

0: pedig sokan megkísérelték. Bandit a Kék Király kék trónteremébe vezették, ahol kék királyi székben ülve, kék palástban, kék koronával a fején várta az idegent. Üdvözöllek, idegen, kék országunkban, állt fel a király. Te vagy az első, aki szerencsésen átjutottál a fekete tenger feketén háborgó hullámhegyein. Áruld el nekem a titkodat, és teljesítem a kívánságodat. Szívesen elmondom, kék királyfelség, jó szándékkal és barátsággal, és két jó csutkaparipámmal jöttem. Ez az én titkom, semmi más.
1: Keblemre, kedves kis vendégem!
0: Látod, mások nem jutottak át a fekete tenger fekete hullámaiban, mert rossz szándékkal jöttek, kék birodalmunkra akartak törni.
1: Katonáim, terítsetek, lakomát csapunk! Hívjátok hét kék lányomat, és te pedig, fordult ismét Bandikához, kívánj, amit akarsz, teljesítem kívánságodat.
0: Hely, azt a lakomát lehetetlen leírni. Tyúklevestől mézes kalácsig volt ott minden, amit csak szemszáj kíván. A kék király lányai szépek, kedvesek és okosak voltak, és Bandi már azon volt, hogy a legkisebb, kékszemű kék királylányt kéri feleségül, a többieket meg testvéreinek, amikor az egyik paripa bekiáltott.
1: Siess, kis gazdánk, mert letelt az időnk. Holnap ismét elhozunk, és folytathatod a lakomát, különben sohasem találsz haza.
0: Bandi gyorsan elbúcsúzott Kékország kék királyától, meg a hét kék királylánytól, de megígérte, hogy holnap ismét eljön, és akkor mondja meg a kívánságát.
1: Várunk,
0: búcsúzott tőle a király. Várunk mi is, mondták a kék királylányok. Kikísérték Bandikát, aki felkapott az egyik paripára. Egy szempillantás alatt úgy elszágoldottak, hogy messze maradt mögöttük Kékország. Éppen idejében tértek haza. Bandika csak bebújt a takaró alá, már hallotta, hogy édesapja felébredt és szólongatja.
1: Ébredj, kisfia, majnalodik. Akinek paripája van, nem lustálkodhat, amíg hasára nem süt a nap.
0: Igaza van, édesapám, akinek két ilyen csutka paripája van, mint nekem, az az első kakasszóra ébred, mondta Bandika, és kiugrott a sútból. A két csutka paripa az éjszakai fáradalmakat pihente. Bandika nem is bántotta őket estig, mert tudta, hogy este ismét nagy út vár rájuk, vissza kell menniük a kék király kék birodalmába, a hét kék királylányhoz, akik lakomával várják.
2: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, Tokár Zita vagyok, 10 éves, és egy nagyon vicces verssel készültem nektek, amit most fel is szeretnék olvasni. Romhányi József, a bűnbánó elefánt. Az elefánt elmélázva a tópartra kocogott, és nem vette észre lent a fűben a kis pocokot. Szerencsére agyon mégsem taposta, csak az egyik lábikóját egyengedte laposra. Ejj de bánt, sopánkodott az elefánt, hogy sajnállak szegényke, büntetésül te most 10-szer ráhághatsz az enyémre.
0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és megannyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A farkas tanya. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
3: Egyszer volt, hol nem volt, még az óperencián is túl, volt egy tojás. Ez a tojás megindult világra. Görgött, egyszer előtalált egy rucát. Azt kérdi tőle a ruca. Hová mégy, tojáskoma? Megyek világgá, én is megyek, menjünk együtt. Mennek, mendegélnek, előtalálnak egy kakast. Hová mentek, rucakoma? Megyünk világgá, én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy varrótűt. Hova mentek, kakaskoma? Megyünk világgá, én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy rákot. Hova mentek, tűkoma? Megyünk világgá, én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy lovat, végre egy ötöt. Mentek, aztán mendegéltek, egyszer rájuk esteledett. Ott volt egy kis ház. Abba bementek. Kiki lefeküdt a maga helyére. A tojás befeküdt a tüzes hamuba. A ruca meg a kakas felültek a kandalló tetejére. A rák belemászott egy dézsa vízbe. A tű a törölközőbe szúródott bele. A ló lefeküdt a ház közepére, az ökör meg a pitvarba. Egyszer jön ám haza a 12 farkas, akiké a kis ház volt. A legöregebb már messziről elkezdett kiabálni. Fű, de idegen szagot érzek! Ki mer bemenni? Volt köztük egy hányaveti. Az azt mondta, hogy ő bemegy. Ha 1000 ördög van is odabent, nem félő semmitől. Be is ment. Legelőször is a kandalló tetején kereste a gyújtófát, hogy majd mécses gyújt, de a kakas meg a ruca elkezdtek lármázni. Akkor belenyúlt a hamuba, hogy majd parazsat keres, de a tojás elpukkant. Szaladt a dézsához mosakodni, ott meg a rák csípte meg az ollójával, aztán szaladt a törölközőhöz, ott meg a tű szúrta meg. Nagy ilyetten a ház közepére ugrott, ott a ló rúgta oldalba. Amint szaladt kifelé, az ökör is nekiesett, felkapta a szarvára, s az udvar közepére lőtte. Erre elkezdett ordítani, mint a fába esett féreg. Szaladt a többi farkashoz. Jaj, fussunk! Égszakadás, földindulás, valamennyi ördög mind odabent van. Nyúlok a hamuba, meglőnek puskával. Szaladok dézsához, megvágnak ollóval. Kapkodok kendőhöz, banya szúr tűjével. Futok ajtó mellé, kilöknek lapáttal. Szaladok pitvarba, vesznek vasvillára. Egy kiált, hep, más ordít, add feljebb. Akkor nagyot estem, bezzeg, jaj volt nekem. Akkor nekiindultak, még most is szaladnak, ha meg nem álltak.
2: A Farkas Tanya című mesét hallottátok.
4: Búcsút intett Jancsi az ájfalusi legényeknek, megköszönte a szíves látást, jól tartást, és bizony folytatta az útját. A hegyek alján, völgyek között már hasadt a hajnal. Nagyokat nyújtózott Jancsi, ásítozott, mert bizony nagyon elfáradt a nagy mulatozásban. De ment tovább, hiszen itt sem talált magának feleséget.

0: Hosszú út állt Jancsi mögött, s tudjátok, hogy meddig ment? Egészen a világ végéig, s amikor odaért, felnézett az égre, a bárány felhőkre, összekulcsolta a kezét, s arra kérte a jó Istent, hogy vezesse őt haza.
1: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A megtekeredett kígyó. Történt egyszer, nem is olyan rég, egy verőfényes reggelen a zebra csikó maga köré gyűjtötte a barátait, a kis orrszarvút, a zsiráfot, a majomikreket és a kis elefántot. Azt mondta nekik. Nézzétek, milyen szép idő van! Tegnap nagyon sokat esett az eső, most biztos találunk majd a bozótban sok-sok finom gyümölcsöt. Menjünk és szedjünk, amennyit bírunk, lepjük meg a családot. A jó barátok megörültek az ötletnek, mert már nagyon unták, hogy folyton a tűző napon rohangálnak, a patakparton fürdenek és az árnyékban pihennek. Szerettek volna csinálni valami jót. Szedték is a tappancsaikat, patáikat, lábaikat, kinek milyen volt. És a zebra csikó vezetésével elindultak a nagy bozótos felé. Egyedül a kis elefánt aggódott. Nekem mindig azt mondták, hogy oda nem szabad menni, mert ott lakik a mérges kígyó. A többiek persze csitították, hogy nem kell félnie, nincs ott semmilyen mérges kígyó, csak rengeteg finom és szaftos gyümölcs. Így a kis elefánt is megnyugodott, és vidáman csörtetett tovább a barátaival. Amikor odaértek, látták, hogy a zebra csikónak igaza volt. Minden bokor csak úgy roskadozott a piros és sárga gyümölcsöktől, de annyi volt, hogy a fele le is potyogott a földre. Ma jól lakunk, kiáltották. A zsiráf és a majmocskák a fenti ágakról szedegettek, a kis elefánt ügyesen kapkodta fel a földről a gyümölcsöket, az orrszarvú pedig meglökdöste a bokrokat a szarvával, hogy a lepotyogó gyümölcsöket a zebra is elérje. Olyan jól érezték magukat, és olyan finomakat ettek, hogy nem is vették észre, milyen gyorsan elszaladt a nap. Amikor kicsit hűvösebb lett, azt mondta a zebra csikó. Ettünk, mulattunk, menjünk haza. A csapat gyorsan elkezdte összeszedni a maradék gyümölcsöket, hogy haza is jusson belőle, amikor a kis elefánt egyszer csak nagyot kiáltott.
1: Segítség! Kígyó!
0: Erre a többiek is gyorsan odaszaladtak, és mit látnak? Az egyik bokor kellős közepén ott tanyázott egy hatalmas kígyó, aki halkan sziszegve ingatta a fejét.
2: De félelmetes!
0: Ijedeztek.
2: De vajon mit sziszeghet?
0: Az egyik kismajom összeszedte a bátorságát, amikor látta, hogy a kígyó nem mozdul, és közel hajolt hozzá.
3: Mit sziszegsz?
0: Kérdezte tőle. A kígyó lassan felemelte a fejét, és azt mondta.
3: Segítsetek!
0: A barátok nagyon meglepődtek, hogy a nagy kígyó segítséget kér tőlük, és megkérdezték.
3: Mi történt veled, kígyó? Hogy jutottál bajba? Megláttam a szép gyümölcsöket, és nem tudtam nekik ellenállni.
0: Válaszolt halkan a kígyó.
3: De te nem mérges kígyó vagy?
0: Kérdezte a kis elefánt, akit nagyon érdekelt a kígyó, hiszen szakasztott úgy nézett ki, mint a saját ormánya, csak nem szürke, hanem zöld.
3: De hogy vagyok?
0: Mondta a kígyó.
3: Csak sokan nem szeretnek, és ilyeneket terjesztenek rólam. Szóval megláttam a gyümölcsöket, és csak csúsztam és ettem, és mire végeztem, észrevettem, hogy csomót kötöttem magamra.
0: A barátok nekiálltak tanakodni, hogyan segíthetnének a kígyón, aki ott búslakodott a bokor közepén egy ágra csavarodva. A két kis majom hirtelen felugrott.
4: Majd mi?
0: Azzal gyorsan be is másztak a bokorba. Ügyes kezeikkel óvatosan kicsomózták a kígyót, aki szép lassan ki tudott mászni a bokorból, és csillogó zöld szalagként csusszant a földre.
3: Nagyon köszönöm nektek,
0: hálálkodott.
3: De annyira elfáradtam,
0: folytatta a kígyó,
3: hogy alig bírok mozdulni. lassan besötétedik, és nem fogok elérni az odúmig, és a szüleim nagyon le fognak szidni. Nem tudtok segíteni.
0: A kisállatok megint tanakodni kezdtek, mit évők legyenek, mert nekik is sietni kellett volna haza. Majd azt mondta a zsiráf. Segítsünk neki! Azzal lehajolt, hogy a kígyó finoman rá tudjon tekeredni a nyakára. És most mondd, hogy merre! A barátok hazasiettek a kígyóval, aki nem győzött hálálkodni nekik, és megígértette velük, hogy hamarosan meglátogatják. Az állatok igent mondtak, majd szedték a lábukat ők is, hogy időben hazaérjenek. Útközben felpakoltak még egy csomó gyümölcsöt és finomságot, mert gondoltak a szüleikre is, és siettek, hogy még vacsora előtt hazaérjenek. Otthon aztán volt nagy öröm és meglepetés, amikor a zebracsikó elmesélte a szüleinek, hogy mi történt. Nagyon büszkék voltak rá, hogy ilyen sok gyümölcsöt hozott. A kis elefántot is megdicsérték a szülei, hogy legyőzte a félelmét. A zsiráfot pedig azért, hogy ilyen jó szívű volt, és segített a kígyónak hazamenni. A kis majmoknak is nagyon örült a majompapa és a majommama, hogy milyen ügyesen ki tudták csomózni a bajba jutott kígyót, úgyhogy nagy volt a boldogság a szavannán. Mindenki elégedetten, jól lakottan és fáradtan hajtotta álomra a fejét, és elalvás előtt azon gondolkodtak, hogy legközelebb vajon milyen kaland várja majd őket.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják. Képzeljétek el, hogy ezt a dalt az óviban a gyerekeknek szoktam énekelni, ezzel szoktam kelteni őket. Úgyhogy most arra gondoltam, hogy keltsük föl azokat, akik még alszanak.

0: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld, mi történt.
2: Na?
1: A nagymamám nekem adta egy kinőtt kardigányát.
2: Ó, ez kedves tőle.
1: Igen, de van rajta egy kis folt.
2: Jaj, hát ajándéklónak ne nézd a fogát.
1: Tessék?
2: Az ajándéklónak ne nézd a fogát közmondás azt jelenti, hogyha ajándékot kapsz, ne fintorogj, vagy ne keresd benne hibát, hanem örülj neki, hiszen jó szándékkal adták.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Élt valaha egy öreg halász egy szerény kis viskóban a nagy tengerhez közel. Felesége is volt, s bár nem voltak gazdagok, nem is éheztek. Pont annyi jutott nekik, amennyi kellett. Ám egy nap a vakszerencse rájuk mosolygott. A nevezetes napnak reggelén csak ült és várta a halakat. Már el is bóbiskolt volna, mikor megfeszült a zsineg, s csodák csodájára ráakadt egy beszélő csuka.
4: Nem hal vagyok, hanem elvarázsolt herceg, mondta.
3: Egy beszélő csuka? Ilyet még nem láttam. Elengedlek, szólt az öreg halász, vissza is dobta a halat. Ma sem fogtál semmit? Megint krumplit eszünk? Se baj, meglátod. Egyszer tönkre megyünk, zsémbelt az asszonyka, amolyan félkomolysággal. Egyet fogtam csak, de eleresztettem. Elátkozott herceg volt az csuka jelmezben. Mit kívántál cserébe? Nem hiányzik semmi? A ház is mindjárt ránk dől, alig van mit enni. Holnap menj csak vissza, hívd magadhoz szépen. El ne erezd, míg az új házunk nincs készen. Másnap kiment az öreg halász az azurkék tengerhez, hívni kezdte a herceget. Az életedért cserébe a feleségem szép nagy házat akar, és hogy legyen nagy udvara, mint virágos kert takar. Kérésed teljesül azon nyomban, szólt a csuka, és eltűnt a habokban. Már messziről látta a halász az új házat, hogy az asszonykája sürög, forog a kertben, és örömében szinte táncra perdül. Ilyen boldogságban éltek hetekig, hónapokig, de lassan ráuntak a gazdagságra. Igaz, szép a házunk, de alig férünk benne. Bárcsak inkább egy igazi kastély lenne. Addig-addig álmodozott ilyen formán az asszony, hogy már nem is tudott másra gondolni. Éjjel-nappal nyaggatta a férjét, aki végül engedett az unszolásnak, és elindult. A halász érezte, hogy a tengerről eltűnt a nyugalom, amely annyi éven át ringatta. De mit tehetett mást? Hívta a herceget. A feleségemnek kéne még annyi, hogy szeretne igazi kastélyban lakni. Kérése teljesül azon nyomban. A halász hazament a kastélyba, ahol az elégedett felesége várta. Sugárzott a boldogságtól, ami ugyan nagyobb volt, mint eddig, de gyorsabban véget is ért. Férjecském, még egyet kérje. Királynő nélkül nincsen kastély. Kiment a halász a tengerhez, látta, hogy zöldes-sárga hullámok nyaldossák a partot. Hívni kezdte a herceget. A feleségemnek nem elég ennyi. Most már királynő szeretne lenni. Kérésed teljesül azon nyomban. Aznap királyi palotába tért vissza a szerény halász. Nem is tudott mihez kezdeni a gyönyörű bútorokkal, meg a pompás lakomával. Ahogy teltek múltak a napok, a felesége elszontyolodott. Többet nem is kérnék, ha egyszer császárnő lehetnék. Újra kiment a halász a tengerhez, de azon már fagyos szelek korbácsoltak sötétkék hullámokat. Ezért bátortalanul hívta a herceget. A feleségemnek nem elég ennyi. Ő már császárnő akar lenni. Feltűnt a csuka a kékes habokban. Kérése teljesül azon nyomban. Szegény halász nem szívesen indult haza. A császárnő ott ült a trónon, ajkai lebiggyeztve, a nagy birodalom még egy mosolyt sem csalt az arcára. Próbálta jobb belátásra bírni kedvesét a halász, de hasztalan. Amint teljesült egy kívánság, mintha mi se történt volna, jött a következő.
5: Szép nagy ez az ország, de császárnő bárki lehet. Legyek pápa, abból csak egy van, egyetlen egy.
3: A halász még a tenger közelébe se ért, de már arcába vágott a szél, a nappali ég éj sötét fellegekbe burkolózott. Irába szállt a bátorsága, de haza mégsem mehetett, ott a dühös felesége várta. Reszketve állt meg egy szirten, összeszedte minden bátorságát, s próbálta túlüvölteni az égzengést.
4: A feleségemnek nem elég ennyi, most már pápa szeretne lenni.
3: Feltűnt a csuka a rémes habokban. Kérése teljesül azon nyomban. Az öreg halász alig tudott bejutni feleségéhez. Hívők egész serege tartóztatta. Végül meglátta őt, s a nagy fényességen keresztül hangját is meghallotta.
5: Örömöm a pápaságban sincsen. Menj, s kérd meg, hogy én legyek Isten.
3: Ahogy elhagyta felesége birodalmát, látta, hogy a végtelen tenger vörösen iszik. A mennydörgő ég pedig lángokban áll. A halász már csak kúszva tudott közelíteni a parthoz. Sziklába kapaszkodva dacolt az orkánnal. A rettentő robajban elordította magát.
4: A feleségemnek nem elég ennyi! Ő már Isten szeretne lenni!
3: Alig, hogy kimondta e szavakat, a fekete ég kékre váltott. A hirtelen beálló nagy csendet csak egy szelíd hang törte meg. Kérésed nyomban teljesül, szólt a csuka, aztán örökre elmerült. Az öreg halász hazafelé bandukolt a tavaszi napsütésben. Kereste a roppant tömeget, a palotát, de nyomukat se lelte. Ő maga már nem is emlékezett az útra, csak a lába vitte. Egészen a szerény kis viskóig, ahol a felesége épp krumplit főzött.
5: Ma sem fogtál semmit. Megint krumplit eszünk.
3: Se baj, talán egyszer gazdagok leszünk, zsémbelt az asszonyka, amolyan félkomolysággal. Csak egy csókot fogtam. Remélem, hogy elég. S hogy örült a csóknak a csinos kis feleség.

0: Grammatika-titkai.
1: Ti szoktatok szógyűjtögetőt játszani?
2: Nem.
1: Pedig az az egyik kedvenc játékom, amikor autóban utazik az ember, vagy a papagáj. Elmondom, hogy szoktuk játszani. Rokon értelmű szavakat kell gyűjteni, például autó, kocsi, gépjármű, járgány, verda. Vagy én szeretek szállni, szárnyalni, suhanni, röppenni, reptesni. A világon a legjobban pedig a nyelvtant, és Rosit szeretem, komálom, bírom, csípem. Megpróbáltok ti is gyűjteni rokonértelmű szavakat? Nyugi, maradt még nektek is sok. Rengeteg, csomó, nem érdek. Na jó, abba hagyom.
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
3: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
0: Kedves gyerekek!
4: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készül nektek vasárnaptól. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
4: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
4: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
6: Óriási szerencsétek van, mert most kótyavetye mond nektek mesét. Tanulságos állatmesék La Fontaine nyomán. Városi egér, mezei egér. Meglátogatta régen nem látott rokonát a városi egér. A mezei egér szívélyesen fogadta a vendéget. Tüstént körbe is vezette a birodalmán. Kimentek a búzaföldre, csipegettek egy kicsit a földön maradt gabonából, bebújtak a szalmakazalba. A látogatást a patakparton fejezték be, ahol friss patakvízzel oltották a szomjukat. Másnap reggel hazament a városi egér, ő is meghívta vendégségbe a mezei egeret. Pár nap múlva a mezei egér beállított a városi egérhez. Elámult a városi lét sok-sok csodájától. Legjobban a kamra tetszett neki. Sok olyan incsiklandó finomságot látott ott, amivel még sohasem találkozott. Hurkát, kolbászt, tepertőt, csokoládét. A városi egér biztatta, hogy kóstolja csak meg sorra ezeket. Alig kaptak be néhány falatot, amikor zörgött a kulcs a kamra ajtó zárjában. Gyorsan bújjunk el, mert agyonüt a gazda bennünket, ha itt talál, mondta a városi egér a mezei egérnek, és már húzta is vissza az egérjukba. A macska jól belakott az abálcszalonnából, nyalogatott hozzá némi tejfölt, majd dorombolva eltávozott. Az egerek ekkor ismét előmerészkedtek. A városi egér biztatta a mezei egeret, hogy kóstolja meg az oldalszalonnát is, mert az a legjobb falat. A mezei egér azonban megköszönte a szíves vendéglátást, szedte a batyuját és indulni készült. De hát miért ilyen gyorsan, kedves rokon? Marasztalta a városi kisegér. Annyi finomság van még itt. A mezei egeret azonban nem tudta marasztalni. Köszönöm, de inkább hazamegyek. Otthon ugyanis nincs ennyi finomság, de a szerény kis ebédemet legalább félelem nélkül nyugodtan elkölthetem. Itt a vége, fuss el véle!
2: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Egy fő, két fő, holnap után hét fő. Hét törpe tapsi füles tepsijébe pép fő. Zsírja köpköd, vize forr, bedugul a pisze orr.

Tapsi, tapsi mamának, cukrot hoz a babának. Tapsi, baba, tapsi, mit fog mama hozni? Piros csizmát, papucsot, a hajába szép csatot.

megrajta, hes-hes tyúkok, hes-hes-hes. Csipi-csipi csóka, fészket rak a csóka, ángyomasszony kertjébe, fügefa tetejére, hes le csóka, hes-hes-hes.

0: Akváriucska, hes-hes-hes. Töröm-töröm a mákot, sütök vele kalácsot, tisztítom a mogyorót, annak adok, aki jó. Ham-ham-ham. Így törik a diót, kop-kop-kop. Így meg a mogyorót, rop-rop-rop.
1: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: is! Szólásmondások.
1: Képzeld, mi történt?
2: Na, mi?
1: A barátom, Peti, kapott egy távirányítós robotot. Azt mondta, hogy ez a világ legjobb játéka, és soha nem fogja letenni. Most meg ott porosodik az ágya alatt.
2: Hát igen, erre szokták mondani, hogy minden csoda 3 napig tart.
1: 3 napig? De a robot nem is romlott el, és az eleme is sokkal tovább bírja, mint 3 nap.
2: Persze, nem is a robot romlott el, csak elmúlt az újdonság varázsa. Ez azt jelenti, hogyha valami nagyon különleges vagy izgalmas dolog történik, például valaki kap egy ilyen szuperjátékot, akkor az elején még oda van érte, de aztán hamar megszokja és már nem is tűnik olyan érdekesnek. Pont mint Peti robotja, ami pár nap után most már csak egy sima játék a sok közül.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Csukás István. Sokan vagyunk, de az a jó. Mi az, amit rögtön észreveszel, ha kinyitod a szemed? Mi az? Visszhangozta tüskés hátú. Hogy nem vagy egyedül. Persze, hogy nem vagyok egyedül. Például itt vagy te, azután ott vannak a barátaink, azután nem kell mindenkit és mindent felsorolni, arra kevés lenne egy év is. Leszögezhetjük, hogy sokan vagyunk. És mi következik ebből? Ugrifüles megint fölemelte az ujját, mint egy tanár. Tüskés hátú a vállát vonogatta, hogy nem tudja. Ugrifüles lengette az ujját, és így folytatta. Azt következik, hogy ennek a sok mindenkinek érintkezni, találkozni, beszélgetni kell egymással. Mivel egymás mellett élnek, segíteniük kell egymásnak. Ki kell térni egymás útjából, hogy össze ne ütközzenek, meg kell egyezniük, és el kell viselniük egymást. Vagyis viselkedni kell, mégpedig legalább úgy, ahogy az először köszönő ősember, vagyis barátságosan. Azzal is, akit nem ismerünk? Igen, hát ha megismerkedünk. Azzal is, akit nem szeretünk? Azzal is udvariasnak kell lenni. Az illemszabályok védenek is. Védenek? Hogyan védenek? Csodálkozott tüskés hátú. Úgy, hogy megtartjuk, és a másik is megtartja, nem fajul nyílt rasszízű veszekedésé az ellenszemp. Kordában lehet tartani. Tüskés hátú a homlokát ráncolta. És ha tegyük fel, mégis összeverekedtem valakivel, az illemszabályok arra is adnak módot, hogy ne tartson örökké a harag. Például kölcsönösen bocsánatot lehet kérni. Udvariasan el lehet simítani az ügyet. Tüskés hátú még mindig ráncolta a homlokát. Értem, értem, el lehet simítani, de csak utána. És előtte mire jók az illemszabályok? Úgy értem, hogy nekem, tüskés hátúnak személyesen mi hasznom van belőle? Ugrifüles elmosolyodott. Van hasznod belőle, ne félj, mert az a lényeg, hogy az illemszabályok kölcsönösek. Csak akkor tartanak tiszteletben például téged, tüskés hátút, ha te is tiszteletben tartasz másokat, csak is akkor. Értem. Ha tehát én köszönök, nekem is köszönnek. Erre jött eszembe, de ki köszön előbb? Mindig én? Attól függ. Ha például te lépsz be valahová, vagy te szólítasz meg valakit, vagy te távozol először, akkor te köszönsz előbb. És ha az utcán találkozom valakivel, és egyszerre látjuk meg egymást? Az udvarias embert általában nem lehet megelőzni a köszönésben. Próbálj te az első lenni mindig. Nem olyan nagy fáradtság. És nekem sohasem köszönnek előre? Ugrifüles rákacsintott tüskés hátúra. Dehogy nem, mikor például hozzád lépnek be, vagy téged szólítanak meg. De ebből nem kell önérzeti ügyet csinálni, próbálj meg mindig elsőnek köszönni. Ez nem szolgalelkűség, hanem udvarias szolgálatkészség. Képzeld, el fog terjedni, hogy Tüskés hátú a legudvariasabb a környéken. Tüskés hátú bólogatott, hogy az bizony nem lenne rossz, majd megint elkomorult az arca. És ha nem köszönök vissza? Az nagy udvariatlanság, egyenesen sértő. És milyen köszönés van még? Van családi, baráti és hivatalos köszönés, vagyis háromféle. Az emberfia a családjának szeretettel köszön, vagyis melegebb hangon, ez világos. És a barátjának? Barátok között kialakulhat tréfás köszönés is, amit csak a barátok értenek. És a hivatalos köszönés? A hivatalos köszönésnek általában szokott a formája, mint a katonáknál az erőt, egészséget, a bányászoknál a jó szerencsét. Ezekkel a köszönésekkel néha kézmozdulat is jár, tisztelgés. És mikor nyújtunk kezet? Köszönéskor, bemutatkozáskor, kesztyű nélkül és tiszta kezet. Télen is? A nagy hideg van, fent hagyhatjuk a kesztyűt. És nyáron? Mi van nyáron? Honnan vegyünk kesztyűt, amit lehúzunk? Igazad van, hagyjuk a csodába a kesztyűt, maradjon a tiszta kéz. És ki nyújtja előbb? Idősebb a fiatalnak, nő a férfinak. Többféle köszönés nincs. Előfordulhat, hogy több embernek köszönünk egyidejűleg, mikor például a barátod megy a mamájával, és te oda közössz így. Kezét csókolom. Ez a mamának szól. Szervusz. Ez a barátodnak. És ha nem a mamájával megy? Ha egy ismeretlennel megy, akkor előbb a barátodnak köszönsz, utána az ismeretlennek. Ugrifüles nyújtózkodott, hogy csak úgy ropogtak a csontjai. Tüskés hátú töprengett, igyekezett az agyába vésni a sok-sok illemszabályt. Mikor már az agyába véste, amit eddig hallott, megkérdezte. Mindent értek, csak még egyet nem. Mi van a tegezéssel, magázással? Mikor tegezünk, mikor magázunk? Ezt nagyon szeretném tudni, mert néha belegabajodom. Igen, igen, nagyon fontos kérdés. Azt mindenki érzi, hogy csak úgy nem tegezhetünk le valakit. Általában először mindenkit magázni szoktunk, és várjuk meg, míg felajánlja a tegezést. Utána tegezhetjük. És a felnőttek, ők mindig tegezik a kisebbet. Ez már így van, ezen nem lehet megsértődni. Udvariasan magázzuk tovább is őket, ha nem ajánlják fel a tegezést. Ugrifüles elővette egy nagy sárgarépát, szagolgatta, majd, mint ahogy egy illemtanárhoz illik, megkínálta Tüskés hátút is. Tessék, harap belőle! Rácsáljunk egy kicsit! Tele hossal, könnyebb a beszélgetés!

0: Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Hoztam egy újabb találós kérdés számotokra. Így szól. Ez a nagy, sokszor fehér színű doboz a konyhában lakik, és nagyon hideg van benne. Azért, hogy az ennivalók frissen maradjanak. Általában világít belül, ha kinyitod az ajtaját, és külön polcokon tartjuk benne a finomságokat. Na, mire gondoltam? Igen, ez a hűtőszekrény. Én imádom kinyitni a hűtőt és megnézni, milyen finomságok vannak benne. Egyébként nagyon hasznos eszköz. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukás Mese Rádió.
3: Fini Petra, Frici hős lesz. Senkit nem neveznek már mostanában Ferencnek, viccelődött mindig Fricivel az apja. Fricinek meg pláne nem, nevetett hozzá, majd megsimogatta kisfia aranyvörös fürtjeit. Légy rá büszke! A nagyapádat hívták így, a híres oroszlán kutatót. Frici ilyenkor mindig lecsukta a szemét, és maga elé képzelte Fritz Ferencet, vagyis Frici nagypapát. Lelki szemeivel fiatalnak látta is, ruganyos léptűnek, nem olyan hajlott hátú, töpörödött emberkének, mint amilyenné idősebb korában vált. Neki is vörös haja volt, és annyi szeplője, mint csillag az égen a szavanna felett, ha leszáll az éjszaka. A nagypapa távcsöve szinte a szeméhez nőtt, figyelte, kutatta, óvta, gyógyította az oroszlánokat, ha kellett, megvédte őket az orvadászoktól. Együtt élt ezekkel a sárga színű nagymacskákkal, a kicsinyeikkel úgy játszadozott, mintha a saját gyerekei lettek volna. A kis Frici istenítette a nagyapját, akkor is, miután már eltávozott közülük. Nem csoda, hogy arról álmodozott, ő is biológus lesz, és valami távoli vidéken állatokat fog menteni. 6 éves kisfiú lévén egyelőre azzal kellett beérnie, hogy plüss állatokkal vette körbe magát, rengeteggel. Na, nem édi-bédi cukorfalat plüssökre kell ám gondolni. Fricit, amikor kiválasztott egy újabb állatkát, nem az érdekelte, hogy mennyire helyes a pofia, puha a szőre, vagy netán csillogó-e a bundája. Csak is azt vizsgálta, mennyire élethű az állat, és a testalkata, színe, megjelenése hasonlít-e a természetben élő valódi megfelelőjéhez. Frici szobájának berendezése a földtérképét utánozta, a bútorok és a szőnyegek pedig különféle kontinensekké váltak. Az adott plüssállat nem élhetett ugyanis másik földrészen, mint az eredeti megfelelője. Nélkülük nem ment sehová, nélkülük képtelen volt elaludni. Ha csak a sarokra készült fagyizni, akkor néhány európai állatot vitt magával, annyit, amennyi belefért az egyik kezébe, hogy a másikkal a fagyit tarthassa. Ha barátokhoz indult ebédre, ment vele egész Afrika állatvilága. Ha a nagymamánál aludt, legalább 2 földrésznyi plüss tartott vele. Ha pedig több napot kellett eltöltenie a családja nélkül, akkor az egész világ. Minden kontinens, minden állata elkísérte plüssformában. Az óvónénik által szervezett ovistábor 3 napig tartott. Ez bizony szerinte az összes plüst jelentette volna. A gond csak az volt, hogy az ovis csoport busszal ment, és a csomagtartóban nem fért volna be Frici egész állatgyűjteménye, mert legalább 50 plüsse volt. Komoly lelki tusa árán végül abban maradt a fiú a szüleivel, hogy csak 30 állatot visz el. Köztük a nagy hím oroszlánt, amit a legjobban szokott szorongatni elalváskor. A plüssök éppen hogy befértek apa óriási sportáskájába, Frici a ruháit és a tisztálkodószereket egy pöttöm hátizsákba rakta be. Így is minden gyerek csak forgatta a szemét, amikor meglátták a méretes pakkot a busznál. Még az óvónéni is finoman megjegyezte, hogy akkor ez a táska, mint maga a busz. Pedig szükségem van ennyi plüssállatra, Éva néni, bizonygatta a kisfiú. Éva néni kedvesen megsimogatta a fejét, majd segített neki felszállni a buszra. Az ovis táborban mindenki csodálkozva figyelte Fricit, amikor kipakolt a táskából. Sorra elmondta az állatok nevét, és azt is, hogy melyik, milyen földrészen él. A tábortűznél a forró szavannáról mesélt, és szenvedélyesen adta elő nagypapája oroszlánvédő történeteit. Sokan gondolták úgy, hogy 6 évesen már nem illik alvós állattal indulni egy komoly táborba, kicsit lesajnálóan néztek hát az oroszlányát szorongató Fricire, aki sorra jó étpuszit nyomott a plüssei homlokára. Amikor aztán eljött a takarodó ideje, és leoltották a lámpát, már nem érezték annyira gyerekesnek a dolgot. Egyre többen sírtak fel, vagy rohantak ki az óvónénihez. Frici először Böbének adott egy fókát, aztán Jucusnak egy színes papagájt. Balázs kapta a jegesmedvét, Tibi a vidrát, Máté pedig a sast. Zsuzsika egy nagy szárnyú pillangót, Magdolna pedig a villogó szemű csíkos tigrist. A puha szőrű állatkák egyre fogyatkoztak, könnyes szemű kis gyerekből viszont egyre kevesebb lett. Este 10-re Frici az összes plüssét kölcsön adta, kivéve a nagy hím oroszlánt, aminek a sörénye már teljesen összeállt a sok ölelgetéstől. Fricinek a szíve szakadt meg, hogy nem tudhatja maga mellett az összes állatot, ugyanakkor kellemes bizsergés és melegség járta át. Jó érzés volt segíteni a többieken. Már éjfél volt, amikor felébredt arra, hogy pisilnie kell. Óvatosan lépkedett ki a mosdóig, hogy senkit ne ébresszen fel. Olyan halkan ment, hogy az óvónéni nem hallotta meg, amint közeledik. Éva néni szobájának ajtaja nyitva volt. A kisfiú sírást hallott bentről. Nem tudta, mit csináljon. Felnőttek nem szoktak sírni. Vagy ha igen, akkor is inkább egy másik felnőtt szokta őket megvigasztalni. Tud ő segíteni egy szomorú felnőttnek? Végül vett egy nagy levegőt, és belépett a szobába.
0: Nem tudsz aludni, Frici?
3: Törölte meg azonnal a szemét Éva néni, és ölelésre nyújtotta a kezét. Észrevette, hogy a kisfiú értetlenül nézi a könnyeit.
0: Nincs semmi baj, csak tudod, a nagymamám nagyon beteg. 95 éves. Igazából örülhetünk, hogy ilyen szép kort megért. Én mégis szomorú vagyok, ha arra gondolok, hogy elveszíthetem őt.
3: Frici agya lázasa járt. A kezében ott ölelgette a nagy hím oroszlánt, ami nélkül még soha nem aludt el. Az óvónéni szemében pedig ott ragyogtak azok a fájdalmas, szomorú könnyek. Aztán elhatározta magát. Gyorsan az óvónő kezébe nyomta az oroszlánt, miközben ezt hadarta. Ez a hím oroszlán engem mindig megvédett. Éva nénit is biztos megvigasztalja. Azzal kiszaladt a szobából, mert félt, hogy a végén még meggondolja magát. Frici! Szólt utána az óvónéni, de a mondatot már csak magában fejezte be, hiszen ez az oroszlán a kedvenced. Ám a fiú már messze járt. Végül úgy alakult, hogy Frici az óvis táborban mind a 3 éjszakát az állatai nélkül töltötte. Amikor az óvónéni visszaadta neki a hím oroszlánt, ezt mondta. Nem ismerek nálad nagyobb hőst a világon. És ezzel Frici is egyetértett. A gyerekek úgy néztek rá, mint valami vöröshajú világ megmentő lovagra. Hazafelé Frici mamája és papája meghatottan figyelték a fiúkat. Alig hitték el, hogy a táborban az állatai nélkül aludt. Ez aztán igazán hősies cselekedet volt, Fricikém, ismerte el a mamája.
1: Remélem is, mondta határozottan Fici. Máskülönben hogyan tudnék nagypapa nyomdokaiba lépni?
3: Jelentette ki komolyan, majd az autóból kinézve szemével végigpásztázta a tájat. A mezőkön oroszlánok szaladtak, az egyik domb mögül pedig, mintha a nagypapája szafari kalapját látta volna kikandikálni. A szülei csodálkoztak is, amikor másnap óriási patáliára ébredtek. Frici az ágyban ült, és jaj veszékelt. Mi történt, Frici? Faggatták.
0: Elveszett a plüss oroszlánom,
3: motyogta a kisfiú. Az, amelyiket
1: Kölcsön adtad az óvónéninek, és olyan ügyesen aludtál nélkül a táborban?
0: Az, de akkor egy hős voltam, most meg csak egy óvodás kisfiú vagyok,
1: zokogott tovább Frici.
3: Aznap Frici egy kicsit késve ért be az oviba. Az oroszlán végül a szennyes tartóból került elő, ahol egy pulcsiba gabajodva bújt meg. Az óvónéni kérdő tekintetére, hogy miért késtek el, Frici szülei ennyit feleltek: a hősöknek is jár néha egy kis szabadság. Frici pedig megkönnyebbült, hogy ma újra egy átlagos óvodás kis fiú lehet.

0: Csukásmese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukásmese Rádióban.
0: Mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Engem Malek Andreának hívnak, általában énekelni szoktam, de most mesét fogok mondani nektek. Amit tudni kell róla mindenképpen az az, hogy én 3 gyermeknek vagyok a mamája, hamarosan nagymamája is leszek egy kisfiúnak, ami engem nagyon-nagyon inspirál arra, hogy rengeteg mesét olvassak, és bejöjjek ide a rádióba, és nektek is elmondjak egy-két mesét. Janina Porozsinska, a szeles idő. Átdolgozta Sebők Éva. Fűzfalván mindenki a szelet szitta. Öregapu azt panaszolta, hogy fütyül a kürtőben. Öreganyó, hogy süvít odakün. Az öreg kondás, hogy befúj az ablakrésen. A sánta Pietrek, hogy letöri a virágait. Csak a kis Marcinak tetszett a szél. Mamuskám, de szépen fütyül ez a szél. Gonosz az angyalom, miatta nem lesz termés az idén. Messze sodorja a porzószálakat, minden tönkretesz, kenyerünk se lesz. Adjon egy karéjjal, mamuskám, jutott Marci eszébe a kenyérről, hogy éhes. A szél pedig elmenekült a faluból, ahol mindenki csak rosszat mondott rá, s így töprengett. Az bizony igaz, hogy csak süvítek, meg vonítok, de mit tegyek, ha nem tudok énekelni? Ment a kakashoz, hogy tanítsa meg énekelni, de az csak kukorékolt. Ment a békához, az meg csak brekegett. S hát egyszer csak megpillantott egy madárjesztőt az apföldön, de nem ám akármilyet. Gyönyörű kisasszonynak volt öltöztetve, kalapja volt meg selyem szoknyája. Büszke is volt, annyira, hogy szegény szél a közelébe sem mert menni. Elsietett az orgonabokorhoz, illatot kért tőle, hogy méltó módon közeledhessen a szép kisasszonyhoz. Futott, száguldott vissza, hogy el ne illanjon az illata, odarontott, perdült a kisasszony elé, de jaj! A nagy sietségben letépte véletlenül a szép kisasszony kalapját. Léggömbre fújta fel a selyem szoknyáját. Az meg persze ettől úgy megsértődött, hogy szóba se állt vele. Szegény szél nagyon elszomorodott. Baktatott vissza a falu felé, s hát látja, hogy a lentföldön Marci édesanyja hajlunk dolgozik, fiacskájának meg nagy kendőjéből függőágyat kötött a fűzfa két ágára, abban szendergett a gyerek. Ó, hát alszik ez a kedves kis Marci, gondolta a szél. Az egyetlen az egész faluból, aki szeretett, elringatom, hadd álmodjon szépeket. És lágyan, lassan fújdogálva ringatta a függőbölcsőt. A gabona meg csak erre várt. Kitárt a zöld virágait. Földre hullajtotta porzószálait. Ünnepélyesen, enyhén susogva felvetették fejüket az ezüst kalászok. Marci pedig aludt, aludt, és nem tudott semmiről semmit.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: mennék, de megyek, megy erre, nem arra, emerre.
1: Mesés délelőttöt! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek! Tunyogi Bernadett vagyok, és ma én olvasok nektek egy nagyon-nagyon szép mesét. Mester Györgyi, a csacsogó kis patak. A tavaszi hóolvadást követően az erdei barlangból egyszer csak felszínre bukkant egy vékonyka vízerecske. Még patakocskának se volt mondható, hiszen alig csörgedezett benne víz, de az élni akarása hatalmas volt, ezért a tavaszi esőktől megerősödve, buzogva, nagy lelkesedéssel folytatta útját a szelíd domboldalról lefelé. Amikor lapos részre, kavicsos talajra ért, kicsit szétterült, de csak annyira, hogy azért a létét, a további haladását ne akadályozza. Vidáman, csobogva folytatta megkezdett felfedező expedícióját. Furdalta a kíváncsiság, milyen lehet a világ az addig megismert erdőn, dombokon és füves réteken túl. Van-e valahol egy nálánál jóval nagyobb víz, amivel érdemes szövetségre lépni, egyesülni vele? Kavicsos medrében hát virgoncan, csacsogva haladt tovább. A kisebb szikladarabokon átbukfencezett, a nagyobbakat megkerülte, közben hófehér habfodraiban gyönyörködve tudatta a környezetével, hogy ő itt van, és már nem lehet megállítani, nem lehet őt csak úgy eltaposni. Egy idő után már ki is törlődött az emlékezetéből, honnan került napvilágra, hogyan jutott a karsztbarlangból a felszínre, de arra mérhetetlenül kíváncsi volt, mi van előtte, mi vár még rá, merre vezet az útja. Örömmel találkozott volna egy nagyobb, legalábbis nálánál nagyobb vízfolyással. Előre haladtában hát folyton kérdéseket tett fel mindenkinek, akivel csak összehozta a sors. Amikor szomjazó madárka szállt le a partján, rögtön neki szegezte a kérdést. Mit láttál jártodban, keltedben, kismadárka? Van-e arra felé, amerre én haladok, nagyobb folyó, esetleg állóvíz? A madárka azt felelte. Amerre én jártam, ott csak magas fenyőóriások, sűrű bokrok voltak. Még fészket rakni se volt könnyű közéjük. De legalább, ha sikerült, a nagy bozótban védve volt az otthonom és a fiókáim. A madárka, miután szomját oltotta, tovarepült. A nyári esőktől időközben folyóvá duzzadt patakocska is folytatta az útját. Nem sokkal később, inni vágyó szarvasok sorakoztak fel a partján. Nem tudta megállni, hogy őket is ki ne faggassa. Láttak-e jártukban, keltükben valami nagyobb vizet, vízfolyást? A szarvasok először szóhoz se jutottak, csak nyelték nagy kortyokban a vizet, de miután a szomjukat oltották, szóba elegyedtek a folyóval. Amerről mi jöttünk a csordával, ott csak az odvas fák törzsében, a nagyobb tócsákban megálló esőlével találkoztunk, azért is voltunk olyan nagyon szomjasak. Köszönjük neked, kis folyó, hogy ihattunk belőled. Az immár folyóvá duzzadt kis patak a választól kicsit csalódottan folytatta az útját. Továbbra is kerülgette a nagyobb kődarabokat, átbucskázott a kisebbeken, és be nem állt a szája, folyton csak csacsogott, kérdezősködött, minden elébe kerülő ismerőstől, idegentől. Néha halakkal is módjában állt összetalálkozni az ívóhelyükre igyekvő pisztrángokkal, de ők fontos dolgok miatt annyira siettek, szóba se álltak a folyócskával. Az pedig csak haladt tovább, előre, lelkesedése nem csökkent. Egyszer csak, váratlanul útját állta egy mocsár. Hogy mocsárnak hívták, azt nem tudta, hiszen még sohasem volt érkezése ilyen látványhoz. De azonnal megtapasztalta, hogy innen bizony nehéz lesz tovább jutnia. A mocsár sekély, iszappal, sűrű növényzettel telített vize akadályozta haladását, de szerencsére épp jöttek az őszi esők, amelyek annyira felduzzasztották, hogy át tudott vergődni rajta. Itt persze Kérdezősködni se állt meg, mert attól félt, a mocsár feltartóztatja, akár örökre fogjul ejtés, akkor sose jut el végcéljához valami nagyobb, bővízű folyórokonhoz, vagy terjedelmes, nagy mélységű állóvízhez. Persze, jó szokását továbbra se adta fel, változatlanul csobogott, csacsogott továbbra is. Már nagy utat tett meg, amikor maga fölül egyszer csak ismeretlen eredetű berregést hallott. Váratlanul egy nagyobb árnyék tűnt fel, majd egy hatalmas szerkezet magasodott elébe. Még a ragyogó napocskát és állandó kísérőjét is eltakarta egy időre. A hajó, bár a nevét nem ismerte, de attól a hajó még az marad, ami volt, nem válaszolt a kérdésre. Hova is vezet az a nagy víz, amibe az úszó, lebegő hajó alatt most ő is belészaladt? Mit tehetett mást? Most már a nagy vízzel együtt kettesben folytatták az útjukat. Időközben az ő fodros, hófehér hullámai is egyre nagyobbak lettek, és a hangja is kissé megkomolyodott. Már nem csacsogott, inkább morgott kicsit, de azért a tudásvágya, a kíváncsisága nem múlt el. A sok erőfeszítés és kitartás végül meghozta gyümölcsét. Társával, a széles, hömpölygő folyóval együtt elérték a nagy vizet, és a valamikori kis patakocska kacagva, csobogva, örömmel torkollott bele a tengerbe.

Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll. Csukás Mese Rádió. Képzeljétek, tegnap egy egészen apró kislánynak megtanítottam a tavasz hónapjait. Aki tudja közületek, mondhatja velem. Március, április, május. Írtam is hozzá egy megjegyzős mondókát. Első a március. Megszületett pár cicus. Második az április. A tavasz ravasz, de nem dilis. Harmadik a május. Aranykapun átfuss. Na akkor még egyszer. Minden évszakhoz 3-3 hónap tartozik, így a tavaszhoz is. Mi is volt a tavasz 3 hónapja? Március, április, május. Bravo! Csukás Mese Rádió.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb találós kérdést. Így hangzik. Ez a kerek valami gurul, de sosem esik el. Ott találod, ahol a játék és a szórakozás összetalálkozik. Lehet nagy, vagy kicsi, színes és mintás. Néha a levegőbe is felpattan. Van, amikor rúgják, van, amikor pattogtatják, kapuba dobják. Készülhet gumiból és bőrből is egyaránt. Mi lehet ez? Igen, ez a labda! Ti ismertek labdajátékokat, labdasportokat? Nekem az egyik kedvencem a kézilabda. De a röplabdát is szeretem. Ez volt mára a találós kérdésem. Remélem, jól tippeltetek. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
0: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

A delfin fiú. Hajdanán, mielőtt a kalandorok megérkeztek, Amerika kontinensét északon zöld, lombos erdők és sűrű, nagyfűvű prérik borították. S mindenféle fajtájú vadlovak és bölények népesítették be a vidéket. Akkoriban még csak indián törzsek laktak a vidéken, akik csodálták a természetet, s a legnagyobb harmóniára törekedtek vele. Háromszög alakú nagy sátrakban laktak, és a nők gyűjtögettek, a férfiak pedig haláztak, vadásztak. Egészen északon, mindentől távol, a jeges tenger partján lakott egy indián törzs, akik a legnagyobb békére törekedtek mindenkivel. Történetünk a törzsfőnök fiáról, Kemantáról szól. Kemantát az apja már egészen kicsi korában elvitte magával a vadászatokra. Így mire férfivá érett, ő lett a törzs legügyesebb vadásza. Volt, hogy egyedül több állatot ejtett, mint a többiek összesen. Méltó utódja lett volna a törzsfőnöknek. Egyetlen gond volt csak vele, nem tudott halászni, mert félt a víztől. De annyira félt, hogy mikor társai kihajóztak kenuikkal halat fogni, a fiú inkább az asszonyokkal maradt a faluban. Még csak a víz közelébe sem merészkedett. Az indián törzs tagjai nem nézték jó szemmel a fiú gyávaságát, s csak hamar minden tiltakozása ellenére kiközösítették. Először csak nem szóltak hozzá, de aztán már messziről elkerülték. Végül Kemanta úgy döntött, hogy a falu végén állít fel magának egy sátrat, s ott fog éldegélni egyedül. Mert bizony a fiú is szégyelte a félelmét, s a társai gúnyolódását sem akarta hallgatni többé. Egyik éjjel a fiú valami furcsa zajt hallott, és mikor kinyitotta a szemét, egy öreg ember állt fekhelye mellett, akinek a keze s lába helyén oszonyok voltak, bőre helyett pedig pikkelyek. Én vagyok a tenger szelleme, és azért jöttem, hogy segítsek neked, szólalt meg nyájas hangon a jövevény. Ugyan, rajtam már te sem tudsz segíteni, mondta elkeseredetten Kemanta. Annyira félek a víztől, hogy nem fogok megtanulni úszni. Jobb nekem itt egyedül a kunyhóban, ahol senki se lát. Majd én megtanítalak, és hidd el, te leszel a legjobb úszó a környéken, bíztatta a szellem. Fogd ezt a kagylót, s edd meg. Miután felkeltél, majd menj ki a partra, s vesd bele magadat a vízbe, mondta, s ott hagyott a fiúnak egy kagylót, majd ahogy jött, úgy el is tűnt egy szempillantás alatt. Reggel a fiú nem tudta, hogy valóság volt-e a szellem, vagy csak álmodta. Ám a földön ott feküdt a kagyló. Gondolta, nincsen vesztenivalója, megette hát a kagylót, majd kisétált a tengerpartra. A hajnali szél óriási hullámokat keltett, melyek nagy erővel és hangos robbanjal csapódtak neki a partmenti szikláknak, s hosszan benyúltak a homokos részen. Ám Kemanta egy percig se gondolkozott, befutott a vízbe, s felfeküdt az első hullámra, mintha mindig is ezt csinálta volna. A víz pedig ide-oda ringatta a fiút a hátán. Eközben megjelentek a parton az első halászok is, akik hangosan kiabálni kezdtek, mikor meglátták Kemantát a hullámok között. Hozzatok segítséget, még megfullad! Ám akkor az egyik hullám tetején előbukkant a fiú, s akkor vették csak észre az indiánok, hogy Kemanta új testet öltött. Keze és lába helyett oszonyok nőttek, teste és orra megnyúlt. Kemanta bizony delfinné változott, eztán a tenger lett az otthona.
egész nap a hullámok között ficánkolt, játszadozott, s többé nem volt boldogtalan. De az emberek sem csúfolták többet, s Kemanta szívesen kísérte el őket halászni, hogy így segítse tovább népét.

ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: beugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stól, stól, stól, fazekastól. Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stól, stól, stól, fazekastól.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Gyere velem, kis virágszál. Oda, hova a madár száll. Tök szárdudát faragunk, hét országon száldalunk. Tengeren is által megyünk, dudálunk, meg énekelünk, csillag lesz a pogácsánk, az éjszaka vigyáz ránk. Halpénz lesz a fizetségünk, egy zsáknyival hazatérünk, csigaházat veszünk rajt, elkerülünk minden bajt.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A sündisznók szerint a tüskék hasznos fegyverek, de ki tudja, miért növesztenek tüskét az emberek?

0: Bátori Irén, Cérna szál vígan járj, aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Évi elhatározta, hogy új ruhát varra babájának. Édesanyjától babaruhának valót kért. Kapott is. Egy kockás, egy pöttyös, meg egy virágos babaruhának valót. A varródobozból kikeresett egy szép fényes tűt, és a összehajtott kockás szövetet öltögetni kezdte. Igen ám, de hiába öltögette, mert nem volt a tűben cérna. Igaz is jutott eszébe, cérna nélkül nem lehet varni. Szaladt a varródobozhoz, kikereste a fehér cérnát, és egy hosszú szálat letépett belőle. Újból öltögetni kezdett. De bizony a cérna minduntalan kiszaladt a szövetből. Mikor Évi édesanyja meglátta, mit csinál a kislány, odament hozzá, és azt mondta: "Várj csak, kislányom, megmutatom, hogyan kell varni." Azzal csomót kötött a cérna végére, és áthúzta a tűt a szöveten. Most már nem szaladt ki a cérna, lehetett varni. "Így," mondta édesanyja Évinek. Még gyűszűt is adott neki, hogy a tűfoka ne szúrja az ujjahegyét. Aztán elment a piacra vásárolni. Most már csak szépen öltögetni kellett, hogy elkészüljön a kis ruhácska. Igen ám, de a cérna összegubancolódott, Évi meg rángatta, míg végre elszakadt. Azután meg úgy meghúzta a cérna egyik végét, hogy a másik vége kiszaladt a tűből. Hogyan is kell csak, töprengett magában. Aztán eszébe jutott szép sorjában. A cérna végét megsodrom, tűbe befűzöm, csomót kötök rája, akkor jó lesz. Így is tett. De alig, hogy varni kezdett, a cérna megint összegubancolódott. Évi mérges lett, rángatta a cérnát, s az újból elszakadt. Ahányszor hozzáfokott, mindig ez lett a vége. Most már nagyon elkeseredett, szomorúan nézett a varnivalóra. Nem lesz ebből soha ruhácska. Úgy neki szomorodott, majdnem sírva fakadt. De ebben a pillanatban valaki vállára tette a kezét. Évi megfordult, és egy hófehér hajú, ráncos arcú, töpörödött anyukát látott az ágya mellett állni. Ki vagy te? Kérdezte Évi csodálkozva. Ilyen öreg asszonyt még soha életében nem látott. Mellette még nagyanyú is fiatalnak látszott. Én a varrószerszámok nagyanyúja vagyok. Tű, cérna, olló, nekem engedelmeskednek, mióta világ a világ.
2: Jaj, de jókor jöttél, drága öreganyú! Parancsold meg a cérnának, hogy ne gubancolódjon össze, és a tűnek, hogy varjon.
1: Az öreganyuka nem kérette magát, így szólt. Varró tű szaporán, öltést öltés után, cérna szál vígan járj a tűfoka után. Alig mondta ki az utolsó szót, a tű varni kezdett, szaporodtak a szép egyforma öltések a varnivalón. Évi ámulva nézte. De amikor a serényen öltögető tűről az öreg anyukára pillantott volna, az már nem volt sehol. Eltűnt, mintha ott se lett volna. Amint az öreg anyuka eltűnt, a tű abba hagyta a varrás.
2: Miért nem varsz? Kiáltotta tűre Évi.
1: De a tű nem mozdult többet.
2: Jaj, mit csináljon? Évi azt hitte, ezután már csak elő kell venni a szebbnél szebb ruhaanyagot, és a tű magától megvarja. Törte a fejét, hogy is volt az a vers, amire a tű varni kezdett. Addig-addig töprengett, míg eszébe jutott. El is mondta azon melegiben: varró tű szaporán, öltés-öltés után, cérna szál vígan járj, a tű foka után.
1: De bizony a tű meg sem moccant. Anyu ekkor érkezett haza a piacról. Amint meglátta a szép öltéseket a kockás kelmén, megdicsérte kislánya ügyességét. Évi csak hallgatott. Aztán szó nélkül eltette a babaruhának valót. Másnap, mikor édesanyja elment, megint elővette. Letette maga mellé az asztalra, s várta, hogy a tű varni kezdjen. De bizony az meg sem moccant. Akkor elkezdte mondani a varázsverset. Varró tű, szaporán, öltést öltés után. De hiába mondta végig,

a verset, a varró tűrá se hederített. Bánatos lett tévé, hát hogy ne lett volna? Hiába tudja a varázsverset, nincs a tű fölött hatalma. Bizony szégyen ide, szégyen oda, sírva fakadt, bánatában is, meg mérgében is. Amint sírt, sírdogált, valaki vállára tette a kezét. Fölnézett, hát az öreg anyuka állt előtte. Miért sírsz, kislány? Hogy ne sírnék, mikor nem fogadsz szót nekem se a tű, se a cérna? Hát nem láttad, milyen szépen vart tegnap? Látni láttam, de amint te eltűntél, rögtön abba hagyta. Hát miért nem folytattad te? Minek folytattam volna, hiszen ez a tű magától is tud varni. Ó, mondta az öreg anyóka, hát ilyen lusta kislány vagy te. Azt szeretnéd, ha a sült galamba szádba repülne? Tanuld meg, a szerszámok csak akkor engedelmeskednek, ha magunk is megtanulunk velük dolgozni. Ezt mondva, az öreg anyuka eltűnt. Évi hoppon maradt. Mit fog mondani édesanyának, ha megkérdezi, készen van-e a ruhácska, hiszen egy öltéssel sincs több rajta, mint tegnap. Szerencsére anyu elfeledkezett róla. Ebéd után Évi szokás szerint lefeküdt aludni, ruháit szépen összehajtogatva a székkarfájára tette, azután elaludt. Nem sokára Évi nagymamája nyitott a szobába. Amint meglátta unokája ruháit a székkarfáján, eszébe jutott, hogy a kötött kabátkáról majdnem leesik a gomb, s hogy a varrás kifeslett a kabátujjon. Föltette a pápa szemét, leült az asztal mellé, és a varródobozkából tűt, cérnát vett elő. Évi arra ébredt, hogy valaki halkan énekel a szobában. Azt énekelte.

0: után. Évi megdörzsölte a szemét, s látta, hogy nagyanyó vígan öltöget a tűvel, s jókedvel húzogatja a hosszú cérnaszálat, hogy az szinte röpköd a levegőben. Most vette csak észre, mennyire hasonlít nagyanyó arra ráncos arcú töpörödött kis öreg anyukára, akinek a tű cérna olló azóta engedelmeskedik, mióta világ a világ. Elszégyelte magát, s még aznap türelmesen hozzáfogott a munkához. Elővette a tűt, cérnát, s szépen végig gondolta, hogyan is kell elkezdeni. A cérna végét megsodrom, tűbe fűzöm, csomót kötök rája. Úgy is tett. Szép lassan húzta a tűt, eligazította a cérnát, s lám az nem gubancolódott össze, addig-addig próbálgatta, míg csak egészen jól meg nem tanulta. Nem sokára vart is a babájának három gyönyörű szép ruhát, egy kockásat, egy pöttyösset és egy virágosat.
1: A Cérnaszál vígan jár című mesét hallottátok. Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szerény véleményem szerint ez egy krétakori.
3: Ez egy péka, drágám.
2: Ja, hát ez lehet.

0: könyvét gondolkozik. Váromok közt kalandozik.
1: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Nagy Adri vagyok, énekesnő, és most tőlem hallhattok egy mesét. A Béka királylány, népmese. Réges-régen a messzi Oroszországban a cár megparancsolta három fiának. Fogjátok az íjaitok és a nyilaitok, menjetek és lőjetek velük, ahol a nyilatok földbe fúródik, ott keressetek magatoknak feleséget. A legidősebb fiú nyila egy nemes ember udvaránál esett le, a középső fiúé egy tehetős kereskedő ajtaja előtt, a legfiatalabbé pedig a mocsárban landolt. Mégis hogyan találok feleséget egy ilyen elhagyatott helyen? Gondolta magában kétségbe esetten a legkisebb herceg. Akkor egy hatalmas béka emelkedett ki a sárból, szájában a herceg nyilával, és az brekegte.
2: Búslakodásra nincs okod! Leszek én hites asszonyod!
1: Iván a herceg nem akarta megszegni az apjának adott szavát, így beletörődött, hogy feleségül veszi a békát. Miközben a testvérei egy nemes ember és egy kereskedő csinos lányát vezették oltárhoz. Attól fogva a két herceg megállás nélkül gúnyolódott vele. De Iván türelemmel viselte, és a békával feleségnek kijáró tisztelettel bánt. Egy napon a cár kijelentette. Azt kívánom, hogy mindegyikőtök felesége varjon egy inget nekem. Lássuk, ki járul elém a legszebbel. A két idősebb testvér a győzelemben biztosan tért haza, miközben Iván bánkódott, és mindent elmesélt a békának. Ő megnyugtatta a herceget.
2: Aludj csak, és álmodj szépet! Minden egyebet intézek!
1: Valójában a feleség egy hercegnő volt, akit Vasilisának hívtak, és egy gonosz átok sújtotta. Azon az éjszakán, miközben Iván aludt, levedlette a béka bőrét, és emberré változott. Azután megszőtte, megvarta, és kihímezte a legeslegszebb inget. Oroszországban még senki nem látott hozzáfoghatót. Amikor férje felébredt, majd kiugrott a bőréből, az inget látva, és rohant is, hogy átnyújtsa a cárnak.
3: Kétségtelenül ez a legszebb ing. Ivánt hirdetem ki győztesnek, mondta a cár, és hozzátette. Most egy vekti kenyeret kérek mindegyik hercegnőtől.
1: Ahogyan az előző éjszaka is, mielőtt Iván aludt, Vasilisza emberré változott, és megsütötte a legfinomabb kenyeret. Ismét őt hirdette ki a cár győztesnek, majd bejelentést tett. Holnap bált tartok a palotában. Hozzátok el a feleségeteket a legszebb ruhájába öltözve. A béka ismét megnyugtatta Ivánt.
2: Azzal, hogy ki mit mond, ne foglalkozz, kérlek. Menj előre, és én majd később utolérlek.
1: Iván őszintén hitt a feleségének, így egyedül ment a bálba. Vasilisza a díszvacsora közepén érkezett meg a palota kertjébe, egy aranyfogaton. Gyönyörű estély ruhát viselt, amely minden jelenlévő hölgy irigységét felébresztette. Ki ez a szépséges idegen? Csodálkozott mindenki. Amikor Vasilisza helyet foglalt a mosolygó Iván mellett, a férfi arra gondolt, bár csak örökké ember maradhatna a lány. Így anélkül, hogy bárki észrevette volna, ellógott a bárról és hazaszaladt. A békabőr a kandalló előtt hevert, Iván pedig teketóriázás nélkül a lángok közé hajította. Amikor felesége hazaért és felfedezte, könnyekben tört ki. Ha vártál volna még három napot, megszabadultam volna a gonosz kosei varázsló átkától. Így egész életemben raboskodhatok a várában. Ezekre a szavakra pedig hús, eltűnt a hercegnő. Iván kétségbe esetten keresésére indult, de hiába. Amikor az erdőbe ért, egy hatalmas medvébe botlott. A herceg már készült lenyilazni, amikor az állat esedezni kezdett.
3: Kímélt meg az életemet! Egy napon a segítségedre leszek!
1: Iván beleegyezett, hogy elengedi. Ugyanez történt később a sárkánnyal, és egy nyúllal is, aztán pedig egy hallal. A fiatal herceg az erdő közepén pedig a vasorú bábára bukkant, aki jól ismerte Vasilisza történetét. Az édesanyja irigyelte a lány bölcsességét, fogotta mesébe a boszorkány. Ezért megkérte koseit, hogy változtassa békává 3 évre. Csak úgy tudod megszabadítani, ha elpusztítod a varázsló lelkét. Ketté kell törnöd egy tűt, amelyet egy nyúl rejtette kacsahasában lévő tojásban találsz. A nyulat egy tölgyfa tetejére rejtett kőládába zárták. Iván könnyedén megtalálta a fát, de túl magas volt neki, hogy felmásszon rá, és túl nagy, hogy leverhesse a ládát az ágról. Szerencsére a medve, akinek korábban megkímélte az életét, a segítségére sietett. Az állat megrázta a vállával a fát, a doboz pedig a földre hullott és kinyílt. A nyúl egyből előszökkent belőle, és el is szelelt volna, de Iván nyúlbarátja elkapta. Ekkor a kacsa kirepült a nyúl száján, de a sárkány, akinek életét Iván megkímélte, elkapta röptében a madarat, mire az a tojását a folyóba ejtette, de a hal, akit Iván életben hagyott, felhozta a mélyből, és átadta Ivánnak. A herceg felnyitotta és ketté törte a tűt, ezzel elpusztítva Kosely lelkét. Vasilisza végül megszabadult az átoktól, és hercegnőként térhetett haza a férjével, Ivánnal. Így a jó ismét elnyerte méltó jutalmát.
0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: történt már megint?
1: A kőkirályfi. Grúz népmese. Igaz-e, nem igaz-e, ki tudná azt megmondani? Élt egyszer egy király meg egy királyné. Késő öregkorukig nem született gyermekük, sokat keseregtek emiatt. Végre született egy fiúk. A király majd eszét vesztette örömében, folyton fia életéért reszketett. Egyre attól félt, hogy valami szerencsétlenség éri, valami baj történik vele. Építetett egy magas tornyot, abban tartotta a királyfit. Ült, üldögélt a királyfi a toronyban, unatkozott, nem sétálgathatott, nem lovagolhatott. Csak a nap kukkantott be minden reggel a torony ablakán. Megszerette a nap a királyfit. Minden reggel ő rávetette első sugarait, rámosolygott, megpróbálta felvidítani. De a királyfi észre sem vette a napot. Felkelt, odament a kis torony ablakhoz, kikönyökölt rajta, lenézett a földre, a király kertjére, de a napra egyszer sem pillantott fel. Tűrte ezt a nap egy darabig, végül megbántódott. Nem járja ez. Minden reggel felébresztem, kedveskedem neki, neki küldöm első sugaraimat, melengetem fényemmel, ő meg rám sem néz. Megharagudott a nap. Egy reggel átdöfte a királyfit sugarával, és kővé változtatta. Nagy volt a szomorúság, a siránkozás a király palotájában. Futkostak a szolgák, szaladgált a király, sírt az öreg királyné. Mi történt? Ki az oka? Ki nem vigyázott rá? Kiabáltak, sírtak, életre próbálták kelteni a királyfit, de az csak feküdt, mint a kő, nem látott, nem hallott semmit. A király gyönyörű palotát építetett a rengeteg erdőben, aranysövénnyel kerítette körül, szolgák seregét állította a királyfi őrzésére. Nappal a királyfi élettelenül feküdt, de éjjel megelevenedett és felkelt. Amint azonban megérintették az első napsugarak, újra kővé merett. Volt egy fiacskája, öklömnyi legényke, de a helyén volt az esze. Amikor a fiú felserdült, megkérdezte az anyjától. Hol van az apám? Sírva fakadt az ifjú királyné, sokáig nem akart válaszolni. Végül egy gyönyörű szobába vezette a fiát, a drága szőnyegeken ott feküdt mozdulatlanul a kő királyfi. Itt van az apád, gyermekem. És elmondta a fiának, mi történt az apjával. Elgondolkozott a fiú. Nem lehetne segíteni a bajunkon, anyácskám? Azt mondta neki az anyja. Úgy beszélik, gyermekem, hogy csak a napanyja segíthetne rajtunk. Egyedül ő tudakolhatja ki a fiától, hogyan lehet életre kelteni apádat. Csak hogy hozzá igen nehéz eljutni. Én elmegyek hozzá, ha felnövök, mondta a fiú. Sóhajtott az anya, megcsókolta a fiát, nem szólt semmit. A fiú pedig attól a naptól fogva nem feledte el szándékát. Telt múlt az idő, erős, szép szál ifjú lett a fiúból. Egy napon az anyja elé állt, és azt mondta neki. Útra kelek, anyácskám, megkeresem a napanyját, tanácsot kérek tőle, mit tegyünk nagy bajunkban. Marasztalta az ifjú királyné. Fiatal vagy még, gyermekem, korai még a próbálkozás. De az ifjú azt mondta. Nem nézhetem tovább búslakodástokat, megpróbálok segíteni apámon. Egyszerű ruhába öltözött, kenyeret tett a tarisznyájába, és elindult messzi útra. Sík mezőn vezetett az útja, parasztok dolgoztak a mezőn, szántottak. 9 párakör volt az ekéjük elé fogva. Vasból volt az eke, az iga, a hám, minden szerszám. Hajszolták volna a parasztok az ökröket, ütötték, verték, de azok alig vánszorogtak. Verejtékeztek a parasztok, kifáradtak az ökrök, mégis alig szántottak fel egész nap egy talpalatnyi földet. Oda ment hozzájuk az ifjú, megsajnálta őket. Üdvözlet nektek, köszöntötte őket. Neked is, fogadták a parasztok. Nem segíthetek-e valamiben? Hová, merre tartasz? Kérdezték tőle. A napanyjához megyek, felelte az ifjú, és elmondta a parasztoknak, mi áradban van. Azt mondták a parasztok. Ha segíteni akarsz rajtunk, kérdezd meg a napanyjától, miért nem tudjuk felszántani a földünket. Kínlódunk vele, mégis egy helyben topogunk. Jól van, megkérdezem, felelte az ifjú, és tovább ment. Ment, egyszer csak egy nagy gyunyállyal találkozott. Terelték a pásztorok a juhokat, de azok alig vánszorogtak. Mindegyiknek földig csüggött a gyapja, majd megfulladtak a hőségtől, alig húzták, vonták a lábukat. Üdvözlet nektek, köszöntötte az ifjú a pásztorokat. Neked is. Nem segíthetek-e valamiben? Hová, merre tartasz? Kérdezték a pásztorok. Elpanaszolta nekik az ifjú nagy baját. Azt mondták a pásztorok. Ha olyan jó ember vagy és segíteni akarsz rajtunk, ugyan kérdezd meg a napanyjától, mit csináljunk a juhainkkal. Alig tudnak mozogni nehéz gyapjuktól, csak kínlódnak és bennünket is halálra fárasztanak. Jól van, megkérdezem, felelte az ifjú és tovább indult. Ahogy ment, mendegélt, egy szarvast pillantott meg az út közepén. A szarvas a földbe fúrta az orrát. Olyan nagy, olyan nehéz a gancsa volt, hogy fel sem tudta emelni a fejét. Odalépett az ifjú a szarvashoz, megkérdezte tőle. Mi történt veled, szarvas? Nem segíthetek-e rajtad? Nagy az én bajom, jó ember. Olyan nagyra megnőtt az agancsom, s olyan nehéz, hogy tapottat se tudok mozdulni. Ha megtalálod a napanyját, kérdezd meg tőle, mit évő legyek. Nem élhetek így tovább. Jól van, megkérdezem, válaszolta az ifjú. Meddig ér az agancsod? A felhőkön is túl, egészen az égig, felelte a szarvas. Nem kapaszkodhatom-e föl rajta az égbe? Fölkapaszkodhatsz, ha nem félsz. Én nem félek semmitől, mondta az ifjú. Azzal megragadta a szarvas agancsának alsó ágbogait, s mászni kezdett az agancson felfelé, mint valami létrán. Mászott, kapaszkodott, végül felért az égbe. Elindult az égben, kereste a napanyjához vezető utat. Körülötte felhők gomolyogtak, dörgött az ég, jobbra-barra villámok lobbantak, meg akarták ijeszteni a bátor ifjút, de az csak ment, nem gondolt másra, csak azokra, akiken segíteni akart. Kővé vált apjára gondolt a legtöbbet. Végül aranypalota elé ért. Magas hegyen felhők között állt a palota, öreg anyó könyökölt ki az ablakán, a napanyja. Körülötte aranyos fény, nyájasan néz az ifjúra, megkérdi tőle, mi szél hozott, fiacskám? Mi áradban vagy? Elpanaszolta neki baját az ifjú, beszélt azokról is, akikkel útjában találkozott. Megpróbálok segítségedre lenni, fiam, mondta az öreg asszony. Most nincs itthon a nap, amint visszatér, kitudakolok tőle mindent. Feküdj addig itt, nehogy észrevegyen a nap. Ráfújt az ifjúra, rózsagyökérré változtatta és kitette az ablakba. Este felé hazaérkezett a nap. Az anyja leültette, ételt tett elébe, s azt mondta neki. Rég nem beszélgettünk, fiam. Te egész nap fennjársz az égen, nézed a földet. Mesélj valami érdekeset, hogyan élnek az emberek, mi újság náluk. Mit meséljek hát, mondta a nap. Volt egy királynak egy fia. Szerettem a királyfit. Reggelente az ő ablakán küldtem be első sugaraimat. Melengedtem, becézgettem, de ő rám sem akart nézni. Hát fogtam magam és kővé változtattam. És most örökre úgy marad? Kérdezte az öreg anyu. Nem, felelte a nap. Életre lehet kelteni. Ha visz neki valaki abból a vízből, amiben reggel mosakodni szoktam és meghinti vele, újra megelevenedik a kő királyfi és olyan lesz, mint a többi ember. Mi érdekeset láttál még a földön? Kérdezte tovább az anyja. Láttam egy sereg ostoba parasztot. Ökrökkel próbálják szántani a földjüket, az ökrökön pedig minden vasból van. A hám, az iga, a szerszám, vasból az eke is. Nehéz nekik a vas, azért nem bírják a szántást. Ha szíjból készítenék a hámot, fából a jármot, csak az eke lenne vasból, egyszerre könnyebben húznának az ökrök. No, aztán mit láttál még? Kérdezte az öreg asszony. Láttam még egy sereg ostoba pásztort, mondta a nap. Juhokat legeltetnek, a juhoknak pedig annyi a gyapja, hogy alig bírnak vánszorogni. Ha a pásztorok ollót fognának és megnyírnák a juhaikat, a juhok is megkönnyebbülnének, meg a gyapjúból is sok hasznos dolgot készíthetnének. Látod, mennyi érdekes dolog történik a földön? Mondta az öreg anyó. Láttam még egyebet is, folytatta a nap. Láttam egy szarvast. Ott áll az út közepén, az agancsa belefúródik az égboltba, s a szarvas nem tud elmozdulni a helyéről. Szenved maga is, meg az agancsából se lát hasznot senki. Pedig ha a szarvas megmosdana friss májusi vízben, elhullana az agancsa. Maga megkönnyebbülne, az agancsából pedig sok hasznos halmit készíthetnének az emberek. Elálmosodott a nap, lefeküdt és aludt egész éjjel. Reggel felkelt, megmosakodott, aztán újra elindult égi útjára. A napanyja kezébe vette a rózsagyökeret, ráfújt, s megint a szépséges ifjú állt előtte, a király unokája. Hallottad-e, amit a nap mondott? Kérdezte az anyóka. Hallottam bizony, felelte az ifjú. Fogd hát, itt a napmosdó vize, hinsd meg vele az apádat, s az életre kell. Útközben pedig mondd el az embereknek meg a szarvasnak, amit a naptól megtudtál. Az ifjú elvette a nap mosdó vizével megtöltött kancsót, köszönetet mondott a jóságos anyókának, és a szarvas agancson gyorsan leereszkedett a földre. No, mit mondott a nap? Kérdezte a szarvas. Az ifjú elmondta neki, amit a naptól megtudott. Megörült a szarvas, elfutott a friss májusi vízforrásához, megmosdott benne és nyomban lehullott fejéről a súlyos agancs. Megkönnyebbült a szarvas, az emberek pedig szép csonttárgyakat faragtak az agancsából. Tovább ment az ifjú, találkozott a hosszú gyapjas juhok pásztoraival. No, megtudtál-e valamit a napanyjától? Kérdezték a pásztorok. Az ifjú elmondta nekik, amit a naptól hallott. Megörültek a pásztorok, ollót készítettek, megnyírták a juhakat. Azok nyomban felvidultak, az emberek pedig azóta is gyapjúból szövik a meleg ruhákat. Ahogy az ifjú továbbment, látta, hogy a parasztok még mindig az ökrökkel bajlódnak. Na, hoztál-e nekünk jó tanácsot az égből? Kérdezték a parasztok. Elmondta nekik az ifjú, mit tudott meg az égben. Megörültek a parasztok, kicserélték az ökrökön a szerszámot, s most már könnyen ment a munka. Estére az egész földet felszántották. Az ifjú pedig sietett haza, szaladt a palotába, ott már azt hitték, sose látják többé. Az anyja megölelte, aztán kővé vált apja szobájába vezette. Az ifjú megmártotta kezét a bűvös erejű vízben, ráhintette az apjára. Talpra ugrott nyomban a királyfi, kipirult az arca, csillogott a szeme, életre kelt. Forrón megölelte feleségét, fiát, aztán szüleihez sietett. Az öreg király vidám lakomát csapott. 3 nap, 3 éjjel vigadoztak. Aranyalma pottyanjon a tenyerébe, aki ezt a mesét meghallgatta.
2: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Molnár Mester malmában, meg sem ukkan magában. Szomorkodik, nem mulat.

0: A király és a bognár. Magyar népmese. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, kidőlt kemencének bedőlt oldala volt, túl onnan túl, innenen innen, volt egyszer egy király. Ennek a királynak az udvarában mindenféle mesterember volt, még bognár is. Dolgozott is valamennyi reggeltől estig, csak a bognárnak nem fért a nyakára munka. Az éjjel-nappal a kocsmában lakott, evett, ivott, muzsikáltatta magát, különb sora volt, mint a királynak. Csak tűrte egy darabig ezt a király, de egyszer mégis megsokallotta, s maga elé hívatta a bognárt. Na te ingyen élő bognár, rivalt rá a király. Nem érdemled meg, hogy Isten áldott napja rád süssön, de majd megdolgoztatlak én úgy, hogy vért izzadsz. Még ez órában menj ki az erdőbe, s holnap reggelre olyan százakós hordót csinálj nekem, hogy azon se fúrás, se faragás ne legyen, mert különben karóba kerül a fejed. De bezzeg elmúlt a bognár virágos kedve. Ment nagy búsan az erdőbe. Nézte, nézegette a fákat, egy-kettőt meg is kopogtatott a fejszéjével, de levágni bizony nem vágta le. Ugyan minek? Nem is törte többet a fejét, leült egy fa alá, s a nyakából kiakasztott a csikos tarisznyáját, kenyeret, szalonnát kotorászott elé, s nagy bújában, bánatában falatozni kezdett. Gondolta magában, jó lakik utoljára. Amint enne, eddegélne, oda sompolyog egy róka, köszönti a bognárt, s mondja neki. Vess egy falást nekem is, szegény bognár legény, két napja, hogy egy befaló falást nem sok annyit sem ettem. Nesze, hogy ne adnék, mondotta a bognár, és vetett neki egy jó darab kenyeret, s szalonnát is mellé. No te bognár legény, köszönöm a jóságodat, meg is hálálom. Tudom én, hogy mitől fáj a fejed, de ne búsulj, mert reggelre meg lesz az a hordó, te csak aludjál bátran. Hitte is, nem is a bognár ezt a beszédet. Lefeküdt, s egész éjjel aludott, mint a fekete föld. Hát, szeme szája tátva maradt reggel, mert csak ugyan megvolt a százakós hordó, s nem látott azon emberi szem se fúrást, se faragást. De bezzeg tátva maradt a királynak is a szeme szája, mert ő is sok minden csodát látott, de még fúratlan, faragatlan hordót ő sem világéletében. Egy szó nem sok, annyit sem szólt, csak csóválta a fejét jobbra-barra, mintha mennykő kerülgette volna. Ahogy virradt, hivatta a bognárt ismét, s mondta neki, hallod-e te ingyen élő bognár? Adok én neked olyan munkát, hogy vért izzadsz belé. Ha holnap reggelre magától járó vasas szekeret nem csinálsz, bizony mondom, karóba kerül a fejed. Kimegy a bognár a palotából nagy szomorúan, nyakába veti a tarisznyát, karjára akasztja a fejszéjét, s megy az erdőbe, ott is az alá a fa alá, amelyik alatt hált, s elkezdett falatozni. Kettőt sem falt, ott volt a róka. Hely, édes rókám, éhes vagy-e? Az vagyok, szegény bognár legény. De nagyobb a te bajod az én éhségemnél, de csak feküdj les, aludj, egyéb gondod ne legyen. A bognár lefeküdt, aludt reggelig, s hát ott állott mellette a vasas szekér. Ott volt a róka is. O te szegény bognár legény, ülj a kocsira, oda visz, ahová parancsolod. De nesze, adok egy sípot is, s ha bajba kerülsz, csak fuvincsd meg, hasznát veszed, meglásd. Megköszöni a legény a róka jóságát, elbúcsúzik tőle. Aztán felül a kocsiba, s parancsolja annak, hogy meg se álljon a király udvaráig. A király, ahelyett, hogy megdicsérte volna a bognárt, rákiáltott keményen. Na, ilyen olyan ördöngős bognárja, látom, hogy az ördögökkel cimborálsz, de mégis előbb-utóbb karóba kerül a fejed. Van nekem 100 nyulam, s ha azt 3 napig úgy meg nem őrzöd, hogy egy se hibázzék, kerékbe töretlek, s a fejed karóba húzatom. De most már igazán búsult a bognár. Hátrament az ólhoz, kieresztette a 100 nyulat, s nagy nehezen kiterelte a mezőre. De azok adta 7 lelkét, alig, hogy odaértek, s ahányan voltak, annyi felé szaladtak. Hely, szegény bognár legény! Futott erre-arra mindenfelé, csak úgy szakadt az izzadság a hátáról, de akár a világból is kifuthatott volna, pipa dohány sem ért a futása. Na most csak ugyan vége az életének. billegett, ballagott, megmegállt, gondolkozott, és egyszerre csak eszébe jut a síp, amit a róka adott. Eléveszi, beléfúj, háta segít rajta. És én csak ugyan. Az első fovintásra összeszaladott mind a 108-100 felől, és olyan szépen eregéltek hazafelé előtte, mint meg annyi kezes bárány. A király már várta a kapuban, a lábát két felé vetette, úgy mentek el alatt egyenként a gyulak, s számolta pontosan. Na, azt ugyan számolhatta, egy híja sem volt a 100-nak. Másnap reggel is kihajtotta a nyulakat, de most ügyet sem vetett rájuk, hadd szaladjanak szét, lefeküdt egy fa alá, s aludt, mint a bunda. Hanem a királynak nem volt nyugta, most már csak ugyan szerette volna elpusztítani a bognárt, mert szentül hitte, hogy az ördögökkel cimborál. Rávette a leányát, hogy öltözzék parasztgúnyába, menjen ki a bognárhoz, s ha másként nem, csókért is, csaljon el tőle egy nyulat. Adjon Isten nyulak pásztora, köszönti a király kisasszony. Fogadj Isten, király kisasszony, hát te ismersz engem, nyulak pásztora. Ismerem bizony, király kisasszony. Noha ismersz, adj egy nyúlat nekem. Annyi pénzt adok, hogy úr lehetsz belőle egész életedre. Egy sem eladó pénzért, király kisasszony, de 3 csókért adok 3-at is. Elég nekem egy is, nyulak pásztora. Adott a bognárnak 3 cuppanós csókot. És az a legszebbet kiválasztotta a király kisasszonynak. Szaladott nagy örömmel haza a király kisasszony, de búra fordult az öröme, mert amikor éppen ment fel a grádicson, a bognár belefújt a sípjába, a nyúl kiugrott a király kisasszony kezéből, s utcú, visszaszaladt a mezőre a többihez. Este egy híja sem volt a 100 nyúlnak. De csak nem tudott megnyugodni a király, s másnap a feleségét küldötte a parasztgúnyában, ám a bognár azt is megismerte, s annak is csak 3 csókért adott egy nyulat. Az ám adhatott, azt is visszasípolta, mikor a király éppen a kilincsre tette a kezét. Na, erdegatta fattya, morbogta a király magában, megállj, holnap én megyek ki. Felöltözött ő is parasztgúnyába, jó zsíros bundát akasztott a nyakába, s köszöntötte a bognárt. Adjon Isten nyulak pásztora, fogadj Isten földi. Így fogadta, pedig tudta jól, hogy a királlyal van dolga, aztán kérdezte. Hát, mi jóba jár földi? Megvennék egy nyulat, ha eladná, jó pénzt adnék érte. Nem lehet, földi, pénzért a királynak sem adhatok, hanem ha a botommal verhetek kendre 12-t, Isten neki vigye a nyulat. Mit gondolt, mit nem a király? Ő bizony lehasalt, és biztatta a bognárt, hát csak számláld rám, fiam. No, ennek ugyan nem kellett a biztatás. Olyan 12-t vert a királyra, hogy az bőgőnek nézte az eget. Akkor aztán odaadta a nyulat, hiszen gondolta magában a király, majd elfelejtem a botot, de te megemlegeted, ördögatta fattya. Keményen megmarkolta a nyulat, s futva futott hazáig, de amikor éppen a kilincsre tette a kezét, megszólalt a síp, s utcú neki vesd el magad, a nyúl kiugrott a kezéből, s meg sem állott, míg a mezőre vissza nem szaladott. Na te betyár, mondotta a bognárnak este, még egyszer elküldlek a nyulakkal, de jól vigyázz az életedre. Jól van, a bognár másnap megint kihajtotta a nyulakat, de ment csak hamar a király is utána, mégpedig a magától járó vasas szekéren. Vitt 3 üres zsákot is. Adj Isten, nyulak pásztorra! Fogadj Isten, felséges király! Adjak-e nyulat? Hallgas, ilyen-olyan teremtette, nem nyúlért jöttem, hanem azért, hogy töltsd meg ezt a 3 üres zsákot igazsággal. Én jó szívvel, mondta a bognár, hát az úgy volt, hogy ide jött a király kisasszony, én is adtam, ő is adott, aztán kijött a királyné, én is adtam, ő is adott, kijött a király, én is adtam, és egy szót se többet, inkább a pokol fenekére kerüljek, sem hogy a csúfságomat halljam. Hiszen csak a pokol fenekét kellett, hogy emlegesse, neki lódult a magától járó szekér, s nagy zörgéssel, zakatolással elszaladt, meg sem állott a pokol fenekéig. Mit volt, mit nem tenni, más királyt választottak helyébe, s akár hiszitek, akár nem, a bognárt választották. A bognárból lett király, feleségül vette a király kisasszonyt, s még ma is élnek, ha meg nem haltak. Itt a vége, fuss el véle.
0: A Király és a Bognár című mesét hallottátok.

Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. De mielőtt elkezdenénk énekelni, szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy ki az, aki járt már Badacsonyban. Tudjátok, Badacsony a Balaton mellett van, gyönyörű vidék, és ilyenkor ősszel nagyon sok finom szőlő érik ezen a vidéken, úgyhogy most énekeljünk erről.

Mégis mikor a hegynek hajtja csipke bokor meg akasztja, akkor mondja gyí, gyí, hopp, én is inni akarok.

0: coro.
1: Mesés délelőttet. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A bűvös ásó. Ujgur népmese. Mesélő Forró Bence. Öreg időkben messze földön élt egy hatalmas király. Született két fia, Ikrek, apjuk szeme fénye. Nőttek, nődögéltek, daliási fiakkás erdültek. Hanem egy nap különös dolog történt a két királyfival. Elvesztették az étvágyukat. Egy falatot se tudtak enni, egy kortyot se inni. Sápadoztak, sorvadoztak napról napra jobban. Elbúsult az öreg király, csak tódult az udvarba a sok javas, doktor, kuruzsló, de a királyfia kétvágyát nem tudta visszaadni egyik se. Azt mondták akkor a fiai, ereszel bennünket apánk idegen országba, hát hot akad orvosság a bajunkra. Megölelte őket az apjuk, útra bocsátotta. Mentek a királyfiak, mendegéltek. Elmaradt mögöttük apjuk városa, kiértek a mezőre. Meglátták ott az öreg parasztembert, aki ásójával forgatta a szikkat, kemény földet. Megálltak a királyfiak, ráköszöntek, szóba ereszkedtek. Elpanaszolták neki bajukat. Nem tudsz-e orvosságot a bajunkra, öreg apu? Elvesztettük az étvágyunkat, se inni, se enni nem tudunk, csak senyvedünk, sorvadozunk. Tudok bizony orvosságot, felelte az öreg. De láthatjátok magatok is, mennyi a dolgom. Fel kell lásnom estére ezt a darab földet, hogy holnap bevethessem. Hanem ha segítetek, utána én is segítek rajtatok. Ráálltak a királyfiak. Az öreg odaadta nekik az ásóját, maga pedig hazament. Felváltva dolgoztak a királyfiak, igyekeztek, csak úgy szakadt róluk a veríték. Annyira szerették volna megkapni az ígért orvosságot. Az öreg paraszt otthon azt mondta a feleségének. Főz estére egy nagy tál kását, de sokat főz, ne félj, elfogy az utolsó cseppig. Amikor a nap is lenyugodott, a hold is feljött, visszatért az öreg a földjére, a házába vezette a királyfiakat. Azok leültek a patkára, s nekiláttak a kásának. Kikanalazták az utolsó cseppig, a 10 körmüket is megnyalták utána. Kértek volna még, de restelték. Akkor aztán megkérdezték az öregtől. Bűvös szert kevertél-e ebbe a kásába, öreg apó? Ilyen jól még nem esett semmi étel. Nincs ebben semmi bűbájosság, nevetett az öreg ember. Hanem az ásó volt bűvös ásó, amit a mezőn hagytatok. Az volt az orvosság a bajotokra. Okultak belőle a király.

0: A kacor király. Egyszer volt, hol nem volt? Volt egyszer egy özvegyasszony, s annak egy macskája. Nagy macska volt már, de éppen olyan nyalánk volt, mintha kis macska lett volna. Egy reggel is mind felnyalta a lábasból a tejet. Megharagudott az özvegyasszony, jó megverte, s elkergette a háztól. A macska elbújdosott a falu végére, s ott nagy szomorúan leült a híd mellé. A híd végén ült egy róka is, lógatta a lompos farkát. Meglátja azt a macska, neki-neki futott, s játszadozni kezd a róka farkával. A róka megijed, felugrik, megfordul. A macska is megijed, hátrál, s felborzolja magát. Így nézték egymást egy darabig. A róka sohasem látott macskát, a macska sohasem látott rókát. Mindegyik félt, de egyik sem tudta, mit csinálja. Végtére a róka szólalt meg. Ugyan, ha meg nem sérteném, nem mondaná meg az úr, hogy miféle nemzetség?
1: Én vagyok a kacor király.
0: Kacor király? Soha hírét nem hallottam.
1: Bizony pedig hallhattad volna. Minden állatot meg tudok regulázni. Olyan nagy a hatalmam.
0: Megszeppent a róka, és nagy alázatosan kérte a macskát, hogy legyen vendége egy kis csirkehúsra. Minthogy már délfelé járt az idő, s a macska nagyon ehetnék volt, nem várt két meghívást. Elindultak hát a róka barlangjába. A macska hamar beletalálta magát a nagy uraságba, s örvendett, hogy a róka olyan tisztelettel szolgálja, mintha valóságos király volna. Urasan is viselkedett, keveset szólott, és sokat evett. Ebéd után álomra dőlt, s azt parancsolta a rókának, ügyeljen, hogy senki se háborgassa, amíg alszik. A róka kiállott a barlang szájához strázsálni. Hát éppen akkor ment el ott a kisnyúl. Hallod-e, te kisnyúl? Itt ne járj, mert az én uram, a kacor király alszik. Ha kijön, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megregulálsz, olyan nagy a hatalma. Megijedt a kisnyúl, szép lassan elkotródott, és egy tisztáson, lekuporodva azon gondolkozott, ki lehet az a kacor király. Soha hírét se hallottam. Arra bódongott egy medve is, kérdi tőle a nyúl. Hova megyen?
1: Járok egyet, mert nagyon unatkozom.
0: Jaj, erre ne járj, mert a róka azt mondja, hogy az ő ura, a kacor király alszik, s ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma.
1: Kacor király, soha hírét nem hallottam. Már csak azért is arra megyek, legalább meglátom, milyen az a kacor király.
0: El is indult a medve a róka barlangja felé. Hallod-e, te medve? Kiált rá a strázsa. Itt ne járj, mert az én uram a kacor király alszik. Ha kijő, nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma. Erre a medvének inába szállt a bátorsága, szó nélkül megfordult, és visszatért a kisnyúlhoz. Ott találta a kisnyúllal a farkast és a varjút is. Panaszolták, hogy ők is éppen így jártak. Ki lehet az a kacor király? Soha hírét nem hallottuk, mondták mindjárt. És mind azon tanakodtak, mit csináljanak, hogy megláthassák. Abban állapodtak meg, hogy meghívják ebédre a rókával együtt. Mindjárt el is küldték a varjút, meghívni a vendégeket. Mikor a róka meglátta a varjút, nagy méreggel kifutott, és összeszitta, hogy megint alkalmatlankodik. Eltakarodj innen, nem megmondtam már, az én uram a kacor király, ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma.
2: Tudom, nagyon jól tudom. Nem is a magam jó szántából jöttem ide, hanem a medve, a farkas és a nyúl küldött, hogy meghívjalak benneteket hozzájuk ebédre.
0: Az már más. Várj egy kicsit. Ezzel bement a róka megjelenteni a dolgot a kacor királynak. Kisvártatva ki is jött, tudtára adta a varjúnak, hogy a király szívesen fogadta a meghívást, elmennek az ebédre, csak tudják hova.
2: Eljövök én holnap, értetek, és elvezetlek.
0: A jó hírre a medve, a farkas és a nyúl ugyancsak felütötte a Laci konyháját. A kisnyulat megtették szakácsnak, mert kurta farka van, és így nem könnyen égeti meg magát.

0: A medve fát és vadakat hordott a konyhára. A farkas asztalt terített és pecsenyét forgatott. Mikor kész volt már az ebéd, a varjú elindult a vendégekért. Egyik fáról a másikra szállott, de nem mert leszállni, hanem csak a fán maradt, s onnan szólítgatta a rókát. Várj egy kicsit, mindjárt készen leszünk, mondta a róka. Csak még a bajszát, Pödri, az én fenséges uram. S csak ugyan végre kijött a kacor király is. Lassan s nagy méltósággal lépdelt elől, de a varjút szemmel tartotta, mert félt tőle. A varjú is megszeppent, csak fél szemmel mert rátekinteni. Egyik fáról a másikra szögdécselt, úgy vezette őket. A medve, a farkas és a nyúl nagy várakozásban volt. Mind azt mondották, vajon milyen lehet a kacor király? Kiki néztek az útra, ahonnan a vendégeket várták. Ott jön, ott jön! Ja, Istenem, merre fussák? Kiáltotta a kis nyúl, s ilyettében neki futott a tűznek. Megpörgölte magát, és ettől olyan bátor lett, hogy fordultában belekapott a farkas képébe, jó végig karmolta. A farkas azt hitte, hogy ez csak a medve tehette véle, és ezért jó képen teremtette a medvét. A medve a kisnyúlnak akarta továbbadni az ütést, de a kacor király találta el, aki éppen akkor ért oda. Mikor látta, hogy a fenséges kacor királyt ütötte meg, úgy megrémült, hogy nyaka közé szedte a lábát. A kacor király meg attól ijedt meg, hogy így nyakon teremtették. Uszgyi hát, ő is futóra. Elröppent ilyetében a varjú is. Most is mennek, ha meg nem álltak.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Kedves gyerekek, én Bebe vagyok, és most én olvasok nektek. Pacsirta meséje, és most indulhat a móka. Amikor a világ teremtése befejeződött, az öregisten szemlét tartott kicsin teremtményei fölött. Kíváncsi volt Reá, hogy hogyan sikerültek. Először ezt összeparancsolta a madarakot. Jöjjenek azok mindenfelől, kicsik s nagyok, s szeretné őket megnézni. Na jöttek es, ott sűrösödtek az ég kapuja előtt, s mikor az öregisten végignézett rajtuk, akkor látta, hogy hát ez mindegy formaszínű, egyszínű tolla van. Hát ez így nem jó, gondolta magába az öregisten. Szép színes tollruhákat kell adni nekik, s már is kezdte festegetni őket. S ott tolakodtak elől a nagyok, s az erősek, hogy minél előbb reájuk kerüljön a sor, és annál színesebbek legyenek. A kicsikék félénken összebújtak, s vártak a sorukra. Köztük volt a kis búbos pacsirtes, s amint ott várakozott, egyszer csak meglátta, hogy a szegény öregasszony megyen az úton, a hátán egy nagy zsák van. Megbotlott a kicsi öregasszony, elesett, s a zsákból szerte szétgurultak a magvak, amelyeket összegyűjtögetett. Alig tudott feltápászkodni szegényke. A kis pacsirta odareppent hezzá, majd én segítek néked, te csak ülj le, pihenj, majd én összecsipegetem az eleséget. Elkezdte csipegetni a magvakat, vissza a zsákba. Sok valós bizony öregeste lett, mire elkészült mindenvel. Akkor azt mondja az öregasszonynak, gyere, édes lelkem, majd én mutatom neked az utat, hogy el ne tévedj, biztosan haza találj. S ott röpködött előtte, s kísérte egészen hazáig. Így bizony csak másnap reggel ért vissza az ég kapujához. Addigra a madarak már mind ott páváskodtak, begyeskedtek, egyik szebb volt, mint a másik. Olyan szép tollruhákat kaptak. A kicsi pacsirta szégyenkezve beállt közé, és amikor az öregisten meglátta, a tenyeribe vette, s azt mondta, kicsi pacsirtám, elkéstél, már fogyott minden égi festék, egy mágszennyi nem maradt, nem tudok neked színes tollruhát festeni. De jót tett helyébe, jót várj. Te segítettél a kicsi öregasszonynak, én meg adok neked olyan kincset, ami más madárnak nincsen. Legyen nagyon szép a hangod, sokkal szebb, mint a többié, és tudja magasba repülve szépen énekelni. Azóta a kicsi pacsirta az emberek egyik legkedvesebb madara.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Szerbusztok gyerekek, én Kőszegi Ákos vagyok, a Víg Színház színművésze. Nekem is van két fiam, igaz ők már nagyobb bacskák, Bendegúz és Soma. Viszont van egy kis unokám, aki alig várja, hogy mesét olvassak neki. Mátyás király és a 100 esztendős ember. Magyar népmese. Előadja Kőszegi Ákos. Mátyás király a budai hegyek között sétálva, csodálkozva állott meg egy kert előtt. Egy igen-igen öreg ember fát ültetett a kertben. Hallod-e, öreg? Szólította meg a király. Talán bizony nem eleget dolgoztál ifjúkorodban. Most már pihenhetnél. Igaz, felséges uram, eleget dolgoztam, mondotta az öreg ember. De nekem öröm a munka. Bárcsak még sok esztendeig dolgozhatnám. Hány esztendős vagy? Kerek 100. S azt hiszed, örömét éred ennek a fának? Ha Isten akarja, felelt az öreg, örömét érem. Ha nem, majd örülnek a gyermekeim meg az unokáim. Nem érdemes ezek öröméért ültetni. Na, öreg, mondotta a király, ha megéred a fa termését, hozzál majd nekem belőle. Igazán kíváncsi vagyok, megérede. Viszek, felséges királyom, viszek, hogy ne vinnék. A király tovább sétált. Aztán telt múlt az idő, esztendő után múlt, nőttek, növekedtek a 100 esztendős ember ültette gyümölcsfák, s ím egyszerre csak termettek is. Gyönyörű szép piros almák mosolyogtak a 100 esztendős ember fáin. Aki látta, gyönyörködve nézte. Mátyás király bizonyosan megfeledkezett róla, de a 100 esztendős ember nem feledkezett meg ám az ígéretéről. Mit mondok, 100 esztendős? 105 esztendős volt már akkor, mikor a fák teremni kezdettek. Nosza, megtöltött egy kosarat a legszebb almákkal, s felballagott a budai várba. De az őr útját állotta a kopott ruhájú, görnyedezve tipegő aggastyánnak. Mit akar itt kent, öreg? Mondja az öreg, hogy mi járatban van. Egyszeri bejelentették a királynak, hogy itt van egy igen-igen öreg ember. Egy kosár almát hozott ő felségének. Hát csak eresszétek be, parancsolta a király. Bement az öreg ember, szépen meghajtotta magát. No, nem kellett nagyot hajolnia, mert bizony már jól előre görnyedt a háta. S mondta, amint következik. Emlékszik-e, felséges királyom, arra az öreg emberre, ki 5 esztendővel ezelőtt fát ültetett? Emlékszem, mondotta a király, s felvidult az arca, mosolygott a szeme, amint újra látta a 100 esztendős faültető embert. Felséges uram csodálkozott, hogy öreg ember létemre fát ültetek, s megparancsolta, ha megérem a termést, hozzak belőle felségednek. Íme, elhoztam az akkor ültetett fa első termését. Fogadja kegyesen, felséges uram, királyom. Mátyás király leszállott a trónusáról. Az öreg emberhez ment, nyájasan karon fogta, s leültette egy arany lócára. Aztán parancsolta a szolgáknak, hogy ürítsék tálba az almát, a kosarat meg töltsék tele színarannyal. Csak nézték a főurak, hogy a hatalmas király egy ilyen szegény embert aranylócára ültet, s olyan nagy kegyességgel, olyan nagy szeretettel bánik vele. Ám a király éles szeme észrevette a nagyurak megbotránkozását, merően rájuk nézett, s azt mondotta nekik. Látom, csodálkoztok. Egyik-másik még meg is botránkozik, hogy ezt a szegény öregembert így megtisztelem. Hely, urak, büszke nagyurak! Tanuljátok meg,
hogy aki öregségében is ilyen dolgos, méltó rá, hogy a föld leghatalmasabb urai is megtiszteljék. A büszke urak szégyenkezve sütötték le szemüket. Közben a király az öregembert karon fogta, s gyöngéden levezette a palota lépcsőin. Intójába segítette, úgy küldte haza kicsi kunyhójába.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A cinkotai kántor. A mesélő Radványi Dorottya. Élt Cinkotán egy derék, istenfélő, tisztelendő úr, aki miután számtalan évig hirdette az igét apróbb és nagyobb híveinek, egyszer véletlenül a hivatalos okmányai között kutatva talált egy régi papirost, amelyen nagy függő pecséttel, s ki tudná hány aláírással ellátva, az volt ráírva, hogy valaha ez az állomás bizony apát úrságnak neveztetett ki. Ez az előkerült okirat nagy szeget ütött a jámbor tisztelendő fejében, eszerint ő neki apát úrnak kellene lenni, és amennyire meg volt elégedve eddigi sorsával, kétszer annyira szerette volna, ha egyel feljebb léphet. Nem is sokat tétovázott tehát, írt egy ékes levelet, mellé csatolta a megtalált okiratot, és elküldte az Budára Mátyás királyhoz. A királyt éppen jókedvében találta a levél. Tréfás óráiban örömest évődött együgyű emberekkel, fogta tehát a kérvényt, és ezt írta a hátára. A folyamodó kérése teljesítetik, ha e három kérdésre meg tud felelni. Először, hol jön fel a nap? Másodszor, mennyit ér a király? Harmadszor, mit gondol a király? Amint a jópap megkapta a király levelét, nagyon elszomorodott, vajon ki tudna ilyen kérdésekre megfelelni? Három napi határidő volt rá szabva, azt a jópap megtoldotta még három éjszakával is, mert mind éjjel, mind nappal e három kérdésen törte a fejét, és minél többet elmélkedett, csak arra jött rá, hogy nem tud a kérdésekre felelni. Volt a papnak egy kántorja, aki állandó szomjúsággal küszködött. Látta a kántor a jó tiszteletes nyugtalanságát, ezért megkérdezte tőle, mi lehet a nagy baj oka. A pap elmesélte neki a király kérdéseit. Bízza csak rám, tisztelendő uram, mondta a kántor. Elmegyek én atyaságot helyett, és megfelelek én a király mindhárom kérdésére. A pap beleegyezett, feladta a kántorra a reverendáját, és elküldte őt maga helyett Mátyás királyhoz. A kántor, megérkezvén Budára, fölment azonnal a király elé, aki már várt rá. Kíváncsi volt, hogyan tud megfelelni a jámbor papaz ő kérdéseire. Ott álltak körülötte mind a nagy főurak, és előre nevettek a pap robására. A király azt kérdezi tőle mosolyogva. Nos tehát, jó hívem, mondd meg, hol kel fel a nap? A kántor végig törölte hosszú bajuszát, és így felelt. Felségednek Budán, nekem meg Cinkotán. A király és a főurak elnevették magukat, ennek bizony igaza van. Lássuk a másik kérdést. Mennyit ér a király? Erre egy kicsint vakarta a fejét a kántor, de kijött a felelet. Ha Krisztust eladták 30 ezüst pénzen, akkor bizonyára 29-et megér a király is. E feleletet is kénytelen volt mindenki igen helyesnek találni, jött tehát a harmadik kérdés. Mit gondol most a király? A király bizony most azt gondolja, hogy a cinkotai pappal beszél, pedig csak a nagyságos királynak legalázatosabb szolgája, a cinkotai kántor áll a trón előtt. Királynak megtetszett az ember. Mint hogy a kérdésekre te feleltél meg, légy te az apát úr. Nem érdemlem én a nagy tisztességet, szabódott a kántor. Hadd maradjon ez a tisztelendő uramnak. Rám nézve elég nagy dicsőség volna, ha a cinkotai icce nem lenne oly kicsiny. Legyen hát kétszerese, mint amilyen eddig volt, rendelte el a király. Csak az felejtődött el törvénybe iktatódni, hogy az ára ne legyen kétszerese az eddiginek. Bizony, a mai napig is kétszer nagyobb az icce Cinkotán, mint máshol. Csak hogy kétszer drágább is.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László, Guruló Barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a városlakó többi járművel. Guruló Barátok. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
3: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
0: Kedves gyerekek!
4: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készül nektek vasárnaptól. Minden este 7 órakor, az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként, az esti 7 órás mese előtt.
4: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Megéheztetek. Jó hírem van. 12-t ütött az óra. Irány az ebéd a déli harangszóra. Mindkét mutató a 12-esen. Egyetek hát rendesen.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
4: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Mikola Péter, világszépítés. Aki felolvassa nektek, Németh Lojzi. A tavasz ébredése. Szólt a rádió, anya szereti hallgatni, amikor főz. Azt mondja, ha jó zene szól, finomabb ebédet tud főzni. Megfigyeltem. Akkor is ugyanolyan finom a krumpli főzelék, ha nem hallgat jó zenét. A rádióban időjárás jelentést mondott egy néni. Arról beszélt, hogy derűs idő várható, na meg arról, hogy holnaptól beköszönt a tavasz. Anya, holnap vendégünk érkezik, mondtam. Nem is tudtam. Ki az a vendég, Zorka? Holnap beköszönt a tavasz, mondták a rádióban. Mit jelent az, hogy holnap beköszönt a tavasz? Nálunk apa a megmagyarázó felelős, kérdezd meg tőle szívem. Én most a borsóleves felelős vagyok. Ha elmondta, mondd majd el nekem is, érdekel. Jó, mondtam, és elindultam megkeresni apát. Merre vagy, apa? Kérdésem van, kiabáltam. Itt vagyok, kíváncsi fáncsi, elő azzal a kérdéssel, hagy halljam. Azt mondták a rádióban, holnap beköszönt a tavasz. Ez mit jelent? De jó, hogy mondod, én el is felejtettem volna. Szólj az öcsédnek is, vegyetek cipőt, kabátot, megkeressük a választ a kertben. Szaladtam Berciért, és magammal csalogattam. Gyere, öcsi, kivegyünk apával a kertbe, és megkeressük a tavasz érkezésére a választ. Holnap megjön, mondták a rádióban. Na jó, megyek, vigyem a nagyítómat? Nem kell, csak öltöz, vedd a kabátod, cipőd. Ki lesz kész hamarabb? Mondtam, és elszaladtam, hogy én legyek az első. Az mégse lenne rendjén, hogy a kisebb öcsém megelőzzön. Szaladt Berci is, majd fellökött. Soha ilyen gyorsan nem öltöztem, mégse győztem, mert apa segített Bercinek bekötni a cipőjét. Úgy csinálta, hogy egyszerre legyünk kész. Nem ér, neked segített apa, mondtam. Nem éltatlak, hogy Zorka, Berci még nem tud cipőt főzni, de igen. Ha nem tévedek, és jól gondolom, új Zorka csúcsot állítottál felöltözésben. Gratulálok. Majd elmondjuk anyának. Kimentünk a kertbe, és megálltunk a virágágyás mellett. Apa rajzolt egy kört egy bottal, és megkérdezte, mit láttok itt? Semmit, válaszoltunk egyszerre Bercivel, és nagyon mereztettük a szemünket, hátra észreveszünk valamit, amit látni kellene. azért nem láttok semmit, mert ami történik, az odalent a föld alatt zajlik. Ott vitatkoznak a tulipánhagymák, hogy ki jöjjön ki először. Menj te vagy a legbátrabb, mondta az egyik. Miért pont én? Úgyis te leszel a legszebb, feleli a másik. De ha te mész, te lehetsz az első, szólalt meg újra az egyik. Ha felmegyek és dermesztő hideg van, megfagyok. Már nem tudok visszajönni, vitázik újra a nagyobbik tulipánhagyma. Gondolj arra, mindenki téged fog csodálni először. Szólal meg újra a kisebb. Hagyjuk is őket, majd néhány nap múlva megnézzük. Ki lett a bátor, aki először mutatja meg a levelét, mondta apa, és elindult a kert másik vége felé. Egy rigó szállt le tőlünk nem is olyan messze, riadtan figyelte, közeledünk-e hozzá. Psst, mondta apa, ne mozduljatok, szoborra merevettünk. Berci éppen kérdezett volna, de még a szája is úgy maradt, bent rekedt a kérdés, még a levegőt is visszatartottuk. Látjátok? Mondta apa, alig hallhatóan, súgva. Ő Rigó Jancsi, aki azért jött, hogy felderítse, megjött-e már a tavasz. A Rigók is a tavasz hírnökei. Egész télen tavasz csalogató dalokat próbált a Rigó kórus, alig várták, hogy a nap melegének hívó szavára előadhassák. Úgy látszik, Rigó Jancsi, barátunk, előjött felmérni a helyszínt, itt, a mi kertünkben. Napokon belül magatok is hallani fogjátok több szalmú füttyös éneküket. De a macskának el ne mondjátok, ő nem értékeli a Rigók magas művészetét, inkább vacsorának szeretné őket. Ez a sárga csőrű fekete ruhás kihallgatva a beszélgetésünket, tovább röppent, hogy elmondja a társainak, mit hallott. Tudjátok, amikor a tél szedi a sátorfáját, lassacskán érkezik a tavasz. Vele jön a csintalan tavaszi szél. Többféle szél van. Fákat cibáló, haragos, bőr alá fújó, metszően hideg, ők a téli és őszi szelek. Akinek mostanában élvezhetjük a jelenlétét, ő egy kedves, langyos, csintalan huncut szél. Végig simítja, megcsiklandozza az emberek arcát. Finom érintésével ébreszti a téli álmot alvó növényeket, hogy újra zöld ruhájukat öltsék magukra, virágaikkal szépítsék az emberek életét, és munkát adjanak a szorgos méhecskéknek. Belekap a lányok hajába, összekócolja a frizurájukat, mert ilyen ez a pajkos tavaszi szél. Édesanyátokban is van valami a tavaszi szél játékosságból, a gyöngyike kedvességéből. Meg 14-et, maximum 16-ot kell aludnunk, és a nárciszok, jácintok, tulipánok fognak vitatkozni a kertben. Virágba borul a cseresznyefa is. Ha visszagondoltok, télen hamar sötétedett, s reggel, amikor felkeltetek, még sötét volt. Ahogy a tavasz átveszi a hatalmat a téltől, elhozza a verőfényes reggeleket, a késői sötétedést. Egyre korábban lesz világos, és egyre később sötét. Sejtitek már, mit jelent a tavasz érkezése? Kérdezte apa. Mert ha igen, akkor én most megyek. Kitakarítom az autót, ti pedig játszotok a kertben. Kösz, apa, mi maradunk, meglessük a tavasz érkezését. Apa elvonult, mi tavaszi szeles kezdtünk játszani Bercivel. Oda mentünk az egyik bokorhoz, és mi vagyunk a tavaszi szél ébresztő, vége van a télnek, tessék leveleket növeszteni, virágba borulni. Felkiáltással vadul fújni kezdtük a bokor kopaszágait. Annyira fújtuk, hogy beleszédültünk. Játszunk más, töcsi, én leszek a tavasz tündér, mondtam. Ekkor Berci mellém lépett, és összekócolta a hajamat. Zorka tündér, én vagyok a tavaszi szél, és összekócolom a hajadat, mondta, stúrta a hajamat két maszatos kezével. Én szaladni kezdtem előle, ő utánam. Úgy is utalérlek, a tavaszi szél elől nem menekülhetsz, összekócolom a hajadat, kiabálta, én pedig visítve futottam előle. Amikor elfáradtunk, a nagy szaladgálásban azt találtam ki, hogy fütyüljünk Rigó nyelven, csalogassuk ide Rigó Jancsit és barátait. Percy még nem tud fütyülni, így abban egyeztünk meg, hogy ő csücsörít, úgy tesz, mint a fütyülne, hogy szégyenben ne maradjon a Rigók előtt. Én pedig helyette is fütyülök. Úgy is lett. Percy csücsörített, én fütyültem egy darabig, amíg meg nem hallottuk anya hangját. Gyertek, gyerekek, kész az ebéd! Bementünk, kezet mostunk, anya meg is szagolta a kezünket, mert ha éhesek vagyunk, és finom illatok szállnak a konyha felől, néha elromlik emlékező képességünk. Elfelejtjük, hogy szappannal is meg kell mosni. Csak vizes, és nem tiszta a kezünk. A készszagizás után asztalhoz ültünk. Anya megkérdezte. Mi mindent tudtok már a tavasz érkezéséről? Elmesélitek? Igen, válaszoltuk. És egymás szabába vágva ismételtük el, amit apától hallottunk, és azt, hogy mit játszottunk a kertben, tavaszi szelest, rigosat. Anya és apa nagyokat nevetett a történeteken. Kicsit elhúzódott az ebéd, de nem baj, mondta anya. rendkívüli nap volt. Hozzánk már ma megérkezett a tavasz.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Vajon miért? Vajon meddig? Vajon miért küszködtem eddig? Kemence álom, szép cipó, a kisült, kinek a papó? Robogós, illatos kerek, jaj, elég, ha ki nem szeded. Óvadni volna jó, friss, illatos cipó.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: csodatévő legyező. Egy kis halászfaluban történt egyszer, hogy a szegény pásztorfiú végzetesen beleszeretett az öreg halász egyetlen leányába. A fiú már hetek óta úton volt birkanyájával, mikor egy forró nyári reggelen megpillantotta a meseszép leányt. A pásztor éppen a nyáját legeltette, mikor észrevette a virágos mezőn a csodálatos teremtést. Még a lélegzete is elállt a gyönyörűségtől. Félve megszólította, és a lány a kedvességével még jobban magába bolondította. De a lány sem volt közömbös a pásztor fiú iránt, és ahogy telt múlt az idő, egyre jobban megszerették egymást. Hamarosan elhatározták, hogy ha törik, ha szakad, összeházasodnak. Egy nap a pásztor fiú összeszedte minden bátorságát, és elment az öreg halászhoz, hogy megkérje tőle a leánya kezét. Ám a szegény pásztor fiú elkésett. Az öreg halász épp előtte ígérte oda a tehetős vén kalmárnak a lányát. A lány akárhogy könyörgött, akárhogy kérlelte apját, az öreg hajthatatlan volt.
1: Soha többé nem láthatod azt a toprongyos pásztor fiút. Jobb lesz, ha megszokod a gondolatot, hogy a gazdag Kalmár felesége leszel, dörögte az apja.
0: A pásztor fiú szíve csordultig telt szomorúsággal. Nem akarta elhagyni szerelmét, de nem bírta volna elviselni, hogy más oldalán lássa, ezért úgy döntött, hogy inkább mindent hátrahagy, és világgá megy. Még utoljára elbúcsúzott kedvesétől, majd vállára vette a batyuját, és nekivágott a rengetegnek. Egész állónap kitartóan menetelt, és hamarosan egy sűrű, sötét erdőhöz ért. Megpróbált átvágni rajta, ám időközben beesteledett, és a fiú kénytelen volt szállást keresni magának éjszakára. Össze-vissza bolyongott a sötétben, mikor a holdfényénél végre megpillantott egy odvasfát. Egy éjszakára megteszi, gondolta magában, és befészkelte magát az üregbe. A pásztor fiú annyira kimerült volt az egésznapos barangolástól, hogy azonnal elnyomta az álom. Ám hamarosan óriási ricsajra, víjogásra ébredt. A fiú óvatosan kidugta a fejét az odúból, s legnagyobb ámulatára egy sárkány állt előtte. A fenevad éppen az odvas fa tövéhez szállt le, és karmai közt tartotta legújabb zsákmányát, egy ősz öregembert. A sárkány kikötözte a fához az öreget.
2: Nyugodt lehetsz, ma már nem fallak fel.
0: Ásítozott a szörnyeteg.
2: Előbb egy kiadós alvásra van szükségem. Aztán jöhet a lakoma.
0: Majd lehajtotta a fejét, és már húzta is a lóbört. A pásztor fiú várt egy keveset, majd mikor megbizonyosodott róla, hogy a sárkány mélyen alszik, kimászott az oduból, és eloldozta az öregembert.
3: Jöjjön! Fussunk innen, mielőtt felébred a szörnyeteg! Suttogta a fiú.
4: Köszönöm, fiam, hogy segítettél rajtam.
0: Hálálkodott az öregember, mikor végre egy tisztásra értek.
4: Szeretnélek megajándékozni a jóságodért cserébe.
0: Azzal átnyújtott egy díszes, ezernyi színben pompázó legyezőt. A pásztor fiú megforgatta a különös ajándékot.
4: Jól vigyázz rá, mert nem akármilyen legyező ez. Különleges varázsereje van. Aki ezzel háromszor meglegyinti magát, nyomban megfiatalodik.
0: Mesélte az öregember. A pásztor nagyon megörült az értékes ajándéknak, és azonnal tudta, hogy vissza kell mennie a faluba. Egész éjjel rendületlenül rótta a vidéket, s mire a nap felbukkant az égen, végre megérkezett. A faluban nagy volt a sürgésforgás, az utca már kora hajnal óta tele volt emberekkel, mindenki a Kalmár közelgő esküvőjére készülődött. A fiú belevetette magát a sokatalomba, és izgatottan várta, hogy végre viszont lássa szerelmét. Hamarosan elindult a nászmenet, elől pedig ott lépdelt a meseszép leány a kapzsivénember oldalán. A mindig vidám teremtés most olyan szomorú volt, hogy még a virágok is elhervadtak a léptei mentén. Majd egyszer csak felragyogott a leány arca. A nagy tömegben meglátta szíve választottját, a szegény pásztor fiút. Az ifjú közelebb furakodott, s fogta a legyezőt, háromszor meglegyintette vele a Kalmárt. Parancsolom, hogy most azonnal fiatalodj 20 évet! A jó lelkű pásztor fiú ugyanis azt gondolta, ha már a halászlánya nem lehet az ő felesége, legalább segít rajta. S amint a legyezővel hármat suhintott, a vén Kalmár hirtelen megfiatalodott. A Kalmár őszhaja ismét ében fekete lett, a bőre kisimult, a ráncai eltűntek, s még a tartása is újra a régi lett. Az egész falu csodálkozva nézte az átalakulást, de legjobban mégiscsak a Kalmár lepődött meg a csodán. Ám az ember mohó volt, s nem érte be ennyivel. Kitépte a pásztor fiú kezéből a legyezőt, és buzgón legyezni kezdte magát.
3: Azt kívánom, hogy legyek még fiatalabb, mondogatta megszállottan.
0: A legyező varázsereje működésbe lépett. A Kalmárból először pajkos fiúcska, majd ordító csecsemő lett.
1: Valaki vigye haza ezt a porontyot! Itt a délutáni alvás ideje! Kiáltotta valaki, mire az egész nász népből egyszerre kitört a nevetés.
0: Mivel a mennyasszony fér nélkül maradt, az öreg halásznak nem volt más választása. Hozzáadta a lányát a szegény pásztor fiúhoz, s ha bár sosem gazdagodtak meg, mégis tisztességes, boldog életet éltek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Én Patrik vagyok. Tudtátok, hogy a nyelvtörőkkel nem csupán remekül lehet szórakozni, hanem a hibás beszéd javítására is szolgálnak. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, aztán ismételjétek utánam. Mára tudjátok. Megymag? Szelíd megymag vagy, vagy vad megymag vagy? Jó, most elmondom lassabban, mondjátok együtt velem. Megymag? Most együtt? Megymag? Mehetünk a következő részre. Szelíd megymag vagy? Most mondjuk együtt. Szelíd megymag vagy? Jöhet a következő rész. Vagy vad megymag vagy? Most együtt mondjuk. Vagy vad megymag vagy? Készen is vagyunk. Akkor még egyszer egyben, közösen. Megymag? Szelíd megymag vagy? Vagy vad megymag vagy? Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja. Sziasztok!
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csigalány, akit úgy hívtak, hogy Amálka. Egy szép napon Amálka a poros országúton mendegélve megpillantott egy gyönyörű mesekönyvet.
3: No hát, milyen csodaszép mesekönyv, ámuldozott.
2: Kinyitotta a könyvecskét, s torkán akadt a csodálkozás legkisebb hangpihéje is. Egy talpig aranyba öltözött királyfit látott. Aranyból volt annak koronája, de még a csizmájának a sarkantyúja is. Arca ragyogott, mint két piros alma, labdázott nevetése. Megdobbant ekkor Amálka szíve, úgy is mondhatnánk, hogy szerelmes lett a királyfiba. A következő oldalon viszont lélegzetelállító dolog történt, ugyanis a királyfi világra szóló küzdelembe keveredett egy sárkánnyal, aki tüzet fújt rá mindhárom fejéből. A történet itt akár véget is érhetett volna, mert a könyvecske lapjai hiányoztak. A mese elrepett, elszakadt, elszaladt. Folytatás nem

Élt egyszer egy öreg király, kinek bölcsességére rácsodálkozott az egész világ. Fura szokásai voltak az öregnek. Ebéd után mindig kedvenc szolgáját kérette. Ő pedig egy letakart tálat tett a király elé, majd magára hagyta, s visszaindult a konyha felé. De bizony furdalta a kíváncsiság a szolgát. Felkapta a fedőt a tálról, és már is előtte termett egy fehér kígyó. Nem bírta megállni a szolga, hát leszelt belőle egy darabot, s bekapta. Egyszer csak hallja, valaki csacsog az ablaka alatt. Verebek voltak azok, éppen pletykáltak a napon. Megértette most a szolga a király bölcsességének eredetét. Hála a fehér kígyónak, értette az állatok nyelvét. Ám egy nap eltűnt a királynő kedvenc gyűrűje, és a hűszolgát gyanúsították meg. Bizonygatta a fiú, hogy ő nem tud semmit, ártatlan. A királyt és feleségét nem érdekelte a szava. Bánatában a szolga lement a folyópartra, s búsan üldögélt egy fa alatt. Törte a fejét, mit évő legyen, mikor egy kacsa szólalt meg. Háp, háp, egy gyűrű a torkomon akadt, nem bírom legyelni, túl nagy falat. Felugrott a szolga, felkapta a kacsát, s már futott is vele a kerten, majd a palotán át. A konyhában a szakácsnő felvágta a madár hasát, és benne volt az aranyból készült tárgy. Ment is rögtön a királyhoz, hogy bizonyítsa igazát, de úgy érezte, nincs már ott maradása tovább. Kérte hát a királyt az ékszerért cserébe, csak egy lóval s némi pénzzel lássa el. Így indult útnak a szolga, hagyta, hadd vigye a sorsa. Egy nap, mikor egy tópartján mendegélt, a nádasban három hal keltette fel a figyelmét. Meghallotta szavukat. Szebb halálért imádkoztak. Jó lelkű volt a szolga, hát odament, s a vízbe őket visszadobta. Köszönjük neked, te derék legény! Csak jót várj, jó tettedért! Tátogták a halak, majd eltűntek a víz alatt. A szolga pedig folytatta útját, de aztán keserves sírdogálást hallott a föld felől. A hangya király volt az, majdnem eltaposták. A szolga, mikor meghallotta, megrántotta a gyeplőt, s útját megfordította. Hálás volt a hangya, s utána kiáltott. Segítségedért csak jót vágy, te legény! Tovább bandukolt a legény az erdőn át, mikor meghallotta a jajveszékelő holló fiókák hangját. Szüleik kilökték őket a fészekből. Tanuljatok meg repülni, hiszen már mindegyik őtök felnőtt. Nem tudunk magunkról gondoskodni.

0: kapkodni, éhen fogunk halni, síránkoztak a kis madarak. A fiú pedig, mikor ezt meghallotta, leszúrta a lovat, s otthagyta a fiókáknak eledelül. Ő pedig folytatta útját egyedül. Jót tett helyébe, jót várj, kiáltották utána a madárkák. Miközben mendegélt, egy városhoz érkezett, ahol a nép a főtéren tülekedett. Hirtelen csend lett, mikor egy lovas jelent meg. Közhírré tétetik, hogy a királylány férjet kerestetik, de ahhoz, hogy elnyerjék a kezét, próbát kell, hogy kiálljon a vitéz. Mivel a szolgában volt elég kurázsi, jelentkezett a próbát kiállni. Oda vezették a trónterembe, és elvakította a királylány szépsége. Az pedig fogta a gyűrűjét, s egy aranytálcára tette. Hozd fel a tenger mélyéről, s feleségül vehetsz. A király katonái pedig másnap kieveztek, s beledobták a gyűrűt a tengerbe. A szolga pedig ott állt a parton, s azon tanakodott, hogyan hozza fel a gyűrűt a tengernyi víz alól. Már éppen elvesztette volna a hitét, mikor megjelent három hal a víz felszínén. Egyikük szájában ott volt az ékszer. Megmentettél minket? Ezt kapott hát érte. De nem sokáig örülhetett a legény, mivel a királylány hiúsága újabb próbát kért. Szétszórunk 10 zsák kölest a gyepen. Reggelig egyenként kell felszedned, hogy engem megszerezhess. Búslakodott a szolga, hisz ezt lehetetlen teljesíteni. Ám akkor jött a hangya király és serege, és felszedegették egy-kettőre a szemeket. De a királylánynak ez sem volt elég. Hozzál nekem egy almát az élet fájáról, és akkor megkapod a kezem s a fele királyságot. Elindult hát a fiú, ment, mendegélt, de nem talált egyebet, csak a fa hűlt helyét. Elfáradt, s megpihent egy fa alatt, mikor hirtelen a fejére esett egy aranyalma. Az volt az, mit keresett, a megmentett hollók pottyantották az ölébe. Átrepültünk 7 országon, s tengeren, hogy segíthessünk neked, felelték a hollók egyszerre. Teljesítettem mindent, mit kértél, most már végre te légy az enyém, mondta a szolga, s az almát a lánynak átnyújtotta. Eltűnt a lányból most már minden gőg és hiúság, és örömmel fogadta el az aranyalmát. Beleharaptak mind a ketten, és szívük egyszerre megtelt szerelemmel. Nyomban lakodalmat csaptak, s boldogan éltek, míg meg nem haltak.
1: Csukásmese Rádió.
2: Találós kérdés.
1: Sziasztok, Réka vagyok. Egy érdekes rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy 2 kis üvegből áll, amelyeket egy vékony nyak köt össze. A felül lévő homok lassan lecsorog az alsó részbe. Akkor használják, ha meg akarnak mérni egy kis időt, például társasjáték közben, vagy sütésnél. Na, kitaláltátok már? Igen, a homokóra. Jaj, de ügyesek vagytok. Szerintem nagyon megnyugtató nézni, ahogy pereg lefelé a homok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
2: Csukásmese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Kedves gyerekek, én Keresztes Ildikó vagyok, énekesnő, színésznő, és ma este én fogok nektek mesét olvasni. Amikor én kicsi voltam, akkor nagyon-nagyon szerettem a meséket, minden este lefekvés előtt, kis éjjeli lámpával kinyitottam az éppen kedvenc mesekönyvemet, és olvasgattam a meséket. Ezen kívül van egy 2,5 éves keresztlányom, akinek most nagyon nagy örömet fog okozni az, hogy engem így az éteren keresztül is hallhat majd mesét mondani. Nagyon-nagyon szeretem a cseh meséket és a cseh rajzfilmeket, úgyhogy most egy cseh mesét fogok nektek olvasni. Hogyan törték össze a napsugárbőgöt? Írta Václav Crtek, felolvassa nektek Keresztes Ildikó. Egyszer Moha és Páfrány találkozott Szent János Bogárral. Elszegődnék hozzátok szolgálatba, mondja Szent János Bogár. És mondd csak, mihez értesz? Faggatja Moha. És milyen fizetséget kérsz? Firtatja Páfrány. Világítanék nektek, mondja Szent János Bogár. Reggel pedig azt mondanátok nekem, köszönjük, hogy jól világítottál, és ezzel meg is fizetnétek. Magukkal vitték tehát Szent János Bogarat a házikójukba. A mennyezet alá egy galjat akasztottak. Szent János Bogár felült rá, és világított. Egész este világított, reggel megköszönték neki, nappal azután aludt. Ám egyszer délután Páfránynak eszébe jutott megnézni, milyen is Szent János Bogár lámpása. Gyufát gyújtott, és bevilágított a lámpásba. Szent János Bogár lámpásából kifutott a lángocska, és az ágy alá menekült, ott is, a legkisebb sarokba, ahová nem követhette sem Moha, sem Páfrány. Szent János Bogár csak ennyit mondott. Ezt aztán jól megcsináltad, Páfrány. Már nem világítok nektek többé. Moha és Páfrány aggódott, hogy a pici láng az ágy alatt kiég és elalszik. Ettől kezdve Páfrány nem alhatott. Minden éjjel a tisztásokat járta, letöredezett holcsugárfonalakat gyűjtött, s az ágy alá hordta, hogy a lángocska nyalogathassa őket. Így ment ez néhány hétig. Szent János Bogár csak lóbálta kihunyt lámpását, és nézte, hogyan eteti Páfrány a lángocskákat holcsugárfonállal. Szent János Bogár lóbálta kihunyt lámpást, a lángocska az ágy alatt sorvadozott, Moha és Páfrány pedig sötétben üldögélt. Végül aztán egy este valaki megdöngette a házikó ajtaját, és hívás nélkül becsörtetett egy bőgővel. Dongó volt az. A bőgőt a szoba egyik sarkába állította, jól megtámasztotta, csak azután szólalt meg. Ez nagyon becses bőgő. Ilyen bőgőket szór szét tavasszal a napocska, a dongók pedig megkeresik őket, hogy legyen mi játszaniuk. A napsugárbőgő rendkívül értékes hangszer. Miért mondod ezt el nekünk, kérdezte Moha. Azért, mert ma beesett az eső a házamba, és én nálatok fogok aludni a bőgővel, nehogy megnedvesedjenek a húrok, mondta dongó. Jól van, hát akkor aludj itt, mondta Moha. Elszenderedett Moha, elaludt Szent János Bogár, móbiskolt dongó meg a bőgő is. Az ágy alatt a sarokban pislákolt a lángocska. Csak Páfrány nem tudott aludni. Kedve szottyant játszani a bőgőn. Kimászott a csíkos dunyha alól, Lábújhegyen nesztelenül átment a szobán, és kitapogatta a vonót. Hagy békén, brummogta a bőgő. Csak egy kicsit, motyogta Páfrány. Ráérsz reggel is, brummogta a bőgő. Csak a legvékonyabb hurodat pendítem meg, kunyerált Páfrány. Az álmos bőgő úgy dűbe gurult, hogy megpattant rajta egy húr, épp a legvékonyabb. Erre felébredt Moha, és így szólt. Most aztán Páfrány ugyancsak betetőzted a műved. Előbb megijesztetted a lángocskát, most meg elrontottad a bőgőt. Megjavítom, motyogta Páfrány. A húr helyére madzagot feszítek. Ahogy mondta, úgy is tett. Madzagot feszített a bőgőre, és megpendítette a húrt. A bőgő vadul felbőgött, valóságos csoda, hogy össze nem dőlt tőle a házikó. Mert a napsugárbőgőre csak a legfinomabb húr kerülhet. Felébredt dongó, és nagy ordítozásba kezdett. Kirontotta el a bőgőt. Azzal fenyegetőzött, hogy ide hívja unokanővéreit, a darazsakat. Már is rohant az ajtó felé. Mikor az ágy mellett futott el, kipillantott alól a lángocska, és azt mondta. Páfrány rontotta el, engem is megijesztett a gyufával. Csak lássák el a baját a darazsak, akarta még jobban megkeseríteni Páfrány életét Szent János Bogár. De nem szólt semmit. Abba hagyta az üres lámpás lóbálását, és belezárta a lángocskát, mint egy kalickába. Uram Isten, hiszen te úgy világítasz, mintha az égen ragyognál, álmélkodott Dongo. Ki hízlalt így fel? A lángocska egy kis ideig ide-oda forgolodott, aztán páfrányra mutatott. Hát, ha így áll a dolog, akkor én neki ezért cserébe tanácsot adok, hogyan javíthatja meg a bőgőt, mondta Szent János bogár. Azt tanácsolta páfránynak, nyálazza meg az ujját, aztán csípje le a lángocska végét, s a lángocska végéből húzzon húrt, és a húrt feszítse a bőgőre a nyakától a térdéig. Szent János bogár pedig tovább világított a házikóban, és Dongo tovább pengette a bőgőt a tisztásokon.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, Szacsvai László vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Csukás István pompom meséi, lesből támadó ruhaszárító kötél. Aki elmeséli nektek, Balázs Klári. Pompom ült egy ágon, egy szép, hosszú ágon, és várta Picurt. Hogy kicsoda pompom? Hogy nem ismeritek. Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan bámulatosan tudja változtatni az alakját, ha akarja olyan, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyújjas kesztyű, vagy papucs orrán pamutbojt. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, mint egy kíváncsian figyelő szőrsapka. Hintázott az ágon, és leselkedett. Végre jött Picúr, elhaladt az ág alatt. Pompom gyorsan leszólt.
3: Szia, Picúr! Hova rohansz?
2: Iskolába, mondta Picúr mosolyogva, de egyáltalán nem rohanok.
3: Elkísérhetlek? Veled mehetek? Repülhetek? Ugorhatok? Pattanhatok?
2: Kérdezte Pompom izgatottan. Gyere talán nyugodtan és szép lassan, csitította Picúr. Vagy legalábbis próbáld meg. Pompom leugrott az ágról, Picúr fejére ült, kényelmesen elhelyezkedett, majd megkérdezte.
3: Elég nyugodtan jöttem? Majd a választ meg se várva, dudorászott, meg dűnyögött. Ma jó napom van, ma pompom, pompás jó napom!
2: Így ballagtak, meg dudoráztak, mikor elszaladt mellettük egy kutya.
3: Fussatok, a kedves az életetek!
2: Kiáltotta, s eltűnt. Alig, hogy eltűnt, arra loholt egy macska, s így kiáltott.
3: Meneküljetek, a kedves az életetek!
2: Alig, hogy eltűnt, arra iszkolt egy egér, s rémülten cincogta.
3: Pucolás, ne nézz hátra, ott jön mögöttem!
2: Picúrnak éppen csak annyi ideje volt, hogy beugrott egy nagy fa mögé, és onnan hallották, hogy valami így csinál, hogy még azt is látták, de csak futólag, hogy valami elsuhant. Mi ez? Mi volt ez? Kérdezte Picúr rémülten, de Pompom csak azt hajtogatta, mint egy eszelős, hogy kapaszkodj, kapaszkodj.
3: Nem elég, ha csak te kapaszkodsz? Kérdezte Picúr. Nem, nem, hadarta Pompom. Te is kapaszkodj, mindenki kapaszkodjon. Általános kapaszkodás, világméretű fogóckodás.
2: Picúr átölelte a fa derekát, s megkérdezte. Most jó?
3: Jó,
2: felelte Pompom. Csak ne erezd el. Egyelőre megmenekültünk.
3: Hű, láttad?
2: Láttam. Úgy futtában.
3: Mi volt az?
2: Pompom idegesen hadart. Nem mi, hanem ki. Nem ki, hanem be. Nem be, hanem el. Nem beszélnél egy kicsit világosabban, szólt rá Picúr. Jó, bólintott Pompom. Akkor világosan megmondom, ő volt a lesből támadó ruhaszárító kötél.
3: Gyerünk, gyorsan keressünk egy sötét rejtekhelyet, ott majd elmesélem világosabban.
2: Rejtekhelyet? A kapaszkodás nem jó? Kérdezte Picúr engedékenyen, mivel már kezdett elzsibbadni a keze, és szívesen elengedte a faderekát.
3: Jó, csak nem elég. A kapaszkodás csak ideiglenesen jó, hogy el ne sodorjon a húzat. Lesből támadó ruhaszárító kötél ellen rejtekhely kell. Bunker, légópince.
2: Picúr körülnézett, s meglátott egy szemetes kukát.
3: A kuka jó lesz?
2: Jó, rikkantott a Pompom. Futás a bomba biztos kukába. Belebújtak, magukra húzták a fedelet, a kuka szerencsére üres volt, ültek a meleg félhomályban, kifújták magukat.
3: Pompom is nyugodtabban vette a levegőt, majd így szólt.
2: Nincs valami szalagod, vagy valami hajráf. Átköthetnél, hogy ne veszítsük el egymást. Picúr túlkált a zsebében.
3: Szalagom van, szalag mindig van nálam, sose lehet tudni, hogy mikor kell. Átkötözte a szalaggal a pompomot, s megcsomózta az álla alatt. Olyan lett, mint egy tavaszi kalap, amelyet lekötöttek a szél ellen. Meséld már, sürgette pompomot, mesélem. És hogy az elején kezdjem, lesből támadó ruhaszárító kötél valamikor egy közönséges kötél volt, és egy nyugdíjas harangozó kertjében volt kifeszítve. A harangozó semmi mással nem törődött a világon, csak a haranghúzást hallgatta. Hallgatta reggel, hallgatta délben, hallgatta este, még éjszaka is hallgatta, mivel semmi mással nem álmodott, csak harangzúgással. Képzelhetett, hogy mivel volt állandóan tele a feje. A szárító kötelet is rossz helyre feszítette ki, éppen keresztbe az út felett. Jött a postás, neki ment, és dühösen így szólt. A nyavaja törje ki ezt a kötelet! Jött egy kéményseprő, beleakadt a létrájával, s dühösen kiabált. A frász essen bele a kötélbe! Jött egy macska, belebotlott, s így fújtatott mérgesen. Rúgja meg a tehén ezt a vacak kötelet. A kötélnek a nagy megbotlásoktól, meg beleakadásoktól kioldódott az egyik vége. Jött egy játékos kedvű kutya, a fogak közé kapta, és ráncigálta morogva. Ezt morogta. Mennykő csapjon ebbe a madzakba. Hát ki az erősebb? És ezzel betelt a pohár. Vagyis ez már több volt a kelleténél. A lesből támadó ruhaszárító kötél iszonyatosan dühös lett. Megrázta magát, s aztán kioldotta a másik végét is. Sziszegett, suhogott félelmetesen. Majd adok én nektek madzagot, majd adok én nektek rángatást. Elég volt a gyalázatból, most én jövök. Reszkessetek, reszkessetek, támadás! A kutyát átdobta a kerítésen, hogy csak úgy nyekkent, majd ő is kisurrant az utcára. És azóta senki sem bír lesből támadó ruhaszárító kötéllel. Itt is csak, ott is lecsap a gyanútlan járókelőkre. Megleste a postást egy sarkon, amint az fütyörészve ballagott, lecsapott rá, megpörgette egyszer jobbra, egyszer balra, amíg a postás el nem vesztette az egyensúlyát és a tájékozódási képességét, csak imbolygott ide-oda, mint egy kugliláb. És ez még mind nem volt elég. A hatalmas bőrtáskát az imbolygó postás fejére húzta. A postás most már semmit se látott, csak tapogatózott a fal mellett. Lesből támadó ruhaszárító kötél gúnyosan sziszegett. Express ajánlott. Express ajánlott. Megszűnt a kézbesítés. Majd a kéményseprő utána lopakodott fel a tetőre. Lesből támadó ruhaszárító kötél neki is gúnyosan sziszegett a fülébe. Kémény, seprés, pucolás, kotrás és kormozás is megszűnt. Az apróbb áldozatokkal nem vacakolt ennyit. Tucatjával fogdosta őket össze, és az esőcsatorna könyökcsövébe hurcolta. Picúr megborszongott, és remegő hangon megkérdezte. Mi aprók vagyunk, vagy nagyobbak? Pompom elgondolkozott, majd így felelt. Ketten biztosan nagyobbak vagyunk, éppen ezért sose váljunk el. Legjobb lenne még a kukát is hozzánk kötözni. Felnyomta a kuka fedelét, és tűnődve méregette, hogy mekkorák is lennének összekötözve, majd felnézett, és éles hangon rikkantott. Jön! Ide jön! Fedezékbe! Gyorsan lebújtak, csak a fedél résén leselkedtek kifelé. Látták, hogy lesből támadó, ruhaszárító kötél félelmetesen tekeredve, meg suhogva egy csapat verebet kerülget. Gúnyosan sziszegte. Áhá, itt vagytok, sokan vagytok, de hiába vagytok sokan, mindannyiótokat elkaplak. Azzal sok apró hurkot csinált, és elkapta a verebeket, minden hurokban csipogott egy. Ugye mondtam, sziszegte, ez jó kis sorozat volt. Majd betuszkolta a verebeket a csatorna nyílásba alul. Befelé, befelé, csipogó banda! A verebek betódultak, de szerencsére a csatornát elfelejtették bedugaszolni, felül kiolvakodtak, és a fejüket behúzva leselkedtek.
2: Csendben kuksoltak, várták, hogy múljon a vész. Picúr nem bírta tovább nézni, mérgesen kifakadt. Ezt nem tűrhetjük tovább, valamit csinálni kell. Garázd a huligán, bántja a kisebbeket. Gyere, felhívjuk a tűzoltókat.
4: Miért a tűzoltókat? Kérdezte Pompom, ahogy futottak a telefonfülkéhez.
2: Azért, mert ez itt egy elemi csapás, válaszolta Picur. A telefon fülkében óvatosan padlóra kuporodtak, s felhívták a tűzoltókat.
5: Halló, jöjjenek ide gyorsan egy nagy létrával, meg fecskendővel, meg egy nagy csipesszel.
2: Hol a tűz? Mekkora a tűz? Kérdezte egy borízű hang.
5: Tűz nincsen szerencsére. Lesből támadó ruhaszárító kötelet kell elkapni, vagyis elemi csapásról van szó.
2: Suttogta Picúr a telefonkagylóba.
3: Értettük, megyünk, világos, kurjongatta a borízű hang.
2: Várjatok meg, és senki sem ott szanyol, nehogy eltapossátok a nyomokat.
3: A tűzoltók egy szempillantás alatt kiértek, nagy csilingeléssel megálltak. A főcső vezető lekiáltott Picúrnak. Te hívtál? Hol az elemi csapás? Picúr kidugta a fejét óvatosan a telefonfülkéből, persze Pompommal együtt, és ketten suttogták a főcső vezetőnek.
2: Ott van az elemi csapás, ott, ott, arra!
3: A sarokra mutattak, ahol lesből támadó ruhaszárító kötél csimpaszkodott az Eresz csatornán, és gúnyosan sziszegett.
2: Tűzoltók, ha-ha-ha, spriccelő vitézek, húsvéti locsolók, gyertek csak!
3: A tűzoltók rohamra indultak, vagyis keményen megmarkolták a főcsövet, és nagy csilingelve a csatornához irányították az autót. Picurék a telefonfülkéből nézték az elcsípést, pom-pom, befogta a szemét, és így kiáltott fel.
2: Jajaj, elkapta a tűzoltókat, én azt hiszem, hogy itt a vég.
3: Picur is látta, hogy lesből támadó ruhaszárító kötél suhant egyet jobbra, kanyarodott egyet balra, tekeredett egyet előre, és a tűzoltó gusba kötve görnyedeztek az autó elején. De Picur nem csüggett. Nem esett kétségbe, sőt, vidáman kiáltott, mert még valami mást is látott.
2: Itt a vég, és Gombolc Artur is itt van. Integessünk neki. Ha-ho, ha-ho, erre, ide!
3: Gombolc Artur észrevette az integetőket, arra kanyarodott, s derűsen rájuk köszönt.
2: Sziasztok! Nincs véletlenül egy ruhaszárító köteletek? Kimostam mindent, és nincs mire teregetni.
3: Ott, ott! Mutogattak neki, ott van egy.
2: Az jó lesz, de vigyázz, mert nagyon veszélyes.
3: Gombolc Artur odaballagott a tűzoltókhoz.
2: Halló, odafönt! Ide küldtek egy ruhaszárító kötélért.
3: Egy nagy bajuszú tűzoltó nyögdécselve lekiáltott a kocsi tetejéről.
2: Ez jó lesz! Nem baj, hogy össze van tekeredve? Nem baj, hogy moccani se tudunk tőle? Nem baj, hogy majd összetöri a csontunkat? Nem baj, mondta nyugodtan Gombolc Artur, s letekerte a kötelet a tűzoltókról.
3: De nem csak, hogy letekerte, hanem szépen össze is hajtogatta, majd a karjára fűzte.
2: Na végre egy szakember, sziszegte a lesből támadó ruhaszárító kötél.
3: De aztán jó irányba feszítsd ki.
2: Nyugi, hosszú, integetett Gombolc Artur. Észak-déli irány jó lesz?
3: Jó. Csak ne járjanak arra a macskák, a kutyák, a kéméseprők, meg a postások. Végre egy kis nyugalom. Már úgy is untam a lesből támadást.
2: Micsoda strapa volt!
1: Csukás Mese Rádió.
6: Hogyan lesz a tojásból csibe? Láttatok már kikelni kis csibét a tojásból? Az bizony csodálatos dolog. Télen a tyúkok kevesebb tojást tojnak, de amikor beköszönt a tavasz, naponta tojnak egy-egy tojást. Bár bele tudnék nézni egy tojás belsejébe. Ti is kíváncsiak vagytok rá, hogy mi zajlik odabent? Amikor a tyúk megtolja a tojást, ráül, hogy melegen tartsa. Ezt minden madár így csinálja. A tojásban lévő kis csibe a kellemes melegben szépen fejlődik. Sorra alakulnak ki a szemei, a lábai, a csőre, és addig nő, amíg már kicsi lesz neki a tojás belseje. Ekkor a csőrével kocogtatni kezdi a tojás falát, s amikor már megrepett, szépen kibújik belőle. Ezeknek az apróságoknak a kis csipogása olyan aranyos, hogy bármeddig el tudnám hallgatni őket. Ugye ti is?
1: Csukás Mese Rádió.

0: kockájuk ki az ablakon. Esik még?
1: Még nagyon.
0: Akkor még várjunk egy picit. Már csak csöpörög.
1: De
0: a szél azért még fúj.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A medve véletlenül rálépett a nyuszi lábára.
1: Jaj, segítség, jaj, meghalok, jajgatott hangosan a nyúl.
0: Szegény jámbor medve megrettent.
2: Bocsáss meg, kérlek, nem akartam, nyuszikám. Nagyon sajnálom, bocsáss meg, kérlek, bánkódott.
1: Mit segítesz ezzel nekem? Most megbénultam. Nem tudok többé a lábamra. Jaj, meghalok. Jaj,
0: veszékelt a nyúl. A medve a hátára vette és barlangjába vitte. Hófehér ágyába fektette, sebesült lábát pedig bekötötte.
1: Jaj, nekem, meghalok, sírt tovább is a nyúl,
0: még hangosabban, mint azelőtt. Pedig az igazat megvalva már nem is fájt a lába. De a jószívű medve kétségbeesve indult útnak, hogy innivalót hozzon neki. Be is szerezte mindazt, ami kellett, és megetette, megitatta a nyulat.
2: Hogy vagy, kis barátom? Kérdezte másnap reggel. Lábra tudsz-e állni, vagy még mindig fáj?
1: De még mennyire, mondta a nyúl, még inkább, mint tegnap, nem tudok felkelni.
0: De alig ment el a medve hazúról, ledobta a lábáról a kötést, és ugrándozni, énekelni kezdett.
1: Ó, de buta, ez a medve, hogy becsaptam, szedte, vette, szemfüles vagyok, mindenkit becsapok. Semmit se kell már csinálnom, etett, ittat, a barátom, szemfüles vagyok, mindenkit becsapok.
0: És egyre lustább, egyre követelőzőbb lett.
1: Minden reggel csak répát hozol nekem? Betegnek való étel ez, azt hiszed? Így legyöngülök és éhen halok, hoz nekem mézet, édes körtét,
0: rendelkezett. A medve megint elindult, hogy körtét és mézet keressen. Útközben összetalálkozott a rókával.
1: Ennyedekon terhelt vagy, Miska bátyám, szólította meg a róka, mit keresel olyan nekikeseredve?
2: Én bizony körtét és mézet keresek, a beteg nyúlnak kell, sóhajtott a medve, és elmesélte a rókának, hogy mi történt.
0: Figyelmesen hallgatta a róka, majd így szólt.
1: Nem körte és méz kell a te betegednek, hanem orvos.
2: Orvos? Honnan szerezzek én orvost?
1: Itt áll előtted, nem tudottán, hogy egy hónapja kórházban dolgozom. Vezess a betegedhez, majd én meggyógyítom.
0: Amikor a nyúl az ablakból megpillantotta a rókát, reszketni kezdett.
1: Nézd, Miska bátyám, hogy rázza a hideg, szólt a róka. Hát ő tényleg nagyon beteg.
0: Azonnal kórházba kell vinni.
1: Ott a farkas, a főorvos, a lábak specialistája.
0: Mint a villám. Úgy ugrott ki a nyúl az ágyból, és rohant torony iránt, amilyen gyorsan csak tudott.
1: Lám, milyen hamar meggyógyult, jegyezte meg gúnyosan a róka. Inkább faltad volna fel, mint hogy ápoltad.
2: Nem eszem nyúlhúst,
0: morogta epésen a medve, aztán megbékélve nyújtózott el az ágyában, hogy egy jót aludjék, hiszen amióta a nyulat a barlangjába hozta, a padlón kellett feküdnie.
1: A nyúl pedig talán még most is szalad.
3: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Újra tervezés.

0: mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Én Káderel Gellért vagyok, és én fogok ma nektek olvasni meséket. Borzas a tanyán. Liza, Alex, anya, apa és Borzas a kiskutya vidékre utaznak meglátogatni a rokonokat. Mindenki lázasan csomagol. A gyerekek összekészítették kedvenc játékaikat, még Borzas is odahozza legkedvesebb gumicsontját, nehogy itt felejtsék. De jó, végre indulunk! Örül Alex, és szorosan tartja az ölében Borzast, aki imád kihajolni a lehúzott ablakon. Liza előcsomagolja az elemózsiát, mert ahogy az autó kigurul a ház elől, ő nyomban megéhezik. Ahogy megérkeznek, kipattannak az autóból, hogy megnézzék a kis bacikat. Igen ám, de Borzas rettentően megijed egy cicától, aki a hátát görbítve, szőrét felborzolva fúj a kutyusra. Biztos ő is fél, de Borzast ez nem vigasztalja, inkább menedéket keresve odabújik anyához, és csak hosszas könyörgésre merészkedik elő. A karámnál Liza lelkesen mutatja Borzasnak a sok tarka jószágot. Nézd, kiskutyám, itt vannak a tehenek. Látod azt a kis bocit? De édes! A kis boci nagyon barátságos, amikor nem szopik. Kíváncsian méregeti őket és a réten csipegető madarakat is. Liza tovább magyaráz Borzasnak. Tudod, a tehenek adnak nekünk tejet, a tejből pedig sok-sok finomság készül. Joghurt, vaj, sajt és tejföl. És képzeld, tehenek nélkül fincsi hamburgert sem ehetnénk. De erre már a legnagyobb tehén is felkapja a fejét, és mérgesen bődül egy nagyot, de akkorát, hogy Borzas ilyetten szalad jó messze a karámtól. Olyan mókás, hogy Alex és Liza a hasát fogja nevettében. A gyerekek ezután a baromfi udvarba mennek, hogy összeszedjék a tojást. Közben a jól megtermett kakas felfedezi a betolakodókat, és csőrével hatalmasat koppint Borzas fejebúbjára. A kiskutyának ez nagyon fáj, és felháborodva ugat. Ettől a tyúkok is megijednek, és hatalmas kotkodácsolással rebbennek szét. Csak úgy röpködnek a tollak szerte szét. Ráadásul minél hangosabban káricálnak a tyúkok, annál hangosabban ugat Borzas is. A végén Borzas úgy néz ki, mintha óriási párnacsatát vívott volna a tollas bálban. Azt hiszem, jobb, ha most inkább megetetjük a lovacskákat. Kuncog Liza, és már indul is az istálóba. A gyerekek nagyon szeretik a lovakat. Most különösen örülnek, mert a kancának pár hete aranyos kis csikója született, aki most anyjához bújva várja, hogy Liza finom, illatos szénával kínálja meg. Borzas nem tud nyugton maradni, dongót kerget a lovak patáinak útvesztőjében. Kanca megelégeli a rohangálást, és ráfúj Borzasra. A kiskutya erre ilyetten bújik el egy szalmabálog mögé, és hiába hívják kisgazdái, semmi pénzért nem jönne elő, amíg meg nem győződik arról, hogy elmúlt a veszedelem. Amikor végre előmerészkedik, a gyerekek a hasukat fogják nevettükben. Borzas úgy néz ki, mint egy madárijesztő. Liza és Alex letisztogatják Borzas bundájáról a szalmát, és a kerti kúthoz viszik, hogy ő is igyon a hűs vízből a nagy ijegységre. Pihennek egy keveset, aztán újabb felfedezni való után néznek, hiszen annyi mindent nem láttak még ezen az izgalmas tanyán. A disznóolban a gyerekek bácsikája éppen a vájuk tölti meg moslékkal, amit a malacok nagyon-nagyon szeretnek. Alex rögtön beáll segíteni, közben Liza erősen fogja Borzas, nehogy megugassa az éhes jószágokat, mert az ijegységtől elmehet az étvágyuk, már pedig még jó sokat kell hízniuk. Borzas egyre csak kapálózik, ebből a mókából ő sem akar kimaradni. Végül kiszabadul Liza karjából, és a disznók közé veti magát. A kismalacok nagyon megörülnek az új játszópajtásnak, és nyomban beletuszkolják a kiskutyát a kedvenc, dagonyázó pocsolyájukba. Ez a barátság jele, mert a malacok semmit sem szeretnek jobban, mint a jó, tocsogós sarat. Hát, borzas, most alapos kóstolót kap abból, hogy milyen érzés malackodni. Most éppen úgy illatozol, mint a malacok az ólban, bosszankodik Liza, és Alex segítségével elrángatja a kiskutyát egyenesen a tóhoz, hogy alaposan lecsutakolják, mert nem csak, hogy kellemetlen szagokat áraszt, de ráadásul még rettentően ragad is a bundája. A gyerekek letelepednek a tóparton, miközben borzas, lelkesen úszkál a vízben, és a vadkacsákat üldözi. A délután nyugodtan telik. Anya finom uzsonnát készített, és a gyerekek gyorsan visszaszaladnak a házba kezet mosni, és szólni apának, hogy jöhet piknikezni. Anya is fordul egyet, hogy kihozza, ami nem fért a kosárba. Borzas csak erre várt. Már félig bent is van a kosárban, mert a kolbász olyan pompásan illatozik, hogy nem bír ellenállni neki. Először észre se veszi, hogy valaki van a háta mögött. Egy kíváncsi kis kecskegida az, aki szintén lelkesen szimatolja a kosárból áradó finom illatokat, de a farksóváló szőrgomolyag is nagyon érdekli. Lehet, hogy új játszópajtásra akadt? Be! Szólítja meg a gida a kiskutyát, aki nagyot ugrik ijedtében. De amikor látja, hogy egy kedves kis kecskegida böködi játékosan, megnyugszik és boldogan beleveti magát a fogócskába. Végre valaki, aki nem szól rá, nem akarja megnevelni, csak szaladgál vele ezen az illatos réten. Addig rohangálnak és szögdécselnek, amíg a kis kecske elfárad és visszaindul a mamájához. Borzas azonban még nem akarja abba hagyni a játékot, ezért hangos ugatással elkíséri a kis gidát, de a kecske mama az útját állja. Azt hiszi, ez a rémisztően csaholó fenevad a kis gidája életére tör. Előre szegezi a szarvát, és készen áll arra, hogy minden áron megvédelmezze csemetéjét. Borzas nem érti, mivel bosszantotta fel ennyire a kecske mamát, de jobbnak látja visszavonulót fújni. Beszalad a konyhába, ahol egy tál frissen fejt tejecske várja. Soha ilyen jó ital még nem esett, mint ez a fehéren habzó csodás nedű, amit az utolsó cseppig kilefetyel. Ennyi kaland után nem csoda, hogy borzast hamar elnyomja az álom. A kandalló elé húzott öblös fotel nagyon-nagyon kényelmes, és a kiskutyának igazán jól esik most itt a pihenés és a sok színes álom malackákról, tyúkokról és kis csibékről.
0: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Kis Lia vagyok, 12 éves és Karszagról jöttem. Heltől Jenő, ballada a három patkányról. Ott, ahol a Ferencváros hinti báját szerte szét, egy pazar, nagy pince mélyén három patkány éldegélt. Három patkány, három testvér, pajkos, fürge és bohó, s mint az ifjúsághoz illik, folyton éhes és mohó. Volt a kedves pince mellett egy csemege bolt, ahol csupa elsőrangú finom halmi volt. Egyszer, éjjel, a legelső fürge patkány útra kelt, hogy a boltból átcsempészen egy kis finom eletelt. Lábújhegyen járt a polcon, elkerülve minden zajt. Megevett egy adag sajtot, rá volt írva grói sajt. Föl is fordult nyomban tőle, s lett belőle holt. Mert a finom grói sajt az hamisítva volt. A második ifjú patkány bánatosan útra kelt, hogy a boltból átcsempészen ő is egy kis eledelt. Lábújhegyen járt a polcon, mert a bölcs mindig vigyáz. Neki esett egy gyümölcsnek, rá volt írva ananász. Föl is fordult nyomban tőle, s lett belőle holt, mert a finom ananász is hamisítva volt. A harmadik ifjú patkányt lesújtotta a dolog, sírni kezdett. Nem élem túl, én is inkább meghalok, társak nélkül egy magamban. Így az élet mit sem ér. Hősiesen patkány mérget vett a boltba háromért. Ez a patkány ma is jel még, hogyha meg nem holt. Mert a patkány méreg is csak hamisítva volt.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a kis csikó és a zab. Egyszer volt, hol nem volt, a csikós legelő mellett éldegélt egy aranysárga kis csikó az anyukájával. Takaros kis pajtában laktak, ablakkal, piros tetővel és sok-sok puha szalmával. Az aranysárga kis csikó egész nap a legelőn rohangált, lepkéket kergetett, friss patakvizet ivott, madarakkal barátkozott és a napsütésben hancúrozott. Annyira élvezte, hogy kedvesen volt hazamenni. Az anyukája persze minden este a pajtában várta finom vacsorával és puha fekhellyel, hogy az aranysárga kis csikónak semmire se legyen gondja. A kis csikó minden este szénát vacsorázott, amit nagyon szeretett. Boldogan ropogtatta a finom zöld szálakat, és nagyokat fújtatva szívta be a vacsora illatát. Egyik este, amikor a fáradt és csatagos kis csikó hazaért, és várta a finom vacsorát, keserűen csalódnia kellett. Az anyukája ugyanis zabot tett elé. Pergős ropogós zabot, amit minden lovacska nagyon szeret, kivéve a mi aranysárga kis csikónkat.
1: Én ezt nem eszem meg, mondta panaszos hangon. Nem kérem, nem szeretem. Szénát akarok!
0: Hiába csitítgatta az anyukája, hogy minden lovacska szokott zabot enni, a kis csikó nem állt kötélnek.
1: Akkor én inkább nem leszek lovacska. Világgá megyek is, keresek más barátokat, ahol majd nem kell zabot ennem,
0: kiáltotta, és nyakába vette a világot. Szomorúan bandukolt. Messze elhagyta már maga mögött a csikós legelőt, amikor egyszer csak hangos kotkodácsolásra lett figyelmes. Lenézett a lába elé, és mit látott? Egy egész baromfi családot. Egy tarajos kis kakast, egy kendermagos tyúkocskát, és egy csapat pejhes kis csibét.
2: Hát, te mi áradban? Kérdezte a kis kakas.
1: Eljöttem otthonról, mert nem akarok többé lovacska lenni, felelte a kis csikó.
2: Gyere velünk, mondta a kakas. Jó helyed lesz nálunk. Van egy kis ólunk, megetetünk kukoricával. Ihatsz az itatónkból, és velünk maradhatsz, ameddig csak szeretnél.
0: A kis csikó nagyon megörült, de amikor odaértek a baromfi család ólához, elkeseredett.
1: Hisz én ide be se férek, mondta szomorúan, aztán megköszönte a kedvességet, és tovább indult.
0: Bandukott tovább, amikor egyszer csak neszezésre lett figyelmes a fák ágai között. Oda pillantott, és mit lát? Egy egész bolyhos fülű mókus családot.
2: Hát te miért kószálsz errefelé?
0: Kérdezte a mókus papa. A kis csikó meg elsírta bánatát, hogy nem akar többé lovacska lenni, mert nem szereti a zabot.
2: Egyet sem búsulj, kiskomám, mondta mókus papa. Gyere el az odunkba, ott majd kapsz egy csomó finom mogyorót.
1: Hol van az odutok?
0: Kérdezte a kis csikó, mire a mókus papa a fa tetejére mutatott.
2: Itt fenn, mi?
0: A kis csikó megint nagyon elszontyolodott, hiszen ő nem is tud fára mászni. Megint megköszönte a kedvességet, és tovább indult az erdő széle felé. Amikor kiért a tisztásra, egy szép tiszta vízű tavat pillantott meg, és akkor jött rá, mennyire szomjas. Lebaktatott a partra, ahol jó ízűen szürcsölgette a vizet, és egyszer csak hangos hápogás ütötte meg a fülét. A tó közepén ott úszkált egy egész kacsa család, a kacsa papa, a kacsa mama és a kis kacsák. Hívták, hogy tartson velük. Gyere velünk, kis csikó, adunk neked halacskát, megmutatjuk a fészkünket, és addig maradsz, ameddig csak szeretnél. A kis csikó lassan ingatta aranyszínű fejecskéjét, és azt mondta.
1: Nagyon szépen köszönöm a jóságotokat, de én sajnos nem tudok úszni.
0: És elbaktatott. Szép lassan beesteledett, és az égre felkúszott az ezüst színű hold, ami csak úgy ragyogott. A kis Csikó viszont nagyon fáradt volt, nagyon éhes volt, és nagyon fázott is. Eszébe jutott a kis pajta, ahol az anyukájával élt.
1: Lehet, hogy mégiscsak haza kéne mennem, gondolkodott. Ott meleg van, puha a szalma, és beférek az ajtón. Csak a zab ne lenne, sóhajtott.
0: Egyszer csak halk zörgést hallott a háta mögött, és amikor oda pillantott, két villogó szempárt látott. Gyere velünk, kis Csikó, súgta mézesmázos hangon a farkas. Megmutatjuk a kis lakunkat, aztán jót vacsorázunk.
1: Belőlem aztán nem eztek, kiáltotta a kis Csikó, azzal nekiíramodott, ahogy csak a lába bírta, és meg sem állt hazáig.
0: Otthon aztán az anyukája nyakába vetette magát, bocsánatot kért, majd így szólt.
1: Hol az a zab, anyukám? Rájöttem, hogy itt van a világon a legjobb dolgom, és mégis inkább lovacska szeretnék lenni.
0: Az anyukája pedig nagyon megdicsérte, összecsókolta, és a kis család a mai napig ott lakik a takaros kis pajtában, a csikós legelő mellett, ahol a kis Csikó nagyokat szaladgál. Egyszer még te is találkozhatsz vele.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Pillangó születik. Ugye ismeritek Süsüt a sárkányt? Tudjátok-e, hogy melyik repülő rovar a kedvence? Segítek! Szép, színes pilleszárnyai vannak. Úgy van, a pillangó. A pillangót lepkének is nevezzük. Lepke vagy pillangó, egyre megy. És azt tudtátok-e, hogy hogyan születik meg ez a csodálatos rovar? Elmesélem. Ha hiszitek, ha nem, a pillangó hernyóként jön a világra, és amikor eljön az ideje, egy átalakuláson megy át. Hernyóként levelekkel táplálkozik, csúszik, mászik, s amikor már elég nagy, keres magának egy megfelelő helyet, és bebábozódik. Hogy mit jelent ez? Azt, hogy egy kemény burkot, egy biztonságot nyújtó tokot épít maga köré, amelyben aztán egy igazi csoda történik. A hernyó átalakul pillangóvá. Kinőnek a szárnyai, átalakulnak a lábai, a feje, egy szóval a testének szinte minden porcikája. Néhány hét elteltével pedig kibújik a bábból, s miután megtornáztatta és megszárította a napon a szárnyait, a levegőbe emelkedik. S míg a hernyó levelekkel táplálkozik, a belőle kifejlődött lepke nektárt iszik a virágokból. Nekem a pillangókról mindig az angyalkák jutnak eszembe. És a legszebb, hogy gyönyörű színben játszó szárnyaik vannak. Van, amelyik teljesen hófehér. Van, amelyik csíkos, és van, amelyik pöttyös. Egyeseknek a szivárvány minden színében pompázik a szárnya. Ugye ti is szoktatok velük kergetőzni? Na de ne feledjétek Süsü szavait. Csak gyönyörködni szabad bennük, megfogni őket nem.
0: Csukás Mese Rádió.

0: A kiskakas gyémántfélkrajcára. Volt egyszer egy szegény asszony, aki magányosan éldegélt kunyhójában, és nem volt más társasága, csak a kiskakasa. A kakas egész nap a szemétdombon kotorászott, hát ha talál egy pár magot. Hanem egy nap, mikor a szemétben kapirgált, mag helyett egy gyémántfélkrajcát talált. Annyira csillogott az érme, hogy az arra járó törökbasának megakadt rajta a szeme.
1: Na gyere csak ide, te kis kakas! Mutasd, mi van a szádban!
0: Kiáltott neki oda a basa a hintójából.
1: Add csak szépen nekem azt a gyémántot!
2: Én ugyan nem adom, a gazdám majd vesz belőle finom ételt!
0: Ellenkezett a kakas. Erre a basa dübegurult, és kitépte a kis kakas szájából a gyémántfélkrajcát, majd elhajtott a hintójával. Otthon aztán 7 lakat alatt őrizte a palotájában. De a kiskakas bizony nem hagyta ennyiben a dolgot. Követte a hintót, és felröppent a palota kerítésére. Onnan kukorékolt a császárnak.
2: Kukorikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: A török basa csak nevetett rajta, aztán legyintett egyet, és bement a palotába, hogy ne hallja a kakas kukorékolását. Erre a kakas felmászott az ablakába, és ott folytatta.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: Ezt már a császár se hagyhatta. Oda szólt a szolgájának.
1: Éte, vidd az ablakomból azt a kakast, és dobd a kútba!
0: A szolgáló úgy is tett, kútba dobta a kakast. A török császár elégedetten vigyorgott, gondolta, most már végleg megszabadult a kakastól. Le is feküdt az ágyra, és mély álomba merült. Bezzeg a kakas a kút mélyén sem nyugodott, és jól megszívta magát.
2: Szívd fel, begyem a sok vizet,
0: mondogatta magában, és mikor az összes vizet felszívta, kirepült a kútból. Egyenest a török basa ablakába szállt, és azt kiáltotta.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: Dübegurult erre az uralkodó, és ismét intett a szolgálónak.
1: Vigy el innen ezt az átokfajzatot! Dobd bele egy kemencébe! Hallgasson el mindörökre!
0: A szolgáló teljesítette a parancsot, bedobta az égő kemencébe a kiskakast. Ám ez csak ennyit szólt.
2: Ereszd ki, begyem a sok vizet!
0: És a sok víz, ami a gyomrában volt, egyszerre eloltotta a tüzet. Nem telt el pár perc, és a kiskakas újra a császár ablakában mondta.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: A török basa most már igazán megharagudott.
1: Vidd ezt a vakarcsot, és dobd be egy méhkasba, azt talán majd móresre tanítja.
0: A szolgáló már vitte is a kertbe, a tölgyfa tövéhez.
1: Felmászott a fára a szolga, majd beledobta a méhek közé a kakast. De az meg sem ijedt a méhek láttán.
2: Szívd fel, begyem a sok méhet,
0: mondogatta, és azok mind beszálltak a gyomrába. Mikor végzett, felrepült újra a császár ablakába.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: Ezt már a császár sem gondolta volna, hogy ki fog rajta egy kukorékoló kakas. Nem jutott eszébe egyéb, mint hogy megfogta a madarat, és beletette a nadrágjába. Amint a kakas bekerült a török basa bugyogójába, csak ennyit szólt.
2: Ereszd ki, begyem a sok darazsat! Csípjétek meg a török basát!
0: Erre a sok méh mind kirepült, elővették hegyes furlánkjukat, és összecsipkedték a török császár farát.
1: Áó, ugrott fel egyszer csak a török basa. Vigyétek ki innen ezt a kakast! Vigyétek egyen ezt a kincses kamrámba! Fogja a gyémánt félkrajcárját, és ne is lássam többet!
0: Kiáltott a szolgálóknak, azok pedig már vitték is a kiskakast. Akkor a kiskakas így szólt.
2: Szívd fel, begyem a sok pénzt!
0: és pár perc múlva már ki is üresedett a terem. A sok arany mind a kiskakas betyében végezte. Ezután pedig hazament, és odadta mindet az ő kedves gazdaszonyának. Azóta is császári lakomában van részük.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nézd csak!
2: Na?
1: Mézes kalácsfűszert tettem a kakaómba, megkóstolod?
2: Aha. Nagyon finom.
1: Ugye? Olyan karácsony íze van.
2: Számból vetted ki a szót.
1: Fúj.
2: Nyugi, ezt akkor mondják, ha ugyanazt mondtad, amit én is szerettem volna.
1: Ja, így már mindjárt más.

0: tudni.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Meggyesi Károly, a bátor virág, aki elmeséli nektek Mór Marianna.
3: Történt egyszer, hogy sehogy sem akart elmúlni a tél. Nem csoda, hogy késett a tavasz, hiszen napapó olyan mélyen aludt felhőbundája alatt, hogy még a füle se látszott ki. Hiába keltegette a szél, hiába mutogatta neki a naptárt. A nap kidugta ugyan egyszer a fejét a bunda alól, de rögtön vissza is húzta. Ilyen hidegben még a kutyát is lelketlenség kikergetni mormogta. De amíg kelmet ki nem bújik, mindig hideg lesz, horholta a szél. Előbb a hideg kotrodjékkel durcáskodott a nap, és megfordult a másik oldalára. A tavasz kulcsa nála van, gondolta, legfeljebb később jön meg a tavasz. A jó meleg ágyat senki se hagyja ott szívesen. A lusták meg éppenséggel mindent ki is találnak, csak hogy tovább pihenhessenek. Meggyőzik magukat, hogy nem lesz abból semmi baj. Pedig lett. Amíg a nap aludt, a virágok is aludtak. Az ő ágyuk, a mag, a gumó. A mag a földben rejtezik, a földön avar, ezen meg a jó meleg dunna, a hótakaró. Nem fáznak a virágok, nem is panaszkodnak. De az egyik kis virág már nagyon megunta a tétlenséget. Szerette volna már látni a világot, a világosságot, a kékséget, a napot, a virágok napját. A naptár is tavaszt jelzett már, és ők itt rostokolnak a meleg földben. A többi virág türelemre intette. Nem mehetsz ki, virágocska, a kulcsa napapónál van, és háborgatni őt nem szabad. Hát, ha elaludt, makacskodott a kis virág. Erre már felháborodtak a virágok. Ilyet mondani a napról. Sútba dobták a naptárokat, nem érnek semmit. Napapó jobban tudja, mikor lesz tavasz. A bátor kisvirág pedig ezt gondolta. Ahol kulcs van, kulcsuknak is kell lenni. S már is kisurrant a kulcsukon ő, a bátor csepp kisvirág. De bizony odakint hideg, sivár világ fogadta. Csupasz ágak zizegték. Még az eget se látod, eltakarják a felhők. Jeges szél fújt havat a kisvirágra, és befett. Meg akarta semmisíteni, de ő ismét kibújt, nem azért jött elő, hogy megijedjen. S amint ott állt a hidegben, megpillantotta őt a rigó meg a cinke. És egyszerre olyan dalba fogtak örömükben, hogy a nap felébredt. Dunnát, párnát elhajított, magára kapta a subáját, s már is indult. Csak meg ne előzze őt egy semmi kis virág. A kis virág szirmához azonban odatapadt két hópehely. Elárulták, hogy a kis vakmerő még a hóesés idején merészkedett elő a csupasz világba. Napapó haragudni akart, de kinyílt a többi virág is, egyre több madár énekelt, és megenyhült a nap haragja. A bátor kis virág azóta is elsőnek nyílik, még azt se várja meg, hogy a hó eltakarodjék. Ezért a neve Hóvirág.
2: A Bátor Virág című mesét hallottátok.

0: Görög Mehmet, sose látott tehenet, nem is tudta Mehmet, milyenek a tehenek. Egyszer aztán Mehmet lát egy csomó tehenet.
1: Én vagyok a Mehmet.
2: Mi vagyunk a tehenek.
0: Csodálkozik Mehmet.
1: Ilyenek a tehenek?
0: Számlálgatja Mehmet, hányfélék a tehenek. Meg is számol Mehmet, háromféle tehenet. Fehéret, feketét, tarkát.
2: Meg ne fogd a tehén farkát.
0: Nem tudta ezt Mehmet, s felrúgták a tehenet.

0: a kérdi.
1: Rózsa, rózsa, mit csinál?
0: A nagy orrú kutya kérdi.
1: Májva, májva, mit csinál?

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Gévai Csilla, Holdfényszüret. Előadja Szabó P. Szilveszter. A szivárvány után futó. Nyári mese. Nyár volt, és Simi összes barátja elutazott, csak ő nem. Tudjátok, az édesapja elméleti fizikus kutató volt, és épp egy nagy találmány bemutatása előtt állt a kollégáival, csak meg kellett várni a nagy eredményt, ami bármikor bekövetkezhetett, akár már holnap is. Simi anyukája is dolgozott egész nyáron. Ő meteorológus nő volt, és sokszor szerepelt a tévében. Naponta elárulta az embereknek a várható időjárást úgy, hogy közben mindenféle felhőkön meg villámokon kellett átlépdelnie, de nagyon ügyes volt, soha nem bukott orra időjóslás közben. Simi ma reggel is megnézte anyukáját a tévében, ahogyan mosolyogva átbújt egy papírszivárvány alatt, és közölte a világgal, hogy a mai nap lesz talán a legforróbb, amit ebben a városban valaha mértek. Erre a hírre Nagyi, aki a konyhából azért félfüllel hallgatta az időjárást, üledezni kezdett, hogy ez már nem is igaz, és nem győz mentás jeges teát készíteni, és ő szíve szerint most egy tengerparton hasalna napszemüvegben a kedvenc filmsorozat színésze társaságában, aki épp tekeni a hátát napolajjal. Simikén, persze téged is magammal vinnélek a tengerhez, de ma be kell érnünk az itteni park játszóterével. Nézzünk a legforróbb nap lángoló szemei közé. Ilyen hangzatosan fejezte be a beszédét Nagyi, mert bizony szerette a nagy szavakat. Talán ma megtörténik, suttogta maga elé Simi, és bizakodóan indult az előszobába, hogy felvegye a szandáját. Mikor nagymamájával megérkeztek a játszótérre, rögtön leültek a vadgesztenyefa alatt a kedvenc padukra. Nagyi sosem spórolt a méreg drága napvédőkrémmel, ha unokája arcáról, tarkójáról és végtagjairól volt szó. Simi nem volt könnyen barátkozós típus, így még egy darabig nem kelt fel Nagyia mellől. Megfigyelte, hogy melyik gyerek hogyan viselkedik a téren, ki az, aki barátságos játékot játszik, és ki az, aki éppen játszótársa fejét próbálja megszabadítani a hajától vagy a fülétől. Simi már otthon gondosan előkészítette játéka hozzávalóit, két marék fehér csigaházat, 8 kiszárított mággubót, egy nejlon zacskónyi különböző méretű kavicsot, térről maradt törött karácsonyfa díszek darabkáit egy dobozkában, egy csomag spárgát, kisollót és egy tavaly nyaraláskor készült fényképet a családjáról. Ezek a holmik mind ott lapultak a hátizsákjában. Végül felállt a padról, felvette a zsákját, és elköszönt. Szia, mamika, felmegyek a játszó felső részébe, ha bármi kell, csak szólj, jövök, sietek. Mert nem csak a Nagyi vigyázott ám az unokájára, hanem fordítva is. Simi mindig szemmel tartotta a Nagyit, hát ha megvédheti őt valamitől. A játszótér felső részét nem árnyékolták be a park fáinak lombjai. Ezen a részen alig játszottak a gyerekek, mert túl meleg volt ahhoz, hogy sokáig itt üldögéljenek, vagy épp futkározzanak a tűzőnapon, és különben sem akadt itt sok látnivaló, nem voltak homokozók, érdekes faépítmények és csúszdák sem. A felső tér közepén egy nagy aszfaltsáv húzódott. Talán régen azért építették ide, hogy itt tarthassák meg a kutyák és a macskák futóversenyét. Tűnődött el már többetszer rajta Simi, miközben belenyomta cipője orrát a nyúlós aszfaltba. Végre, végre megtörtént! Megolvadt! Kiáltott fel rögtön, aztán lázasan elkezdte kipakolni hátizsákjából a kincseit. Először a kavicsokat nyomta bele a forró aszfaltba, így készítette el a kép keretét. Aztán a mággubókat helyezte el óvatosan, még mindig a kép szélébe. A spárga ahhoz kellett, hogy kis indákat készítsen belőlük a gubók közé, mert ezektől a vidám kacskaringóktól lett a kép olyan hangulatú, mintha az egész egy nyári réten játszódna. A fényképet pontosan a kavics keret közepébe rakta, majd fehér kagylókkal rakosgatta körbe. Aztán jöttek a törött karácsonyfadíszek darabkái, arany, ezüst és sárga kis mozaikok, amelyek a napfényben úgy ragyogtak, mint a gyémántok. Lassan összeállt Simi képe. A legvégén bottal véste bele az aszfaltba nevének kezdőbetűit. Igen, címe is lett a képnek. Ecset nélkül készült. Ekkor már egy ideje különös alak állt Simi háta mögött, aki láthatólag nagyon meg volt elégedve a kisfiú munkájával.
1: Gyöngyöket nem szoktál használni? Azok is nagyon jól mutatnak a forró aszfaltban.
2: Simi egy szemvillanás alatt hátrafordult, hogy megnézze, ki az, aki megtörte a felső tér csendjét. A fickón nagy cilinder volt, és az arca egy kicsit hasonlított nagymamája kedvenc filmszínészére, de ennek a cilinderesnek a tekintete sokkal szelidebb és játékosabb volt. Igaz, a nagymama színésze mindig fel volt valamiért háborodva a képernyőn, főleg nőkkel és rablókkal veszekedett sokat.
1: Nem akartalak megijeszteni, bocsáss meg, csak nagyon tetszik a képed. Egy kicsit emlékeztet az én régi munkáimra, ezért mertelek megszólítani.
2: Simi, mert nem volt a kapkodás híve sem, várt néhány pillanatot a válasszal. Aztán úgy döntött, hogy kérdésre kérdéssel felel. És befagyott tó jegére próbáltál már rajzot karcolni?
1: Viccelsz, számtalanszor!
2: Nem akarok szerénytelennek tűnni, de a specialitásom a korcsolyám élével karcolt rajz. Akkor a kacskaringókat tudok kikorcsolyázni, hogy én kanyarintom a legszebb gomoly és bárány felhőket a jégre.
1: Mondjuk ehhez a művészeti ághoz megfelelő lábizmokra is szükség van.
2: Simi most először mosolyodott el. Tetszett neki a válasz.
1: Te is dolgozol a nyáron? Fordította komolyra a szót Simi. Én állandóan dolgozom. Úgy hiszem, igazi megszállott vagyok.
2: És mi a foglalkozásod?
1: Szivárványkutató vagyok, a barátaim szerint csak színcsavargó. Ha feltűnik egy szivárvány az égen, én már is indulok, hogy felkutassam, honnan ered.
2: Milyen furcsa hivatás, tűnődött Simi, de aztán belegondolt, hogy az apukája ugye elméleti fizikus, anyukája meteorológus, hát miért ne lehetne egy olyan ember, aki a szivárványok természetét kutatja? Sőt, végül is az anyukámmal még kollégák is szegről végről. De akkor miért érdekelnek a rajzok és a képek is? Kérdezte tovább a kisfiú. A szivárványt szeretik lerajzolni az emberek, engem pedig minden érdekel, ami a szivárványról vagy a színekről szól. Bevallom, azért lestem meg a rajzodat, mert titokban abban reménykedtem, hogy lesz rajta szivárvány is. A szivárvány jól látható, de megfoghatatlan. Vidám, de egyben tekintélyt parancsoló is, ahogyan áthajlik a horizont felett. Mivel a jelenség leggyakrabban eső után mutatkozik az égen, így ezeken a forró, száraz napokon leginkább a múzeumokban vigasztalódom egy-egy szivárványos festménnyel. Esetleg elmegyek a könyvtárba, és szivárványokról készült fotókat nézegetek. Ma viszont hétfő van, a legtöbb múzeum és könyvtár zárva tart, ráadásul ma van az év legforróbb napja, sehol egy esőfelhő.
1: Akkor ma szabadnapos vagy. Vegyük úgy.
2: Ha most látnál egy szivárványt, azonnal elrohannál?
1: Igen, de előbb elköszönnék tőled, mosolygott el megint a színcsavargó.
2: És mit lehet kutatni a szivárványon?
1: Több kutatási területem is van. Az egyik felvetésem az, hogy talán évszázadokon keresztül észrevétlenül változnak a színek, de ezt ugye nagyon nehéz bebizonyítani. Az univerzumban talán sokkal több szín létezik, mint amiről mi tudunk, csak itt a Földön nincsenek jelen, vagy a szemünkkel nem tudjuk érzékelni. Az is lehet, hogy ezek a színek nagyon szégyenlősek, és ügyesen elbújnak előlünk. képzeld csak el, lehet, hogy van egy olyan szín, hogy krán. Lehet, hogy gyönyörű szín, csak itt nem található meg a földön. Sőt, a szivárvány színeiből sem lehet kikeverni, bár a tudósok most azt állítják, hogy ezekből a színekből minden szín ki lehet keverni. Én ifjonti koromban belebetegedtem ennek a krán színnek a keresésébe. Buzgón néztem a festményeket, hát ha meglátok egy olyan árnyalatot, aminek nem tudtam eddig a létezéséről. Bánatomra egyszer sem került a szemem elé olyan szín, amit eddig nem ismertem volna. Arra gondoltam, hogy talán a fehér színben, amiben a világ összes színe benne van, meglelhetem a kránt, de hiába néztem bele a fehérbe. Az nem lett más, csak fehér. Mindenben ezt a krán színt kerestem, és olyan dalokat dúdoltam magamban, hogy a fehérben minden szín benne van, a feketét minden szín ellöki. Kutatlak, krán szívem, merre vagy, tán szemem végül ki nem böki. De a kutatásom kudarcba fulladt, én pedig búskomorságba estem. Ekkor jött az én fekete korszakom, és ekkor születtek meg bennem azok a versek, melyeket igazából már én magam sem értek. A fekete szivárvány, átragyog a járdán, titokzatos színek, kutatom, de minek? Aztán egy nap szerencsésen sikerült kilábalnom e sötét korszakból. Ott ültem a kertemben, sötét öltönyben, egy fekete meteorit követ tartva a kezemben, fejem tele fekete gondolatokkal, mikor is házam kéményéből egy igen karcsú szivárvány szín hajlott felfelé a magasba. Szinte sugároztak a falaim a boldogságtól, berohantam a házba, és képzeld, a szobámat egy szivárványoszlop szelte át. Beálltam a színes fényoszlop közepébe, és színzuhanyt vettem. Ettől a perctől kezdve érzem a munkám értelmét. Így, ha meglátok egy égre feszült szivárványt, pontosan tudom, hogy ahonnan ered, ott valami jó történik éppen. Mi csak ennek a boldogságnak a kihirdetését látjuk az égen. De most ezt miért is kezdtem elmondani? Talán csak el akartad mesélni nekem, válaszolta egyszerűen Simi.
2: Lehet. Lehet.
1: És azon gondolkoztál már, hogy a szivárványt miért nem színárványnak hívják?
2: Nem tudom, de gondolom te se.
1: Én se. Talán ez volt a színcsavargó utolsó mondata Simihez. Ezek után már csak jólesően hallgattak egymás mellett. Nézték Simi új képét középen a fényképpel, melyen még a tavalyi nyár színei tündököltek. Lehet, hogy tényleg észrevétlenül változnak a színek? Gondolta Simi magában, mert ezen a fényképen a tengerkék színét egyszerre nagyon különösnek látta, mintha most találkozott volna először ezzel az árnyalattal. Ekkor észrevette, hogy a nagymamája mellett már ott ül az anyukája is. Nagyon mosolyogtak és integettek felé, hogy jöjjön le hozzájuk. Épp meg akarta mutatni a színcsavargónak a nagymamáját, de már csak egy cilindert látott távolodni a bokrok mögött. Lenézett a képre, és ekkor meglátta a kutató üzenetét, amit a kép mellett hagyott egy múzeumi belépő hátuljára firkantva. A színek az üdvözletüket küldik neked, izgatottan várják a további képeid. Isten veled! Krán! Simi anyukája alig várta, hogy megölelhesse kisfiát, szinte ragyogott a boldogságtól. Simi, apukádék felfedezték, működik. Valami új színképlet, és kijött az eredmény, adarta izgatottan. Pár nap, és mehetünk a tengerhez, és képzeld, az idő sem romlik el addigra. A nagyi közben Simi tekintetét fürkészte.
2: Ki volt az a rokonszenves fickó, akivel ott fent nagyban diskuráltál? Ha jól láttam, nagyon hasonlított az én filmszínészemre a délutáni sorozatomból. Miért nem mutattál be neki?
1: Akartalak, de sietett. Csináltunk egy képet ott fent, a címe Krán bujócskázik, árult el vidáman Simi, de aztán egész úton hazafelé azon tűnődött, hogy mi is történt ma vele valójában.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Gregor Bernadett vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
2: Kedves gyerekek, én Fülöp Lóránd vagyok, a 4SC zenekar gitárosa. Nem igazán szoktam én meséket olvasni, de ma meg fogom tenni ezt. Ez egy nagy kihívás számomra, és egy olyan mesét fog felolvasni, ami nem messze történt attól a helytől, ahol én születtem. Népmese, mondja Kend értelmesebben. Történt régen, Mátyás király idejében, mikor még a pereskedők így mondták egymásnak: nem hagyok én békét neked ebben az ügyben, ha a király elé megyek is. Történt, hogy két székely szomszéd összeveszett afelett, hogy az egyik új vesző kerítésére a szomszédja a trágyát ráhányta, és így a kerítés elrohadt, de ráadásul még ennek a kutyája a rothadt kerítésen átbújt disznónak beleharapott a combjába. Hosszú ideig veszekedett ezen a két székely szomszéd, de sehogyan nem tudtak igazságot tenni. A két tízben is károsodott székely elhatározta, hogy panaszával Mátyás király elé megy. Elmondja az esetet, de Mátyás király azt mondja: mondja Kend kisébb világosabban, értelmesebben, mert nem értettem meg jól az egészet. Elkezdi hát újból magyarázni is, mutatni is a székely eképpen. Felséges királyom, mondjuk, hogy itt van a szomszédom. Én itt építettem egy kerítés vesszőből, de a szomszédom a trágyáját rádobta, a kerítés elrothadt.

0: Ogáncs Kórót is sajnálta a gazdája, s azon járatta az eszét, hogy túladjon rajta. Azért, hogy szamára szamár, mégis észrevette a gazdája szándékát, s gondolta magában, elinal, mielőtt lebunkóznák. Mert haj, háládatlan az ember, még az is kitelik tőle. Na, nem is sokat gondolkozott, búcsút mondott a kapufélfának, s elindult. Ugyan hová indult? Ő bizony egyenesen Brémába indult. Hát oda minek? Minek? Akár hiszitek, akár nem, föltette magában, hogy beállott muzsikusnak. Értő ehhez is, hogy ne értene. Ment, mendegélt a szamár, s útközben találkozott egy kopóval. Vén volt ez a kopó is, ott feküdt az út szélén, sóhajtozott magában.
1: Hely, de megöregedtem. Hely, de legyengültem. Bezzeg régen, mikor jól tudtam szaladni. De jó dolgom volt.
0: Megáll a szamár, s kérdi.
1: Mit sóhajtozol? Mit keseregsz, kopó barátom? Hogy ne sóhajtoznék? Hogy ne keseregnék, mikor leöregedtem? Nem tudok szaladni. A gazdám már ki is mondta rám az ítéletet. Meglő, mivel hogy nem veszi hasznomat.
0: No bizony, ha meg akar lőni a gazdát, gyere velem. Én megyek Brémába, ott beállok muzsikusnak. Beállhatsz te is. Jó hangod is van, meg értesz bizonyosan a doboláshoz is. Majd meglátod, milyen úri dolgod lesz. Én trombitálok, te dobolsz. Ez lesz szám csak a szép muzsika.
1: Mondasz valamit, mert jár a szájad.
0: Mondotta a kopó, s a szamárhoz szegődött, indult vele Brémába. Még egy fél órányira sem haladtak, találkoznak egy vén macskával. Az út szélén támolygott szegény feje, s olyan szomorú volt, mint a háromnapos esős idő.
1: Hát neked mi bajod? Vén bajusz vitéz?
0: Kérdezte a szamár.
2: Ó, ne is kérdezd,
0: felelte a macska.
2: Megöregedtem, a fogamat elhulladtam. Nem tudok egeret fogni, és vízbe akar folytani az asszonyom. Hát ezt érdemlem én. Hely, bezzeg becézett, mikor százával fogtam az egeret.
0: Sose búsolj, mondta a szamár. Tarts velünk, jár Brémába muzsikusnak. Te úgy is értesz az éjjeli muzsikához, olyan dolgod lesz ott, amilyen még nem volt világéletedben. Egy percet sem gondolkozott a macska. Kezet csapott a szamárral, hozzájuk szegődött, s most már hárman mentek Bréma felé. Mentek, mentek, mendegéltek, aztán egy faluba értek, s ott egyszerre csak meglátnak egy vén kakast, amint a kapu tetején gubbaszkodik nagy búsa. A fejét lecsüggesztette, a szárnyát eleresztette, aki látta, megesett a szíve rajta.
3: Adj Isten jó napot, sarkantyús vitéz!
2: Hát neked mi bajod?
3: Ennyed, dele vitéz lettél!
2: Hát hogyne, lelkem szamár atyám fia! Mikor az asszonyom vendéget vár holnapra, s az én öreg húsomból akarja megtraktálni?
3: Ó, te bolond, mondotta a szamár, csak nem engeded, hogy megöljenek. Gyere velünk Brémába, állj be a mi bandákba. Neked szép hangod van, éppen csak te hiányoztál.
0: Hopp, lerebbent a kakas a kapuról, egy nagyot kukorékolt, s ment a bandával nagy gangosan. Mentek, mentek, mendegéltek, s estére egy erdőbe értek. Ott mindjárt szállást vertek. A szamár meg a kopó lefeküdtek egy nagy fa alá, a macska meg a kakas fel a fára, a fának a tetejére. De minek előtte elaludtak volna, a kakas széjjel nézett, s hát nem messzire valami tűzvilágot pillantott meg. Mindjárt szólt a társainak.
2: Halljátok-e? Ide nem messze tűzvilágot látok. Ott bizonyosan ház van,
0: mondta a szamár.
3: No bizony, akkor kászólódjunk fel, s menjünk oda, mert ez nem valami kényelmes szállás.
0: Nem sokáig gondolkoztak, hanem felszedelőzködtek, s mentek a tűzvilág felé. Amint mentek, mind nagyobb-nagyobb lett a tűzvilága, s egyszerre csak ott állottak a ház előtt. Rablók háza volt az. A szamár, mint legnagyobb a bandában, egyenest az ablakhoz ment, benézett.
2: Na, mit látsz, vén szamár?
0: Kérdezte a kakas.
3: Ejhaj, terített asztalt, rajta étel, ital, ó, de mennyi! asztal körül zsiványok ülnek, ezt

0: Ennek, isznak, vígan vannak. Bezzeg jó volna, ha mi is az asztal mellé telepedhetnénk, mondotta a kakas. Elhiszem azt, hagyta helyben a szamár. Összedugták a fejüket, mindahányan voltak, s tanakodtak. Hogy mind tudnák széjjel ugrasztani a zsiványokat? Mert hogy mind nagyon okosak voltak, nem sokáig tartott a tanakodás. Halljátok csak, mit csináltak. Azt, hogy a szamára két előlábával feltámaszkodott az ablakpárkányára, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska a kutyára, s a kakas a macskának a feje tetejére. Mikor így szépen elhelyezkedtek, egyszerre csak elkezdtek muzsikálni. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorékolt. Aztán emellett a víg muzsikaszó mellett betörték az ablakot, utcú, be a házba. Haj, Szűz Mária, Szent József! Megijedtek a zsiványok. Azt hitték, hogy kísértetek járnak. Nosza, felugráltak az asztal mellől, s hanyat homlok szaladtak ki az erdőbe. Egyéb sem kellett a muzsikusoknak. Letelepedtek az asztal mellé, ettek, ittak, muzsikáltak, s olyan virágos kedvük fakadt, hogy szinte kirúgták a ház oldalát. Éjfél felé elálmosodtak, a tüzet eloltották, s lefeküdtek. A szamár kiment a szérűs kertbe, s egy kazal tövében feküdt le. A kopó az ajtó mögé heveredett, a macska a tűzhelyen nyúlt el, a kakas pedig felszállt a kakas üllőre. Egy perc múlva, kettő múlva aludtak, mint a bunda, de bezzeg nem aludtak a zsiványok. Ezek jó messziről nézték, lesték nagy ijetten, hogy mi történik az ő házukban. Egyszer csak látják, hogy a tűz világa elalszik. A ház elsötétedik. Gondolják, hát ha eltávoztak a kísértetek. Eredj, nézd meg, mondotta a vezér egyiknek. Hadlán, elmentek-e? Elment a zsivány, betapogat a szobába, megy egyenest a tűzhelynek, mert hogy ott parazsat látott pislákolni. Azám, a macska szeme volt az, de azt a zsivány nem tudta, hogy tudta volna. A gyufát a macska szeméhez tartotta, hiszen tarthatta. A gyufa nem gyúlt meg, de történt egyéb. A macska a zsiványnak az arcába szökött, ráfújt és össze-vissza karmolta. Megijedt a zsivány, szaladt esze nélkül, de amint az ajtón kifelé szaladt, a kutya az idába harapott. Mikor meg az udvaron szaladott szörnyű jajgatással, a szamára kazal mellől hatalmasan ódalba rúgta. Csak a kakas nem bántotta. Ez a nagy lármára felébredt, storka szakadtából kiabált. Kukurikú, kikeriki, s csapkodta a szárnyát. Szaladott a zsivány esze nélkül, is alig tudta elmondani, hogy mi történt vele.
1: Jaj, jaj, fussunk, ameddig a szemünk lát, nincs itt maradásunk. A tűzhelyen egy vén boszorkány ül. Ez mikor tüzet akartam gyújtani, a szemem közé fújt, s az arcomat össze-vissza karmolta. Az ajtó mellett egy ember állott, az meg egy nagy késsel az inamba vágott. Szaladok az udvarra, elle a szénakazal mellől, ott meg valami fekete szörnyetek úgy oldalba vágott. Ott egy doronggal, hogy egész életemre arról kódulok. A ház tetején ül a bíró, az meg mind azt kiabálta, hozzátok ide a zsiványt, hozzátok ide!
0: Na, többet még a ház felé sem mertek tekinteni a zsiványok. Szaladtak, mintha szemüket vették volna. A muzsikusok pedig ott maradtak a házban, éltek vígan, amíg volt miből. Máig is élnek, ha meg nem haltak.
2: Csukás Mese Rádió. Találós kérdés.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Jöhet egy újabb találós kérdés? Akkor kapaszkodjatok. Vagyis, majdnem. Így szól a találós kérdés. Ez a valami segít neked felfelé és lefelé közlekedni. Néha hosszú, néha rövid, lehet fából, fémből vagy kőből is. Ha felfelé mész rajta, egyre magasabbra jutsz, lefelé pedig lassan visszaérsz a földszintre. Sok házban, iskolában és óvodában is van belőle. De csak óvatosan, Futni rajta nem érdemes, mert könnyen eleshetsz. Na, tudjátok már mi ez? Igen, ez a lépcső. Jaj, de jó, hogy kitaláltátok. Egyébként, amellett, hogy jó szórakozás a lépcsőzés, remek testmozgás is, átmozgat. Ha választhatok, én inkább mindig lépcsőzöm, és nem a liftet használom. Remélem, ti is ügyesen közlekedtek rajta. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
2: Csukásmese Rádió.

0: Szervusztok gyerekek, én Bordi András vagyok, a Kossuth Rádió műsorvezetője és bemondója. Václav Csritek, Moha és Páfrány. Hogyan ültették el a virágmagot? Moha és Páfrány elgondolkozva áldogáltak fatönk házikójuk előtt a kiskertben. A napocska egy ideig nézte őket égi erkélyéről, aztán aranyujjával megérintette Moha vállát. Miben töritek a fejeteket? Szeretnénk a kertünkbe virágot ültetni, de nincs magunk. A napocska aranyujjával rámutatott egy helyre. Épp ott heveredj. Valóban ott feküdt egy kis mag, olyan volt, mint egy alvó gyermek. Kérdezd meg tőle, Moha, mi ő? Nehogy valami ki tudja, mit ültessünk el, figyelmeztette Páfrány Mohát. Moha óvatosan megkérdezte a kis magot. Mi vagy? Verbascum, rebegte a kis mag. Ettől Moha és Páfrány nem lett okosabb, mert a kis mag latinul beszélt. Páfrány sarkával gödröt vájt a földbe, és Moha beletette a kis magot, letakarta a csúcsos sipkájával, hogy jobban csírázzon. Aztán öntöző kannával locsolták, és ezt a kis dalt énekelték neki. Kej ki, magocska, trallala, lesz belőle dibolya. Mire háromszor elénekelték, egy halmocska emelkedett a mag fölött. Mindjárt kint is van, mondta Páfrány. És valóban a halmocska megnyílt, kibújt belőle egy giliszta, és rájuk ripakodott. Csípjen fel benneteket a fekete rigó a magotokkal együtt! Egyfolytában a fejem fölött topogtok, és elárasztottátok vízzel a lakásomat. Páfrány fejéhez vágta a magot, és visszabújt föld alatti hajlékába. Moha és Páfrány csak ültek tanácstalanul. Végül Moha azt mondta, most fordítva csináljuk. Én vájok lukat, és te ülteted el a magot. Sarkával gödröt vájt, Páfrány beleültette a magot, és letakarta a csúcsos sipkájával. S megint locsolgatták, és énekeltek neki. Kej ki, magocska, trallala, lesz belőle dibolya. De semmire sem mentek vele. A maga föld alatt meg sem moccant. Lusta fickó, mondta Moha.
1: Hétalvó.
0: Ásított Páfrány, és abban a pillanatban elaludt. Moha rászólt, ébredj fel, de ő is ásított, és elaludt. Hát ti aztán jó kertészek vagytok, nevette el magát a napocska az égen, és megdörzsölte arany kezét. Majd erős naphangján elénekelte. Kej ki, magocska, trallala, lesz belőle dibolya. Abban a pillanatban a csúcsos sipka megrázkódott, és zöld levélkék bújtak ki alóla. A napocska feléjük nyújtotta arany kezét. No, gyertek csak, gyertek, segítek én nektek. S ahogy segített, egyre nagyobbra nőtt a virág. A napocska szemügyre vette a gyökerektől a bimbókig, és megijedt. Egek, hiszen te nem is ibolya vagy.
2: Dehogy vagyok, mondta a virág.
0: Én ökörfarkkóró vagyok, csak a két komának latinul mondtam. És akkorát kacagott, hogy egészen kivirult tőle. A szakramentumát! Káromkodta el magát a napocska is, kis híján latinul. Ezt aztán jól megcsináltam. És inkább gyorsan egy felhő mögé bújt, mert abban a pillanatban Moha felriadt álmából is felkiáltott. De hiszen ez nem ibolya! A kiáltásra felébredt Páfrány is, és lassan körüljárta a virágot. Az ökörfark kóró már az egész tisztást birtokába vette. Szép volt, és mézillat lengedezett körülötte.
3: No és, mondta Páfrány, ibolyának nem ibolya, verbaszkumnak meg nem fogom hívni, mert elzsibbadt tőle a nyelve.
0: De Moha kijelentette, hogy minden nyíló virágnak kell, hogy legyen neve.
3: Ha kell, hát kell, legyintett Páfrány. Akkor mondjuk hívjuk ökörfarkkórónak.
0: Ebben a pillanatban a felhő mögül kikukkantott a napocska, és vidáman rájuk kiáltott.
4: De megnyugodtam, úgy megnyugodtam.
5: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A tulipánnál változott királyfi. Magyar népmese. Volt egyszer egy király, annak volt egy fia. Azt mondta egyszer a fiú az apjának. Édesapám, én most elmegyek, és addig vissza sem jövök, míg meg nem találom a legszebb lányt a világon. Menj, édes fiam, mondta az apja, és járj szerencsével. Ment a királyfi, ment mendegélt, útjában sűrű erdőbe tévedt. Egy tüskebokorban varjú károgott kétségbe esetten, sehogy sem szabadulhatott a sűrű tüskés ágak közül. Jó szívű volt a királyfi, kiszabadította a varjút, és az meg így szólt hozzá. Húzd ki egy tollat a szárnyamból, s ha valaha bajba kerülsz, röpítsd a levegőbe a tollat, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. A királyfi eltette a varjú tollat, s ment tovább. Most országútra ért, s egyszer csak látja ám, hogy halacska vergődik az egyik kiszáradt keréknyomban. A királyfi megszánta a halacskát, elvitte a tóhoz, beledobta. Az meg így szólt hozzá. Vegyél le a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dobd vízbe a pikkelyt, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ezután meg egy öreg embert látott meg a királyfi, szomjas volt az öreg, meg éhes is. A királyfi jó szívvel megitatta, megetette, az pedig így szólt hozzá. Tépd ki két hajszálamat, s ha valaha bajba kerülsz, eresz szélnek, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ment tovább a királyfi. Harmadnapra egy falu határába ért. A falusiaktól meghallotta, hogy lakik itt egy öreg király, van annak egy világszép lánya, de ha azt valaki feleségül akarja venni, a kérőnek háromszor úgy el kell bújnia, hogy a királylány ne találja meg. No, ezt én megpróbálom, gondolta a királyfi. El is ment a király kisasszonyhoz, feleségül is kérte, az pedig megmondta neki, hogy bújjon el háromszor. Ha egyszer is el tud bújni úgy, hogy ő nem találja meg, hát a felesége lesz. No, a királyfi levegőbe dobta a varjutollat. Jöttek a varjak seregestül, fölvitték egy magas hegy tetejére, de a királylány egyenesen odament, meg is találta, ki is nevette a királyfit. Másnap tóba dobta a pikkelyt. A partra úszott egy hatalmas hal, annak a hasába bújt a királyfi, de jött ám a királylány, merítő hálóval kifogta a halat, meg a királyfit, és még ki is nevette. Harmadnap szélnek eresztette a két hajszálat. Jött az öreg ember, megcirogatta a királyfit, az nyomban tulipánná változott, és az öreg ember a kalapja mellé tűzte. Kereste a királylánya kérőjét, de hiába kereste. Estére ki is hirdette, hogy ő bizony nem találja. Akkor a szépséges lány elé állt az öreg ember, a kezébe adta a piros tulipánt. A szép lány meg is csókolta a virágot, s nyomban újra királyfi lett. Te az enyém, én a tied, mondta a királylány, s mindjárt meg is tartották a lakodalmat. A királyfi így hát megtalálta, haza is vitte a falujába a világ legszebb lányát.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Varázsdoki rendel.
1: Szerintetek hányféle ízületünk van? Na várjatok, sorolom. A koponyánkban olyanok is vannak, amik egyáltalán nem mozognak. Vannak olyanok, amik csak egy irányba mozognak, például az új perceink nyílnak és csukódnak, mint egy ajtó. Más ízületek két irányba is tudnak mozogni, például a csuklónk. A vállunk és a csípőnk pedig gömbízület, azaz körbe-körbe is tudnak mozogni, feltéve, hogy vigyáztunk rájuk és nem rozsdásodtak be. Viszont ha sokat is bírnak, azért nem bírnak mindent. Amikor kiugranak a helyükről, azt ficamnak hívjuk. Ha pedig valaki nem azt szereti, amit én, azt ízlésficamnak.
0: Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László, Guruló Barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a városlakó többi járművel. Guruló Barátok. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Kedves gyerekek!
2: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készül nektek vasárnaptól. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgass kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Véget ért a szunyóka. Délután 3-at ütött az óra. Kismutató a 3-ason. A nagymutató a 12-esen. Ébredjetek, játsszatok, egyetek rendet.

A lábuk, mintha magától kezdett volna lépkedni. Az út kanyargósan ugyan, de a városba vezette őket, ahol soha addig nem

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Gárdonyi Géza, a mindentudó kalap. Volt nagyapónak egy sima szőrű, magas tetejű, fekete kalapja. Sokszor meséltek róla. Azt mondták, hogy aki ezt a kalapot a fejére teszi, mindent tud. Lám, nagyapó is milyen okos. Mindenhez ért, tud olvasni az újságból. Szépen szóló, fűzfasípot farag, malmot csinál a papírosból, sőt, azt is meg tudja mondani, hogy hányat mutat az óra. És mindez a sok tudomány, tudjátok-e, hol van? A nagy fekete kalapban. Sokszor szerette volna a fejére tenni Pista ezt a mindentudó kalapot, de sohasem adták oda. Azt mondták neki, hogy még nem tud eléggé vigyázni a drága kalapra, majd ha nagyobb lesz. Pista csodálkozva nézte a nagy fekete kalapot. Néha megesett, hogy a saját fejére álmodta, és ilyenkor annyi mindent tudott, hogy maga is bámult rajta. Házat, hajót épített könnyűszerrel, meg tudott számlálni egy zsákdiót, sőt egyszer repülni is tudott a kalappal, mint a madarak. Egy délután a díványon aludt a nagyapó. Olyan mélyen aludt, hogy arra sem ébredt föl, hogy Pista kinyitotta az ajtót. A mindentudó kalap a kis asztalon feketén lett, s egy széken ott voltak nagyapó felső ruhái is. Pistának szikrázott a szeme örömében. Lábújhegyen osont a kis asztalhoz, és fejébe nyomta a mindentudó kalapot. A kalap nagy volt. Az egész feje beleszaladt. Legtöbbször is azt tapasztalta, hogy sötétség van a kalapban, s hogyha a kalap mindent is tud, azt az egyet nem tudja, hogyan kell a Pista fülén megállni. Végre a tarkójára támasztotta a kalapot, s így az arca is szabad lett. Na lássuk hát, mit tudok? Kérdezte Pista. Fölvette egy újságot és olvasni próbált, de nem tudott arról egyebet olvasni, mint amit maga kigondolt. Bizonyosan rossz az újság, szólt a gyerek. Nem jól van szerkesztve, megpróbálta a kártyákat. Tud-e belőlük magas tornyot építeni? Az se sikerült. Rossz kártyák, szólt bosszankodva. Nagyapó sokszor mondta így, kártyázás után, hogy rossz kártyák is vannak a világon. Próbáljunk hát repülni. Megfogta kezével a karapszélét, s a két lábát emelgette. Persze nem tudott repülni, egy arasznyit sem. Pista akkor gondolkodóba esett. Hol lehet a hiba? Most már látom, úgymond, hogy a kalap egymagában nem elég. Bizonyosan a többi ruha is kell, hogy minden tudjon az ember. Lassan, óvatosan magára vette a nagyapó kabátját, azután felhúzta a cipőjét, és hogy a siker teljes legyen, a görbevégű botot is kezébe vette. No hát most legelőször is repül, mint a ludak. Hogy bámul majd nagyapó, ha fölötte fogok repülni? Nekiszaladt a repülésnek, mint a ludak szoktak, de ekkor jött csak a váratlan helyzet. Ahogy felrepülhetett volna, megbotlott a nagy cipőkben, és úgy elvágódott, hogy még a tenyerét is odacsapta a padlóhoz. A kalap ropogva gurult el a szobába. A bot nagyot csattant a padlón, és a cipők leestek a lábáról. Nagyapó fölébredt. Mit csinálsz, Pistike? Kérdezte a hason fekvő kis polgártól. Mindent akarok tudni, felelte síró hangon. Hogyan akarsz te mindent tudni? Hát, a mindentudó kalappal. Jó kis barátom, szólt nevetve a nagyapó. A kalap csak akkor mindentudó, amikor az én fejemen van.
0: Csukás Mese Rádió. Csíráztatás. Emelje fel a kezét az, aki már csíráztatott magot. 1, 2, 3, hú, nem bírom megszámolni a kezeteket. Olyan sokan tartottátok fel. A csíráztatás nagyon izgalmas. Akár a szobátokban is meg tudjátok figyelni egy magból kikelt növény növekedését. Mintha egy kisbabát dédelgetnétek. Nem kell hozzá sok minden. Egy mag, egy kevés vatta, és egy kis tál, amelybe vizet öntünk. A tál lehet egészen kicsi, akár egy tejfölös dobozt is használhattok erre a célra. Néhány órára helyezzétek vízbe a magot, amelytől az megpuhul, s így könnyebben kihagy belőle a növény. Nagyon fontos, hogy ne lepje el a magot a víz, de ne is legyen kevés, mert akkor kiszáradhat. És még valami. Érdemes világos helyre tenni a kis magocskánkat. A fényt ugyanis minden növény szereti. A hagymás növényeket is a napocska fénye és a kellemes meleg levegő csalogatja a felszínre. A gyökerek pedig lefelé nőnek, keresve a földben lévő tápanyagot és persze a vizet. Próbáljatok egyszer fejjel lefelé elültetni egy kisebb növényt. Tudjátok, mi fog történni? A gyökerek minden áron lefelé fognak kanyarodni, s minél hamarabb be fognak bújni a földbe. Ha pedig a kis csíránkból szép nagy növény lesz, akár ki is ültethetjük a kertbe. De ne feledkezzünk meg a locsolásáról sem, máskülönben kiszáradhat. Csukás Mese Rádió.
1: Szólásmondások.
3: Képzeld, ma összevesztem Pankával. De ő volt a hibás, mert azt állította, hogy sokkal gyorsabban tud futni, mint én. Nem hagytam ám magam, mondtam neki, hogy versenyezzünk. Sajnos benne a teremben nem volt valami sok hely, és véletlenül nekimentünk a kockavárnak, amit a lányok építettek. Az óvónéni le is szidott minket. Azóta nem szólunk egymáshoz.
4: Hát, gyerekek, az egyik 19, a másik egy hiány 20.
3: Ez mit jelent?
4: Azt, hogy egyikőtök sem jobb a másiknál. Nem érdemes ezen összeveszni. És, ha jól tudom, futóversenyt sem a teremben szokás rendezni. Inkább örüljetek annak, hogy mind a ketten nagyon ügyesek vagytok.
3: Igazad van. Holnap viszek neki a kedvenc csokimból.
4: Milyen jó szívű vagy. Biztosan nagyon fog majd örülni neki. Büszke vagyok rád.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Marie-Louise Ware, mese a kőről, aki mindig elégedett volt. Volt odafent a hegyen, félig belemélyedve a földbe egy nagy kő. Ez a kő mindig elégedett volt. Mióta lehetett már ott, maga sem tudta. Reggel harmadtól frissen ébredt, délben a nap megforrósította, és este, mielőtt elaludt, rózsaszínű és lila árnyalatokba öltözött. Naphosszat a tájat nézte, és nem unatkozott, hiszen ott voltak a szomszéd hegyek, melyek nagy köpenyekbe burkolt óriásokra hasonlítottak, akik azért gyűltek össze, hogy meséket mondjanak el egymásnak. Azután ott voltak a völgyek mélyedéseiben a házak kis csomócskái, fehérek, mint a tojások a fészekben, és a templom, akár egy kövér tyúk úgy feküdt a közepükben. És ott volt még egészen távol, lent a síkságon ez a nagy, ragyogó kígyó is, a folyó. Kövünk sok mindent látott a saját hegyén is, a legelőket, a csordák jövés menését. Nyomukban csengettyű szószált, majd lejjebb az erdőt, a sötét fenyőket. Ha a szél meghajlította az ágaikat, olyan mozgással és zajjal elevenedtek meg, mint a tenger. Körülötte hollók keringtek kiáltozva, és bogarak zizegtek a száraz fűben. Az eső és a napfény úgy vonult át kövünkön, hogy a békéjét nem zavarta. márpedig a hegy rossz szelleme nem szerette a boldog embereket, sem a nyugodt tárgyakat. Azt mondta a kőnek: örülsz, hogy itt lehetsz? Igen, felelte a kő, jól meg vagyok itt. Úgy, örülsz? No, majd én kiköltöztetlek innen, és elgurítalak messzire. Micsoda szerencse, mormolta a kő. Utazni fogok. Szörnyűséges földomlás keletkezett. A kő levált és elszabadult. Lejtőről lejtőre bukott, majd begurult egy mély szakadékba. Milyen finom hűvösség van itt, mondta, amint leérkezett. Ez a vizek birodalma volt. Mohaszálak és fodorkák alatt megbújva kis források csörgedeztek a szikrák között. Oda hallatszott tompa morolya egy vízesésnek, melyet a fák és bokrok elrejtettek a szem elől. A szakadék legmélyén pedig egy hegyi patak játszott bakugrást a sziklákon. Kövünk egy hegyi patak medrébe esett. Amikor az esés szédületéből magához tért, érdeklődve figyelte környezete életét. Fehér hasú, fekete pöttyös hátú pisztrángok siklottak körülötte, bujócskát játszva. Apró rákok másztak feléje, visszafelé járva, és ő alatta rejtőztek el. Mindez roppant mulatságos volt. Még mindig olyan elégedett vagy? Kérdezte fütyörészve a rossz szellem. Igen, felelte. A szellem erre dühösen kiáltotta. Majd megmutatom én neked. Elvitetlek egészen a tengerig. Micsoda szerencse, gondolta a kő. Még sosem láttam a tengert. És a hegyi patak megdagadt, zúgott, félelmetessé vált. Magával sodorta a követ, az vele bugdácsolt egészen a folyóig. A folyó belevetette a folyamba, és egy szép reggelen megérkezett a tengerhez. A kő utazása alatt megszabadult a földtől, amely besározta. Megcsiszolódott, és most szép gömbölyű volt, fényes, sima, mint a márvány, és oly kellemes tapintású is. Az emberek felvették, ujjukkal simogatták és nézegették. Milyen szép lettem, mondta a kő. Igazán örülök, hogy gömbölyű lehetek. A rossz szellem ezt is meghallotta. Belegurította az óceánba, egyenesen egy sziklahalom közepébe. Egész nap követte a hullámok mozgását, melyek a szirtekhez csapkodták. Ekkor összetört, szétmorzsolódott és kis kavicsokként a partra hullott. Milyen kellemes itt, gondolta magában, míg a fürdőzőket nézte. Gyerekek körében élt, akik parány ásóikkal kivágyták a homokot, vagy süteményeket készítettek. Addig taposódott, míg nem lágy, aranysárga homokká lett, mely vízként folyt alá az ujjak között. Érzem, hogy könnyűvé válok, oly könnyűvé, mondta még mindig örömmel. A rossz szellem végül is megfeledkezett róla. Visszatért a hegyekbe, hogy más élőlényeket és más tárgyakat gyötörjön. A kő pedig boldog időket ért meg. A gyerekek nagyon szerették napszínű homokját. Azután egy este, mikor már nem volt több, mint egy csipetnyi aranyló por, könnyű szél járt arra, végig simítva a virágzó orgonabokrokon, magával vitte őt egy illatos fuvallatban. Így tűnt el a kő, aki mindig elégedett volt.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A versenyugrók. Történt egyszer, hogy a bolha, a szöcske és a béka összevitatkoztak a tóparton. Éppen kártyáztak a délutáni napsütésben, mikor a bolha azt állította, hogy nála magasabbra senki sem tud ugrani. Miért vagy te ebben ennyire biztos? Kérdezett vissza a szöcske kis és értődötten. Biztos vagyok benne, mert már számtalanszor bebizonyítottam a tehetségemet. Erősködött a bolha.
6: Na persze, csak nem arra a múltkori artista számra gondolsz, az bárki meg tudja csinálni, legyintett a szöcske.
1: Úgy ám, helyeselt a béka. A vita pedig tovább folytatódott. A gőgös bolha fáradhatatlanul ismételgette, hogy milyen ügyes magasugró, a szöcske pedig minduntalan ellentmondott neki, és a saját dicsőségét bizonygatta. Az egész délután civakodással telt, míg nem a bölcs béka véget vetett a vitának.
7: Úgy tűnik, mindenki magát tartja a legjobb magasugrónak. Ezért hát amondó vagyok, hogy rendezzünk egy magasugró versenyt. Döntsék el a többiek, hogy ki a legügyesebb.
1: A többieknek tetszett a brilliáns ötlet. Végre valami, amiben mindannyian egyetértettek. Mindjárt meg is kérték a cinegét, hogy vigye hírül az erdőben, hogy reggel magasugró verseny lesz. Az ifjú cinege madár pedig boldogan trillázta körbe a rengeteget. Másnap az erdő állatainak apraja nagyja tiszteletét tette a magasugrók megmérettetésén. Még az állatok királya is ellátogatott lányával a neves eseményre. A tisztás szélén egy trónon foglaltak helyet, amit a szorgos hangyák építettek. Mikor a király látta, hogy milyen előkelő versenyzők fognak küzdeni, hirtelen ötlete támadt.
8: Drága barátaim, látom, milyen keményen készültetek a mai versenyre, ezért úgy döntöttem, hogy aki ma győz, annak adom a lányom kezét.
1: A bolha, a szöcske és a béka csillogó szemekkel képzelték maguk elé, amint elveszik a király egyetlen szépséges leányát. S ha lehet, most még elszántabban akarta mindegyik a győzelmet. Először a szorgos hangyák kijelölték a pályát, majd a hős cincér lépett színpadra, és egyenként bemutatta a versenyzőket.
8: Köszöntsétek első versenyzőnket, Bolha Urfit!
1: A bolha méltóság teljesen lépdelt középre, levette cilinderét, s meghajolt, mint egy igazi úriember.
8: Igazi királyi vér csörgetezik az ereiben, és az a hír járja, hogy jövőre még az olimpián is indul néhány számban.
1: Ezután a szöcske következett.
8: Hölgyeim és uraim, köszöntsék a szöcskét, a bolha első számú kihívóját. Egy ősi egyiptomi család sarjaként látott napvilágot, s nem olyan rég költözött hozzánk az erdőbe, s jelenleg egy kártyavárban lakik az erdő szélen.
1: Harsogta a cincér. A szöcske egy ugrással a porondon termett, majd elegáns frakjában meghajolt a nézősereg előtt. Azt el ne felejtsd, barátom, hogy a kedvenc elfoglaltságom az opera éneklés. A gyönyörű hangomtól még a legszomorúbb állat is jó kedvre derül, mondta szerényen a szöcske. Végül utolsóként a béka lépett elő, és a hős cincér róla is mondott néhány szót.
8: És akkor következzék az utolsó versenyző, a zöld leveli béka,
1: kiabálta a hős cincér a mikrofonba, miközben a béka szerényen biccentett egyet a fejével.
8: A kétéltűek népes családjából származik, és valódi jós tehetséggel bír. Nézzétek, csak rá kell pillantani a hátára, és mindjárt megtudjuk, milyen időnk lesz a héten.
1: Mutatott a műsorvezető a béka hátára, és az hirtelen megtelt apró pettyekkel.
8: Úgy látom, holnap eső lesz.
1: Mikor a cincér befejezte a versenyzők bemutatását, az ellenfelek rajthoz álltak. Elsőként a bolha tett próbát. A szajkó rikkantott egyet, s a bolha erre olyan nagyot ugrott, hogy el is tűnt a többiek szeme elől.
8: Ez meg hova lett? Na hát, micsoda egy csaló!
1: Kiáltotta be valaki a tömegből. Ugyanis többen úgy hitték, hogy az egész varázslat volt, mert ekkorát senki fia nem tud ugrani. Másodszor a szöcske tett próbát. Ő csak fele akkorát tudott ugrani, mint a bolha, ráadásul az érkezést is elvétette, véletlenül a király arcán ért földet.
8: Fúj, ez undorító!
1: Kiáltott fel egyszeriben a király, és lerázta magáról a szöcskét. Végül a béka előadása következett. A leveli béka néhány percig csendesen mormogott magában, készült az ugrásra. Közben a tömeg zúgolódni kezdett.
8: Lehet, hogy nem is tud ugrani,

0: Ám a másik két férjjelölt nem hagyta annyiban a dolgot. Panaszt nyújtottak be a királyhoz, de végül csüggetten kellett tudomásul venniük, hogy a béka lekörözte őket. A lakodalmat másnap tartották a tó melletti nádasban, s egészen hajnalig tartott a mulatság. A király kisasszony és a béka pedig azóta is boldogan élnek, még meg nem haltak.
1: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat egészen heted hét határon túl is hallják. A következő dal egy táncolós dal, én csak énekelni fogom, de

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Jöjjön egy ritmusos találós kérdés. Ez a hangszer lehet kisebb, vagy óriási. Többféle

0: anyagból is készülhet. Nem is olyan könnyű megszólaltatni, ütnöd kell, és már is dübörög a hangja. Zenekarokban is gyakran hallani. A ritmust ő diktálja. De sárkányhajózáskor is találkozhattok vele, ott az evezés tempóját is ennek a hangszer segítségével adják. Na, mi ez? Dobpergést kérek? Bizony, ez a dob! Én mindig elkezdek táncolni, ha meghallok egy jó dobolást. És úgy csinálok, mintha én dobolnék. Mindig ezt játszom. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Takaró Mihály vagyok. Most én mondom nektek mesét. Csukás István, Orizzat Réznyák nyomoz. Az egész úgy kezdődött, hogy Mir Murra Kandur vett egy zacskó pattogatott kukoricát, majszolta, rágcsálta, de nem nagyon ízlett neki. Kisétált a parkba, s nézte, hogy hová szórhatná. Csak hogy ebben a parkban rend volt és tisztaság. A rendre és tisztaságra a szigorú parkőr Rimi Nyák bácsi vigyázott, akinek nagy bajusza volt és szöges botja. Mir Murr meglátott a fán egy fészket, elvigyorodott, felmászott a fára, és a pattogatott kukoricát a fészekbe szórta. Aztán leült, zacskót kisimogatta, és nézegette a képeket, olvasgatta a betűket. A zacskó ugyanis egy újságoldalból készült. Egyszer csak nagyon izgatott lett. Ezt olvasta, eltűnt egy értékes festmény a múzeumból, óriási jutalom a megtalálónak. Mir Murr elmerengett. Mi lehet az óriási jutalom? Egy óriási szál kolbász? Vagy egy óriási hordó tej? Akármi legyen, az a lényeg, hogy óriási, és hogy jutalom. Nagy csivitelés meg fecsegés zavarta meg a merengésben. Megérkeztek a fészek lakói, vidáman eszegették a pattogatott kukoricát. Közben fecsegtek, csipogtak, és Mir Murra mutogattak. Három seregély volt, három szófacsaró seregély. Ni, egy macska, kacska, locska, rocska, mondta az egyik. Olvasó, lósavó, marhasó, mondta a másik. Nem láttad, hogy kihozta a kukoricát, író, kocát, kukacicát? Kérdezte a harmadik. Én hoztam, felelte Mir Murr, ízlik? Ajándék. Köszönjük, jön köszük, köszük jön, csipogták a seregélyek. Mir Murr meglázta a fejét, mert már zúgott a sok össze-vissza beszédtől. Meg is kérdezte a seregélyektől. Nem tudtok rendesen beszélni? Nem tudunk, mondta sajnálkozva az első seregély. Az a helyzet, hogy túl gyorsan vág az eszünk, és túl gyorsan pereg a nyelvünk, és nincs türelmünk a rendes beszédhez. Mir Murr gyorsan elbúcsúzott a seregélyektől. Ha tovább hallgatom őket, teljesen összezavarnak, morogta. Átvágott a parkon, elköszönt Rimi Nyák bácsitól, aki biccentett a fejével. Felkeresem Orizzat Réznyákot, határozta el Mir Murr, és megbeszélem vele az eltűnt festményt. Orizzat Réznyák egy gyönyörű női szalmakalapban lakott. Mir Murr puha léptekkel közeledett felé, és elvigyorodott, amikor meghallotta az egészséges horkolást. Majd finom krákogással költögetni kezdte. Ki az? Mi az? Ja, te vagy az? Ébredt fel Orizzat Réznyák. Várj, kiásítozom magamat. Na, elég volt. Mit akarsz? Mir Murr az orra alá dugta az újságdarabot. Olvast, elveszett egy festmény, és óriási jutalom. Lehet, hogy egy óriási kolbász, vagy egy óriási hordó tej. Orizzat Réznyák azonnal felébredt. Kolbász? Tej? Hol van? Még nem reggeliztem. Aztán legyintett. Átveszem a parancsnokságot, a reggeli ráér, illetve majd útközben megreggelizünk. Nézzük meg a helyszínt. Vagyis a festmény helyét. Beszólunk téglagyári megállónak, a mosolygós kutyának is. A múzeumban megmutatták neki a festmény helyét. Elég kicsi lehetett, de biztosan nagyon értékes. És mit ábrázolt? Kérdezte Orizzat Réznyák. Egy szép, nagy kerek sajtot, felelte az igazgató. Téglagyári megálló minden esetre körbeszimatolt, és jól megszagolta a falat is, ahol a festmény lógott. Mir Murr marmogott, Sajt. Valami dereng a fejemben, csak még nem tudom, hogy mi. A parkba mentek, haditanácsot tartottak. Három helyen kell keresni. A földön, a levegőben és a föld alatt. A földön mi fogjuk keresni, mondta Oriza Triznyák. És a levegőben, kérdezte Mirmur, majd felragyogott a képe. A szófacsaró seregélyek, majd ők keresik a levegőben. És a föld alatt, kérdezte téglagyári megálló. De Oriza Triznyák rögtön rávágta. Az S alakú giliszta. Először a szófacsaró seregélyekkel beszéltek. Nézzetek körül a levegőben, hogy kinek van sajtot ábrázoló festménye. Világos? Világos, cserregték a seregélyek, és elrepültek. Keresd meg, és hozd ide az S alakú gilisztát. Téglagyári megálló elügetett, és nem sokára jött is vissza a szájában egy furujával. Itt van, ebben alszik, fúj bele! Oriza Triznyák belefújt. Hamis! Dugta ki egy lukon a fejét az S alakú giliszta. Mit fújkálsz, ha botfüled van? És különben is mit akartok? Furujázni? Ez az én lakásom. Nem furujázni, nyomozni. Neked a föld alatt kell nyomozni. Akkor rajta, mondta az S alakú giliszta, és eltűnt a földben. De még azt se tudod, hogy mit kell keresni, kiáltott utána Oriza Triznyák, és amikor az S alakú giliszta kidugta a fejét, gyorsan elhadarta. Egy festményt, amely sajtot ábrázol. A seregélyek először egy kémény seprőt faggattak ki. Föltehetünk egy kereszt kérdést? Nem látott itt egy sajtot? A kémény seprő erősen elgondolkodott, aztán kibökte. Nem láttam. Másodszor egy harangozót kérdeztek meg. A harangozó mérgesen rázta a fejét. Nem láttam semmit, nem hallottam semmit. Mindjárt dél van és harangoznom kell. Itt van Ni. Már is késtem 5 másodpercet. És meghúzta a harangot. Bim-bam, bim-bam, bim-bam. Harmadszor egy cserepezőtől érdeklődtek, de az oda se figyelt. Én is nagyon szeretem a sajtot. Nini, éppen dél van, harangoznak. Gyertek, ebédeljünk. Hoztam finom sajtot, jó szívvel adom. A seregélyek megebédeltek. Megköszönték, majd csivitelve elrepültek. Hamis nyom volt, de nagyon finom sajt. Az S alakú giliszta először egy vakonddal találkozott a föld alatt. Nem láttál egy festményt sajttal? Nem láttam. Ugyanis én majdnem vak vagyok. De adhatok egy jó tanácsot, legjobb az egyenes út. Másodszor egy kútásóval találkozott. Nem látott egy festményt sajttal? Hát eddig még nem, de lehet, hogy lejjebb van. Várj, ások tovább. Víz, víz, éljen! Víz van, sajt nincs, morogta az S alakú giliszta. Harmadszor egy csatorna tisztítót kérdezett meg, aki így felelt. Egy festményt meg egy sajtot? Nem, nem láttam egyiket se. Az S alakú giliszta elszomorodott. Úgy látszik, nincs a föld alatt. Oriza Triznyák kiadta a parancsot a kutyának. Rajta, szimatolj! Téglagyári megálló szimatolva elindult, a két nyomozó izgatottan követte. Állj, erősödik a sajtszag, utánam! Bementek egy tejboltba, ahol rengeteg sajt volt. Mi tetszik? Kérdezte a boltos. Oriza Triznyák dünnyögött a bajusza alatt. Nyomozók vagyunk, egy festményt keresünk. Festmény nincs, ez tejbolt. Azon kívül mit kértek? Semmit, nincs pénzünk. Akkor ne tartsátok fel a forgalmat. Oriza Triznyák töprengett kinn az utcán. A szimat nem elég. Elő kell venni a logikát. Vedd elő, biztatta Mirmur, még úgysem láttam olyat soha. Milyen lehet, gömbölyű? Négyszögletes? Buta vagy, a logika nem látszik, az itt van a fejemben. Másképpen észnek is hívják. Na, most a logika azt súgja, hogy két felé kell osztani a világot. Kik szeretik a sajtot, és kik nem. A sajtot mindenki szereti, mondta Mirmur, például én is. De Oriza Triznyák tovább erősködött. Szereted, de ki szereti annyira, hogy még lopni is képes érte, meg rabolni. Ezt hogyan tudjuk meg, de várjatok, van egy ötletem. Kölcsönkértek egy bazárostól egy gipszből öntött műsajtot. Kitették az útra a legforgalmasabb helyen. Aztán elbújtak egy kukabödön mögé, és onnan leskelődtek. Jött egy gyerek, Belerugott a műsajtba és bicegve, dühöngve továbbment. Jött egy tűzoltó, peckesen. Megbotlott a műsajtban, hasra esett. Öklét rázva továbbment. Jött egy kutya. Megszagolta, fintorogva továbbment. Jött egy egér. Izgatott lett. És mohó nagyot harapott a műsajtba. Jaj, a fogam kitört, jaj, jaj, jaj, siránkozott, és elrohant. Utána ez a forró nyom, kiáltotta Oriza tisznyák, és hóna alá kapta a műsajtot. Rohantak, loholtak, ügettek a foghíjas egér után. Átvágtattak egy csoport óvodáson, egy esküvői meneten, és egy köcsögárus kocsiján. A foghíjas egér leszaladt a pincébe, a nyomozók utána. A pincében ott lógott a sajtot ábrázoló festmény. Aha, mormogta Mirmur. Nekem végig itt derengett a fejemben, hogy az egerek nagyon szeretik a sajtot, de hát a nyomozás, meg a logika az egészen más. Téglagyári megálló megszagolta a képet. Ez az, jelentette ki. Oriza tisznyák levette a falról a bűnjelet. Visszavisszük, mondta keményen. Az egerek siránkozva előbújtak. Most miben gyönyörködjünk? Csak ránéztünk, és összefutott a nyál a szánkban. Tessék itt a műsajt, ebben gyönyörködjetek. Csak nem kell beleharapni, mert kitörik a fogatok. Ez már úgyis össze-vissza van harapdálva, így nem vihetjük vissza. A múzeumban nagy örömmel fogadták a nyomozókat, még az igazgató is gratulált. Hogy találtátok meg? Logikával? Helyes. Akkor most következik az óriási jutalom. Fügés néni, adja ki nekik a jutalmat. A büfés néni sóhajtva adta oda a büfékulcsát. Tessék, egyetek, amennyi belétek fér, én nézni se bírom. Nem baj, nézés nélkül is megittak, megettek mindent. A tortára málna szörppel kocintottak, ami meg megmaradt, összecsomagolták a szófacsarú seregélyeknek és az S-alakú gilisztának. Oriza tríznyák még visszaszólt a kapuból. A máskor lesz valami nyomozni való, csak tessék szólni, nekünk van logikánk.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a kis herceg kisasszony. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy makacs és önző herceg kisasszony, akit Violának hívtak. A kislány még beszélni sem tudott, de azt, hogy kell, már nagyon jól ismerte. S ha valamire szülei nemet mondtak, addig toporzékolt, míg megkapta az áhított dolgot. Aztán, ahogy idősebb lett, megtanult beszélni, és akaratosságával az őrületbe kergette a szüleit. S mivel imádták a kislányt, végül mindig a kedvére tettek. Így történt, hogy mire a lány 10 éves lett, már nem volt olyan könyv, játék, amit ne kapott volna meg. A kislány egy ideig még tudott örülni a legújabb babájának, de aztán unatkozni kezdett. S rájött, hogy az a baj, hogy már nincs mit kérnie. Akkor maga mellé ültette kedvenc rongybabáját, és erősen gondolkodni kezdett, mi legyen a következő kívánsága. Aztán eszébe jutott valami. Édesanyám, havat akarok. De hisz július közepe van, honnan vegyek most neked havat? Kiáltott fel a hercegnő. Az engem nem érdekel, csak legyen hó. Szánkózni akarok, és hóembert építeni. Makacsolta meg magát Viola, és hangosan sírni kezdett. Apja már is a szobába sietett. Mi ez a hangzavar? Mi bajod, virágszálam? Kérdezte gyájasan. Édesapa, havat akarok? Mondta hüppögve Viola, és az apja szíve mindjárt ellágyult. Amit csak akarsz, kedves Violám! Azzal a király már is hívatta az őrséget, és megparancsolta, hogy gyűjtsék be a birodalomból az összes sót. A katonák pedig egyesével bekopogtattak minden házba, és elvették az emberektől az összes sót, amit találtak. Másnapra Violának teljesült az álma. Apja porrá zúzatta a temérdek sót, és behintette vele a palota udvarát. Az egész vidék hófehéren csillogott a finom szemű sótól, s csak ugyan úgy nézett ki, mintha éjjel leesett volna a hó. Viola nagyon boldog volt, mikor meglátta az ablakból a fehér tájat. Mindjárt le is szaladt a pincébe, hogy elővegye az aranyos szánkóját. Egész nap a domboldalon csúszkált, és a szolgákat dobált a hógolyóval. Ám éjszaka óriási vihar dombolt. Az eső feloldotta a rengeteg sót, és mind beleömlött a folyóba. Viola nem sokat törődött a játéka elvesztésével, ám a birodalom népe annál csalódottabb volt. Ugyanis attól kezdve minden ételt sótlanul ettek. Közben Viola már egy újabb kívánságon törte a fejét. Édesapám, mondta a leghízelgőbb hangján, azt szeretném kérni, hogy készíts nekem bábukat. Bábukat? Mégis milyen bábukat? Ha akarod, megveszem neked a birodalom összes bábuját. Jó lesz? Nem. Én azt akarom, hogy te csináld meg nekem azokat a babákat. Vágott vissza az elkényeztetett kislány, és száját már is sírásra biggyeztette. Ne, kérlek, ne sírj! Ígérem, beletanulok a bábú készítésbe, fogadkozott az apja. S másnap el is ment a herceg a baba készítő műhelybe, hogy kitanulja a mesterséget. Egy hónapon át keményen dolgozott, mire elkészült az első babával. De Viola nem elégedett meg ennyivel. Neki még több kellett. Így hát az uralkodó éjt nappallá téve ott üldögélt a baba készítő műhelyben, és egymás után gyártotta a különféle bábukat. Éppen egy félkész baba felett görnyett, mikor egy ismerős mély hangot hallott a háta mögül. Hát mégis igaz a pletyka. A herceg hátra nézett, és ott állt mögötte apja, az öreg király. Mit keresel te itt? Herceg létedre hagyod, hogy egy kislány csúfot üzzön belőled?
ripakodott rá mindjárt. Elviszem magammal az unokámat, majd én leszoktatom erről az akaratosságról. Viola édesapja könyörgött, hogy ne vigye magával az egyszem lányát, ám az öreg király hajthatatlan volt. Még aznap magával vitte Violát az udvarába, hogy alaposan megnevelje. Attól fogva Violának egyedül kellett felöltöznie, bekötni a cipőfűzőjét, megcsinálni a leckét. A hangos toporzékolás sem segített, mert az öreg király hamar büntetésre ítélte. Ha nem a sarokban kellett 100-ig elszámolnia, akkor főzeléket kellett ennie, aminél nem is ismert rosszabbat a világon. Közben nem sokára beköszöntött a tél, és mikor leesett az első hó, Viola alig várta, hogy kimehessen játszani az udvarra. Éppen egy udvarhölggyel sétálgatott, mikor szembe jött az úton egy didergő öreg asszony. Honnan tetszik jönni? Szólította meg a kislány. Sziklavár országából, felelte kurtán a néni. Sziklavár, hiszen ott van az én hazám, kiáltott fel Viola, és eszébe jutott a családja. És mondja, hogy élnek az emberek most? Ó, amióta a herceg kisasszony elment, nagyon jó dolguk van, felelte a vénasszony. Hogy? Senki sem szerette a kisasszonyt? Kérdezett vissza szomorúan Viola. Dehogy szerették, amíg ott lakott, a nép csak szenvedett. Mindenünket elvették, azért, hogy a kívánságait teljesítsék. Viola nagyon elszégyelte magát a vénasszony szavai hallatán, és keserves zokogásban tört ki. Abban a percben tudta, hogy meg kell változnia, különben örök életére magányos marad. Gondolatait a vénasszony vacogása zavarta meg, a fagyos szél könnyen átfújt az öregasszony vékony kabátján. Úgy látom, hogy a néni nagyon fázik. Várjon, odaadom magának a nyakláncomat. Ha eladja, vehet magának egy vastag bundát, és ételt a családjának. Mosolygott Viola. Az asszony örömmel elfogadta a bőkezű ajándékot. Talán még sosem volt ekkora szerencséje. Viola pedig egy életre megtanulta a leckét. Többet nem követelőzött, nem toporzékolt, helyette inkább segített, akin csak tud.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szerbusztok, én Ifjan Bazsinkai Buzsef vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője és tuba művész. Nekem is van 3 gyermekem, szoktam nekik mesét olvasni, úgyhogy fogadjátok most ti szeretettel Fecske László meséjét, melynek címe Szerence Mihály szerencséje. Mihókfalván éltek a világ legszerencsésebb emberei. Hogy ez miért volt így, az csak a jó Isten tudhatja. Szerencséjük okán vidámak, boldogak voltak valamennyien. Egyszer egy bútorasztalos mester költözött a faluba a feleségével és egyszer fiával, Mihállyal. Mihály az édesapja mesterségét tanulgatta, de nem túl eredményesen, mert a kalapács gyakran kiesett a kezéből, éppen a lábfejére, ami valljuk be, nem túl kellemes érzés. A fiú hamar összebarátkozott a szomszéd Ács gyermekével, Béluskával, aki viszont olyan ügyes volt, hogy fiatal kora ellenére még az apja segítsége nélkül is be tudott fedni egy házat. Irigyelte is Mihály, de nem csak az ügyességét, hanem a szerencséjét is. Ha Béluska sorsjegyet vásárolt, mindig nyert vele. Ha jégre ment korsolyázni, sosem szakadt be alatta. Ráadásul, ha egy fáról véletlenül leesett almaszedés közben, mindig a talpára érkezett, mint a macskák. Mihály vele ellentétben állandóan ügyetlenkedett. Édesapám, miért vagyok én ilyen szerencsétlen? Kérdezte egy nap az apjától. Ha megyek az utcán, minden kőbe belebotlok. Az eső mindig fél úton kap el hazafelé, és a madarak is nem egyszer megtisztelték már röptükben a kalapomat. Csak a baj talál meg mindig, bezzeg a falubelieket. Az apja letette kezéből a fűrészt, odarépett a fia mellé, és így szólt. Édes fiam, mi másmilyen vidékről jöttünk, másmilyen a felfogásunk, a hozzáállásunk a dolgokhoz, de hidd el, idővel minden megváltozik. Bízz a szerencsétben, s akkor melléd fog állni. Már a nevünkben is majdnem benne van. A Szelence család mindig is kitartó és hűséges volt, ez pedig nem marad jutalom nélkül. Azonban, ha ennyire vágysz rá, javaslom, sétálj ki a rétre és keress 4 levelű lóheréket. Azok állítólag szerencsét hoznak. Mihály megköszönte a bíztatást, s azon nyomban kiszaladt a rétre. Talált is, nem is egyet. Ott hevert előtte tucatnyi nagy szirmú lóhere 4 levéllel. Szaladt is haza nagy örömmel, egy csokornyi lóherével a kezében, azonban a boldogsága még aznap délután alábbhagyott. A templomba igyekezve ugyanis egy vékony gyökérben elesett, és teljesen bepiszkolta a ruháját. Oda a jó szerencsém, mondta szomorúan, miközben hazafelé kullogott. Bízni kell, fiam, ne feledd el a szavam, támogatta az édesapja, majd újabb ötlettel hozta meg a kedvét. Ebéd után menj el a kovácshoz, és kérj tőle egy patkót. Gyermekként olvastam egy könyvben, hogy azok is szerencsét hoznak. Mihály alig várta a delet. Gyorsan megebédelt, elköszönt és nyargalt a kovács műhelyébe patkóért. Ezekre nincs szükségem, felelte a kovács, és egy jó adag nyit nyomott Mihály ölébe. Volt is öröm a háznál, a fiú sorra szegelte fel a szobája falára a frissen szerzett csecsebecséket. Egyet még a zsebében is hordott a biztonság kedvéért. Aznap délután Mihály horgászni ment Béluskával, s amíg Béluska egyre másra fogta ki a halakat a tóból, addig Mihály horgára csak egy rozsdás vasaló akadt. Bánatosan ballagott haza Szelence Mihály azon a vasárnapi napon, s ki se akart jönni a szobájából. Az édesapja ismét odament hozzá, hogy lelket öntsön belé. Drága fiam, ne búsulj azon, ha sorra ér a bal szerencse. Azt is meg kell köszönnünk a jó Istennek. Minden okkal történik. Az élet attól színes és mozgalmas, hogy jó és rossz dolgok is történnek velünk. A rosszakból tanulunk, s ekképp élhetjük meg a jó dolgokat. Így változik a világ, s így változunk mi is lassacskán. A fiúnak jól estek édesapja szavai. Ha még mindig hajszolni akarod a szerencsét, hát tedd, a te dolgod, de hidd el, megtalál az magától. Ha viszont továbbra is vágysz rá, javaslom, védj magadnak egy kis malacot. A lóhere és a patkók mellett a malackák is nagy szerencsehozók hírében állnak. El is indult a fiú, hogy a falusi vásáron egy malacot vásároljon magának. Talált is egy szép, mosolygós példányt. Az utolsó megtakarított pénzét adta oda a piaci kofának, s ölében a malackával sietett haza a szüleihez. Megjöttem, megvettem, itt van, kiáltozta boldogságában. A szülei örömmel fogadták az új családtagot, be is vezették az ólba a tyúkok és libák mellé. Teltek a napok, s Mihályt úgy tűnt, hogy elkerüli a balszerencse. Ez az öröm azonban csak néhány hétig tartott. Egy hétfő reggelen ugyanis a fiú éppen az apjával dolgozott egy székelykapun, s amikor Mihály meglendítette a kalapácsát, az egyenesen az alatta lévő asztalra esett, kiborítva a szeges dobozt, amitől az apró szegecskék szerte szétszálltak a fűben. Teljes aggodalom lett úrrá a fiú. Könnyes szemmel mászott le a létráról, s elkönyvelte magában, hogy neki sosem lehet szerencséje, mert az élet mindig megakadályozza ebben. Egyik munka sem megy zökkenőmentesen, miképp az élet sem problémamentes, nyugtatgatta az apja. Mondok én neked valamit, fiam. Hagyj fel a szerencse folytonos kutatásával, majd jön az magától. Az egész csak felfogás kérdése. Ezt a falusiak is jól tudják. Nézd rájuk. Vidáman járnak-kelnek, dolgoznak, dalolásznak. Boldogan élik a mindennapjaikat. Megélik a szomorúságot is, de aztán túlteszik magukat a bajon, és bizakodva tekintenek a jövőbe. Így nem csoda, hogy a szerencse könnyen rájuk talál. Ha elhiszed, hogy téged is pártol, akkor egész életedben körül fog venni. Optimistának kell lennünk, ez az első lépés a jó kedély állapot felé. A vidámság és a szerencse aztán ráragad mindenkire, aki nyitott szívvel él. Szelence Mihály szinte lélegzetvétel nélkül hallgatta meg apja bölcs szavait. Igaza van édesapámnak. Pattant fel a földről, s olyan szorosan ölelte át őt, hogy alig kapott levegőt. A munkát immár vidáman, fütyörészve folytatták, és estére be is fejezték. A következő napok zökkenőmentesen zajlottak, s Mihály élete gyökeresen megváltozott. Nem tartotta már eztán magát távol tőle a szerencse. Mindennapos vendéggé vált, boldogságot, szeretetet és vidámságot hozva magával.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb izgalmas találós kérdést. Így hangzik. Képzeljétek el, van valami, amit gyakran láthattok a házatokban, de nem mindenhol található meg, csak a szobákban. Van egy hosszú nyaka, ami a plafon felé nyúlik, és amikor éjszaka sötét van, egyetlen gomnyomással világosságot varázsol. Nem forró, de mégis fényesen ragyog. Mi lehet ez? Gondolkodjatok egy kicsit, és ha már megvan a válasz, mondjátok ki hangosan. Bizony, ügyesek vagytok, ez az állólámpa. Ez volt már a találós kérdésem. Köszönöm, hogy velem játszottatok. Legközelebb is tartsatok velem.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, én Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornán vagyok műsorvezető, és bár egy ilyen komoly felnőttes helyen dolgozom, én is nagyon szeretem, hogyha mesét olvasnak nekem. Most pedig én készültem nektek egy nagyon kedves történettel. Hallgassátok csak! Göbölyös Attila, a mágikus koszorú. A kicsiny falu határában, ahol a mezők már virágba borultak, élt egy vidám kislány, Liza. Ő volt a legkíváncsibb és leglelkesebb gyerek a faluban, különösen akkor, amikor elérkezett a tavasz köszöntő ünnepideje. Idén én fonok koszorút a tavasznak, jelentette ki, és barátaival együtt elindult a rétre. A mező tele volt frissen nyíló virágokkal. Kék ne felejts, százszor szép, ibolya és tavaszi hérics hintázott a szélben. Liza és a többiek lelkesen gyűjtögették a legszebb szálakat, hogy egy csodálatos koszorút készítsenek belőlük. Miközben Liza koszorúja egyre szebbé vált, hirtelen valami furcsát érzett. Ahogy az utolsó virágot is beledolgozta, a koszorú finoman megremegett a kezében, és halvány fény kezdte körbelengeni.
3: Nézzétek!
2: Kiáltotta. Ez a koszorú, mintha élne! A barátai először csak nevettek, de amikor Liza óvatosan a feje tetejére helyezte a virágdíszt, különös dolog történt. Egy lágy szellő suhant végig a réten, a fák lombja susogni kezdett, és a madarak vidám trillázásba kezdtek. Liza, nézd a fűszálakat! Suttogta az egyik barátja. A koszorú körül a föld zöldebbé vált, a virágok még szebben nyíltak, és mintha az egész rét életre kelt volna. Liza megérezte, hogy a koszorúnak varázsereje van. A tavasz valódi erejét hordozza.
4: Ez a természet ajándéka,
2: mondta egy öreg asszony, aki a közelből figyelte őket.
4: Aki tiszta szívvel fonja a tavasz koszorúját, annak megmutatja a világ valódi szépségét.
2: Liza és barátai meghatódtak. Tudták, hogy a koszorú nem csak egy dísz volt, hanem a természet és a tavasz iránti szeretetük jele. Azóta minden évben, amikor eljön a tavasz köszöntő ünnep, a falu gyerekei virágkoszorút vonnak, hogy ezzel tiszteljék meg az éledő természetet. És bár a mágikus koszorú titkát soha senki nem fejtette meg teljesen, a réten azóta is a legszebb virágok nyílnak, ahol Liza első koszorúja érintette a földet. A természet mindig viszonozza a szeretetet. Ha tiszta szívvel fordulunk felé, csodákkal ajándékoz meg bennünket.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb kis agytornát. Vágjunk bele! Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy kicsi, könnyű, és mindenkié más színű lehet. A fürdőszobában lakik, és általában naponta kétszer használjuk. Apró sörték borítják a fejét, amivel hatalmas munkát végez. Tisztán tartja a fogakat, hogy szépen csillogjanak, és ne legyen lyukas egyik sem. A fokrémmel együtt igazi szupersztár a fürdőben. Na, kitaláltátok? Igen, ez a fogkefe. Én nagyon szeretem, amikor este jó mentoros lesz a szám fogmosás után. Szeretek alaposan fogat mosni, és egyébként van, hogy napjában többször is használom a fogkefém. Remélem, ti is szorgalmasan pucoljátok a fogaitokat. Ez volt a találós kérdésem.

0: Tánya fecskéi. Az orosz mesét Makai Margit mondja el.
1: Tányáéknál a pajta padlásán egy fecskepár fészkelt. Reggelente hangos csivitelése repültek ki a fészekből, körbe csapongtak a pajtában, és aztán elindultak a maguk dolgára. A fecskék kedvéért Tánya is kinn aludt a pajtában. A csivitelésükre ébredt, és ez nagyon kellemes volt. Egyik nap a fecskék néhány kört repültek a ház felett, aztán elszálltak, és nem is jöttek vissza többé. Gyerünk, Tányuska, mondta nagymama. Költözz be aludni a szobába, mert hamar vége lesz a szép napoknak. Elmentek a fecskék, jön az ősz.
2: Hová mentek a fecskéink? Érdeklődött Tánya. Messze-messze, tengereken, hegyeken túlra. Olyan országba, ahol soha sincsen tél. Nincs tél, álmodozott Tánya. Folyton csak nyár van, és mindig lehet fürödni a folyóban.
1: Úgy ám, bólogatott a nagymama.
2: Tánya elszomorodott. Nem jönnek vissza a fecskéink, ott jobb nekik.
1: De bizony visszajönnek, mondta a nagymama, majd meglátod.
0: Az őszi szél elsodorta a színes virágok szirmát, a málnák édes illatát, a madár csicsergést, megjött a tél jéggel, hóval, faggyal, zúgó viharos szelekkel.
1: Tánya egész télen szánkózott, csúszkált, hógolyózott a barátaival, szinte észre sem vette, hogy kifelé lábolnak a télből.
0: Egyik pillanatról a másikra fújdogálni kezdett a tavaszi szél, és megenyhült az idő. Tánya rohant a padlásra, kinyitotta az ablakot, hogy a fecskék be tudjanak repülni, ha megérkeznek.
2: A padlás csupa pókháló meg por, hogyan is tudnak itt élni a fecskék?
1: Gyorsan fogott egy seprűt, összesöpört, rendet teremtett, aztán büszkén jelentette a nagymamának.
2: Kitakarítottam a padlást, most már jöhetnek haza a fecskénk.
1: Nagyon jó, bólogatott a nagymama, akár ki is mehetsz a mezőre, és hívhatod őket.
2: Hogy hívjam?
1: Kiásd nekik, itt a tavasz, gyertek haza. Vigyél egy kis süteménymorzsát is, hogy legyen mivel megkínálnod őket, ha megérkeztek.
0: Tánya eliramodott, de Tamarát is hívta, mert ketten nagyobbat tudnak kiáltani. A levegőben rengeteg madár repült, egyesével, párosával és csoportokban, valamennyien csiviteltek, cserregtek.
2: Azok lesznek a mieink,
1: mutatott Tánya két kis fekete pötyre az égen. Nagyon messze, és már is kiabálni kezdett.
2: Gyertek haza, itt a tavasz, gyertek haza!
1: A pöttyök megnagyobbodtak, de bizony ügyet se vetettek Tányára, tovább repültek.
2: Tamara, kiabálj te is, mert nem hallják!
1: Tamarai szájához emelte a kezét, és ketten hívogatták a fecskéket. Hosszasan kiabáltak, de a madarak nem törődtek velük, irányváltoztatás nélkül tovaszáltak. Végre a kislányok elunták a hiába való várakozást, megették a finom sütemény morzsát, és hazaszaladtak.
2: Nagymama, nem jöttek meg a fecskéink, nem hallották a hívásunkat.
1: Lehet, hogy elkerültétek egymást, mondta a nagymama, szaladj csak oda a pajtához.
0: Tánya odaszaladt, és lám csak, a fészek körül ott cikázott két fekete frakkos, fehér mellényes kis fecske.
2: Jaj, de jó, örült Tánya. Megjöttek a fecskék, én is kint alhatok a pajtában.
1: No, még nem, felelte a nagymama. Még csak jön a tavasz, de még nincs itt nálunk.
3: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hopti, kökti, hopti, kökti.
1: Zsonga világ a mékos, te csak a madárra hallgass. Vagyis én rám, kurióra, leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz. Megtanítunk a szépre, jóra hallgass, kurióra.
0: Kökti, hopti, kökti, hopti.
3: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Banner Géza vagyok. Hoztam egy kis verset. Móra Ferenc, Csali Mese. Jaj, de furcsát álmodtam. Király voltam álmomban. A koronám tök hajából, a paripám lengenhátból, s hajaha répából volt a sarkantyúm taraja. Jaj, de furcsát álmodtam. Háborúban is voltam. Két nagy szúnyog szállt fölöttem, mogyoróval lövöldöztem, s ott maradt másfél szúnyog nem egész egy nap alatt. Jaj, de furcsát álmodtam, lábam nélkül táncoltam. Falutornyát eltapostam, szénabogját szétrugdostam, s belüle kilátszott egy kis egérnek a füle. Jaj, de furcsát álmodtam, ilyettemben elbújtam. Bújtam ebbe, bújtam abba, búza szembe kendermagba, s haja hopp, kendermagba egy kis csirke bekapott.

0: おけれく。Élt egyszer egy szegény halászember a világ végén, akinek annyi gyermeke volt, mint csillag az égen, csak éppen etetni nem tudta őket. Nem volt túl szerencsés ember, ritkán akadt a hálóba jó fogás. Ezzel szemben a halászember bátyja a legtehetősebb férfi volt a faluban, de neki meg gyermek nem jutott. Mikor a halász családja éhezett és átment, hogy bátyja segítse meg néhány falattal, az mindig ezt válaszolta. Adok én szívesen, de cserébe add nekem valamelyik gyermekedet. Ám halász hallani sem akart róla, úgy szerette mindegyiket, hogy egyiket sem cserélte volna el. Történt egyszer, hogy a halász és családja már napok óta éhezett. És akkor egyik hajnalban azt mondta az asszonynak. Maris, kimegyek a folyóhoz, és én addig vissza nem jövök, míg tele nem lesz a hálom finom falattal. Így is történt. Ott üldögélt egész álló nap a folyóparton, de a szerencse újra elkerülte, és még csak egy aprócska hal se akadt a hálóba. Hogy fogok így az asztalra vacsorát tenni, esett kétségbe. Szomorúan kiemelte a hálót a vízből, de épp hogy csak elbírta, ugyanis egy óriási kő volt az alján. Egy igazi, szép kerekkő. Feldühödött a halász, és egy mozdulattal visszadobta a hálót a kővel együtt. Ám amikor újból kihúzta volna, ki tudja hogyan, a kerekkő ismét a hálójába került. Na most már megfogta két kézzel, és amilyen messzire csak tudta, elhajította. És lássatok csodát, mikor a hálóját újra kihúzta a vízből, a kő benne volt. Látta, hogy ettől nem fog tudni könnyen megszabadulni, hát fogta, s hazavitte magával. Gyermekei boldogan üdvözölték, mikor hazaért, ő pedig odaadta nekik a követ, hadd játszanak vele. S a gyerekek úgy örültek neki, hogy le sem tudták tenni. Lassan beesteledett. A halász meg a felesége lepihentek, de a gyermekek még mindig a szoba közepén játszottak a kerekkővel. És ahogy ide-oda gurították, egyre fényesebb és fényesebb lett. Hanem a halász megunta a rikoltozást, és mikor megfordult, hogy rájuk pirítson, a szemét sem bírta nyitva tartani a kő ragyogásától. Hát ez meg miféle drága kő, kiáltott fel. Erre már az asszony is felébredt. Ez megér vagy 100 pengőt. S gyorsan megegyeztek, hogy reggel elviszi a feleség a királyhoz, hát ha megveszi tőlük jó pénzért. Másnap már ott is állt a király előtt a feleség, kezében a ragyogó kővel.
1: És mégis, honnan van ez a kő?
0: Kérdezte a király. Az uram találta a folyóban.
1: Igazi különlegesség. Adok érte egy zsák aranyat.
0: Az asszony szólni sem tudott a csodálkozástól. Egy zsák arany, hiszen még gondolatban sem látott annyit.
1: Na jól van, legyen két zsák, vágta rá a király.
0: Ám az asszony továbbra is csak ott állt némán, s a király azt hitte, továbbra sem elég a jutalom, hát megemelte.
1: Rendben, adok érte kereken 3 zsák aranyat.
0: Az asszony szája a füléig ért, s végre bólintott egyet, így megegyeztek. A király pedig adott neki lovat, szekeret, hogy elbírja mind az aranyat, amit a drága kőért kapott cserébe. Volt nagy boldogság otthon. Végre jutott étel az asztalra, s nem is akármilyen, hanem eztán vacsora után a halásznak új ötlete támadt. Mérjük meg, mégis hány véka arany ez? el is küldték még aznap az egyik fiúkat, kérjen a halász bátyjától egy vékát.
1: Mégis, minek az nektek? Nevetett gúnyosan a bátyja.
2: Pénzt kell mérni.
1: Pénzt? No persze, hitetlenkedett. Vigy csak, aztán majd megnézem én is.
0: Mikor odaért, a szája is tátva maradt a csodálkozástól, hisz még életében nem látott ennyi aranyat.
1: Honnan van ez a sok pénz? Kérdezte nyájasan.
0: És akkor a halász azt gondolta. No, most móresre tanítalak.
1: Hát bizony, a király adta a három gírhes macskánkért, felelte.
0: Elárasztották a palotát az egerek. Én meg gondoltam, elviszem ajándékba, hát ha segítségükre lesznek. Mikor ezt a kabzsi báty meghallotta, már szaladt is haza, hogy elújságolja a feleségének.
1: Gyűjtsük össze a macskákat a faluban, s gondolj csak bele, mennyi aranyat kapunk majd.
0: Addig keresték ketten a macskákat, míg elő nem került egy egész szekérre való. Mindjárt vitték is a palotába. Alig bírták becipelni a macskákkal teli zsákokat, úgy izektek mozogtak.
1: Uram királyom, nézze, mennyi macskát hoztam. Azt hallottam, jól jön itt a palotában.
0: Azzal szélne keresztette mindet, a macskák pedig egy szempillantás alatt uralmuk alá vonták a kastélyt. Ott voltak mindenütt, az asztalon, a széken, de még a csilláron is lógtak. A palota népe közben meg sikoltozott a rémülettől, össze-vissza szaladgáltak, s közben a király kiadta a parancsot.
1: Fogjátok el ezt a gazfickót!
0: A halász bátyja pedig futott, ahogy a lába bírta. Talán azóta is menekül.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Harapuca három alatt megnyílott a kutyatár, sípadobbal megnyitott a kutyafülű aladár.
2: Kutyatár, kutyatár,
3: kutyafülű aladár.
2: Kutyatár,
1: kutyatár,
3: kutyafülű aladár.
1: 20 forintért tarka kutya, 10-ért fehér kutya jár. Törzsbe bökve 5 forintért kapható a kutya már.
2: Kutyatár,
1: kutyatár,
3: kutyafülű aladár.
2: Kutyatár,
1: kutyatár,
3: kutyafülű aladár. Rádala ülő fagyuk,
2: rádadjuk, rádadjuk.
3: Rádala ülő fagyuk,
2: rádadjuk, rádadjuk.
1: Rámadjuk a otapak, egy nirov tökett, kövesőt rájadjuk, réhefrezítadjuk a krat, egy nirov szuk.
3: Rádala ülő fagyuk,
2: rádadjuk, rádadjuk.
3: Rádala ülő fagyuk,
2: rádadjuk, rádadjuk.
1: Rádala ülő fagyuk, a tolingem abban a pis, rádadjuk a tolingem talamra, ráhasztuk a rah.
0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Ma egy téli mókáról hoztam nektek találós kérdést. Így szól. Ez a jármű nem gurul, hanem csúszik. Akkor a legjobb, amikor vastag, puha hó borítja a dombokat. A mókázás elengedhetetlen kelléke, hiszen csak ráülsz, kapaszkodsz, és siklasz is lefelé a lejtőn. Lehet fából vagy műanyagból, és hatalmasakat lehet vele szórakozni. De persze csak óvatosan. Na, kitaláltátok? Igen, ez a szánkó. Én mindig ezt várom télen, hogy lehessen menni egy jót szánkozni a barátaimmal. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.

0: A négy vándor. Zelk Zoltán meséjét Domján Edit mondja el.
1: A világ végétől 9 lépésnyire, de az is lehet, hogy 10-re volt egy hegy. A hegy mögött egy icipici patakocska folydogált, amiben mákszem nagyságú halak játszadoztak, s olyan kicsi békák ugráltak a partján, hogy csak a szél és a falevelek látták őket. A hegy se volt valami óriási, a verebek gyalogláb másztak át rajta, s mikor a túlsó felére értek, még akkor is kedvük volt ugrándozni. Nem lehetett nagyobb, mint egy jókora kavics, de igazi hegy volt, s igazi volt az a cérna szálnyi ösvény is, ami a hegytől az erdőig vezetett. Ez az erdő már nem volt olyan kicsi, mint az ösvény, a hegy s a patak, akkora lehetett, mint mifelénk az erdők. Vidám élet volt az erdőben, de legvidámabban 4 testvér élt, akiknek az erdő közepén volt a házuk. A 4 testvér neve tavasz, nyár, ősz, tél. Azt elfelejtettem megmondani, hogy mindez a világ elején volt így, a világ elejétől is csak 10 évig és 3 napig. Mert 10 esztendő és 3 nap múltán a 4 testvér összeveszett. Azt hiszem, azon vesztek össze, hogy melyik madár tud nagyobbat ugrani, a veréb vagy a rigó. A tavasz és a nyár azt mondta, hogy a veréb, az ősz és a tél azt mondta, hogy a rigó. Hiába kérdezték a lepkéket, az ösvényt meg az icipici kis patakot, egyik se tudta megmondani, melyiknek van igaza. Így történt aztán, hogy a tavasz így szólott testvéreihez. Ezen mi elveszekednénk a világ végéig is, én hát inkább elmegyek közületek. Ezzel aztán el is indult, át a kisösvényen, át a kavics nagyságú hegyen is az icipici patakon, még csak a világ közepére nem ért. Beletellett vagy 3 hónap, míg visszajött az erdőbe. Akkor aztán eldicsekedett a testvéreinek, hogy mennyire örültek neki az emberek. Mindenki azt mondta, hogy a tavasz a legszebb a világon. Ez bizony nem hagyta a nyár, ő is útra kelt, és dicsekedve tért vissza. Én hozzám bizony így szóltak az emberek, te vagy a legjobb, te vagy a legkedvesebb, te érlelted meg a búzánkat, hogy lisztet őrölhessünk belőle, hogy kenyeret süthessünk a lisztből. Hát, ha így van, én is útra kelek, gondolta az ősz, és nem is gondolta kétszer, túl volt már az erdőn, hegyen, patakon. Aztán, mikor visszatért, így szólt. Láttátok volna, hogy örültek nekem az emberek? Nem is csoda, mert teli tarisznyával mentem közéjük. Vittem nekik szőlőt, diót, almát, körtét. A tér se hagyta magát, ő is útnak indult. Szaladtak előtte a szelek, hogy hírül vigyék érkezését. Visszafelé is pajtásaival a szelekkel jött, s állónap arról mesélt, mennyire örültek a gyerekek a hónak és a jégnek, s mennyi ágat tördelt az erdőkben, hogy legyen, mivel fűteniük a szegényeknek. Álló napig ezt mesélte, de már csak 2 hallgatták, a nyár és az ősz, mert a tavasz közben újra útra kelt, s azóta is így vándorolnak, mióta világ a világ.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Panni vagyok.
2: Sziasztok, én pedig Máté.
1: Szia, Máté. Rajzolunk?
2: Igen. Vagy van egy sokkal jobb ötletem.
1: Igen.
2: Tudod, ma úgy keltem, hogy mennyire szívesen barkóbáznék veled megint egyet. Nincs hozzá kedved?
1: De persze, hogy van, ahhoz mindig van. Jó, gondolhatok?
2: Igen, gondolhatsz te.
1: Jó, akkor gondoltam.
2: Már is?
1: Igen.
2: Neked nagyon gyorsan jár az agyad.
1: Hát, ma én így keltem.
2: Jó. Akkor... Élőlény?
1: Nem.
2: Növény?
1: Nem.
2: Bútor?
1: Nem.
2: Állat?
1: Nem.
2: Növény?
1: Nem.
2: Ember?
1: Nem.
2: Tárgy?
1: Igen.
2: Jó. Akkor... Használati tárgy?
1: Hát használjuk.
2: Használod?
1: Igen.
2: Mire használhatod ezt a tárgyat, Panni? Lássuk csak, miket szoktál csinálni. Meg tudod melegíteni a mikróban?
1: Meg tudom melegíteni a mikróban, de nem akarom.
2: Miért nem?
1: Mert megolvad. De, aj, az a lényeg, hogy igennel vagy nemmel kell válaszolni.
2: Jó, bocsánat, csak túl jókat kérdezek. Akkor... Fagyi?
1: Nem fagyi.
2: Hú, pedig de szeretem a fagyit.
1: Olvattan is?
2: Olvattam már, annyira nem. De az fagyi, az fagyi.
1: Az igaz.
2: Jó, térjünk egy kicsit vissza, mert elkalandoztam. Tehát a mikróban megolvad és használati tárgy. Igazából minden megolvad, tehát nem vagyunk közelebb a célhoz.
1: Akkor kérdezz jobbat.
2: Igyekszem, Panni.
1: Jó, bocsánat, Máté.
2: Lássuk csak. Télen használjuk?
1: Akkor is.
2: Nyáron használjuk?
1: Akkor is.
2: Ősszel?
1: Akkor is.
2: Akkor gondolom tavasszal is.
1: Igen.
2: Jó, tehát nincsen évszakhoz kötve.
1: Nincs.
2: Napközben használjuk?
1: Igen. Fontos, hogy világos legyen.
2: Fontos, hogy lássuk? Ez egy kreatív dolog?
1: Nagyon kreatív.
2: És te szoktad ezt használni?
1: Igen. Most is legszívesebben használnám, csak te barkóbázni akartál. Bocs.
2: De azért remélem, hogy jól érzed magad.
1: Persze, hogy jól érzem magam.
2: Én is jól érzem magam. Na, várjál csak. Miket szokott a Panni csinálni? Varni szeretnél inkább, mint hogy barkóbázunk?
1: Nem, bár varni is szeretek.
2: Kötni szeretnél inkább, mint hogy barkóbázunk?
1: Nem, bár kötni is szeretek.
2: Hát azért te elég sok mindent szeretsz, Panni, nincsen egyszerű dolgom. De tudom, mit szeretsz még. Rajzolni.
1: Igen.
2: És ráadásul nagyon színesen szeretsz rajzolni. Színes ceruza?
1: Majdnem.
2: Majdnem. Festék.
1: Nem, de kenhető.
2: Ha kenhető, akkor az nem lehet más, mint a...
1: Igen.
2: Zsírkréta.
1: Pontosan. A zsírkrétára gondoltam.
2: Hú, és te milyen szépeket szoktál vele rajzolni?
1: Hát igen, köszönöm, tudom.
2: Egyszer rajzoltál egy kiskutyát, az gyönyörű volt.
1: Ti kitaláltátok volna?
2: Én kitaláltam.
1: Tartsatok velünk legközelebb is.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok. Küldjetek levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Kedves gyerekek! Blaskó Péter vagyok. Ma én mondok nektek egy mesét. A zöld szakállú király. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, még azon is túl, ahol a kurta farkú disznó túr, volt egy zöld szakállú király. Az a zöld szakállú király egyszer fogta magát, elindult vándorolni. Már nagyon sokáig vándorolt, bizonyosan megjárt már 100 tű hosszát, egyszer csak azon vette magát észre, hogy bizony 17 esztendeje már annak, amióta ő hazúról eljött. A sok járás kelésben nagyon kifáradt, megszomjazott, leült egy patak partjára. Azután lehasalt a víz színéig, hogy majd iszik egy jót. Alig kortyantott egyet-kettőt, valaki megfogta a szakállát. húzta volna ő vissza, de nem tudta. Oda kiállt a vízbe. Hallod, de te nem tudom ki, erezd el a szakállamat, míg szépen vagy. De még annál jobban húzták. Már rimánkodásra fogta a dolgot, mert annyira húzták befelé, hogy majd megfúlt. Azt mondja egyszer a vízben valaki. Ha ideadod nekem, amit az országodban nem tudsz, elereztem a szakállad. Ugyan mit nem tudnék én az országomban? A legutolsó tűt is tudom, mondta a zöld szakállú király. Te csak ígérd meg, hogy amit az országodban nem tudsz, enyém lesz, mondta a vízben az ördögök királya. Mert az volt. Hát jól van, legyen a tied. Úgysem sütsz te abból a kenyérből, amit én az országomban nem tudok, mondta a zöld szakállú király, de már nagyon rossz volt neki a kénytelen, kelletlen hasonvaló fekvés. Végre eleresztette az ördögök királya. Akkor aztán indult a király hazafelé, azon gondolkozva, mi lehet az, amit ő otthon, az országában nem tud. Mikor hazaér, elejbe szalad egy szép nagy legény. A nyakába ugrik, össze-vissza csókolja. Jaj, kedves apám, de sokáig itt hagytál bennünket, de jó, hogy egyszer itthon vagy. Én vagyok a János. A király csak nézett, aztán eltaszította magától a gyereket. Kinek vagyok én az apja? Te meg kinek a fia vagy? Nem ismerlek. De odabent a felesége elmondta neki, hogy bizony az ő gyereke az. Már éppen annyi idős, mint amióta ő elment hazulról. Csak akkor kapott a zöldszakálló király az eszéhez, emlékezett, hogy az ördögök királyának ígért valamit, amit az országában nem tud. Hát ez a szép legényfia volt az, akit nem tudott. Majd megette magát, már arra is gondolt, hogy jó volna oda nem adni a gyereket, de másik percben meg attól félt, hogy akkor maga az ördögök királya jön el érte. Magához hívatta a fiát. Elmondott neki mindent, ahogy van. De a legény nemhogy megijedt volna, még maga is azt bizonygatta, hogy jó lesz, ha elmegy. Másnap felkészült, el is ment. Megy, mendegél a fiú hetet-hét ország ellen, ahhoz a patakhoz ér, ahol az apja szakállát megfogták. A vízben 7 gyönyörű szép aranykacsa úszkált. A parton meg egy inget lobogtatott a szél. Lehajlik, felveszi az inget, már a tarisznyába akarja gyömöszölni, mikor a 7 aranykacsa közül egyik tündérszép lányá változik, és azt mondja a királyfinak. Szép királyfi, tudom ki vagy, meg hogy hová sietsz. Te a zöld szakállú királyfia vagy, s mégy az apámhoz, mert ő téged elnyert az apádtól. Add ide az ingem, jó tettedért jót várj. A királyfi odaadta. A lány felöltözött, lehúzott az ujjáról egy aranygyűrűt, odaadta a királyfinak. No, ezt tedd el, 12 várkapun tudsz bemenni anélkül, hogy valaki észrevenné. Csak fordítsd meg a gyűrűt, a kapu magától kinyílik, s ha bejutottál, majd mond neked az apám olyanokat, hogy ha hangya vagy, akkor sem tudod megtenni. Én segítőd leszek. Este 8 óra tájban, dongó képiben, ott dongok az ablakodnál. Te eresz be, aztán ne félj semmit. A legény újjára húzta a gyűrűt, a lánytól elbúcsúzott, s ment az ördögök királyának palotája felé. 12 várkapu állta útját, de ha a gyűrű fordult, mind kinyílt magától. Utoljára a palota ajtaja nyílt meg, és ekkor előtte állott az ördögök királya. Felséges király, grácia fejemnek, itt vagyok előtted. Hát, ha itt vagy, jól van, mondta a király. De nagyon bátran beszélsz, tán nem tudod, kihez jöttél? Tudom én, mondta a királyfi, te sem vagy külön, mint az apám. Az is király, te is király vagy, aztán megvan. A király nagyon mérges lett. No, várj csak! 3 feladatot kell teljesítened, ha azoknak ura tudsz lenni, jó. Ha nem, vége az életednek. Itt van ez a káposzta levél. Fogd meg! Becsuklak a szobába, ha ebből holnap reggelre darutollas kalapot nem csinálsz, hát imádkozhatsz.
3: Azzal mentek egy szobába. A királyfira rázárták az ajtót, mind a három oldalról, tettek be neki ételt, italt, hogy ne unja magát. Mikor magára maradt, bizony szomorú lett. Hely, hogy az anyád ne sirasd meg, ördögök királya, mondotta magában. Olyant adtál fel, hogy míg a világ világ, sohasem tudom megcsinálni. Még gondolkozott volna, de az ablaknál valami dongást hallott. Akkor jutott eszébe a szép lány. Oda megy, hát hallja, hogy a dongó azt mondja, erezd be galambom, javadat akarom. Nyitotta az ablakot, a dongó berepült, gyönyörű szép lány lett belőle. No, édes szívem, szép szerelmem, mondd meg, miben lehetnék segítségedre? Elmondja János, hogy megvan ijedve, káposzta levélből darutollas kalapot kell csinálni. Ha csak az a baj, mondja a lány, akkor nincs baj. Hol van a káposzta levél? Itt van. No, nézd csak. És abban a pillanatban olyan szép darutollas kalap feküdt az asztalon, hogy olyan tám még Kossuth Lajosnak sem volt. A legény majd kinézte a szemét, úgy nézett. Ő még ilyet nem látott. Akkor azt mondja az a szép lány, holnap este is eljövök, de ne várakoztass olyan sokáig, mint ma. Ha a dongásomat hallod, csak erez be. Most pedig megyek, nyisd ki az ablakot. Abban a percben kis irinyó-pirinyó dongó lett belőle, s elszállt. A királyfi meg nyugodtan lefeküdt, tudta, hogy majd néz egyet az ördögök királya, ha ezt meglátja. Másnap jókor reggel ment a király a királyfihoz. Alig nyitott be, meglátta az asztalon a szép darutollas kalapot. Azt mondja a legénynek, ennek derekasabb megfeleltél. Meg bizén, mondta rá a legény hegykén. Hát ha olyan büszke vagy, majd adok én fel olyant, hogy csak ugyan nem bírod megtenni. Azzal az ördögök királya kiment, hozott egy bögre káposzta levet.
4: Noha ebből holnap reggelre ezüst sarkantyút nem csinálsz, vége az életednek.
3: A legény arra is csak a vállát rázta.
4: Hát majd meg lesz az is, ha jó Isten megsegít.
3: A király azzal kiment, a királyfi meg magára maradt.
4: Káposztalé, meg ezüst sarkantyú. No, ebből már csak ugyan nem lesz semmi, de bolond egy esze van annak a királynak, hogy ilyeneket kitalál, gondolkozott magában.
3: Megvárta az estét, a 8 órát, jött a kis dongó.
4: Erezd be galambom, javadat akarom.
3: Beeresztette, és az megint az a szép lány lett, akit a patakpartról látott. Elmondta neki, mit parancsolt az édesapja, de annak ez is annyi volt, mint a semmi. A káposztaléből olyan ezüst sarkantyút kanyarított, hogy akárki megnézhette volna. De boldog volt a királyfi. Megölelte, megcsókolta a lányt, ahogy szíve vágyása akarta, aztán a lány újra megrázkódott. Kis dongó lett belőle, és elrepült. Másnap az ördögök királya majd hanyatt esett, mikor a gyönyörű ezüst sarkantyút meglátta, de mégsem nyugodhatott a legénytől, minden áron az életére tört, el akarta veszíteni. Hozott be egy kancsó tiszta szűrött vizet.
4: No, ha ebből holnap reggelig részfokost nem csinálsz, előre megírhatod a testamentumodat.
3: A királyfi nem szólt semmit. Az estére várt, azt hitte, hogy ha eddig ment minden, ezután is megy. Azám, de mikor a kis dongó szép lányá változott, s megtudta a parancsot, csak a fejét csóválta, hogy már azt ő sem tudja csinálni. Tudod-e mit? Mondta a királyfinak. Elmegyünk mi innen, mert itt egyikünknek sem lesz jó a sora. Téged majd megütlek a pálcámmal, átváltozol egy aranygyűrűvé, a szép kis pejlovam aranyalmává, én meg madár leszek, s megyünk. Ahogy mondta, úgy lett. A királyfiból aranygyűrű, a szép kis pejlóból aranyalma, a lányból meg madár lett, a gyűrűt a szájába, az almát meg a lábába fogta, s szálltak, mint a gondolat. Másnap reggel az apja észrevette, hogy se a lány, se a királyfi. Mindjárt tudta, hogy egy követ fújnak. Azt mondja a szolgájának, ered csak utánok, ha tudod, hozd vissza őket. Még olyan szaladást, amit az a szolga tett, úgy ment, mint a villám. Egyszer azt mondja a madár a gyűrűnek, jaj, de sebes szél fújja hátam meget, jönnek utánunk. Amint, hogy igaz is volt. Látott egy sűrű bokrot, beleszállott éppen a közepébe. A szolga nem sokára a nyomukban volt, de hasztalan keresett, kutatott, nem talált semmit. Megy haza, mondja a királynak. Felséges uram, nem láttam én ő belőlük annyit sem, mint a körmön feketéje. Egyedül egy bokor volt a pusztán, annak a közepébe meg egy kismadár. Az volt az, te szamár, mondta a király. Látom már, hogy magamnak kell mennem, mert rátok még ez sem lehet bízni. De még ha látott valaki sebes menést, látta volna az ördögök királyát. A kismadár is sietett ám, de hasztalan repült volna akárhogy, ha mindjárt ott nem lett volna az ország határa, megfogták volna. De az ördögök királyának ereje csak a maga országa határáig tartott, tovább nem. Mikor látta, hogy azok átlépték a határt, olyan mérges lett bele, hogy mindjárt megpukkadt. A kismadár átváltozott szép lányjá, a gyűrű királyfivá, az aranyalma szép pejló lett. A lóra felültek mind a ketten, mentek haza a zöld szakállú király országába. Otthon megesküdtek, lagzit csaptak, én is ott voltam a lakodalmon, mint kisbőgős, úgy jól laktam hurkával, kolbásszal, még másnap se kellett az étel. Bandi legyek, ha nem igaz, még most is élnek, ha meg nem haltak.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, pillangós papucsok. Aki elmondja nektek, Sipos Szilvi. Pillangós papucsok legszebbek az egész szegedi vásárba, simuljatok lágyan virágszemű panka picike lábára. Szelíden vigyétek napos mezejére rózsás örömöknek, kerüljetek vele minden olyan tájat, hol könnyek teremnek. Mikor elviszitek, mint az ólommadár, lassan tipegjetek, ha hazahozzátok, mint a sólyommadár, sebesek legyetek.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Marék Veronika, a bohóc és a kismajom, aki elmeséli nektek, Pártos Erzsi.
3: Hol volt, hol nem volt? Az Óperenciás tenger partján, az aranyszín homokon, ott kék lett, piros lott egy vándor cirkusz sátra. Rombilli, Rombilli, Rombilli, cirkusz! Hirdették piros-kék feliratok. Este felragyogtak a lámpafüzérek, és a tengerparti nyaralók áramlani kezdtek a cirkuszba. Az előadás megkezdődött, és véget is ért. Rombilli, a cirkusz igazgató, szokásához híven mosolyogva hajlongott, és egymaga fogadta a tapsokat. Csak hogy a tapsok között valaki közbe kiáltott. Hol maradt a bohóc meg a kismajom? A nézők füttyögni és dobogni kezdtek. Ez a szám volt ugyanis a cirkusz attrakciója, s ma valamiért elmaradt. Rombilli kínosan vigyorgott és széttárta a karját. Szakmai probléma. Biztosítom önöket, holnap fel fognak lépni. A közönség erre megnyugodva szétoszlott. Szerették ezt a számot. Bejött a bohóc fehér aranyruhában, előhúzott a zsebéből egy gitárt, és csendesen játszani kezdett. A másik zsebéből kimászott egy kis majom, és táncolni kezdett a zenére, a gitáron, a bohócon, a nézőkön, úgy, ahogy éppen eszébe jutott. Minden este másképp táncolt, s voltak, akik minden este elmentek a cirkuszba csak azért, hogy lássák, milyen mókákat csinál aznap a majom. Rombilli dühösen rohant hátra a bohóc lakókocsijába. Ott feküdt a kis majom lázasan, betegen, a bohóc borogatta a homlokát. Elég anyafogásból, holnap felléptek, ordította. Nem lehet, rázta a fejét a bohóc. A kismajom nagyon beteg, orvost kell hívni. Még mit nem? Azt mondtam, holnapra meggyógyul és kész. Különben fel is út, le is út, senki nem pótolhatatlan. Azzal bevágta maga mögött az ajtót. A bohóc elsápadt. Olyan fehér lett az arca, mint amikor be van lisztezve. Fel is út, le is út. Akkor csak egy dolgot tehet. Zsebébe tette a gitárt, karjára vette a kismajmot, és elindult az éjszakában. Sietett, orvosra volt szükség. Az út kanyargott, ő rövidíteni akart, bevágott hát a fák közé. Aztán eltévedt a sötétben, belekeveredett egy hatalmas erdőbe. Elfáradt, botladozott, aztán kimerülten lerogyott egy patak mellé. A kismajom rosszul volt, nyöszörgött. A bohóc a hideg patakvízbe mártotta a kezét, úgy simogatta. Mi lesz vele orvos nélkül? Hirtelen puha, lomhaszán csapással mellé ereszkedett egy hatalmas füles bagoly. Körbetotyogta, megvizsgálta a kismajmot, aztán megcsóválta a fejét. Beteg, nagyon beteg. De én meggyógyítom, várjatok meg itt! Különleges gyógyfüveket hozott, s a bohóc ezekkel borogatta egész éjszaka a majmot. Reggelre alább hagyott a láz, s a majmocska megkönnyebbülten elaludt. A bohóc is mély álomba zuhant. Arra ébredtek, hogy hangos csinnadrattával kutatják az erdőt rombilli emberei. Legelől az igazgató haladt és kiabált. Megszöktek! Megszöktek a gazok! Pedig mindent nekem köszönhettek! Én adtam nekik kenyeret utánuk! A hang egészen közelről hallatszott, a bohóc felkapta a majmocskát, és rohanni kezdett. Már-már megnyugodott, hogy elmaradtak az üldözők, amikor újra egészen közelről hallott a rombillit. Ott csillog a ruhája a fák között, fogjátok meg! A bohóc kétségbe esette nézett körül, hova bújjon? Balra a fák között magányos házat pillantott meg, odaszaladt és bekopogott. Egy fekete kontyos nő nyitott ajtót. Segítség, rejtsen el minket, könyörgött a bohóc. Ó, én imádom a cirkuszt, mosolyodott el a nő, és bevezette őket egy téglafallal övezett kertbe. Aztán sietett vissza, mert

Tán? Ó, nem lehet. Megmondtam, hogy imádom a cirkuszt. Játszani fogtok nekem itt a kertben, mától fogva minden este. Azzal kiment, és rájuk zárta az ajtót. A bohóc rájött, hogy fogságba estek. A kert fala magas volt, szökésre semmi lehetőség. Telt múlt az idő. A bohóc és a kismajom bent élt a bezárt kertben, és egyre jobban vágyódott a szabadság után. Egy napon szőke, hosszú hajú kislányt lökött be a kertbe a fekete kontyos nő. Magáncirkuszom új szereplője, a kötéltáncos kislány. Készüljetek fel egy közös számra! Fel is készültek, de nem a szereplésre, hanem a szökésre. Most már nem volt lehetetlen. A bohóc fejére ráállt a kislány, s a kislány fejéről a fal tetejére ugrott a majom. A kötéltáncos kislány a kötelét oda erősítette egy benyúló faágra, és azon felmásztak szépen a többiek is. A fal túloldalán leereszkedtek, s így szűnt meg egy pillanat alatt a fekete kontyos néni magáncirkusza. Boldogan siettek a fák között arrafelé, amerről tengerszagot hozott feléjük a szél. Alkonyatkor már ki is értek az óperenciás tenger partjára, ám de közben a bokrok közül hirtelen egy oroszlán ugrott elébük. Megtorpantak, a bohóc rémületében véletlenül megpendítette a gitárt. Erre az oroszlán két lábra állt, és bukfencet vetett. Mind elnevették magukat. Ha-ha, hiszen te cirkuszi oroszlán vagy, visította a majmocska. Az hát, morogta az oroszlán, csak megszöktem, mert vertek. Az idomító mostorra lütött, akár kellett, akár nem. Hát akkor gyere velünk, hívta a kislány. És együtt érkeztek a zöldes, tajtékzó óceánhoz. Hirtelen üvölt és harsant. Ott vannak! Az én bohócom meg a majmom megvannak! Ron Billy távcsővel, hangszóros dzsippel száguldott feléjük. Riadtan, tanácstalanul álltak. Szerencsére az oroszlán észnél volt. Éljetek a hátamra, és kapaszkodjatok a sörényembe! Kiáltotta. Azon rohanni kezdett a sziklák és bokrok között, cikázva erre-arra. Ron Billy ordítozva, dudálva próbálta őket utolérni, ám ahol az oroszlán könnyedén átszaladt, ott a dzsip elakadt. Így hát egérutat nyertek. Á, igaz, csak pár pillanatig, mert kiértek a homokos partra, s itt az altó már-már beérte őket. De akkor az oroszlán ráfordult a tengerbe vezető mólóra. Jaj, hová mégy? Kiáltotta rémülten a bohóc, és erősen szorította a kis majmot. Nem tudok úszni, pityergett a kislány, mert azt hitte, az oroszlán beleugrik a tengerbe. Az oroszlán azonban nem a vízbe ugrott, hanem egy ott veszteglő hajóra. Gyorsan elharapta a köteleket, s a hajó kisodródott az óceánra. Megmenekültek. Aztán körülnéztek a hajón. Öreg tengerész hortyogott a fedélzeten. Aztán felhorkant, kinyitotta a fél szemét, és azt gondolta, hű, de részek vagyok, oroszlánokat, meg majmokat látok a fedélzeten. Kinyitotta a másik szemét is, és meglepetten felült. Kik vagytok, he? És miért oldoztátok el a hajómat, a teremburáját? Mi lesz most velem? A kislány rámosolygott. Hajócirkuszt alapítunk, íme, itt a társulat. És bemutatkozott a bohóc, a majom, a kislány, meg az oroszlán. A tengerész nagyot nevetett. Jókor jöttetek, éppen egy fillérem sincs. Nem tudtam, honnan kereshetnék egy kis pénzt. Az ötlet jó, lássunk hozzá. Festékeket hozott, s kifestették a hajót tarkabarkára. Fel is lobogózták. Olyan lett a hajó, mint egy vízenúszó, hatalmas, cirkuszi sátor. Most állítsuk össze a műsort, mondta a bohóc, és mindnyájan dolgozni kezdtek. Egyszer csak berregés hallatszott.
Helikopter ereszkedett a hajó fedélzetére, s kiszállt belőle Rombilli. Megtiltom, nem engedélyezem a hajót

0: cirkusz, a bohóc meg a majom az enyém, velem jönnek. A bohóc szeme villámot szort. Semmi sem a tiéd. Különben is azt mondtad, senki nem pótolhatatlan. Hát akkor pótolj minket, és kész. Nem lehet, vallotta be Ron Billy, és zokogni kezdett. Nélkülete. Tönkrement a cirkusz. Jaj, de jó, visított a majmocska. Akkor már nem vagy igazgató? Az oroszlán rábámult sárga szemével. Mit keresel itt, Ron Billy? Nem érünk rá, nem látod, próbálunk. És hirtelen akkorát olyan szörnyűségeset ordított, hogy Ron Billy térdei megrodgyantak, a helikopterhez szaladt, aztán örökre eltűnt a szemük elől. És a hajócirkusz békésen úszott az óceánon. Ha feltűnt egy-egy kikötőben, s a fehér arany feliratok meghirdették az előadást, toldultak hozzájuk az emberek. Az öreg tengerész hordószám seperte be a pénzt. Nagy-nagy tapsot kapott a kötéltáncos kislány, meg a bukfencező oroszlán. De a közönség kedvence a gitáros bohóc és a táncoló majom száma maradt, mert olyan szívből, olyan jó kedvből játszottak minden este. Gyerekek, ha véletlenül az óperenciás tengernél nyaraltok, talán ti is találkoztok egyszer a hajócirkusszal.
1: A Bohóc és a Kismajom című mesét hallottátok.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy kerti rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy szereti a vizet, és szeret adni is belőle. Van egy füle, meg néha hosszú csöve a végén apró lyukakkal. Ha megtöltöd, nehéz lesz, és a segítségével a virágok, növények boldogan isszák a vizet. Kicsi kertészek kedvenc eszköze. Mi lehet ez? Persze, a locsolókanna. Én imádok a kertben segíteni és meglocsolni a virágokat. Mi otthon nagyjából heti kétszer adunk a növényeinknek vizet, és mindig meghálálják azzal, hogy szép virágokat hoznak, mi meg gyönyörködünk bennük. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Kedves gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője. Szepes Mária Pöttyös Panni című könyvét, könyvsorozatát, azt a pöttyöset, tudjátok, azt mi rongyosra olvastuk a gyerekeimmel, nagyon szerettük mindegyiket. Most ebből hoztam nektek egy mesét. Szepes Mária, a zsiráfot nem lehet becsomagolni. Pannit minden nap korábban ébresztette fel a nyári fény, s az ablakon besurranó vidám napsugár, mintha hívogatta volna ki a kertbe. A madarak is nagy lármát csaptak, hancúroztak, trilláztak. Panni nem tudott aludni tőlük. Kibújt az ágyból és az ablakhoz szaladt. A kert fölött húzódó villanydróton fecskék ültek sorjában, és fejüket ide-oda forgatva csiviteltek. Nézd, nagymama! Kiáltotta Panni ámulva. Milyen szépen ülnek a dróton a kis madarak! Nagymama Panni háta mögött kinézett az ablakon. Ezek fecskék, Pannikám. És mit csinálnak most a fecskék? Írtatta Panni. Talán ez itt a fecske óvoda, és most reggeli köszöntőt énekelnek. Ó, igazán! Tört ki Panniból, aztán türelmetlenül hátrafordult. Mikor megyek már én is óvodába? Majd szeptemberben. Most még csak július van, felelte nagymama. Hányszor kell aludnom addig? Sokszor. Többször, mint amennyi ujjam van a kezemen? Bizony többször. Azt én nem tudom kivárni, toppantott lábával Panni haragosan. Most mindjárt vigyél el engem az óvodába. Rendben van, bólintott a nagymama. Ha annyira akarod, nem akadályozhatlak meg benne. Majd felöltöztetlek és elviszlek az óvodába. Aztán hazajövök, becsomagolok, és a pöttyös Panni babával együtt elutazom nyaralni. Hová? Kérdezte Panni gyanakodva. A Balaton mellé. Kati néni meghívott bennünket Balaton lellére. Mi az a Balaton? Egy gyönyörű nagy tó. A vize egészen langyosra melegszik a naptól, és fürödni lehet benne. Miért érdekel? Hiszen te úgyis itthon maradsz. Nem maradok itthon, mondta gyorsan Panni. Veled megyek. És majd szeptemberben járok óvodába. Ki az a Kati néni? A barátnőm. Mikor kislányok voltunk, együtt jártunk iskolába. Te voltál kislány is, nagymama. Ámult el Panni. Olyan kicsi, mint én? Na, furcsa lehettél ilyen kicsibe, tűnődött Panni hangosan. Úgy gondolod, Pannikám, hogy én éppen ilyen idős voltam akkor is, csak olyan kicsi, mint te? Nevetett nagymama jó ízűen. Igen, vallotta be Panni szégyenkezve, mert ő valóban egy egészen apró nagymamát képzelt maga elé, még a konty is a fején volt. Szó sincs róla, nagymamának a könnye is kicsordult a nevetéstől. Ugyanolyan coffos, nagyszemű kislány voltam, mint te. Kár, hogy annyira megnőttél, meg öregebb lettél. Miért? Mert ha akkora lennél, mint én, te is lent szaladgálhatnál Péterkével meg Tamarával a kertben, és együtt járnánk óvodába. Csak hogy egy másik kislányra nem bíznának rá anyujék, mi alatt ők dolgoznak, és Balaton lellére sem engednének el velem. Mikor utazunk? Kérdezte Panni izgatottan. Holnap. Vonaton megyünk? Mégpedig gyors vonaton. Te melyik játékodat akarod becsomagolni? Mindet, jelentette ki Panni. Hát mindet nem lehet. Nincs annyi helyünk. Odaadom neked a kis utazó bőröndödet. Csak is azt visszük el, ami abba belefér. Panni boldogan szorította magához a kis bőröndöt, meg se várta a másnapot, már is csomagolni kezdett. Legelőször belerakta a mackót, aztán a pöttyös Panni babát, a piros kockás elefántot és a zsiráfot. Akkor úgy látta, hogy a barna baba nagyon elszomorodott, ezért őt is betuszkolta a többi játék közé.
1: Igen ám, de a bőröndöt sehogy se tudta becsukni, mert a zsiráf feje mindig kiállt belőle. Nagymama csak nézte az erőlködést, aztán szeliden rászólt. Kíváncsi vagyok, hogy fér majd a bőröndbe a kisvödör, az ásó, a vitorláshajó és a gerebje. A Balatonnál azokra is szükség lesz. Panni rögtön kiborította a szőnyegre a bőrönd tartalmát. A játékok rendetlenül és sértődötten hevertek szanaszét. Panni elszégyelte magát. Szépen összerakta őket, aztán futott a homokjátékért meg a vitorlásért. Közben eszébe jutott, hogy a mosóteknőnek is hasznát venni a tóparton, sőt, a búgó csigája is nagyon fog hiányozni. Mire azonban mindent berakott, megint baj volt a bőröndel. Most a kis piros telefontól és a gyúródeszkától nem tudta becsukni.
4: Ez nem lesz jó így,
1: mondta a nagymama. Miért viszel a Balatonra telefont és gyúródeszkát? Hogy anyuéknak meg az itthon hagyott játékoknak hazatelefonálhassak. És gyúródeszka nélkül te sem tudnál süteményt csinálni. De azért kivette a csomagból a gyúródeszkát meg a telefont. Indulásig Panni minden játékát legalább 10-szer belegyömöszölte a bőröndbe, aztán újra kivette. A zsiráf meg a mackó végül teljesen zilált állapotba került a folytonos kiberakosgatástól.
5: Ez a zsiráf nagyon szemtelen,
1: panaszolta Panni. Akármi csinálok vele, mindig kidugja a fejét. Az ilyen hosszú nyakú állat nem is való utazó bőröndbe, mosolygott a nagymama. Az öntözőkannát betetted?
5: Nem,
1: kiáltotta Panni ijetten, és gyorsan előhozta a kis öntözőkannát. Az meg egyáltalán nem fért a bőröndbe az öreg, fából faragott, hosszú, szakállú, puttonyos télapótól.
4: Hát a télapót miért akarod elvinni?
1: Sajnálom szegényt, vallotta be Panni pirulva. A télapókkal nyáron senki se törődik. Hadd lássa ő is a Balatont. Nagyon melege lesz ott, a télapók nyáron alszanak. A télapó így visszakerült a fiókba. Panni utolsó percig csomagolt, végül is a nagymama rendezett el mindent. Még a pöttyös Panni baba is elfért a homokjáték mellett.
5: Én miért nem tudtam ezt így becsomagolni?
1: Kérdezte Panni csodálkozva. Mert a fölösleges játékokról nem akartál lemondani. Ha mindent elvinnénk, ami a szívünkhöz nőtt, teherautó kellene a csomagjainknak.
6: Sziasztok, Petra vagyok. Tudjátok, hogy mit jelent a fondorlatos szavunk? Olyankor mondjuk, amikor valakinek nagyon csavaros az észjárása, okos és igen meglepő dolgokat képes kigondolni. Fondor Ferdinánd, a feltaláló. Hallottatok már Fondor Ferdinándról? A híres nevezetes feltalálóról? Az ő nevét messze földön ismerték az emberek. A többi feltalálótól eltérően Ferdinándnak olyan egyedi találmányai voltak, mint például a könyvlapozó, a magültető, vagy éppen a tehén masszírozó gépezet. Bizony, Ferdinánd szeretett különleges dolgokat kitalálni, s ügyeskező ezermesterként nem csak hogy megtervezte, de minden egyes találmányát ő maga építette meg. Nem is csoda, hogy mindenki az ő ajtaján kopogtatott segítségért. Egy szép napon egy hosszúkás kalapot és fekete öltönyt viselő pocakos úr kereste fel Fondor Ferdinándot. Gavallér úrként mutatkozott be, s elmesélte a feltalálónak, hogy a hét határral odébb található Renda Lelke nevű városkából érkezett azért, hogy egy fontos ügyben kérjen segítséget a mestertől. Kiderült, hogy Gavallér úr a városka polgármestere, s hogy ezt a hosszú utat azért tette meg, mert akivel csak találkozott, mind azt mondta neki, hogy a problémáján kizárólag Fondor Ferdinánd tud segíteni. Kedves Ferdinánd, a mi városunk mindig is nevezetes volt a tisztaságáról és a szépségéről, kezdett bele a mondandójába Gavallér úr. Ismerem azt a települést. Ott él az én kedves Aranka néném is. Igen. Legyezgetett a kezével a polgármester, akit egyáltalán nem érdekelt az a bizonyos Aranka néni. Az ügy nagyon fontos. Renda lelkét a kezdetektől úgy építettük meg, hogy aki hozzánk érkezik, jól érezze magát. Olyan hely lett, ahol öröm élni, ahol tiszta a levegő és árnyékosak a parkok. Tudja, hogy az elmúlt évben hány fát ültettünk el a városban? Nem én, felelte a feltaláló. 10 000-et! Ferdinánd helyeslően bólintott. Ám amikor eljön az ősz, a 10 000 fáról tömegesen hullik alá az a temérdek falevél. A városlakók pedig összegyűjtik, és mind elégetik, hiszen nem tudnak vele mit kezdeni. Nem mondom, született néhány jó kezdeményezés. Volt, aki könyvekbe préselte a leveleket, mások különféle állatfigurákat faragtak ki belőlük, de olyan is akadt, aki felfűzte őket, és díszítésként a kerítésére aggatta. De sajnos annyi levél van évről évre a fákon, hogy ezekkel a kis ötletekkel nem fog eltűnni mind. Értem. Ez bizony valóban nagy probléma, mondta Ferdinánd, és azon tűnődött, hogy milyen megoldás jöhetne szóba. Az elmélkedésében azonban Gavallér úr hamar megzavarta a folyamatos beszédével. Eddig a mi városunk volt a legtisztább levegőjű, most pedig mi vagyunk a legfüstösebbek. Látja, most is köhögök. Kérem, találjon fel valamilyen bűvös szerkezetet, amellyel minden levelet el tud tüntetni. S ha el tudja őket tüntetni, ígérem, magát is eltüntetjük. Akarom mondani, kitüntetjük. A polgármester nagyon a szívén viselte a város jó hírnevét. A homlokát törölgetve tántorgott ki a feltaláló műhelyéből. Ferdinánd is kisétált a kertjébe, s leült egy kis padra. A feltalálás legelső lépése nála ugyanis állandóan ezzel kezdődött. Leült és törte a fejét. S miközben a fejét törte, a diófáról lehullott levelek között talált néhány szemdiót. Felvette őket, megtörte valamennyit, és majszolni kezdte a finom és egészséges őszi gyümölcsöt. Fondor Ferdinánd ugyanis minden feltalálás előtt diót evett. A dió élénkítette a gondolkodását, aminek mindig meglett az eredménye, hiszen akkor támadtak a legjobb ötletei. A sok gondolkodás után visszatért a házába, megállt a plafonig érő könyves polca előtt, és levett néhány szakkönyvet, amelyek a növényekről szóltak. Olvasott, keresgélt órákon át, míg rá nem jött a legegyszerűbb megoldásra. A háza mögé sietett, és hosszú deszkákkal a hóna alatt tért vissza. Egész délután fűrészelt, szegelt, gyalult és csiszolt. Másnap korán reggel bekocsikázott Gavallér úr városába a találmányával. A polgármester épp a főtéren beszélgetett egy virágárussal. Amikor meglátta a közeledő Fondor Ferdinándot, elmosolyodott. Szaladt is elé, ugyanis sejtette, hogy a várva várt találmány már el is készült. Elhoztam, itt van a kocsimon. Segítenek levenni? Mondta a feltaláló, és amikor lerántotta a leplet a rakományról, a polgármester arcára fagyott a mosoly a döbbenettől. Nem akart hinni a szemének. A szekér hátsó részén csak a hatalmas méretű faládát látta. Valamilyen bonyolultabb szerkezetre számított. Kereste rajta a csavarokat, kereste a fogaskerekeket, kereste a gombokat, de mind hiába. De hisz... Ez egy faláda. Nem csak egy faláda, polgármester úr, javította ki a feltaláló. Ez egy gyűjtőláda. Ebbe fogjuk összegyűjteni a fákról lehullott falevelek ezreit, és jól megkomposztáljuk őket. Mit csinálunk velük? Kérdezték többen is a lassan oda sereglő tömegben. Megkomposztáljuk. Ez egy nagyon hasznos találmány. Ezentúl minden zöld hulladékot ebbe rakjanak bele. Lehullott faleveleket, zöldség és gyümölcs maradékokat, a levágott füvet, elszáradt virágokat, és még a tojáshéjat is. Mint egy kukába? Kérdezte egy óvodás kisfiú. Igen. Mint egy nagy kukába, folytatta Ferdinánd. Annyi különbséggel, hogy a szemét, az sajnos szemét marad, Ebből viszont egy idő után vitamindús táplálék válik a földnek. Az emberek elcsodálkoztak. Gavallér úr valamilyen hatalmas eltüntető szerkezetről álmodozott, nem pedig egy egyszerű faládáról. Kételkedni kezdett. Hogyan táplálja ez a földet? Kérdezte Ferdinándot. Úgy, hogy csak is olyan dolgokat lehet beledobálni, amelyek idővel elbomlanak. Miközben pedig elbomlanak, szépen összeérnek. Azután pedig nem lesz más dolguk, mint a komposztá vált anyagot a földre hordani, vagy akár a virágágyásba. Az egész folyamat olyan, mint a trágyázás. Az is táplálék a földnek, és ez is. Gavallér úr fejében beindultak a fogaskerekek. Képzeletében látni vélte a folyamatot és az eredményt is. Lassacskán mosolyra húzta a száját, és örömében átölelte Fondor Ferdinándot. De hisz ez nagyszerű találmány! Gratulálok! Tudtam én, hogy kihez kell fordulnom segítségért. Ugyan, én csak a ládát készítettem. Minden más a szakkönyvekből származik. Javaslom, helyezzük is el ezt a ládát egy megfelelő helyen, s amíg az emberek telehordják, én készítek még néhányat. Kelleni fog a sok falevélnek. Így is történt. Ferdinánd még 3 hatalmas komposztáló ládát eszkábált össze, amelyeket a város több pontjára szállítottak el. Az emberek, mint a hangyák, szorgosan gyűjtögették beléjük a lehullott faleveleket. Nem volt már rendetlenség, nem volt füst a városban. Rend a lelke ismét méltó lett a nevéhez. Fondor Ferdinándot pedig Gavallér úr ígéretéhez hűen kitüntetésben részesítette. De ez még nem minden. Egy év elteltével elterjedt a hír, miszerint rend a lelkében teremnek a legszebb, legnagyobb és legfinomabb zöldségek és gyümölcsök. S hogy ennek mi volt az oka? Bizony-bizony, az a komposzt, amelyet a gazdák az összeérésük után a földjeikre és a kertjeikbe szórtak. Ezzel vitaminban gazdag táplálékot adva a talajnak. Rend a lelke város immár nem csak a tisztaságáról volt híres ezután, hanem a kiváló minőségű termőtalajáról is. Ennyi volt, mese volt, nektek szólt.
0: Csukás Mese Rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Kedves gyerekek, képzeljétek! Mintegy 400 rajzpályamű érkezett a Süsüke Mesés Világa című felhívásunkra. Fantasztikus alkotások érkeztek tőletek. Gyereknap előtt egy nappal, május 30-án bulizzunk együtt a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös gyereknapi rendezvényén.
3: Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Csukás Mese Rádió!
4: Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok.
1: Este 6 óra van, tik-tak, tik-tak. Elment ez a nap is pék-pak. Vacsorához készülünk. Ezt az órán a mutatók jelzik nekünk. A kisebb mutatót a 6-oson látjátok, a nagyobbat pedig a 12-esen találjátok.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A nyulacska és a préri farkas. Egyszer, mikor a nyúl éppen a reggeli répáját rágcsálta a kunyhója előtt, arra ment a préri farkas.
1: Jó reggelt, nyulacska!
0: Köszönt oda neki a préri farkas.
1: Igazán szép napunk van ma.
2: Az már igaz. Már kora reggel olyan meleg volt a házban, hogy úgy döntöttem, inkább a verandán reggelizem. Hát te, mi járatban erre?
0: Érdeklődött a nyúl.
1: Éppen a folyópartra tartok hűsölni egy kicsit. Ha nem előtte, még megreggelizem. És te?
2: Nem terveztem már semmit.
0: Dőlt hátra elégedetten a nyúl.
1: Csak ugyan. Akkor én mindjárt megeszlek.
0: Mondta a farkas, és már oda is ugrott a nyulacska elé.
2: Kérlek, ne bánts, hisz soha nem vétettem ellened.
0: Fogta könyörgőre a nyúl.
1: Lehet, hogy nem, de én akkor is felfallak.
0: Nyitotta nagyra a száját a farkas.
2: Rendben van, de előbb hadd legyen egy utolsó kívánságom. Egy utolsó kívánság mindenkinek jár.
1: És mondd csak, mi lenne az?
2: Legjobban futni szeretek. Versenyezzünk egyet.
0: Vágta rá a nyúl.
1: Hát, legyen. Lásd, milyen nagy lelkű vagyok. Még pár méter előnyt is adok. Úgy is utolérlek.
0: Mondta pökhendien a préri farkas.
2: A nyúl éppen erre számított. Előre futott pár métert, majd gondolt egyet, és megállt. Bizony, öregszem. Már közel sem vagyok olyan gyors, mint régen, mondta szomorúan.
1: De jól van. Adok még egy kis előnyt neked,
0: mondta a préri farkas, és eddig leült a fűbe.
2: Ha nem, a nyúlnak se kellett több. Amint észrevette, hogy a farkas lepihent, nekiíramodott, és elfutott jó messzire.
0: Préri farkas csak üldögélt a fűben, várta vissza a nyulat,
2: de a nyúlnak esze ágába se volt visszamenni. A farkas egészen késő estig várakozott, és közben egyre dühösebb lett. De mivel egyebet nem tehetett, szégyenében hazasomfordált. Pár nap múlva a nyúl éppen az erdőben gyűjtögetett, mikor meglátta a préri farkast, amit éppen feléje közeledett. Megijedt a tapsi füles, nem tudta elbújjon vagy elmeneküljön, mert abban biztos volt, ha a farkas megtalálja, másodszor nem kegyelmez neki. Körbenézett, hát ha talál valamit, ami a segítségére lehet. Mikor meglátta a fáról lecsüngő méhkast, eszébe jutott egy terv, amivel ismét túljárhat a préri farkas eszén. Először is fogta a fazakat, amiben korábban a magvakat gyűjtötte, aztán felmászott a fára, hogy levágja a méhkast. A fazakat egy nagy kőre tette, a méheket pedig mind beleeresztette, majd az egészet letakarta néhány falevéllel. Mire a préri farkas odaért, a nyulacska már a farkával legyezte a fazakat, éppen úgy tett, mintha a tüzet szeretné felhevíteni alatta.
1: Akármit is kocsvasztasz, abba is hagyhatod, mert te már úgysem eszel belőle.
0: Morgott a farkas. Kérlek szépen, ne egyél meg. Előbb hadd menjek el a róka lakodalmába. Éppen neki főzöm ezt a kukoricalevest. Hallgass csak, most kezd főni, mondta a nyúl, és oda tartotta a fülét a fazékhoz, amiben a darazsak döngicséltek.
2: Kár, hogy az én farkam ilyen rövid. Alig tudom fellobbantani a lángot, füllentette nyulacska. Inkább segíts te is tüzet szítani, annál gyorsabban fő meg a leves. Addig én elmegyek, hozok még krumplit meg répát.
0: Majd a nyúl fogta magát, és elindult a mező felé, a préri farkas pedig nem tudott mit tenni, neki állt legyezni a tüzet. Ám a nyúl valójában nem ment sehova, hanem óvatosan visszalopózott, elbújt az egyik fa mögé, onnan figyelte, hogy sül el a terve. A préri farkas serényen szította a tüzet, éppen ahogy a nyúl mutatta neki, közben egyre csak nézte az utat, hogy mikor jön vissza a nyulacska. Ám ahogy telt múlt az idő, préri farkas elkezdte unni a legyezést. Azt gondolta magában,
1: hol késlekedik ez a nyúl? Már olyan régen elindult. Nem várok tovább, megkóstolom végre ezt a híres kukoricalevest.
0: Majd lesöpörte a fazék tetejéről a faleveleket, és beledugta az orrát. Hanem erre a darazsak egyszerre mind fölröppentek, és megrohamozták a préri farkast. Hiába próbált védekezni, hiába csapkodott,
2: össze-vissza csipkedték a mérges darazsak. Közben pedig a nyúl a bokorból figyelt, és majd szétpukkant a nevetéstől. Szegény Prédi farkas már teli-teli volt csípéssel, és percenként jajdult fel. Hol a hátát fájlalta, hol a fejét. Annyira el volt foglalva az őt üldöző fullánkokkal, hogy meg se hallotta a kárörvendő nyúl kacagását. Mikor aztán a nyúlnak már megfájdult a hasa a sok nevetéstől, fogta magát, és elment a dolgára.

majd alulra, és jöhet a szerda.

kezdődik a hét, hogy hétfő, aztán jön a kett, a szerda, a csütörtök meg a péntek. Azt követi a kedvenc napunk a szombat, majd a hétvégén nem marad más hátra, mint a vasárnap. Aztán pedig mindig újra és újra kezdődik a hét, figyelj csak, táncolunk!

0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sárga a kéken,
2: reggel süt a nap az égen,
1: szürke a piroson,
2: este hamu ül a parazson.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: az aranyeke. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
1: Volt egyszer egy király. Ennek a királynak annyi volt az aranya, hogy szinte kifolyt a kincses kamrából. Azt se tudta már, mit kezdjen ezzel a tenger sok arannyal. Gondolt erre, gondolt arra, hogy milyen nincs neki. Egyszer csak a fejére koppintott. Megvan, faekém is van, vasekém is van, de még nincs aranyekém. Nosza hívatta az udvari kovácsot, adott neki 10 darab aranyrudat, megparancsolta, hogy csináljon belőle ekét. Hiszen a kovács meg is csinálta az ekét. A király meg kitette a palota tornácára, hadd csodálják az emberek. Hű volt is csodálója az arany ekének. Csak egy öreg parasztember hümmögött. Rászólt a király. Hé, megállj te! Mit hümmögtél? Nem hümmögtem én egyebet, felséges királyom, csak azt, hogy oktalanság aranyekét csináltatni, mikor jobban nála vaseke. Hé, szörnyű haragra lobbant a király. Na te paraszt, ezt a mondásodat megkeserüled. Ha 3 nap alatt meg nem mondod, hogy mit ér ez az eke, karóba húzatom a fejedet. Hazament az öreg ember nagy búval, bánattal. Nem találta helyét, folyton sóhajtozott. Olyan szomorú volt, mint a 3 napos esős idő. Ugyan bizony, kérdezte a lánya, mi nagy bánatja esett kigyelmednek, apám uram? Mondja, mondja az öreg ember, és ahogy mondja, nagyot kacag a lánya. No, hát ezen ugyan kár busulni. Menjen vissza a királyhoz, mondja meg neki, hogy ne legyen olyan nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Ment az öreg ember egyszeribe, mondta a királynak. Felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, ami a szívemen, csak az a számon. Hát én bizony csak azt mondom, hogy ne legyen olyan nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Mi? Micsoda? Egy májusi eső, kacagott a király. Bizony többet, felséges királyom, mert jó májusi eső nélkül nincs jó termés, márpedig egy jó termés 1000 aranyekénél is többet ér. Mondasz valamit, mert jár a szájad, szólt a király elgondolkodva. De nem hiszem ám, hogy ezt te találtad volna ki. Azt én nem is mondom, felséges királyom. Van nekem egy leányom, azt találta ki. Úgy? No, hát adok én neked egy marék lent. Vidd haza a leányodnak, és mondd meg neki, hogy fonja meg, és szőjön belőle annyi vásznat, hogy az alatt minden katonán férjen el, mert különben karóba kerül a feje. Csak még most búsult igazán az öreg ember. Hát hogy lehessen egy marék lemből annyi vásznat szőni, hogy a királynak minden katonája elférjen alatta? Hiszen annyi katonája van a királynak, hogy égen csillag, földön fűszál, nincs annyi. Hazamegy nagy búval, bánattal, mondja a lányának az üzenetet. Az meg akkorát kacagott, hogy csak úgy csengett belé az udvar, mikor aztán jól kikacagta magát, felkapott a földről egy darabka fát, és mondta. Vigye ezt a darabka fát a királyhoz, és mondja meg néki, csináltasson belőle orsót, rokkát, meg szövőszéket, akkor aztán én is megszövöm a vásznat ebből a maréklemből. Ment az öreg ember, vitte a darabka fát, mondta a királynak az üzenetet. Az meg csak csóválta a fejét, hümgetett. Hé, de okos leány a te leányod. Eredj, hozd ide, hadd látom. 1 perc, 2 sem telt belé. Már ott állott a leány a király színe előtt. No, te leány, mondta a király. Látom, hogy nem csak okos, de szemre való is vagy. Te az enyém, én a tied, ásó kapa nagy harang válasszon el minket. Egyszeriben nagy lakodalmat laktak, s tám még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Az Aranyeke című mesét hallottátok.
2: Mese rádió.
3: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Bálint Ágnes. Giduci és a támadók. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
1: Giduci kint ült a ház előtt a fűben és várt. Várt valakit, aki őt bántani akarja, aki őt meg akarja támadni, s akit ezért ő úgy felöklelhet, hogy átrepül a patakon. Már órák óta ült itt, és nem jött senki, leszámítva egy darazsat, de Giduci már tudta, hogy a fullánkos darazsakkal nem ajánlatos kikezdeni. Milyen jó volna, ábrándozott Giduci, ha jönne az öreg nyugdíjas tigris, és haragudna rám valamiért, és bántani akarna, akkor én úgy megöklelném, hogy hármat bukfencezne. Fél óra múlva, krákogva, köhécselve arra jött a vén nyugdíjas tigris. Lassan csoszogott, nagy sárga szemével szelíden nézett Giducira, és egyáltalán nem látszott rajta, mintha bárkit és bármit bántani akarna. Giduci illedelmesen köszönt az öreg tigrisnek, és szíve mélyén nagyon örült, hogy az őt nem akarja bántani, mert bizony a tigris még így öregen, görnyetten is olyan hatalmas és félelmetes volt, hogy Giducinak minden öklelhetnékje elmúlott, ahogy ránézett. Később Farkas Fufu is arra jött, a villogó szemű farkaskölyök, akit Giduci magunk közt szólva ki nem állhatott. Farkas Fufu ugyanis jóval nagyobb volt, mint ő, és mikor nevetett, látni lehetett éles fehér fogait. Farkas Fufu vidáman fütyörészett útközben, és mikor odaért Giducihoz, nagyot ütött a fejére. Ha valaki más ütött volna a fejére, valaki kisebb, valaki szelídebb valaki, akinek nincsen ilyen éles foga, Giduci bizonyára úgy érezte volna, hogy az a valaki őt bántani akarja. Farkas Fufuval kapcsolatban azonban Giducinak nem voltak ilyen érzései. Egész határozottan úgy érezte, hogy bár Farkas Fufu akkor már a fülén is csavart egy nagyot, mondom, egész határozottan úgy érezte, hogy a farkaskölyök részéről ez csak baráti kedveskedés, pajtáskodás. Farkas Fufu már messze járt, és Giducinak még mindig sajgott a füle. Fufu után nézett, és Fufu a távolban már csak egészen kicsinek látszott, akkorkának, mint az öklöm. Lehet, hogy mégis bántani akart, töprengett Giduci a fülét tapogatva. Ennyi, de kár, hogy nem jutott előbb eszembe. Úgy megökleltem volna, hogy hármat bukfencezik. Javában sajnálkozott, hogy ennyi, miért is nem jutott ez előbb az eszébe, mikor meg

0: Nem. Persze, tudom, mondta Giduci, de értsd meg, hogy csak játékból kell rám haragudnod. Barika gondolkozott egy kicsit, nem volt túlságosan éleseszű kis bárány, de azért megértette, hogy csak játékból kell haragudnia. Jó, mondjuk, hogy haragszom rád játékból, mondta Giducinak, csak azt nem értem, hogy mi ebben az érdekes. Azt majd meglátod, mekegte Giduci. Minden esetre néz rám nagyon, de nagyon csúnyán. Miért kell nagyon csúnyán néznem? Kérdezte Barika értetlenül. Jaj, de buta vagy, kiáltott Giduci türelmefogytán. Azért kell csúnyán nézned, hogy én kiolvashassam a tekintetedből, hogy bántani akarsz engem. Eszem ágába sincs téged bántani, szólt Barika jámboran. Miért is bántanálak? Giduci nagyot fújt. Borzasztó, hogy milyen értetlen alak vagy. Hát már elfelejtetted, hogy haragszol rám. Én? Nézett rá Barika kerekre nyílt szemmel. Giduci majdnem kiugrott a bőréből. Hiszen megbeszéltük, hogy játékból haragszol rám. Igen, igen, tudom már, sietett Barika mondani, nehogy Giduci ostobának tartsa. Csak azt nem értem, miért akarod, hogy bántsalak is. Dehogy akarom, kiáltott Giduci. Én csak azt akarom, hogy csúnyán nézzél, mintha bántani akarnál, de nagyon csúnyán nézzél. Minél jobban magyarázta Giduci, Barika annál kevésbé értette ezt az újfajta játékot. A békesség kedvéért azonban úgy tett, mintha értené, és összeráncolta a homlokát, hogy olyan csúnyán nézzen Giducira, amilyen csúnyán csak bír. Most jó, mondta Giduci elégedetten, és leszegte a fejét, hogy megöklelje. Persze csak játékból, ezt a gonosz kis bárányt, aki persze szintén csak játékból haragszik rá, és bántani akarja. Mielőtt azonban az öklelésre került a sor, Giducit valaki fülön csípte. Ez a valaki kecskemama volt, aki éppen akkor jött haza, és minden szót hallott. Gyere csak haza, fiacskám, mondta csendesen. Majd otthon megbeszéljük ezt a dolgot. Azzal hazaterelte Giducit. Barika csalódottan nézett utánuk. Sajnálta, hogy nem derült ki, mi a játék befejezése. Akár hogyan törte is a fejét rajta, kis Birka eszével nem volt képes kitalálni.
1: A Giduci és a támadók című mesét hallottátok.

Volt egy tücsök és egy hangya, ezt mindenki tudja már. A hangya szorgalmas volt, de a tücsök csapodár. S még a hangya egész nyáron csak dolgozott, csak cipelt. Ezzel szemben tücsök úrfi vígan élt és ciripelt.

0: Ám ahogy az lenni szokott, a nyár után jön a tél. Télen rendszerint hideg van, s rettentően fúj a szél. Tücsök, tódor, kékült, zöldült, és a foga vacogott. Hangya viszont abból élt, mit egész nyáron halmozott.
1: Lánc, lánc, Eszterlánc, Eszterlánci cérna. Cérnám is volt, sejmem is volt, láncoltam is néha.
0: Hogy a Celsius minuszban 40 fok is volt talán, tücsök tó.

0: Sukásmeseládi.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Az apró szemű rizs. Tudjátok-e, gyerekek, hogy honnan jön a rizs? Képzeljétek csak el, hogy sok száz évvel ezelőtt a rizsszemek még akkorák voltak, mint egy érett alma. És csak egy messzi földrészen, Ázsiában teremtek a hatalmas rizsföldeken. Réges-régen az istenek ajándékozták a rizst az éhező embereknek a hűségükért cserébe. A fehér rizsszemek szépen csillogtak, kerekek és formásak voltak, és nagyon könnyedén gurultak. Akkoriban az embereknek még nem kellett megművelni a rizsföldeket, elég volt, ha eldobtak egy-két szemet, és a helyükön már is kinőtt egy egész ültetvény. Szabadon nőttek a rizsszemek, s a magok pár nap alatt szárba szökkentek, s hamarosan az alma nagyságú termés is megjelent rajtuk. Még locsolni sem kellett őket, mert az istenek mindig épp elegendő esőt küldtek. Aztán, mikor beérett a termés, maguktól kiugrottak az óriási rizsszemek a kalászból, s gurulni kezdtek. Mert bizony ezeket a rizsszemeket még betakarítani sem kellett. Csak fogták magukat, összegyűltek, és együtt elgurultak a faluba. A falu főtere ilyenkor úszott a rengeteg rizsszemben, az emberek pedig fogták a vödröket, zsákokat, és összelapátolták a rizst, amire szükségük volt, a többit pedig gondosan felseperték. Az emberek minden betakarítás után hálát adtak az isteneknek a jóságukért és bőkezűségükért. A kis házakban kis oltárokat állítottak fel, és mindenféle ajándékokat ajánlottak fel az isteneknek. Így ment ez hosszú évtizedeken keresztül, és az emberek nagyon elégedettek voltak az istenek ajándékával. Ám az egyik faluban lakott egy asszony, aki messze földön híres volt a lustaságáról. És ez az asszony egy nap úgy döntött, hogy nem takarítja ki a házat. Ahogy közeledett az ősz, az aratás ideje, a férje korholni kezdte az asszonyt. Most már ideje elkezdeni készülődni. Nem sokára megérkeznek az érett rizsszemek, és a ház meg az udvar olyan, mintha egy hadsereg vonult volna végig rajta. Hanem az asszony megmakacsolta magát, és válaszra sem méltatta az urát. Naphosszat csak feküdt a pihe-puha párnák közt, és mindenféle kalandos történeteket olvasott, és közben a hőseikről álmodozott. Ám hamarosan eljött az ősz. A rizsszemek beértek, és egyenként kiugráltak a kalászból. Aztán, ahogy lenni szokott, a rizsszemek hosszú és tömött sorokban elindultak a falu felé. A rest asszony éppen a szobában lustálkodott, mikor néhány rizsszem bepattogott az ajtón. Észre sem vette őket, csak mikor már a padlót beterítette a temértek labdányi szem. Akkor az asszony gyorsan felkapta a seprűjét, és megpróbálta felseperni az elkóborolt szemeket, de hiába. A rizsszemek annyira elszaporodtak, hogy tele volt velük a ház és az udvar. Mikor az asszony meglátta a földön a tengernyi rizsszemet, fogta a seprűjét, és mérgében egy jó nagyot vágott az ugrándozó szemekre. Minek kellett így sietnetek? Forrongott magában. Közben a rizsszemek pillanatok alatt száz meg száz apró darabra estek. Úgy látszik, az emberek mégsem becsülik meg, ami adatot nekik, mondta dühösen az egyik rizsszem. Meg sem érdemlik a könnyen jött termést, kiabált egy másik. A legjobb lesz, ha móresre tanítjuk őket. Ezentúl dolgozzanak meg minden falatért, visított egy harmadik. Majd a rizsszemek megegyeztek, hogy összetöpörödnek. Többé nem nőnek almanagyságúra, és gurulni sem fognak. Ha éhesek lesznek, menjenek ki maguk a földre, és kemény munkával takarítsanak be minket, mondta a rizsszemek vezére. Ha majd egész évben görnyedniük kell, s közben dacolni az idővel, az erős széllel, a heves esőkkel, akkor majd megtanulnak megbecsülni minket, helyeselt egy másik, és a többi rizsszem is szigorúan bólogatott.
Így aztán a következő évben az emberek legnagyobb meglepetésére a rizsföldek termés nélkül maradtak. Nem volt senki, aki megművelte volna a földeket, elvetette volna a magokat és gondozta volna a növényeket. A rest asszony persze csendben meghúzta magát. A falu felbojdult. A csalódott emberek találgatni kezdték, vajon mi történhetett, hova tűnt a termés. Na és persze ott motoszkált a fejükben a legfontosabb kérdés. Mi lesz velük rizs nélkül télen? A falu bölcsei hosszas töprengés után arra jutottak, hogy áldozatot kell bemutatni az isteneknek, hogy megbékítsék őket. De mi lesz a rizssel? Tette fel valaki a kérdést. Úgy tűnik, a rizst ezentúl magunknak kell termeszteni, felelte a vének között a legbölcsebb. Így történt, hogy a rizsszemeknek elegük lett az emberek hálátlanságából, és apró darabokra estek. Az embereknek pedig azóta is csak hosszú fáradozások árán sikerül megtermeszteniük a rizst. Most legalább annál jobban értékelik.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Györgyi Anna vagyok, most én mesélek nektek. Fogadjátok nagy szeretettel. A tűzgerjesztők, ausztrál népmese, a bőbeszédű teknős béka című mesekönyvből. Hajdanában, amikor Botolga a daru és Gunúra kengurupatkány összeházasodott, országukban még nem ismerték a tüzet. Ételüket nyersen kellett megenniük, vagy a napon szárították. Egyik nap Botolga összedörzsölt két darab fát, és lám, kicsi szikra pattant ki, majd halvány füstcsík szállt az égbe. Nézd, mondta Gunúrnak, ha összedörzsölök két darab fát, füst száll belőle. Bizony nagy szerencse volna, ha tüzet tudnánk csinálni, nem kellene fövetlen tennünk se, arra várni folyton, hogy az ételünket a nap szárítsa ki. Gunúr odanézett, s a füstöt látva így szólt. Bizony, az nagy nap volna, mikor először lobbanna láng. Hasítsd meg a botodat, Botolga, tegyél kérget meg száraz füvet a hasítékba, hogy egyetlen szikra is meggyújtsa. Bölcs tanács volt. S Botolga hallgatott is rá. Dörzsölte a két fát, kipattant egy kis szikra, s ahogy Gunúr megjósolta, a szikra egy szempillantás alatt lángra lobbantotta a füvet, és a fakéreg is parázslani, füstölni kezdett. Így történt, hogy a daru és a kengurupatkány rájött a tűzgerjesztés tudományára, és azt mondták egymásnak. Már pedig ezt titokban tartjuk valamennyi törzs előtt. Először is a binga-vingul cserjésbe megyünk. Tüzet rakunk, halat sütünk, ott nem lát meg bennünket senki. A tűzgerjesztő fadarabokat elrejtjük a binga-vingul bokor nyitott szájú bogyóiba, két másik tűzgerjesztő botot meg elrejtünk a tarisznyánkba. Azzal megsütötték az első halat, amit sikerült elfogniuk, és jó ízűen ettek belőle. Aztán visszamentek a faluba, a halból is vittek magukkal egy darabot. A falu lakói mindjárt észrevették, hogy másfajta eledel ez, mint amit a napon szoktak szárítani, és megkérdezték. Mit csináltatok ezzel a hallal? Napra tettük száradni, felelték. Azt már nem mondjátok, hitetlenkedtek a többiek, annak más íze van. Botolga és Gunúr azonban váltig erősködött, hogy a nap szárította ki a halat. Teltek, múltak a napok, és amikor eljött a nagy halászat ideje, ők ketten megint eltűntek. Amikor visszatértek, újra csak más ízű volt az ő ételük, mint a többieké. A törzsvénei sehogy se tudtak belenyugodni ebbe a titokzatosságba, és elhatározták, hogy meglesik Botolgát és Gunúrt. Az éjjeli baglyot és a papagájt bízták meg a feladattal. Figyeljék meg, hová mennek, lessék ki, mit csinálnak. Így is történt. A következő halászat után, mikor a daru és a kengurupatkány elvették a részüket a zsákmányból, s elindultak a cserjésbe, a bagoly meg a papagáj lopva a nyomukba szegődött. De csak azt látták, hogy azok ketten eltűnnek a tűlevelű binga-vingul bozótba, s attól kezdve se hírük, se hamvuk. Végül a bozót szélén talált a bagoly egy magas fát, arra kapaszkodtak fel mind a ketten, hogy körülnézzenek. Így aztán sikerült kilesni ők Botolgát és Gunúrt. Látták, hogy mit művelnek nagy titokban. Kinyitják a bőrtarisznyájukat, kivesznek belőle egy botot, ráfújnak, aztán leteszik egy halom száraz levél meg vessző közé. Kis idő múlva láng csapott fel, amit Botolga és Gunúr még tovább is szított. Egyre nagyobb gallyakat raktak a tűzre. Végül pedig, mikor elhalt a láng, fogták a halat, és belerakták a rőzse tűzhamujába. A bagolynak és papagájnak ennyi is elég volt. Gyorsan lemásztak a fáról, és vitték a hírt a táborba. Mint a megbolygatott mékas, úgy zsongtak az emberek, mikor a két hírnök elmondta, mit látott, és mindjárt tanácskozni kezdtek, hogyan szerezhetnék meg a kenguru bőr tarisznyát és benne a tűzbotot. Végül úgy határoztak, hogy rendeznek egy nagy mulatságot, de olyat, amilyet a törzs fiataljai még sohasem láttak. Az volt a tervük, hogy mulatozás közben, mikor Botolga és Gunúr is beleszédülnek a táncba, kilopják a kenguru bőr tarisznyából a tűzbotot, és azon nyomban tüzet gyújtanak mindenki számára. Csak nem valamennyien ettek már a sült halból, amit a két tűzgerjesztő hozott a táborba. Azt akarták, hogy ezentúl mindig ehessenek, ha kedvük támad rá. És Biagát, a sólymot kérték meg, hogy segítsen nekik a terv végrehajtásában. Ha majd eljön a mulatság napja, mondták neki, tettesd betegnek magadat, kösd be a fejedet, és feküdj le Botolga és Gunúr mellé. De egy pillanatra se vedd ám le a szemedet róluk, s ha azt látod, hogy semmi mással nem törődnek, csak a tánccal meg a mulatozással, akkor emeld el a tarisznyát. Miután mindezt eltervezték, hozzáláttak a készülődéshez. Megüzenték a szomszédos törzseknek, hogy szívesen látják őket a mulatságon. Különösen brelgákra, a kék darukra számítottak nagyon. Messze földön híresek voltak csodálatos táncukról. Azt remélték, hogy az biztos leköti majd a tűzgerjesztők figyelmét. A törzsek el is fogadták a meghívást, és mindegyik túl akart tenni a többin. Egyik ragyogóbra festette a bőrét, mint a másik. A fiatalok nem győztek álmélkodni, mikor a mulatság napján a meghívottak sorra megérkeztek. Még soha nem láttak ekkora pompát. A fekete kakadu törzse ragyogó narancsvörös pöttyöket viselt a bőrén. A pelikánok talpig fehérbe öltöztek, csak itt-ott villant elő egy-egy fekete folt, ahol a festék lekopott. A fekete búvómadarak fekete bőrükbe jöttek, de az úgy ki volt suvickolva, hogy szinte vakított. Ezután érkeztek meg a kengurupatkány család szépei. Ezeket követte a vadmacskák törzse, és ki tudja még hányféle törzs. Végül lassú léptekkel megjelentek a kék darvak. Vörösre festett fejüket méltóság teljesen magasra tartották, mintha ők maguk is éreznék, hogy minden szem rájuk szegődik. Mikor Botolga és Gunúr megérkezett, már hatalmas tömeg volt együtt. Botolga azonnal figyelmeztette Gunúrt, hogy legyenek résen. Bármilyen nagy mulatság kerekedik is, ők csak nézők lesznek, vigyázniuk kell a tarisznyára. Gunúr megfogadta a tanácsot, leült Botolga mellé, a tarisznya meg ott lógott a karján. Kis idő múlva aztán Biaga, a sólyom is odafurakodott melléjük bekötött fejjel, s olyan szánalmas ábrázattal, mintha halálos beteg volna. De a szemét nem vette le a tarisznyáról. Volt egy pillanat, amikor a nagy tolongásban kicsit lejjebb csúszott a tarisznya Gunúr karjáról. Biagának azonban nem volt szerencséje. Botolga azonnal szólt Gunúrnak. Nem mintha gyanakodtak volna a sólyomra, csak ugyan elhitték róla, hogy beteg. Inkább csak óvatosságból figyelmeztették egymást. Aztán elkezdődött a tánc meg a móka. És táncoltak és énekeltek, táncoltak, énekeltek órákon át. De amikor a kék darvak táncára került sor, egyszerre felugrott mindenki a helyéről, még Botolga és Gunúr is. A daruk, miután bevonultak a kör közepére, először előre léptek, meghajoltak, majd megint visszaléptek, s ezt addig ismételték, míg a mozgásuk egyre gyorsabb lett. Hajlongásuk pörgésbe csapott át. Hosszú nyakukat közben magasra nyújtották, s mindezt oly mulatságos komolykodással csinálták, hogy a nézők csak úgy rázkodtak a nevetéstől. És ekkor érkezett el Biaga ideje. Gunúr és Botolga se tudta megállni, hogy nevettében ne csapkodjon a karjával, s bizony közben megfeledkeztek a tarisznyáról. Egyszer csak lecsúszott Gunúr karjáról. A beteg Biagának se kellett több. Hirtelen felugrott, kőbaltájával fölhasította a tarisznyát, kirántotta a tűzbotot, s egy halomfüvet, melyet már jó előre odakészített, egy szempillantás alatt felgyújtott. Botolga és Gunúr pedig csak akkor kapott észbe, hogy mi történt. Rohantak Biaga után, de az még a nyúlnál is gyorsabban futott, s hamarosan messze maga mögött hagyta üldözőit. Így aztán ők is felhagytak a reménytelen hajszával, s már hiába is akarták volna őrizgetni a titkukat. A tűz valamennyiük közös kincse lett.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Fecske László, Guruló barátok című mese sorozatát Kőszegi Ákos meséli el.
1: Messze földön, szép vidéken, két keréken, négy keréken, éltek vígan jó pajtások, kis barátok, nagy barátok, kik átélték kalandok sorát, s most együtt szántják az út porát. A várost, hol e sok barát élt, Poroszkának hívták. Nevét csupa nagy betűvel írták. Van-e városnak büszkesége, hőse, mind egymás kedves ismerőse. Most róluk mesélek, hallgassátok. Szép történetek várnak rátok. Aki elmeséli nektek, Kőszegi Ákos. Fecske László, Guruló barátok. 5. rész. Az eltűnt eke. Poroszkában csend honolt. A templomtorony órája 7-et mutatott. A munkába igyekvő járművek még félig behunyt szemmel gurultak végig az utakon. Mind fáradtak voltak, hiszen előző este Flórián születésnapját ünnepelték, s a dáridó sokáig tartott. Egyedül csak Arató Aladár volt friss és üde, mert ő feküdt le a legkorábban. Énekelve gördült ki a terménytárolóból, ahol pihenni szokott. Friss a reggel, friss a fű, szép az élet, nagyszerű, zúg a motor, pöfögök, a földeken döcögök, szántok szépen egyre csak, barázdába fut a mag, dolgos napom vígant el, a napfényben szél ölel, kerék forog, szív dobog, vidám nótát dalollok. Arató Aladár vígan készülődött a szántóföldre. Keményre fújta a kerekeit, megpucolta az ablakait, s már csak az eke felakasztása volt hátra, amikor hirtelen... Szent szalmaszál! Hol van az ekém? Dermedt szoborrá a traktor. A megyfa alatt ugyanis, ahová mindig leakasztja magáról, semmi nem volt. Aladár dalolós jókedve rögvest elpárolgott. Oda robogott a garázshoz, benézett a terménytárolóba, de még a hátsó udvaron is végig döcögött. Az ekének hűlt helye volt. Segítség! Tolvaj! Fogják meg! Kiáltozott Aladár össze-vissza, de aztán ráeszmélt, hogy nincs is kit megfogni, hiszen azt se tudta, hogy mi történt. Megkeresem Kékfény Karcsit. Bizonyára egy bűntény áldozata vagyok. Majd ő kinyomozza, hogy hová tűnt az ekém. Semmihez nem szabad hozzányúlnom, nehogy eltüntessek valamilyen nyomot. Még a keréknyomokra is vigyáznom kell. Arató Aladár óvatosan gurult ki a portájáról, és elindult a rendőrségre. Dühösen száguldott végig a sugár úton, s a többiek látván a traktor haragját, sietve félrehúzódtak előle. A kapitányság még zárva volt. Aladár pattogott az idegtől, de nem igen tudott egyebet tenni. Kékfény Karcsi vidáman közeledett a munkahelyére. A traktor összehúzott szemöldökkel merett rá. Te meg hol voltál? Kérdezte tőle ingerülten. A munkaidő már rég megkezdődött. Vagy ezt csak én veszem komolyan? Karcsi ránézett a toronyórára, amely 8:01 mutatott. Ó, 1 percet késtem. Bocsánat, de le kellett csutakolnom magam. Hétfőn mindig egy habos zuhannyal kezdem a napot. És beugrottam a benzinkútra, egy finom benzinfröccsre. Kell az a jó reggelhez, nem gondolod? Milyen jó neked, mondta gúnyos hangon Aladár. Habos fürdő, benzinfröccs. Te még megnéztél egy filmet is az autós moziban. Kékfény Karcsi nem tudta mire vélni Aladár különös viselkedését. Történt valami, csak nincs valami baj, érdeklődött, miközben egy távirányítóval kinyitotta a rendőrség kapuját. Igen, történt! Ellopták az ekémet! Ez a világ legnagyobb bűnténye! Azonnal derítsd ki, hogy ki volt a tettes, és büntesd meg! Na-na-na-na! Nyugalmat kérek! Először is higgadj le! Aztán mondd el, hogy mi is történt pontosan! Kékfény Karcsi határozott fellépése Aladárt kissé megnyugtatta.
2: Szóval, az úgy volt, hogy felkeltem, készülődni kezdtem, s már csak az ekém volt hátra. Épp magamra akartam csatolni, de nem találtam sehol. Pedig mindenütt megnéztem, és nem nyúltam semmihez. A nyomok érintetlenek.
1: Rendben, akkor kimegyünk a helyszínre, és körbenézek, mondta Karcsi, és együtt elindultak Aladár házához. Suhanó Janó és Pedálka Petra a járdáról nézte a villogva elguruló rendőrautót és a nyomában igyekvő traktort. Nem értették, hogy mi történhetett, ezért a kíváncsiságtól hajtva megfelelő távolságból utánuk eredtek. Robogó Robi és Lomha Lóránt is csatlakozott hozzájuk, de Lóránt útközben szokás szerint lemaradt. A házhoz érve Karcsi megállt, s a portára be- és kikanyarodó keréknyomokat kezdte vizsgálni. A lökhárítójába beépített kamerájával még le is fényképezte őket. Innen a megyfához gurult, hiszen tudta, hogy Aladár ott szokta tartani az ekéjét. Csupán a helyét, az ekevas földbe mélyett nyomait látta, s ahogy szemlélődött, hirtelen megmozdult alatta a föld. Pici túrás keletkezett, majd nagyobb, még nagyobb, s a legtetején egy fejét kidugó vakond nézett, kékfény Karcsival farkas szemet. Biztosan nem ő a tettes, mondta a rendőrautó derűsen, s keresgél tovább. Kérdezzünk ki minden városlakót. Valaki csak látott valamit, szólalt meg hosszas hallgatás után Aladár. Majd szép sorjában, intette le Karcsi. Először is téged kell kikérdeznem. Engem? De hiszen én vagyok az áldozat, háborodott fel a traktor. Hol voltál tegnap este? Mit csináltál? Mikor tetted le az ekét, és mikor feküdtél le? Karcsi kérdései úgy záporoztak Aladár felé, mint egy hirtelen jött nyári zivatar. Nézzük csak. Tegnap épp a búzavirág dűlőn jártam. Végeztem a munkámat, amikor Sziréna Szeréna rám kiáltott az útról. Azt mondta, hogy siessek, mert Flóriánnak születésnapja van, és már mindenki elkészült, csak én nem. És aztán, kérdezte Karcsi, mi történt azután? Nem is tudom. Csak arra emlékszem, hogy nagyon siettem, és hogy már mindenki ott volt a pálya udvaron, Flórián megállójánál. Még te is. Láthattad, hogy megérkeztem. Igen, láttam, felelte a rendőrautó. Fáradtan estél be az ünnepségre. Tudod mit? Menjünk el a búzavirág dűlőhöz. Ott is szét kell néznem. Arató Aladár és Kékfény Karcsi elgurultak a város végébe, ahol a traktor rendszerint dolgozott. Észre sem vették, hogy a többi városlakó járgány a sarkukban van. Mind kíváncsiak voltak a rejtély megoldására, tisztes távolságból követték a két járművet. A búzavirág dűlő közepén három terebélyes diófa állt. Amikor Karcsi elfárad a munkában, az árnyékukba húzódva szokott pihenni. Kékfény Karcsi megállt a főúton, és leállította a motorját. Lám, lám, mit látnak szemeim, mondta Aladárra sandítva, s a fák felé bökött. Az eke ott hevert az egyik fa alatt, a félig felszántott föld mellett. Aladár azt se tudta, hová nézzen szégyenében. Most már eszembe jutott, mondta Elkán picsorodva. A nagy sietségben leakasztottam magamról, itt hagytam és rohantam, hogy el ne késsek az ünnepségről. Én, balga, milyen feledékeny vagyok, és még a többieket is meggyanúsítottam. Bocsánatot kell kérnem mindenkitől, de legelőször tőled. A rendőrautó barátságosan nézett a traktorra. Már a többiek is oda mertek gurulni, így Aladár sorra elnézést kért tőlük ott helyben. Nem haragszunk rád, kedves Aladár, de máskor ne ítélj ilyen elhamarkodottan, hanem bizonyosodj meg a dolgokról, csak aztán cselekedj, mondta Kékfény Karcsi, s a többiekkel együtt visszagurult a központba. Aladár pedig magára akasztotta az ekét, s immár megnyugodva kezdett bele a munkába, amitől csak hamar jó kedve kerekedett.
3: mesét újra meghallgathatod hétfőn reggel 7 órakor. A következő rész pedig hétfőn este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban.
4: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
5: Kedves gyerekek, sziasztok! Én Rókusfalvi Lili vagyok, műsorvezető a Duna TV-n. Most pedig egy nagyon kedves kis mesét mondok nektek, melynek címe a Bőségmadara. Göbölyös Attila meséje. Egyszer volt, hol nem volt, egy eldugott kis faluban, ahol a föld szegényes volt, és az emberek épp hogy megéltek, történt egy különös eset. Egy nap egy ragyogó aranytollú madár szállt le a falu főterére. A madár nem csak szép volt, hanem varázslatos is. Amikor megszólalt, csilingelő hangja, mintha reményt és boldogságot hintett volna szét. A falusiak először félve közeledtek hozzá, de a madár barátságosan trillázott, mintha azt mondaná, ne féljetek, segíteni jöttem. A falu legidősebb embere, Ilonka néni, úgy döntött, hogy a madár szavait értelmezve követik, amit mondani akar. A madár a csőrében egy kis magot hozott, és azt a földre ejtette. Amikor a maga talajba hullott, azonnal szárba szökkent, és gyönyörű búzakalász nőtt belőle, tele érett szemekkel. A madár minden nap új magokat hozott, és mindenütt, ahol a magokat elvetették, bőséges termés nőtt. A falu földje, amely korábban szegényes és kopár volt, hamarosan zöldelt és aranysárgá hullámzott a szélben. Az emberek hálásak voltak a madárnak, és vigyáztak rá, mintha a saját családjuk tagja lenne. Ahogy telt az idő, a falu nem csak gazdaggá, hanem boldoggá is vált. Az emberek megértették, hogy a bőségmadara nem csak a termést, hanem a közösség erejét is elhozta nekik. Már nem csak a földjükről gondoskodtak, hanem egymásról is. Segítettek a rászorulóknak, megosztották a termésüket a szomszédos falvakkal, és minden évben ünnepséget rendeztek a madár tiszteletére. Egy nap a madár elrepült, de mielőtt eltűnt volna az égbolt kékjében, utoljára trillázott. A gazdagság nem csak a termésben rejlik, hanem a szeretetben és az összetartásban. Őrizzétek meg ezt a kincset! A falu ezután is virágzott, mert az emberek nem felejtették el a madár tanításait, és amikor valaki megkérdezte, hogy miért olyan boldogok, mindig azt válaszolták, mert megtanultuk, hogy az igazi bőség a szívünkben van.
4: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A nap házassága. Élt egyszer egy indián törzsfőnök, akinek két lánya messze földön híres volt szépségéről. Sorban álltak a kérők a törzsfőnök sátra előtt, mindenki őket akarta feleségül venni a vidéken. Ám a lányok mindenkit visszautasítottak. Senki nem volt elég jó nekik. Látva ezt a nap az égen, így szólt húgához, a csillaghoz. Nincs ez így jól. A törzsfőnök lányai mindenkit kikosaraznak. Öltsünk emberi alakot, és menjünk le a földre. Tegyük rendbe a dolgokat. Csillag egyetértett testvérével, és bólogatva helyeselt. Megvárták, míg leszállt az éj, majd a nap és a csillag leereszkedtek a földre. Találtak az indián falu határában egy rozoga viskót, és beköltöztek. Csillag egy görnyedt öregasszony képét vette fel, a nap pedig egy beteg sánta kisfiújét. Ez alatt a törzsfőnök is döntésre jutott. Elég a lányaim gőgösségéből. Holnap céllövő versenyt fogok rendezni, s aki megnyeri, ahhoz adom a lányaim. Másnap ki is hirdette a versenyt. Egy fán ülő sasmadarat kellett eltalálni. A nap is hallott a versenyről, megkérte hát csillagot, készítsen neki íjat és nyilat. Ugyan minek, hiszen még sohasem próbáltad, kételkedett csillag. De a nap egyre csak unszolta, s látva testvére elszántságát, végül beadta a derekát. Fűzfa vesszőből íjat készített neki. Másnap már kora hajnalban sorakoztak a bátor ifjak. De akárhogy próbálkoztak, egy sem tudta eltalálni a sast. Már éppen befejezték volna a versenyt, mikor a semmiből érkezett egy nyilvessző, és egyenesen a sasmadár szívét találta el. A préri farkas nagyon szerette volna elnyerni a lányok kezét. Ezért úgy tett, mintha ő lőtte volna a nyilakat. Büszkén kihúzta magát, és a törzsfőnök elé lépett. Ám csillag közbeszólt. A versenyt az unokám nyerte, őt illeti a lányok keze. A törzsfőnök nem örült a fordulatnak. Még hogy az ő lányai egy szegény, nyomorult fiú feleségei legyenek. Ezért úgy döntött, újabb versenyt rendez, és most olyan kihívást hirdet, amin a fiú biztosan nem nyerhet. Holnap újabb próbát kell kiállnotok. Menjetek fel a hegyre, állítsatok csapdát, s akinek sikerül két fekete menyétet zsákmányolnia, annak adom a lányaimat, mondta. Majd visszatért a sátrába. A nap ismét húga segítségét kérte, hogy segítsen neki a csapda készítésben. Csillag most sem helyeselte az ötletet, de mivel mindennél jobban szerette testvérét, segített neki, és fűzfából csapdákat eszkábált. Mikor elkészült velük, a nap kérésére a kunyhó elé tette le őket. Csillag igazán nem értette a dolgot, hisz az indiánok mind a hegyen próbáltak menyéteket fogni. Elképzelni sem tudta, hogy fog működni a csapda. Aztán másnap reggel üres kézzel tértek haza a vadászok. Ha volt is, aki fogott valamit, két fekete menyétet egyiküknek sem sikerült. Csalódottak voltak mindannyian, de a törzsfőnök is. Ki ez adja most a lányaim? Tanakodott magában. Ám akkor megjelent csillag nagyanyó, a kezében két elejtett fekete menyéttel. Íme a két menyét, az unokám fogta. A törzsfőnök először elképett, majd elkeseredett, hisz a szavát mégsem szekhette meg. Legyen így, az unokádhoz adom a lányaim, mondta csalódottan. A lányok pedig a legszebb ruhájukba és ékszereikbe öltöztek, majd elindultak a rozoga viskóhoz. Ám amikor a hollóháza előtt sétáltak el, éles kacaj ütötte meg a fülüket. A holló ifjak bizony rajtuk nevettek, hogy a pökhendiségük miatt most egy szegény fiú felesége lesznek.
akkor az idősebb lány meggondolta magát. Nekem nem kell az a beteges sánta férj. Inkább megyek az egyik holló fiúhoz feleségül, mondta húgának, és eltűnt a házban. A kisebbik lány azonban betartotta ígéretét, tovább ment a kunyhóhoz, és a szegény beteg fiú felesége lett. Csillag, az öreg anyó csak arra kérte, hogy segítsen neki, és minden nap jöjjön el ápolni férjét. De nem kell velük élnie. A lány pedig beleegyezett, minden nap meglátogatta férjét, és segített Csillagnak a ház körül. Az egész falu kinevette. Leginkább a hollók és a nővére. De ő ügyet sem vetett rájuk, csak tette szorgosan a dolgát. Aztán néhány hét múlva a nap azt mondta Csillagnak: ma éjszaka átváltozunk. A legfényesebb ruhánkat öltjük fel. Így is lett. Amikor leszállt az éj, a viskó csodaszép házzá változott, s benne minden bútor edény fényesen csillogott. Nagyanyóból gyönyörű magas asszony lett. Aranyos ruhájának csillogása mindent beragyogott. A fiú pedig egészséges, jóképű férfivá lett, szőke haja és sárga rész ruhája pedig éppen olyan fényesen izzott, mint a nap. Másnap, mikor a feleség a ház közelébe ért, nem hitt a szemének. Hát még mikor az ajtón belépett. A ház úgy fény lett, hogy mérföldekről látni lehetett. A szoba közepén pedig ott állt két ismeretlen, aranyszínű, csillogó ruhába öltözött idegen. Gyere, ne félj tőlünk! Nyújtotta felé a kezét Csillag. És akkor a lány felismerte bennük az öreg asszonyt és beteg unokáját. Mivel hűségesen szolgálta őket, a nap úgy mondott köszönetet, hogy a lányt leöntötte részszínű folyadékkal, s ettől fogva ő is tetőtől talpig csillogott. Közben a ragyogó folyadék tovább csurgott, egyenest a törzsfőnök kunyhója felé. Ha legközelebb szeretnéd meglátogatni édesapádat, csak követned kell az aranyos utat, mondta feleségének a nap. Majd kézen fogta a lányt, és Csillaggal együtt visszatértek mindhárman az égbe. Nyomukban pedig azóta is ott fénylik a tejük.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Szent Istvánnak hálaadó ünnepén szakajtóban dagadjon az új.

0: Sokás mese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a próbagazda, aki elmeséli nektek Besenyei Ferenc.
1: Mikor engem föladtak az iskolába, sehogy se akartam beleszokni a tudományba. Majd ríva fakadtam, amikor először nyomták a kezembe a tollat, pedig szép szerszám volt nagyon, piros szárú, réznyakú. De az édesapámnak nagyobb örömet telt benne, mint nekem. Öröm nézni, milyen szép portéke ez forgatta a kezében. Szebb annál a kapa meg a szőlőmetszőkés, morogtam kedvetlenül. Könnyű portéka, könnyebb a cseresznyeszedőszék. Tudós ember, aki bánni tud vele. De erre kibudjant belőlem a keserűség. Föltözt csattantottam az új tollat, hogy mindjárt lekéreckedett a réznyaka. De én nem akarok tudós ember lenni. Én gazda ember akarok lenni, mint édesapám. Na, fiam! Nyugtatta édesapám kezét a vállamra. De úgy ám, hogy egyszerre fölkaptam a tollat. Jaj, mondom, inkább tudós leszek. Más mondok én neked, te legény, emelte föl édesapám az államat. Először mégiscsak írni-olvasni tanulj meg, jövő nyáron aztán beállhatsz gazdainasnak, ha kedved lesz hozzá. Erre az ígéretre aztán csak ugyan nekiadtam magam a tanulásnak. Kaptam is a vizsgán akkora jutalomkönyvet, hogy nem fért a táskámba. Odaálltam vele az édesapám elé. Tudós vagyok, itt a könyv. Gazda lennék, hol a föld? Világ életében mindig szavatartó ember volt az apám. Kézen fogott, kiballagott

0: Bukfencet akartam vetni örömömben, de idejekorán eszembe jutott, hogy a gazdemberek nem szoktak bukfencet hányni. Ahelyett fölkaptam a kapát, nekiestem a két bokor kukoricának, és olyan szerencsésen megkapáltam őket, hogy mind a kettőnek keresztül vágtam a tövit. Se baj, szomszéd, vigasztalta az édesapám, legalább ezzel se kell többet bajoskodni. Másnap még a kakas se kívánt jó reggelt, mikor engem már kergettek ki a földemre. De a nap is jó éjszakát mondott, már mire hazakerültem. Gyomláltam, locsoltam, egész állónap, túrtam, fúrtam, mint a vakondok. Tessék, gazduram, megszolgált kelmed érte, toltál én édesapám a derejés tálat. Csak úgy kopogott a szemem az éjségtől, mégse kívántam az ételt. A kezem hólyagosra törte a kapanyél, jajgattam a nyakamra, nyögtem a derekamra, ólomnak éreztem a lábom. A tetejébe pedig édesapám azzal vigasztalt, hogy no-no, Ferenc gazda, majd lesz ez még rosszabbul is. Hát lett is. Se látszatja, se foganatja nem volt az igyekezetemnek. A mákjaimat mind kirázta a szél, a sárgarépámnak csak a levele maradt. A répáját megette a cselebogár hernyója. A salátának meg még csak a levele se maradt, lezabálta a csiga. Nem maradt a gazdaságomból egyéb, csak a dinnyebokor. No, de azzal volt is ám annyi bajom, hogy majd beleőszültem. Ha keveset locsoltam, sárgult. Ha sokat locsoltam, sárgult. Ha a nap sütött, fonnyat. Ha a nap nem sütött, bágyat. Mikor virágzott, megszaggatta a jégeső. Mikor megkötött, a kis dinnyéket megverte a ragya. Dinnye érése nem maradt több rajta két dinnyénél, hanem azok olyanok voltak ám, hogy nem lehetett párjukat találni az egész határban. Alig is vártam, hogy megérjenek. Ott ültem mellettük reggeltől estig, és még a darazsakat is elkergettem róluk, hanem az édesapámat hiába kértem, nem nézte meg a dinnyéimet. Majd, ha megérnek, szomszédkám. Valahára megértek. Jelentettem is kevélyen édesapámnak, másnap reggel kiballagtunk a földemre dinnyét szedni, mégpedig korán reggel, harmadhulláskor, hogy jókor odaérjünk. Nagyon jókor odaértünk. Már a dűlőúton elsikoltottam magam, ja Istenem, az egyik dinnyét elvitte valaki az éjszaka. Elbizaszt, bizonygatta édesapám. De se baj, azért viszik, akinek van. No, legalább az egyiket meghagyta az a jó ember. Megám, de arra meg az édesapám tette rá a kezét. Ezt meg én viszem el adóba, hékás, azt mondja. Adóba? Az ám, gazda uram, ha én rajtam megveszik az adót a földemért, én is megveszem te rajtad. Ilyen a gazda sorsa, lelkem, gyermekem. Magának dolgozik, más veszi hasznát. A te dinnyéd is én adom el a piacon. Olyan szomorúan nézhettem én erre, mint a jégverte búza, mert édesapám mindjárt megszánt. Na, ne búsulj, azért neked adom a dinnyéd árát. Legalább vehetsz rajta vetőmagot jövő esztendőre. Könyvet vegyünk rajta, édesapám, könyörögtem szemlesütve. Azt is vettünk, s azóta nem álltam be többet gazdának. Azt hiszem, nem is állok ezután se.
1: A Próbagazda című mesét hallottátok. Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Cini-cini, cincog az egér, minden lyukba belefér.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

szokásos zsarád. Csukás Mese Rádió. Még egy mese.

Kedves gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Móricz Zsigmond igaz szóló mesekönyvéből következzék Mátyás Ficfája című meséje. Soha olyan fűzfát nem láttam, amilyen gyerekkoromban állott a falu határában, közel a Tisza partjához. Törzse olyan vastag volt, hogy hárman összeölelkeztünk, akkor is alig értük körül. Belsejében nagy odú volt. Felülről lehetett leereszkedni belé, az ágak közül, mint egy kútba. Titokzatos hit vette körül a fát. Nappal az volt a legkedvesebb játszóhely az egész falu apróságának, de mihelyt alkonyodott, menekült a fa közeléből minden jótét lélek. Csak a verebek tanyáztak békességben és csodálatos kedvel éjjel-nappal a hajlós ágak között. Valósággal országgyűlés tartott itt az egész Tiszahát veréb lakosa. Hely! Valaha nem verebek gyűléseztek itt, hanem Mátyás király tartott ezen a helyen törvénytevő gyűlést. Róla hívják máig ezt a fát Mátyás Ficfájának. A dolog úgy történt, hogy Mátyás király egyszer megunta cipelni a súlyos gondú koronát, szépen elzárta azt a belső kamrába, maga meg lóra ült, s oldala mellé vevén egy kisebb hadseregre való csapatot, felrándult vadászni a beregi erdőkbe. Jó nagy út volt ez Visegrádtól. De hát nem nyargalt a nagy király éjjel-nappal. Valóságos vadaskert volt akkor Magyarország. Ha reggel erdőt hagyott háta mögött a lovas csapat, estére megint erdőszélen pihent meg egy-egy kényelmes vadászkastély uránál. Jóformán a szarvas nyomán értek fel a beregi hegyekbe. Útba ejtették az ecsedi lápot, amelyen akkor úgy nyüzsgött a teménytelen vízi szárnyas, mint a zsombékjaiban a hal meg a csík. Nyíllal, törrel, karddal, hálóval és sólyommal vadásztak mindenféle vadra. És a gazdag zsákmány meg a fárasztó testmozgás egészen elfeledtette Mátyás királlyal, hogy ő Európa leghatalmasabb fejedelme. Most még apró gondokhoz sem volt kedve. Csak tört előre ráró paripáján, tollas süveg a fején, felajzott nyíl a kezében. Hanem a nép hírül vette, hogy a király itt jár a környéken. Nagyon ismerte már ekkor áldott urát a magyar. Szerette az igazságos Mátyást. És ahol szerét ejtették, elébe toppantak, s kipanaszkodták magukat. Ha a király egy-egy kis faluban az eperfa alatt buzapép és vadpecsenye mellé ült, a kerek tölgyfa törzsből készült asztalhoz, sose tudta, hogy nem válik-e vacsora alatt törvényasztalává a tőke. Így járt a mi falunkban is. Nem is tudták, csak ráfogták, hogy ő legyen a király, de mindjárt felzúdult a falu, panaszra ment hozzá. Uram, király, hallgass meg bajunkat! Mátyás király nem mondta, hogy ő bizony nem hallja, szíves szóval kérdezte. Mi a bajotok? Kire van panaszotok? A Tiszára, uram király. A Tiszára. Mi a perpatvar? A Tisza nagyúr. Azt már nem tudom, hogy tanítjuk rendre. Elmondták aztán, mi a baj. A Tiszának két medre van. Az egyik messze a falu alatt folyik el Vári határában. Mikor ott folyik a Tisza, akkor a mi határunk nagy. Mindenkinek van elég földje. Jó kövér, búzatermő földek. Olyankor nincs ínség, szomorúság, de van kövér bőség, vigasság. Hanem aztán, ha a Tisza egyet gondol, és a másik medrébe csap, amelyik itt folyik el épp a falu alatt, a temetőt is mossa, akkor a váriak rögtön elfoglalják a Tiszáig a földeket,
a mi megmunkált jó földjeinket, és a falu kenyér nélkül marad, mert a határ másik része erdős, ingoványos hely. A király meghallgatta a panaszt, és elgondolkodott rajta. Hát azt mondjátok, hogy tiétek az a föld, amely a Tisza két árka között van. Azt, uram királyom, jól van, fiaim. Holnap kimegyünk arra a helyre. Adjatok hírt a várjaknak, hogy ők is eljöjjenek megmondani, mit tartanak a dologról. A király lefeküdt egy kicsi, nádfedeles házikóban, de jó, puha tollas ágyra

0: Fészek. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Mackóval tehát együtt élünk és lakunk, mint hal a vízben. Ez a tehát azt jelenti, hogy Mackót, barátomat és lakótársamat illik a kedves hallgatónak ismerniük. Ő ugyanis a féle bazári barna Mackó. Nagyon kedves Mackó. Aki esetleg nem ismerni, figyeljen most, és legyen Mackóhoz nagyon kedves és nyájos. Szóval, élünk mi ketten, mint hal a vízben. Ezt a hasonlatot mindenki ismeri, és mindenki azt hiszi és tudja, hogy a halak jól élnek a vízben. A halak persze nem ismerik a hasonlatot, és ezért nem tudhatják, hogy ők milyen jól élnek a vízben. Ezért tehát, ha nagyot csobban a víz, és ezüstös villanással vágódik fel egy halacska a levegőbe, teljesen indokolatlan ezt mondani, ennyed, de jó kedve kerekedett ennek a potykának. Mert könnyen lehet, hogy a potyka éppen egy harcsa elől menekült, amikor felugrott a levegőbe, hogy megtévessze vagy elkerülje ravasz támadóját. Mi azonban Mackóval igazán jól élünk. Keveset beszélgetünk, ebben a sárgásbarna bazári és a barnássárga hegyi mackók csodálatosan hasonlítanak egymásra. Keveset beszélünk, de ellessük egymás gondolatát is. Ma például megsimogattam Mackók a meleg bundáját, szó nélkül levettem takaróját, mert erősen besütött a nap az ablakon. Ő mindezt mosolyogva tűrte. Sőt, kinyitottam az ablakot, és hogy kislakótársam ne unatkozzék, oda tettem őt az ablak közelébe. Nézelődj, Mackóka, amíg én dolgozom, nézelődj csak, hiszen téged minden érdekel. Este felé csak a szeme irányát kellett követnem, s már mindent tudtam, mi változott meg a környezetünkben. Igen, igen, látom, Mackóka, a szomszédék elvetették a zöldséget, sőt, palántáztak is már, ám bár a földjük nincs valami tisztességesen megmunkálva. Nemrég ástak, nézett szigorúan kis lakótársam. Miért nem ástak fel már ősszel, hanyag népség? De nézd, a barac szépen kivirágzott, és itt a szeme megmelegedett, egy aranyló méhecske is meglátogatott. Szeretem a kis méheket. És a mézet, ugye? Gondoltam, de nem mondtam ki, mert ilyen dolgokban fölöttébb tapintatosak vagyunk egymáshoz. Bizonyos tekintetben talán gyengék vagyunk, gyenge mackók és gyenge emberek. De erről sem beszélünk, mert a társas viszony békéjének ez az alapja. Akkor is hallgattunk, amikor két kislány megállt az ablak előtt, észrevéve napkúrázó kis barátomat. Nézd azt a kis kopott mackót, milyen szemtelenül néz! Hát ez egyszerűen nem igaz. Mackó sohasem kezdett ki senkivel, bár csillogó gomb szemében lehetett valami fölény, ami azonban jogos, mert ő 20 éves, s a kislányok legfeljebb 7 évesek. És milyen rongyos a talpa, tette hozzá a másik kislány, mire én betettem az ablakot. Nem mondott a méhecske semmit, kérdeztem Mackókát, miközben megsimogattam. Nem félnek a rügyek a fagytól? Így akartam elterelni a gondolatait. Ó, dehogy félnek, oly boldogok, szertelenek, örülnek a tavasznak, össze-vissza küldözgetik a méhecskéket mindenféle titokzatos üzenetekkel. A méhecske úgy megtelt virágporral, alig tudott felrepülni. Más újság nincsen? Kis lakótársam erre már nem válaszolt, csak kinézett az áprilisi alkonyatba, hol melegedő kis felhők szálltak a nap felé. A sürgönydróton két fecske tollászkodott, és a szomszéd kertjében először kiáltott fel a sárga rigó, jelezvén, hogy megérkezett, köszöni szépen, jó útja volt, és afrikai nyaralása kitűnően sikerült. Nyaralás! Csiripeltek hahotázva a verebek. Nyaralás! Nagyhangú komédiások vagytok, ti sárga rigók, ti kényes csavargók. Megfutottatok a tél elől, ugye? Ennyi az egész. Pikulálni és elszaladni, azt értitek? Látod, Mackókám, a verebek kicsit irigyek, de van valami igazság abban, amit csiripelnek. Lakótársam erre nem válaszolt. Úgy tűnt, az egész veréb probléma nem érdekli őt. A napok aztán jöttek és mentek. kibomlottak a pocakos

0: Rügyek, lehullott a barackfák virága. Ám borsószemnyi kis barackok kapaszkodtak a virágok helyén, jelezve, hogy jó helyre érkeztek azok a tavaszi üzenetek a méhecskék útján. Mackókám pedig furcsa jeleket vettem észre. Mackóka szőre ritkulni kezdett. Tán a nap, gondoltam, vagy én látnék rosszul. Új szemüveg kellene? Jól megvizsgáltam a kopott kis bundát, a hiányok bizony szemmel láthatóan hiányok. Kihullott volna a szőre, de hiszen akkor a kihullott szálaknak itt kellene lenniük. Nem értettem a dolgot, de nem is szólhattam, hiszen mackókát egyébként is én ruházom. De valami nagyon furcsa volt mackókám tekintetében. Zavart volt, sőt, amikor azt hitte, hogy nem figyelek oda, nem veszem észre, mintha ravaszul mosolygott volna. És valahányszor benyitottam a szobába, egy kis veréb röppent ki az ablakon, éppen ott, ahol kis barátom sütette magát az áprilisi nappal. Ennyi, itt valami titokzatosságnak kell lennie. Mackó, nézd csak a szemembe! Nem néz, oldalt néz, hamiskásan néz. Na megállj! Legközelebb hangosan tettem be a külső ajtót, mintha elmentem volna, közben azonban ott maradtam, és a szekrény mögött lesben álltam. Csend, süt a nap, beárad a meleg. Egyszer csak oda rebben egy kis veréb az ablakpárkányra. Figyel, forgatja formás kis fejét ide-oda. Elment? Csipogja halkan.
1: El, de gyanakszik!
0: Mondja kedvesen Mackó, erősen nézegette a bundámat. Pedig olyan kevés kell már a fészkem kibéleléséhez. Mackóka, egy kevéske szőrt adj még.
1: Persze, hogy adok, de innét szedd, a karom alól, ott nem veszi észre.
0: És Mackóka felemelje a karját. Felemeli a karját, és én látom, a kis veréb hogyan tépdesi a kopott kis bundát, és látom, szeretettel fényleni kopott kis bazári mackóm cipőgom szemét. De azért este megmondom mackókának, hogy nem értem, mitől hullik a szőre. Kíváncsi vagyok, mit válaszol. Mackóka maga elé néz.
2: Vedlik ilyenkor a mackók népe, bólint.
1: Igen, vedlik. Hiszen tudod, tavasz van.
3: A Fészek című mesét hallottátok.

0: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Műsorajánló következik.
1: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
2: Csukás Mese Rádió!
3: Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek!
4: Igen!
1: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készül nektek vasárnaptól. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
4: Ez a Csukás Mese Rádió.
2: Szeretem.
1: Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László Guruló barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a városlakó többi járművel. Guruló barátok. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A róka meg a sajt. Késő őszi idő volt az erdőben. A megsárgult levelek már lehullottak a fákról, s megjelentek az első reggeli fagyok is. Egy róka bóklászott a csupasz fák között, éppen élelmet keresett magának. Egész nap az erdőt járta, de nem akadt elemózsiára. Már napok óta éhezett, s így végül arra jutott, a falu határához lopódzik, hát ha lát egy-két eltévejedett tyúkot. Körbejárta a falut, de nemhogy tyúkot, még egy apró verebet se látott. Bezzeg a baromfi udvarokban, ott viaskodtak, csipkedték egymást a madarak. A róka végül úgy határozott, hogy visszajön éjszaka, amikor az emberek alszanak, és majd akkor megpróbál elcsenni egy tyúkot vagy kakast. Nem sokára leszállt az éj, és a róka bemászott a kerítésen. Szegény róka éppen rossz házhoz osont be, csak disznókat és lovakat tartottak. Baromfiból nem volt egy szál se. Már éppen kifele somfordált volna az udvarról, ám akkor meglátott egy kutat. Oda ment, két lábra állt, és belekukucskált. Hát, ha ott lesz számára ennivaló. De nem látott mást, csak a kerek hold tükörképét a vízben. Ám a róka arca egyből felderült, hiszen azt hitte a holdra, hogy egy nagy, kerek sajt. Megfogta hát az egyik vödröt, ami a kútban lógott, beleült, s az a nagy súlytól egy pillanat alatt leereszkedett a vízre. A másikban nem volt ellensúly, így az felszaladt a magasba. De mikor leért a kút mélyére, akkor látta csak a rókakoma, hogy amit ő sajtnak hitt, az bizony csak a hold tükörképe. De akkor már nem volt mit tenni, a róka a mély kútból már nem tudott kimászni. Eközben betévedt a farkas is az udvarra, aki szintén egy kis étel után kutakodott. Mikor nem talált semmit, elindult kifelé, ám akkor megpillantotta ő is a kutat. Oda ment, belenézett, s akkor látja, hogy ott ül lent a kút alján a róka, mellette meg ott van egy nagy darab sajt.
1: Kedves rókakoma, csak nem akarod megenni azt az óriási sajtot egymagad, kezdte mézesmázasan a farkas. Törnél nekem belőle, csak egy falatot kérek.
0: A ravaszdi róka szeme rögtön felcsillant. Hogy ne adnék belőle, kedves barátom, de én most olyan jól ülök itt, gyere le érte.
1: A farkas már dörzsölte is a tenyerét. Na persze, még hogy egy falatot, inkább megeszem az egészet, gondolta magában. No és hogy tudok lemenni?
0: Kérdezte a rókától vigyorgó arccal. Hát csak másszál bele abba a vödörbe, ami ott van melletted, s majd azzal lejuthatsz hozzám, mondta jókedvűen a róka. A farkas pedig beleült a vödörbe, s már indult is lefele. Közben pedig a róka vödre egyre emelkedett, hiszen a farkas nagyobb volt nála, s így nehezebb, és így az ellensúly felvitte a felszínre. Mikor a róka megérkezett, gyorsan jó étvágyat kívánt a farkasnak, aztán nevetve kifutott az udvarról, s eltűnt az erdő sűrűjében. A farkas meg csak nézte a sajtnak itt holdat, de akkor már késő volt, s akárhogy próbált kimászni, a kútfala túl magas volt neki. Reggel aztán ment a gazda a kúthoz, hogy vizet húzzon. S akkor látja, hogy ott ül benne a farkas az alján egy vödörben.
1: gyorsan összecsődítette a háznépét, de még a szomszédokat is, majd együtt elkezdték felhúzni a vödröt az ordassal. Mikor felért a vödör, a farkas egy szempillantás alatt kiugrott belőle, s futott, ahogy a lába bírta. Az emberek meg mögötte, vasvillával, kapával, éppen amit a földön találtak. Talán még most is üldözik.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmeseládni.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: a csirketojás, aki elmeséli nektek Mahu Andrea.
1: Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy szegény asszony, és annak a szegény asszonynak volt 19 tojáskája és egy kotlócskája. Hát bizony megültette, s az egyik tojásból egy akkora hatalmas csirke kelt ki, hogy még akkora csirkét senki se látott. De alig bújt ki a tojásból, valahogy a kotló kiment a kert mellett, s a csirke is kibújt a kerítésen, s oda a kapu elejébe akkorát tudott az a napos csibe tojni, hogy a forgalmat megállította. Jöttek szekerek, megrakva gabonával, búzával, árpával, rozzsal, de bizony a tojástól senki se tudott se erre, se arra menni. Mindenki meg kellett álljon. Mi van itt? Miféle csuda ez? Hát egy nagy tojás. Na, hamar valaki kitalálta, hogy hozzanak csak egy terűszalmát, s a tojást meg kell sütni, aztán megeszik. Úgy is tett. Hamar egy ember hozott egy nagy terűszalmát, s a tojásra ráragta. S ott bizony szőrény szálán megsütötték. Aztán aki csak arra járt, akár a csodát akart látni, akár a tojást akart enni, megállt egy időre. A budli bicskával, késsel, villával, ki mivel érte tojást evett. Volt ott egy szegény ember, az is budli bicskával látott hozzá a tojáshoz. Hát ahogy falatozott, véletlenül a bicskáját belejtette a tojásba. Na, mérgelődött, csak nem hagyom annyiban az én drága fehérvári budli bicskámat, hanem én lemegyek utána és visszahozom. Egy nagy, hosszú lajtorját keresett, s azon a tojásba leereszkedett. Hát a sötétben, ahogy matatta a bicskáját, keresi, összetalálkozott a keresztapjával. Adjon Isten, keresztapám! Adjon Isten, édes fiam! Hát te mit keresel itt? Én a budli bicskámat. Ahogy ettem a tojást, belejtettem. Azt te hiába keresed, legyintett a keresztapja. Én hajtottam haza a csordát, s ökröstül, tehenestül, mindenestül mind ide beleesett. Már 3 napja keresem, de sehol sem találom a csordát. Akkor te hogy találnád meg a budli bicskádat? Jobb, ha kimászunk, s mi is esszük tovább a tojást, mert amíg mi itt keresgélünk, addig megeszik, s nekünk nem jut belőle. Így aztán szép lassan kimásztak a tojásból, és ők is neki láttak tojást enni. Még most is eszik, ha el nem fogyott. Aki nem hiszi, nézze meg, valamelyik utca sarkán, forgalmas helyen megtalálja.
0: A Csirketojás című mesét hallottátok.
2: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Hárs László, a fecske meséje. Az öreg költő otthon ült, és az ablakon keresztül kinézett a csúszós, olmos esőbe. Mesét akart írni, de nem jutott semmi meseszerű az eszébe. Így hát inkább a fecskékre gondolt, akik mindig feketében, ünneplőben járnak, s ha nálunk hűvösre fordul az idő, egyszerűen Afrikába repülnek. Ő meg sosem jár ünneplőben, mint a fecskék, és még mesét se tud mondani. Amint így gondolkodott, meg borongott, egyszer csak hallotta, hogy kopog valaki az ablakán. Második emeleti utcai ablakon ritkán szoktak kopogtatni. Különös, gondolta, és odalépett az ablakhoz. Kinyitotta, és a hideg esővel együtt egy csapzott tollazatú kis fecske hullott a szobába. Próbálta melengetni, fuvogatni, de csak nem tudta életre kelteni. Ekkor előkotort egy ócska cipődobozt, hogy abban eltemesse. Amikor belefektette a fecskét, az váratlanul kinyitotta a szemét, és azt mondta: köszönöm, hogy megmentetted az életemet. Az öreg költő ámulatában majd elejtette a cipős dobozt. A fecske pedig így szólt: miért csodálkozol? Azt hiszed, csak az emberek tudnak beszélni? Tévedés. Mindnyájan beszélünk, csak nem mindenki érti meg. De most megértelek, felelte az öreg költő, és hallgatlak, mert azt hiszem, valami fontosat akarsz nekem elbeszélni. Ó, semmi különöset, így a fecske. Csak azt akarom elmondani, hogyan kerültem hozzád. Akarod hallani? Hogy ne akarta volna az öreg költő, s a fecske már mondta is. Azt ne hidd, hogy én valami különös vagy táltos fecske vagyok. Engem is ugyanúgy fecsketojásból költött ki a mamám, mint a testvéreimet, akikkel együtt éltem a családi fecskefészekben. Éltünk, éldegéltünk, és amikor eljött az ősz, kénytelenek voltunk Afrikába utazni, mert nem volt pénzünk sem bundára, se a fészek központi fűtésének a bevezetésére. Amikor útra készülöttünk, odaugrált egy kövérre hízott veréb, és gúnyosan csiripelte: messze megy a büszke fecske, itt marad a verebecske, hogyha fúj a hűs szelecske, tollat borzol dideregve, nem öltözik bő bekecsbe, mint a bárány, mint a kecske, mert elfogyott a legyecske. Szemet keres reggel este, ízes magot másút leste, büszke, gőgös, frakkos fecske. A veréb még sokáig folytatta a gúnyolódását, mintha bizony valami előkelő és drága tengerjáróhajón indultunk volna kiutazásra, nem pedig a tulajdon két szárnyunkon. És mennyit is szenvedtünk útközben. Utaztunk esőben, szélben, viharban, és csak néha pihenhettünk meg egy-egy szírt fokon, hajóárbócon. Végül megérkeztünk Afrikába. Ott keserves csalódásban volt részünk. Erdőotthonunk, amelyről anyánk annyit mesélt nekünk, nem volt sehol. Talán tűz pusztította el, talán kivágták. És amellett micsoda fogadtatásban volt részünk? Tarka madarak, amelyeknek még a nevét sem tudom, körénk sereglettek, nevettek, gúnyolódtak rajtunk. Megvallom, nekem egyáltalán nem tetszett semmi abban a messzi Afrikában, és elhatároztam, hogy hazaszököm a szülőföldemre. Egy éjszaka, mikor az egész család szárny alá dugott csőrrel szundikált, én nesztelenül a levegőbe emelkedtem, és hazaindultam. Mondhatom, az volt csak a keserves utazás egymagamban szemközt a széllel, esővel, tengeri viharral. Szerencsémre hajóra bukkantam, és annak az árbócán megpihentem. Az utasok összesereglettek, és nem győztek ámuldozni az egy szál fecskén, aki északnak utazik a helyet, hogy délnek tartana. Kenyérmorzsát szórtak az árbóc tövébe, és jól lakhattam. Aztán megint csak repültem, közben arra gondoltam, hogy a legkeményebb sorsa mégis a fecskének van. A veréb, a széncinke, a fekete rigó sokat nélkülöz ugyan, de a fecskének egyre csak repülnie kell, hol innen oda, hol onnan ide, és mindig fekete ruhában jár, mintha csak a saját bal sorsát gyászolná. Aztán hazaértem, megleltem elhagyott fészkünket, és vissza akartam költözni. Csak hogy a fészket elfoglalta már egy veréb család, köztük az a kövér veréb, aki elinduláskor úgy csúfolt, gúnyolt, ahelyett, hogy befogadott volna. Ismét gúnyolódni kezdett rajtam, a többiek meg felzúdultak, mindazt csiripelték, mit keres itt ez az előkelő frakkos fickó? Magunknak is alig van betevő falatunk, most még neki is juttassunk, aki Afrikában élhetné világát? Elkapkodtak előlem minden kis szemet, minden kis kenyérmorzsát. Élelem után keresgélve nekem rontott a szél, az eső. Áztam, fáztam, éheztem. Úgy hittem, elérkezett utolsó órám. Már alig volt jártányi, azaz szárnyalásnyi erőm, amikor bekopogtattam hozzád. Köszönöm, hogy megmentetted az életemet. Nincs semmi, amivel lerúhatnám a hálámat. Csak az élettörténetem. Azt elmondtam. Okulásul. És mi a tanulság? Kérdezte az öreg költő, de elkésett a kérdésével, mert a fecske felemelkedett a magasba. Egyenesen nekirepült a falon függő képnek, amelyen napsütötte tavaszi erdőt tündökölt. Belereppent a festett erdőbe, és eltűnt a festett lombok között. Az öreg költő hosszan nézett utána.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.
1: Móra Ferenc, a Radnóti fecskék. Morvai Noémitől halljátok. A radnóti gyerekek hiába várták haza az idén a fecskéket. Nem hozta meg őket a tavasz. Pedig már az egész Balog völgye virágba öltözködött a tiszteletükre. Hófehér kökénybokrok nézegették magukat a víztükrében. Gólyahírvirágok aranyszeme nevetett fel rájuk. Harangvirágok harangoztak eléjük. Jönnek a fecskék, jönnek! Nem jöttek bizazok. Egy-egy seregük átvágódott a falu fölött, keringett is fölötte, mintha gondolkozóban volna, de aztán csak elsuhogott másfelé. Volt olyan is, amelyik jajveszékelve szántotta a földet a szárnyával, de aztán az is csak tovább röppent. El a Radnóti határból. No, a szúnyogok meg a legyek örvendeztek is ennek nagyon, s nagy boldogan zümmögték, döngicsélték körül a radnótiakat. Sose búsuljatok, emberek, szebb a minótánk, mint a fecskéké. Szegény radnótiakra rá is fért volna a vigasztalás, mert nagyon szomorúan tekintettek az égre. Jaj, már minékünk, ha az Isten madárkái is elhagytak. Nekik sincs már hajlékuk Radnóton. Nem néz már mi ránk le a jóisten sem az égből. Csak ugyan hamvas felhő fátyollal takarta el az orcáját a nap. Még a múlt tavaszon Radnótra sütött legörömestebb a Balog mentén, bogár hátú tiszta házaira, muskátlis százszor szépes ablakaira, májvarózsás kertjeire, piros képű, nevető szemű nótás ajkú népére. Hol vannak most már a virágos házak? Hol a nevetés? Hol a nóta? Mind megették azt tavaly nyáron a piros tűzmadarak. Ledőlt fal omladékok temették be a virágos kerteket. Kormos szarufák meredeznek az égre, mint valami óriás kéznek az imádkozó ujjai. Csupa szomorúság itt minden. Hallgatagon járnak, kelnek az emberek a háztalan utcákon. Még ahol építenek is, ott is tompán csattog az ágy szekerce, mintha az is azt csattogná, nem érez semmit. Nem lesz többet Radnót, elkerülik az Isten madarai még a helyét is. Elég fájdalom az a kicsi madarak szívének is, azért csicseregtek röptükben olyan sírva ríva. Nem a régi fészket siratják ők, ahelyett ragasztanának másikat. De hová? Nincsen ereszalja. Nincs hajnalka virágos tornác, nincs leveles kapu. Újfaluba, Cakóba, Iványiba, meg a többi szomszéd faluba oda kvártéozták be magukat az idén a radnóti fecskék. Ott is mindenütt derék magyar nép lakik, szívesen befogadja Zsellérnek az Isten madárkáit. Még örül is neki, hogy így megszaporodtak az idén az ő határukban a fecskék. Annál jobban elkeseredtek a radnótiak. Volt köztük, aki szemét törölgetve sóhajtotta el magát. Jobb lesz nekünk elbújdosni erről a tájról, amit már a madár is elkerül. Hogy maradhassunk mi akkor radnótiak, ha Radnót nincsen? S arcról arcra, szívről szívre egyre terült a szomorúság felhője. S az Isten tudja, mi lett volna a vége a nagy bánatnak, ha egy reggel arra nem ébrednek a radnótiak, hogy majd fölveti a határt a nagy fecskecsicsergés. Ott ültek az Isten apró kőművesei kútágasokon, félig égett fák kizöldült gaján, épülő házak ormán, füstös fal omladékokon. S olyan fürgén forgatták kis fejüket, olyan sebes ficsergéssel tanácskoztak, hogy a radnótiak mindjárt kitalálták, mi történik itt. Országgyűlés tartanak a radnóti fecskék. Azt tartottak azok csak ugyan. Visszahozta szegényeket a szívük Radnótra. Megérezték, hogy csak itt vannak ők igazán itthon, azon a földön, amelyen születtek. Dévilik, dévilik, ugye, hogy jó lesz itt? ezt kérdezték az öregek. Itt, itt, itt, jó lesz itt, felelték vissza a fiatalok. Azzal hirtelen fölrebbent az egész sereg, mint mikor az őszi fa leveleket felsodorja a forgó szél a magasba. Elmennek, elmennek, ijedeztek a radnótiak. Dehogy mentek pedig, dehogy, szépen leszálltak párossával, csak azt keresték a magasból, hol lesz legjobb fészket rakni. Csicseri, ficseri, ideni, ideni! Röpködték körül az üres udvarok nekilombosodott fáit. Mire a nap felszárította a harmatot, akkorra már ment a munka nagyban. Gyúrták a sarat, szórták a szalmát, villaformájú ágakba rakták a gömbölyű fecskeházakat. Egyik rakta a falat, másik hordta a nekivalót. Csicseri szalma kék! Ficseri, van elég! Add errébb, csicseri! Hozom már ficserit! Alkonyatra már a maguk házában laktak a radnóti fecskék, mégpedig fák ágára rakott házban. Pedig a fecskének nem szokás a fára fészkelni. Ezt csak a radnóti fecskék eszelték ki, hogy el ne kelljen nekik szakadni a szülőfalutól. Boldogan fohászkodtak a hunyó napsugaraiban, és vidám csicsergéssel kívántak jó éjszakát a radnótiaknak. Azok se kívánkoztak már el a falujukból, jaj, dehogy kívánkoztak. Visszajöttek az Isten madárkái. Visszajött velük a szerencse, az áldás, a jókedv, az öröm. Az épülő házak körül nevetve sürgölődtek az emberek, boldogan nézték, hogy magasodnak a falak, s muzsika szónál szívesebben hallgatták, milyen vígan csattuk az ágyszekerce. Ne féljetek, emberek! Falu lesz Radnótból megint, példát mutatnak az égmadarai. Az égmadarai már akkor álomra készülődtek. Egyre halkuló csicsergésüket illatos szellő hordta szét a balog völgyében. Adjon Isten, figyfirigy, szép jó éjszakát! Virrassza ránk, figyfirigy, rózsás hajnalát!
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Döbrentei Ildikó, a Csiga család meséje. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csiga család. Heten voltak. Csiga mama, csiga papa és 5 csiga csemete. Mindegyiküknek volt saját háza és uzsonnás táskája. Csiga mama minden reggel letépett egy friss salátalevelet, azt hétfelé osztotta és a táskákba csomagolta. Csiga papa kiadta a jelszót. Megvan már az eleség, indulhatunk feleség. És elindultak libasorban sétálni. Elől ment csiga mama, mögötte bámészkodott 5 csiga csemetéje, hátul vigyázott rájuk csiga papa. Minden nap megmászták a virágos dombot. Fölfelé lassan kapaszkodtak, lefelé gyorsan csúsztak. Lassan mászik csiga biga táskájában eleség. Mászik véle lánya, fia, csiga biga feleség. Lefelé gyorsan csúsztak. Gyorsan csúszik csiga biga, kéne már az eleség. Éhes lett a lánya, fia, csiga biga feleség. A domb aljában kicsomagolták az eleséget, és eszegetni kezdtek. Arra ment egy éhes tücsök. Nagyot kordult a gyomra. Mennyi finom saláta, megenném egy falásra. A legkisebb csiga megsajnálta az éhes tücsköt. Adott neki egy falat salátát. Tovább eszegettek. Arra repült egy csavargó madárka. Vágyakozva pillantott a salátára. Mindjárt vígabb lennék, ha egy kicsit ennék. A legkisebb csiga megsajnálta a csavargó madárkát, adott neki is egy falatot. Megint tovább eszegettek. Arra futott egy véznanyúl. Úgy lihegett, mint egy fújtató. Reggel óta szaladok, adjatok egy falatot! A legkisebb csiga a véznanyulat is megsajnálta. Neki adta az utolsó falatját. Mikor befejezték az eszegetést, összecsomagoltak és hazaindultak. Elfáradt a csigabiga, elfogyott az eleség, elfáradt a lány, a fia, csigabiga feleség. A virágos domb tetején szembe jött velük a forgószél, úgy zúgott, búgott, mint egy búgó csiga. A csiga csemeték mindjárt elfelejtették a fáradtságot, és csúfolódni kezdtek. Búgó csiga, búgó csiga! Elhallgassatok! Röstelkedtek a csiga szülők. Ne csúfolódjatok! Kérjetek szépen bocsánatot! Ám a nagy zúgás-búgásban a csiga csemeték nem hallották meg a csöndes szülői szót. Búgó csiga, brrr, brrr! Megelégelte a csúfolódást a forgószél. Majd adok én nektek búgó csigát, egyszer voltam nálatok, elviszem a házatok. Azzal fogta, és felragadta mind a 7 csiga házat. Megforgatta, megpörgette, mint a porszemeket. Egyszer voltam nálatok, forgatom a házatok. Úgy játszott velük, mintha labdázna. Mikor kijátszotta magát, visszapottyantotta a házakat a csigák hátára, és hahotázva elnyargalt. Ugye jó tréfa volt? Mi az a tréfa? Szepegte a legkisebb csiga. Fáradtan érkezett haza a csiga család. Hang nélkül rakták le az üres uzsonnás táskákat. Holnap bocsánatot kell kérnetek a forgószéltől, jelentette ki csiga papa. És minden rendbe jön, tette hozzá csiga mama. Igen, mama, igen, papa, jó éjszakát, mama, jó éjszakát, papa, válaszolták kórusban a csemeték, és bevonultak a házaikba. Aludj te is, kicsim! Simogatták meg a csiga szülők a legkisebbet, aki még mindig ébren téblábolt. Azután házukba vonultak a szülők is. Az ajtót belülről jól bezárták. Bezárkózott csiga mama, elaludt csiga papa, bebújtak a testvérek. Csak a legkisebb csiga motoszkált a háza körül. Itt volt! Itt van! Nem, ez nem az! Ez az! Nem, ez sem az! Hol van hát? Hol az ajtóm? Nincs meg az ajtóm! Segítség! Elveszett az ajtóm! Próbálta előről, próbálta hátulról, próbálta jobbról, próbálta balról, de hiába. Nem tudok bemenni a házamba! Segítség! Abban a pillanatban megzörrent mellette a fű. Ott állt az éhes tücsök. Megreccsent fölötte az ág. Ott ült a csavargó madárka. Megdobbant előtte a föld. Ott magasodott a véznanyúl. Mit segítsünk, legkisebb csiga? Keressétek meg az ajtómat. Az ajtódat, de hiszen ott van, kezdte a nyúl. A házadnak a, folytatta a madárka, tetején, fejezte be a tücsök. Ó, jaj, jajgatott a legkisebb csiga. A forgószél fordítva adta vissza a házamat. Ne búsulj, legkisebb csiga, segítünk mi a bajodon. S a tücsök, a madárka, meg a nyúl addig hórukkolt, míg a házat visszafordította a talpára. Tessék, legkisebb csiga, az ajtó. Fáradj be rajta. Nyugodalmas jó éjszakát. Köszönöm, barátaim, ásította kimerülten a legkisebb csiga. Jó éjszakát, világ! És úgy aludt reggelig, mint a bunda. Reggel napsütésre ébredtek. A forgószél újra vidáman táncolt a réten. Nem vagy búgócsiga, nem vagy búgócsiga, kiabálták neki kórusban a csiga csemeték. A forgószél örömében úgy elnyargalt, hogy aznap elő sem került többet. Csiga mama friss salátalevelet tépett, hétfelé osztotta, az uzsonnás táskákba csomagolta, aztán tépett még egy levelet, három felé tépte, s adott a tücsöknek, a madárkának, meg a nyúlnak is. Csiga papa rázendített. Megvan már az eleség, indulhatunk, feleség! És elindultak a virágos domb felé. Elől ment csiga mama, mögötte bámészkodott az öt csiga csemete, hátul vigyázott csiga papa. Mellettük mászott a mindig éhes tücsök. Fölöttük repült a csavargó madárka, előttük nyargalt a vézna nyúl. Aki nem hiszi, keresse meg őket a réten.
0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Én Zokni vagyok.
2: Én pedig Inkó.
1: Igen,
2: a bravúros Zokni páros. Na de ki van még itt velünk a stúdióban? Na kicsoda!
1: Ó, nagy meglepetés vendég.
2: Mondjuk egyszerre, jó?
1: Okay.
2: Egy, kettő, három. Ruhamanó fonalszál.
0: Sziasztok! Hello!
2: Szia!
0: Olvasunk egy mesét?
1: Na.
2: Hát már kezdjük is.
0: Jó. Gergely Pék Éva. A sárga zokni párja. A sárga zokni a párját kereste. A helyén kellett volna lennie vele együtt, a sárga ruhák kosarában. De hiába túrta fel érte a kosarat, sehogy sem találta.
1: Elveszett a párom!
0: Gondolta elkeseredetten.

0: lakni a fehérek között? Kérdezte anyu, amikor rábukkant. Mivel nem volt párja, félretette a páratlan zoknik kosarába. Búsult, szomorkodott a páratlan sárga zokni a többi félretett zokni között. Egyszer csak oda keveredett mellé egy kicsit foltos zöld zokni.
1: Jaj, de jó, hogy megtaláltalak!
0: Örvendezett. A sárga zokni elcsodálkozott.
2: Megtaláltál? Miért? Kerestél?
1: Hát persze, te vagy a párom.
0: A sárga zokni hitetlenkedve nézte.
2: Hogy lehetnék, hiszen te zöld vagy.
1: Bekerültem a kék ruhák közé, velük együtt mostak ki. Megfogott a színük, és sárgából zöld lettem.
2: Most mit csináljunk? Már nem illünk egymáshoz.
0: Szomorkodott a még mindig sárga zokni, de a párja rákacsintott.
1: Legközelebb, ha a kék ruhákat mossák, ugor közéjük, akkor olyan leszel, mint én.
0: A sárga zokni így is tett. Ő is kicsit foltos zöld zokni lett, így újra illettek egymáshoz.
1: Jaj, de jó, hogy ez lett a vége. Annyira szurkoltam neki.
2: Én is nagyon.
0: Jaj, hát ez egy nagyon jó mese volt.
1: Te zokni, nem ugrunk be mi is egy jó kis mosásra?
0: Nem, nem, nem.
1: Jó, na.
2: De már egy kicsit lábszagúak vagyunk.
1: Ó. Oh. Uh-huh. Hát én nem. Én egyáltalán.
2: Na persze, inkoz.
1: Szagolj meg! Gyere!
2: Ugye? Tényleg!
0: Inkább olvassunk egy következőt.
1: Jó, okay. Olvassunk. Na, jó. Akkor lapozzunk.
2: Sziasztok!
1: Hello!
3: Csukás Mese Rádió.
4: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Három kívánság. Magyar népmese.
4: Hol volt, hol nem volt? Elég az, hogy volt egyszer egy szegény ember, meg annak a felesége. Fiatalok voltak, gyerekük se volt még, szerették egymást, megértették egymást, de a nagy szegénység miatt egyszer-egyszer azért összezördültek. Na, elég, egyszer az asszony előbb került haza a mezőről, mint a férje, és azon főtt nagyon a feje, mit készítsen vacsorára. Megcsinálta a tüzet, más nem tudott, egy kis leveshez tett föl vizet. Arra gondolt közben, hogy miért is olyan szegények, hogy miért nem tudja egyszer meglepni az urát egy jó vacsorával. Amint ezt gondolta, hallott valami suhanást maga mellett. Hát, egy tündér száll eléje. Meg volt bizony illetődve a szegény kis asszony, most látott először tündért. Az pedig meg is szólalt. Azt mondta, na, nem bánom, te szegény asszony, legyen három kívánságod, majd meglátom, mennyi eszed lesz magadhoz. Azzal el is tűnt, ahogyan jött a tündér. Hát, az asszony hitt is, meg nem is a szemének és a fülének, de azért az első kívánság már megszületett a fejében. Egy szál kolbászt kívánt azzal, hogy úgyse lesz belőle semmi, de abban a pillanatban már szállt is le a kéményből egy lábat, benne a szép szál kolbász. Oda kellett csak tenni a tűz fölé a lábast, volt abban zsír is bőven. Mikor beállított az ember, volt szájtátás, mert már tele volt a konyha jó szagokkal. Amikor az asszony elmondta, mi történt, hát mindjárt elkezdtek tanakodni, mi legyen még a két kívánság. Az ember lovat, tinót, malacot akart, az asszony meg mást. Nem tudtak megegyezni, csak vitáztak, mintha éhesek se lettek volna. Az ember képes lett volna éjgyomorra rá is gyújtani, tömkötte a pipáját, nyúlt a parázsért, de olyan ügyetlenül csinálta, hogy feldöntötte a lábast kolbászostól. Persze megijedt az asszony, kapkodott mindjárt, hogy kirántsa a kolbászt a tűz közül, és szitta az urát. Nőtt volna inkább az orrodra, mint a tűzbe fordítod ezt a kolbászt. Na hiszen, ez kellett csak! A kolbász már ott lógott az ember orrán, le egészen a térdéig. Először meg se ijedt az asszony, próbálta, hogy leszakítja a kolbászt a férje orráról, de az úgy oda nőtt, hogy azt onnan le nem lehetett szakítani. Most már megijedt a szegény kisasszony, el is sírta magát. Tudták már mind a ketten, ha valami vagyont kívánnak harmadikra, az meg lesz, de hát mi lesz akkor? A kolbásszal. Majd levágjuk, mondta az asszony. De én nem engedem, feleselt az ember. Most már, ha így van, kívánjuk vissza a lábasba, aztán kész. De hát a tinó, a ló, meg a malac, így az asszony. Az ember erre azt felelte. De hát ilyen bajusszal. Csak nem járhatok, de hogy csókolsz meg, ha kolbász lóg le az orromról? Na, végül csak ugyanaz lett. Az volt a harmadik kívánság, hogy a kolbász menjen vissza a lábasba. Most láthattak csak vacsorához, de nem nagyon ízlett szegényeknek a jó falat. Még mindig azon zsörtölődtek, ki volt az oka, hogy ezután is már csak olyan szegények lesznek, mint voltak.
0: Csukás Mese Rádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül.
5: Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: az aranynyilvessző. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy öreg király, akinek a palotáját olyan csodálatos kert vette körül, hogy ez egész világ csodájára járt. Ugyanis ebben a kertben vakítóan zöld selyemfű nőtt, mely minden szemet elkápráztatott. De a király nem örülhetett sokáig a csodaszép fűnek, mivel valaki minden éjjel megdésmálta. A király katonákat állítatott a kertjébe, először csak 2-3, majd 10, végül 100, de mint hiába. Mintha álomszellő terítette volna le őket a lábukról, egy sem tudott ébren maradni. A királynak pedig nem maradt más ötlete, mint hogy kihirdesse: aki az én selyemfüvemet megőrzi, annak adom a lányom és a fele királyságom. Jöttek is szerencsét próbálni az ifjak a világ minden tájáról, de bárhogy is próbáltak ébren maradni, végül mindegyiket elnyomta az álom. A bátor próbatevők kezdtek elfogyni, és a király egyre inkább kezdett elkeseredni. Ám akkor megjelent a palotában egy szegény legény, s kérte, hadd próbáljon ő is szerencsét. De nem akármilyen fiú volt az. A faluban az a hír járta, hogy olyan éles a szeme, hogy még a jövőt is látja. Örömmel fogadta hát a király, s a fiú már is kiment a kertbe, hogy közelebbről szemügyre vegye. Éppen a maradék selyemfüvet vizsgálgatta, mikor egy vékony hang megszólította.
1: Fiam, adnál egy kevéske kenyeret? Már vagy 3 hete nem ettem.
0: A fiú körbenézett, de nem látott senkit. Akkor valaki megrántotta a nadrágja szárát. Egy egérke volt az. A jóságos fiú tört neki egy darabka kenyeret, és a kisegér nyomban be is falta.
1: Igazán köszönöm, hogy segítettél rajtam,
0: cincogta az egér.
1: És mivel olyan jó voltál hozzám, most én is segítek rajtad. Ha leszáll az éj, ülj le a kerítés tövébe, és akkor jöhet bármilyen álomszellő, te nem fogsz elaludni. Éjfélkor pedig jön majd Tündér király az aranyszínű paripájával. De te csak dobd elé ezt az aranynyilvesszőt, és akkor a fű reggelre újra kinő,
0: mondta az egér, majd átnyújtotta a fiúnak a nyilvesszőt, és elfutott. A legény pedig leült a kerítés tövébe, és csak várta, hogy mikor jön el az éjjel. Aztán egyszer csak megmozdultak a fák levelei, s fújni kezdett az álomszellő. Ám a fiún nem fogott a varázslat. Csak ült tovább, és várta a Tündér királyt. Nem sokára meg is érkezett. Hangos lódobogás közepette. A fiú pedig előkapta tarisznyájából az aranynyilvesszőt, s ledobta a paripa elé a fűbe. Aztán hagyta, hadd legeljen, amennyit csak akar, ő pedig lefeküdt a földre, és elaludt. Hely, volt ám nagy csodálkozás reggel! A király azt se tudta, hova legyen örömében, mert a selyemfűből nem hiányzott bizony egy centi sem. Na jól van, te legény, megőrizted a selyemfüvemet. Állom a szavamat, cserébe odaadnám a legszebbik lányomat. Igazán köszönöm, de addig meg nem házasodhatom, míg az aranynyilvesszőmet meg nem találom, válaszolta a legény. A király próbálta marasztalni, de a fiú a fejébe vette, hogy visszaszerzi az aranynyilvesszőt. Felkapta hát a tarisznyáját, kezébe vette vándorbottyát, és elindult. Gondolta legalább, világot lát. Éppen az országúton mendegélt, mikor szembe találkozott egy kocsissal. Hiszitek vagy sem, ott volt a kalapjában az aranynyilvessző. Mit kérsz azért a nyilvesszőért, komám? Szólította meg a legény a kocsist. Inkább én adok érte 100 pengőt, ha kihúzod a kalapomból, mert eddig akárhogy próbáltam, sehogy sem sikerült. Kihúzom én, de pénz helyett inkább arra kérlek, hogy taníts meg mindenre, amit tudsz.
2: Ha csak ennyit kérsz, azt könnyen teljesíthetem,
0: felelte a kocsis, legény pedig megfogta a nyilat, és már ki is rántotta a kalapból.
2: Na, akkor bizony te voltál az a gazfickó, aki megdobtál vele. Majd adok én neked,
0: gondolta magában a kocsis. Együtt mentek át tovább, s nem sokára beértek egy sűrű, sötét erdőbe. Miközben átvágtak rajta, útjukat állt a három kupacba rakott fa.
2: Élj fel az elsőre!
0: Kiáltott a fiúnak a kocsis, a fiú pedig engedelmeskedett. Aztán a kocsis fogott egy gyufát, és meggyújtotta a kazalfát.
2: Arra felelj most nekem! Tudsz-e annyit, mint én?
0: Kérdezte a kocsis.
2: Dehogy tudok!
0: Felelte a fiú, és a rakásfa egy szempillantás alatt polig égett. A fiúnak nem esett baja,
2: ám akkor a kocsis
0: felküldte a második halomra. S minden úgy történt, ahogy előtte, a kazal leégett, de a fiúnak a haja szála sem görbült. Akkor a kocsis a harmadikra is felültette, de közben sejtette már a legény, hogy mire készül a kocsis, és mikor nem figyelt, leugrott a farakásról.
2: Futott a szegény fiú, ahogy csak bírt, majd elérkezett egy patakhoz, és mikor fejest ugrott, hirtelen aranyhallá változott.
0: Mire a kocsis odaért, az aranyhal már messze járt. Akkor a kocsis bukfencezett egyet, és ő pedig cethallá változott. De mivel a patak túl keskeny volt neki, ezért minduntalan beszorult a sziklák közé, és nem tudta utolérni a legényt. Közben az aranyhal kiúszott a partra, és mikor kiugrott a vízből, aranygyűrű lett belőle. Éppen arra járt egy király kisasszony, és felvette.
3: Kedves királylány, csak arra kérlek, ha kiugrik a vízből egy ember, akárhogy is kérlel, ne adj oda neki. Mondd, hogy építsen aranyhídat át a folyón, s akkor megkaphat.
0: A lánynak megtetszett a beszélőgyűrű, s mikor kiugrott a kocsis a vízből, nem adta neki. Megkaphatod a gyűrűm, de csak is akkor, ha olyan aranyhídat építesz a folyón, amilyet még nem látott a világ, mondta kacagba a király kisasszony, majd ott hagyta a kocsist. Másnap, mikor a királylány a folyóhoz sétált, legnagyobb meglepetésére ott állt a ragyogó aranyhíd. A kocsis pedig a híd lábánál várta, és már nyújtotta is a kezét a gyűrűért. Ám a leány óvatlan volt, s véletlenül lejtette a gyűrűt a földre. A gyűrű azonban zabszemmé változott, és elkeveredett a porban. De a kocsis nem ijedt meg. Bukfencezett egyet, s menten kakassá változott. Majd elkezdte felcsipegetni a zabszemeket. Közben észre sem vette, hogy a zabszemből apró hangya lett, s mikor a kakas nem figyelt, felmászott a lábán, és jól megcsípte. A kakas menten összeesett, a hangya pedig hangosan felkiáltott. Úgy látszik, mégiscsak többet tudtam nálad. És mikor a hangya visszaváltozott szegény legényé, megköszönte a királynának a segítséget, majd visszaindult a király udvarába. Mikor megérkezett, olyan világra szóló lakodalmat csapta, hogy az alattvalók azóta is arról beszélnek. Ha nem hiszitek, járjatok utána.

0: Csukásmese rádió. Egy utolsó mese. A holdvadászok. Izlandi népmese. Felolvassa Hűvösvölgyi Ildikó. Izlandban történt, messze északon, egy kis falucskában. Egyik este egy fiatal eszkimó megpillantotta a holdat a közeli hegy fölött. A fiatal eszkimó azt hitte, ha fent volna a hegy tetején, meg tudná fogni a holdat, és legurítaná a völgybe, a falujába. És ugyan milyen pompás volna, milyen csodálatos volna, ha hosszú téli estéken ott lenne jégkunyhójában, a keze ügyében. Ekkor még az se lenne baj, ha az olajmécsesből kifogyna a fókazsír, hiszen ez a szép, gömbölyű képű holdvilág nagyszerűen ellátná a lámpa feladatát. És mert igen jó szívű volt az eszkimó legény, azt is kigondolta, hogy nem is egymagának tartaná meg a holdat, hanem az egész falujé lenne. Roppant nagy jégkunyhót építenének, amelyben mindenki elférne, és akkor mindannyiuknak világítana a hold. Ezért összegyűjtötte az összes számba vehető eszkimó legényt. Mindannyiuknak tetszett a pompás ötlet, úgyhogy nagy csapatban, jókedvűen, énekszóval indultak neki a hegycsúcsnak, hogy megfogják és legurítsák onnan a holdat. Mire azonban fölértek a hegycsúcsra, a hold már nem volt ott. Elúszott előlük a levegőbe. Ott lebegett fent az égbolton. Úgy látszott, hogy nem is messzire tőlük, de hiába nyújtogatták utána a karjukat, egyikük sem tudta elérni. Mindannyiuknak rövidebb volt a karja. Akkor valamelyiküknek az jutott eszébe, hogy talán egy másik hegycsúcsról könnyebben elérhetnék. Mert bizony nem szerettek volna szégyen szemre a hold nélkül hazamenni. Leballagtak hát a hegyről, és ahogy leírtak a völgybe, megint felnéztek az égre. A hold most valóban egy másik hegy legmagasabb csúcsán tündökölt. Nekiíramadtak hát ennek a hegynek is. De mire fölértek, ugyanúgy jártak, mint először. A hold megint csak elúszott előlük az égre. És egyiküknek sem volt elég hosszú a karja, egyikük sem tudta elérni. Megjárták így a környék valamennyi hegyét, de a holdat nem tudták megfogni egyetlen egyszer sem. Ekkor egyiküknek az jutott az eszébe, hogy hát ha fél tőlük a hold, és azért menekül el mindannyiszor előlük. Mézes-mázos csalogató versikét kezdett el dúdolni feléje, s a többiek valamennyien együtt énekelték vele. Gurulj hát a zsebünkbe, holdkoma, vajas kenyérvár, pompás lakoma.
1: Gurulj hát a zsebünkbe, holdkoma, vajas kenyérvár, pompás lakoma.
0: A hold azonban nem nagyon akart a legények zsebébe gurulni, és úgy látszik, még csak vajas kenyére sem fájt a foga, mert hiszen minden egyes alkalommal megszökött előlük, jót kacagva együgyűségükön. Holt fáradtan mentek haza. Szégyen szemre a hold nélkül az eszkimó legények, és ezért nem építették meg azt a nagy-nagy pompás jégkunyhót, amelyet elképzeltek maguknak, ha majd megfogják a holdat, és bizony azóta is fókazsírral világítanak a hold helyett. És talán jól is van ez így, mert legalább a hold megmaradt mindannyiunknak. Csukásmese rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a mesés este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukásmese rádiót.

0: És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Mikola Péter, bátorság próba. Mosoly gyűjtő portja. Egy nap apa benyitott a szobánk ajtaján, leült az ágyam szélére, maga mellé ültetett minket, és így szólt hozzánk. Valamit már régen el szerettem volna mondani nektek, gyerekek. Tudjátok, nagyapátok olyan ember volt már fiatal korában, aki köré szívesen gyűltek az emberek. Tudott valamit, amitől jókedvű és derűs lett körülötte a légkör, ha ugyan nem volt már előtte is az. Ilyen volt az ő apukája, az én nagyapám, a ti dédapátok is. Így választott párt magának olyan leányt, a dédanyátokat, akit szerettek az emberek. Nagyapa is így talált nagyira. Nagyanyátok mindenkit elvarázsolt a huncut nézésével, játékosságával és kedvességével. Sejthetitek, hogy én is így szerettem anyába, valahogy ő is tudta, hogy kell mosolyt varázsolni az emberek arcára. Ez a képesség öröklődik apáról fiúra, anyáról leányra, és ti is örököltétek. Arra gondoltam, hogy amíg anya elkészíti az ebédet, addig mi elmehetnénk a piacra, egy mosolygyűjtő portjára. És egyúttal hoznánk néhány ezt meg azt, pirosat, sárgát, zöld és fehéret, ami hiányzik a hűtőszekrényből. Mi az, hogy mosolygyűjtő bortja? Kérdeztem. Nem bortja az te, hanem portja. Mosolygyűjtő portja. Egy olyan kirándulás vagy utcajárás, amiközben próbálunk mosolyt csalni az emberek arcára. Próba szerencse. Jó móka lesz, meglátjátok. Na, sipírc, vegyétek a cipőket. Induljunk. A piachoz érve a savanyúságos nénihez mentünk először, akinél anyával is szoktunk vásárolni. Azt beszéltük meg apával, hogy megtréfáljuk a boltos nénit, és savanyú képet fogunk vágni neki. Olyan savanyút, amilyet csak tudunk. Elég fura ötlet, de belementünk a játékba, azzal a feltétellel, hogy apa is velünk grimaszol. Kicsit gyakoroltuk, aztán beálltunk a sorba. Izgatottan vártam, hogy odaérjünk, csak az öcsém aggódott egy kicsit. Biztos, hogy nem fog megharagudni ránk a néni? Kérdezte megszeppenve. Ne félj, Berci, nevetni fog. Higgy a varázserőnkben. A néni ismerősként köszöntött bennünket. Apa arra kérte, hogy egy pillanatra figyeljen minket jó erősen, mert olyat fog látni, amit nem láthat minden nap. Olyan savanyú képet fogunk vágni, amennyire szeretjük az itt vásárolt savanyúságot. Tényleg? Na, azt megnézem, válaszolta a néni, és érdeklődéssel figyelte, mi fog történni. Apa visszaszámolt. 1, 2, 3, és úgy grimaszoltunk, ahogy csak tudtunk. Ki sem mertem nyitni a szemem. Nagyon jól sikerülhetett, mert a néni olyan harsányan nevetett, hogy a szomszéd pultnál is kíváncsian fordultak felénk az emberek. Furcsa érzés volt, de mégsem rossz, mert mindenki nevetett körülöttünk. A néni nevetésétől a többi ember is felvidult. Azt is mondhatnánk, hogy a nénin keresztül megnevettettük a vásárlókat. Jól feladtátok a leckét, hogy ilyen savanyút tudjak készíteni legközelebb, mint amilyen savanyú képet láttam tőletek. Már ezért megérte kijönnöm a piacra. Köszönöm, mondta, és a nevetése újra betöltötte az egész csarnokot. Nem gondoltam, hogy ilyen jó érzés felvidítani valakit, és ezt nem csak azért mondom, mert kaptunk egy-egy fincsi savanyúbit, amit jó ízűen el is rágcsáltunk. Szeretek piacozni. Annyiféle ember, színes gyümölcs, zöldség, illat, forgatag van ott, hogy bármerre nézek, szimatolok, mindig találok valami érdekeset. Képtelenség unatkozni. Megérkeztünk a henteshez, ahol mindenféle kolbász, virsli, sonka és másféle húsi kínálta magát a pulton.
2: Eljött a te időd, fiam, mondta apa.
1: Odaérünk az ablakhoz. Kérj egy finom ebédhez való egész csirkét, 20 deka sonkát és egy mosolyt.
2: Ne izgulj, menni fog, mint apádnak, nagyanyádnak vagy anyának, hogy a nagyiról már ne is beszéljünk.
1: Bíz bennem és magadban. Mondd utánam, kérek egy finom ebédhez való csirkét, 20 deka baromfi sonkát, majd egy rövid szünet után mondd, és egy mosolyt. Amíg sorban álltunk, apa többször elpróbálta a mondatot Bercivel.
2: Mit adhatok? Kérdezte a néni a pult túlsó oldaláról.
3: Kérek egy finom ebédhez való csirkét, és 20 deka a sonkát, mondta a Berci.
1: A néni kezdte szelni a sonkát, amikor Berci hozzátette, és egy mosolyt. Csodálkozó arccal nézett fel a néni a sonkavágás közben.
2: Jól hallottam? Egy mosolyt kértél? De jó fej vagy, hány dekát?
1: Berci megszeppenve sütötte le a szemét. Na, fiatalember, amiért így megleptél, kihozom neked a legfrissebb sonkát, és a piac legszebb, legfinomabb csirkéjét fogom kiválasztani. Csak a kedvedért, mondta a néni fülig érő mosolyjal. Azzal hátrament, és egy friss rút sonkával tért vissza, abból szeletelt nekünk. Több csirke közül választotta ki a szerinte, és apa szerint is a legszebbet. Nekem egyik se tetszett, fogalmam sincs, mi lehet szép egy kopasz csirkén. Berci boldog volt, mert végig mosolygott rá a néni. Kár volt félnie, hogy magára haragítja. Apa megdicsérte.
2: Ügyes voltál, fiam? Látod, megérkezett a mosoly, sőt, a legfrissebb sonkát, a legszebb csirkét kaptuk. Mindig veled jövünk majd ide, ha húsra lesz szükségünk. Te már protekciós vagy, beloptad magad a húsos néni szívébe.
1: Úgy tűnik, te is tudsz varázsolni. Nem bánod? Kérdezte apa az öcsémet, aki még mindig a történtek hatása alatt állt.
2: Rendben,
1: válaszolta elégedetten Berci.
0: Ez az Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Álombirodalom.
1: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én olvasok nektek egy esti mesét. Csukás István, utazás a szempillám mögött. Lackó megtalálja és elveszíti az üveggolyót. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú, akit Lackónak hívtak. Nevezték még Lászlónak is, meg Lacinak is, meg Lacikámnak is, meg Lacipacinak is, de ő a legjobban a Lackót szerette, és igazán helyén való és méltányos, hogy mi is ezen a néven hívjuk. Külsőre olyan volt, mint a többi fiú. Úgy értem ezt, hogy ha mondjuk 10 gyerek fut versenyt a téren, átugrálva az üres padokat, vagy 10 gyerek mászik a fára, vagy 10 gyerek épít hóembert a homokozó közepére, és ha Lackó is köztük van, messziről nem lehet megkülönböztetni, hogy ki kicsoda. Ez már így van. Az öltözékük, vagyis a ruhájuk is egyforma szokott lenni a fiúknak általában, tehát nyáron látszik a sebb hely a térdükön, télen pedig nem látszik, mivel eltakarja a hosszú nadrág. Ezzel a sebb helyen is úgy állt a dolog, hogy mintha örökké tartana. Valamikor megszerzi az ember úgy 3-4 éves korában, már nem is emlékszik rá, hogyan. És virít és díszeleg a térden egész addig, amíg el nem érjük az iskoláskort. Közben még, ha be is gyógyul egy, azonnal és tüstént nő helyébe egy másik. De ezzel senki se törődik, nem is érdemes vele törődni, ez pontosan úgy hozzátartozik az élethez, mint a napsütés, a hóesés, vagy a savanyú cukor. Belülről azonban Lackó egy kicsit mégis különbözött a többi gyerektől. És ezt is el kell mondani, ha már éppen róla mesélek, és nem másról. Mégpedig úgy különbözött a többi gyerektől, hogy egy kicsit álmodozóbb volt náluk, egy icipici csöndesebb és eltűnődőbb, meg egy hajszálnyira élesebb eszű. De csak egy kicsit, csak egy icipicit, és csak egy hajszálnyira. Történt egy napon, kedd volt éppen, ezt Lackó jól megjegyezte, mivel a fagylaltos ekkor tart szünnapot, egész héten árulja a fagylaltot, még vasárnap is. Csak kedden lóg a lehúzott redőnyön egy cédula, kedden szünnap. Nem tudtak ugyan még olvasni, de erre nem is volt szükség. Egyszer valaki, aki tudott olvasni, hangosan elolvasta a cédulát, hogy kedden szünnap, és azóta valahányszor ki volt akasztva a cédula, pontosan tudták, hogy kedd van és szünnap. Vagyis kedden és szünnapon történt, hogy Lackó talált egy gyönyörűséges üveggolyót. A ruhászekrényben találta még reggel, pedig nem is az üveggolyót kereste, csak úgy turkált a szekrényben. A ruhászekrény alján mindig érdemes volt turkálni, ott mindig lehetett valami érdekeset találni. Ezt, azt, limlobot, egy ócska nyakkendőt, vagy egy fél kalapdobozt, vagy egy pár sámfát, és hasonlókat. A ruhászekrényben kellemes félhomály volt, de ez még izgalmasabbá tette a kutatást, mivel sohasem lehetett előre látni, hogy mi akad a kézbe. Lackó is így volt az üveggolyóval, mikor megmarkolta a félhomályban, érezte, hogy hűvös, meg gömbölyű, de nem tudta, mi az. Mikor háttal kifelé mászott a ruhászekrényből, kicsit megcsúszott és kiejtette kezéből az üveggolyót. Az üveggolyó finoman, megcsendülve kiugrott a szekrényből a padlóra, ott ugrott még egyet, és csendült is egyet, majd nesztelenül gurult tovább, és megállt az asztal lábánál. Lackó gyönyörködve nézte az üveggolyót. Az üveggolyó pedig, mintha üdvözölné Lackót, villantott egy-két sugarat, ahogy a napfény az ablakon át rávetődött. Lackó nézegette még egy ideig, s megállapította csendes büszkeséggel, hogy 3 dolgot is tud az üveggolyó: csilingelni, gurulni és villogni. Majd mikor már kigyönyörködte magát, újra a kezébe fogta az üveggolyót, és kisétált a szobából. A térre bandukolt, a tér ott volt nem messze egy macskaugrásra. Kicsi volt a tér, 4 fa állt rajta összesen, meg 3 pad, meg egy homokozó, de nekik elég volt. Vagyis a környékbeli gyerekeknek pontosan megfelelt ez a kis tér is. Még azt is szerették benne, hogy olyan kicsi. Egy térnél nem az a fontos, hogy nagy legyen, hanem az, hogy jól lehessen benne játszani. A térhez tartozott még Kálmán bácsi, a parkőr is, aki bizony elég mogorva volt, meg folyton rázogatta a bottyát, de szerencsére többnyire csak csendesen bóbiskolt az egyik padon, néha felhorkantott, és azt mondta, doberdo. Morcos képet vágott, megrázogatta a bottyát, majd újra elszúnyókált. Úgyhogy sokszor azt lehetett hinni, nincs is parkőr a parkban. Néha órákra is elfelejtkeztek róla. Lackó megállt a tér sarkán, majd Lábujjhegyen elsétált a padon bóbiskoló Kálmán bácsi mellett, a gyerekekhez ment, s megmutatta nekik az üveggolyót. Tud csiringelni, mondta, és óvatosan pattogtatta a padon, nehogy felébressze Kálmán bácsit. Az üveggolyó finoman csiringelt. Tud villogni, folytatta, és két ujja közé fogva fogta. Az üveggolyó csodálatosan villogott, és tud gurulni, fejezte be büszkén, és elgurította a pázsiton. Az üveggolyó fürgén gurult a pázsiton, majd megállt egy fa tövében. Egész nap játszottak az üveggolyóval, délelőtt csiringeltették, ebéd után villogtatták, este pedig gurították. És már éppen haza akartak menni, már a lámpák is kigyulladtak a fák fölött, egy szóval az utolsó pillanatban Lackó még egy utolsót gurított az üveggolyóval. Figyelték, ahogy gurult a fűben, mikor Kálmán bácsi morcosan kilépett egy fa mögül, s mogorván rájuk ripakodott, hogy mars haza, holnap is nap lesz, doberdo! Majd eltűnt egy másik fa mögött. Az egyik gyerek megjegyezte, hogy Kálmán bácsit még senki se látta mosolyogni, se felnőtt, se gyerek. Lackó zsebre vágta az üveggolyót, és még futott egy-két kört vacsora előtt. Hát amikor megálltak, Lackó a zsebébe nyúlt, és az üveggolyó nem volt sehol. Keresték, kutatták, négy kézlábon álltak, félrehajtogatták a fűszálakat, de az üveggolyót nem találták. Lackó szomorúan ballagott haza, szótlanul ette a vacsorát, vacsora után megmosakodott, és összeráncolt homlokkal feküdt az ágyban. Édesanyja nyitott be, jó éjszakát kívánt. Aludj el szépen, kisfiam, hunyd le a szemed. Jó éjszakát, Lackó. Halkan válaszolt, halkabban, mint máskor. Lehunyom, jó éjszakát. Édesanyja egy picit még habozott is, mintha kérdezni akarna valamit, majd leoltotta a villanyt, és kiment a szobából. Lackó belesuttogta a sötétbe. Az üveggolyó hova a csodába gurulhatott? Hova a csodába? Töprengve hallgatta a csörgő urak tiktakkolását, szaporán vert, mint a szív. Tik-tak, tik-tak, majd lelassult, majd egészen lassú lett. Tik-tak. Lackó még egy pillanatig csodálkozva hallgatta, majd hirtelen

a csillagszemű juhász. Élt egyszer Budán egy király, aki olyan hatalmas volt, és népe annyira rettegett tőle, hogy senki nem mert még csak a szemébe se nézni. Ha pedig a király tüsszentett egyet, az alattvalóknak parancsba adták, hogy azt mondják, adj Isten egészségére. Nem ismert volna senki ellenszegülni, mert rögtön a fejét vették volna. Hanem egyszer a király fülébe jutott, hogy él az alföldön egy csillagszemű juhász, aki mégsem mondja, hogy egészségére. Azon nyomban el is küldte érte a katonáit. Miért nem mondod nekem, hogy adj Isten egészségére? Kérdezte a király, mikor a színe elé vitték. Mondom én, felséges uram, adj Isten egészségemre, válaszolta a legény. De nem a te egészségedre kell, hogy váljék, hanem az enyémre. Mondd azt, hogy adj Isten egészségére, javította ki a király. Én ugyan nem mondom, ha csak a lánya kezét meg nem kapom, pillantott a szépséges királylányra a juhász. Égtelen haragra gerjedt a király. Még hogy az én nemes lányomat egy ilyen semmire kellő juhászhoz adjam? Vigyétek a fehér medveket recébe! Többet ne is lássam ezt a pimasz legényt! És a katonák már vitték is a csillagszemű juhászt a medve börtönébe. A medve óriási, félelmetes példány volt, nagyot mordult, mikor meglátta a vacsoráját. De a csillagszemű juhász nem ijedt meg, s amint belenézett a medve szemébe, a vadállat menten meghunyászkodott, és jámboran lefeküdt a juhász mellé. Volt nagy csodálkozás másnap, mikor az őr megpillantotta a medvén szendergő juhászt. Vitték is tüstént a királyhoz, de az is alig hitt a szemének. Na fiam, mondod-e, hogy adj Isten egészségére? Majd, ha az uraság nekem adja a leányát, felelte vakmerően a juhász, s a katonák már vitték is a 10 halál börtönébe, ahol 10 óriási, éhes sündisznó várt rá. Ám ezeket nézhette akárhogy a két szép szeme kevés volt hozzá, de a juhász nem esett kétségbe. Elővette a furujáját, és játszani kezdett. S lássatok csodát, a sündisznók mind megszelidültek. Mind egyszerre táncra perdültek, s ahogy a ritmus egyre sebesebb lett, ők lépést tartottak vele, míg nem annyira elfáradtak, hogy leheveredtek és elaludtak. Másnap az őr alig hitt a szemének, a csillagszemű juhász ott feküdt a sündisznók gyűrűjében, és még csak a hajaszála sem görbült meg. A király adott neki egy utolsó esélyt. Ha kimondod végre, hogy adj Isten egészségére, meghagyom az életedet. De a fiú nem tágított. Neki bizony a királylány keze kellett. Vitték hát a katonák most a 100 halál börtönébe. A börtön közepén ugyanis állt egy mélységes mély kút, aminek a fala éppen 100 borotva éles pengével volt kirakva, oda akarták belökni a juhászt. Na, ennek már a felesett réfa, gondolta magában a legény. Végül kiküldte az őröket, hadd gondolkozzon egy kicsit, mondja-e, hogy adj Isten egészségére. Mikor az őrök kimentek, a juhász felkapott egy fadarabot, a kút szélének támasztotta, majd ráadta a subáját és a köpenyét. Éppen úgy nézett ki hátulról, mintha a juhász állna a kút szélén, ő maga pedig elbújt egy sötét sarokban. És akkor kikiáltott a katonáknak. Meggondoltam, de csak akkor mondom, ha a királylány kezét megkapom. Hát, akkor halálfia vagy, mondták a katonák, és beletaszították a kútba az áljuhászt. Most már mindenki biztos volt benne, hogy a csillagszemű juhász oda veszett a börtönben. Nagy volt a csodálkozás, mikor másnap meghallották a dúdolást a tömlöcből. Akkor a király elé vitték újra a csillagszemű juhászt, de az továbbra sem akart a király kérésének eleget tenni.
S akkor a király azt gondolta, körbe viszi a legényt a birodalmában, hát ha megelégszik kevesebbel is, mint a királylány. Körbejárták a király hintójával az országot, s mikor egy ezüst erdőhöz értek, a király azt mondta. Nézd, milyen szépen csillog ez az erdő. Tiéd lehet, ha azt mondod, adj Isten egészségére. De a juhász nem tágított. Neki a királylány keze kellett. Tovább mentek hát, s a király egy aranyvárat, majd egy gyémánt tavat mutatott neki. De a juhásznak bizony egyik sem kellett. A király minden áron hallani akarta a bűvös mondatot, s mivel látta, hogy a juhász nem tesz eleget a parancsának, végül úgy döntött, hogy hozzáadja a leányát. Még aznap meg is tartották a fényes esküvőt, majd a hét országra szóló lakodalmat. S végre, mikor a lakodalmat ülték, a király tüsszentett egy nagyot, és akkor a juhász azt mondta. Adj Isten egészségére! De nem csak egyszer, hanem százszor, úgy hadarta egymás után. Végül a király, hogy elhallgattassa, inkább neki adta az egész birodalmát. A népe megszerette a csillagszemű juhászt, s tiszta szívvel mondják, adj Isten egészségére, mikor a királyuk tüsszent.

0: Szép álmokat mindenkinek a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Égből pottyant mesehallgatók, nagymamák, édesanyák és gyerekek. Döbrente Ildikó nénye, égből pottyant meséiből hallgassátok meg azt, amelyik Afrikában játszódik. Felolvassuk Ildikó nénye és én, Levente Péter bátyó. Durci!
2: Hol volt, hol nem volt, a messzi Afrika legmélyebb tavában élt csíkos bölcsőszájú anya és 100 porontja. Mind a 100-nak saját kicsi bölcsője volt anya nagy bölcsőszájában.
1: Ha a kicsinyek aludtak a bölcsőkben, csíkos anya is szundikált. Ha a kicsinyek virgonckodtak, anya is mosolygott. Ha a kicsinyek túlságosan is mozgolódtak, anya szelíden megmozgatta az állkapcsát, s azzal helyreállt a rend.
2: Délutánonként csíkos anya kiúszott kicsinyeivel a tó mélyi játszótérre. Kinyitotta bölcsőszáját, mint egy nagy kaput, a porontyok kiözöllöttek rajta, és már is játékba kezdtek. Kergetőztek, bujócskáztak, légbuborékokkal labdáztak. Csíkos anya mosolyogva gyönyörködött gyermekeiben. Csak a legkisebb porontj ellenkezett.
3: Nem kergetőzöm, mert megfogtok. Nem bujócskázom, mert megtaláltok. Nem labdázom, mert a légbuborék csak az enyém. Nem játszom, nem játszom.
2: Nem is játszott vele senki. Este csíkos anya újból kitátotta bölcsőszáját. Ez azt jelentette, hogy ide, ide. A porontyok beözönlöttek rajta, és anya elindult velük hazafelé. A kicsinyek a bölcsőkben is folytatták a játékot. Hol egyik, hol másik bölcsőjébe bújtak, ugráltak, kergetőztek. Csíkos anya mosolyogva tűrte gyermekei símogató hancúrozását. Csak a legkisebb porontj ellenkezett.
3: Az én bölcsőmben ne jöjjön senki! Az én bölcsöm csak az enyém. Nem játszom, nem játszom.
2: Addig ellenkezett, addig durcáskodott, míg a testvérei elnevezték Durcinak.
1: Egy nap csíkos család mellé új család érkezett a játszótérre. Pöttyös anya és porontjai. A két anya kitátotta bölcsőszáját, a csíkos porontyok, pöttyös porontyok kiözönlöttek rajta, és már is játékba kezdtek.
2: A porontyok kergetőztek, bujócskáztak, labdáztak, az anyák tereferéltek, mindenki jól érezte magát. Csak Durci durcáskodott.
3: Ez nem ér, velem nem törődik senki. Nem játszom, elmegyek.
1: Talán el is ment volna, ám ekkor a legsötétebb hínár mögött kavarogni kezdett a víz. Kavargott, kavargott, majd feltűnt egy ragadozó hal. Lassan úszott a játszadozó kicsinyek felé.
2: Ide, ide! Tátogtak rémülten az anyák. A porontyok villámgyorsan abbahagyták a kergetőzést, és suhantak a védelmet jelentő bölcsőszájakba.
1: Durci is menekült, olyan gyorsan úszott, mint még soha életében. Már bent volt anya szájában, de ilyettében háromszor körbe úszta a gyerekszobát, mire megtalálta a maga helyét. Még soha nem örült így a saját kis bölcsőjének.
3: enyém a legjobb bölcső. Bemegyek és benne is maradok, gondolta.
2: Ám a bölcsőben már volt valaki.
3: Ez nem ér, ez az én bölcsőm. Menj innen, nem játszom, sivította Durci.
2: Jaj, de mókás vagy, gyere ide mellém, elférünk ketten is. Bukkant elő egy fejecske a bölcsőből.
3: Durci akkor látta, hogy a bölcsőben egy pöttyös porony kuporog.
2: Ne oda menj, hozzám gyere, itt is van hely, gyere, gyere! Hallatszott innen is, onnan is.
3: Durci nem akart hinni a szemének, minden bölcsőből egy-egy pöttyös porony integetett az uszonyával. Semmi kétség. Ilyettében pöttyös anya gyerekszobájába menekült. Ez nem ér, ezek itt idegenek. Nem játszom, én hazamegyek, sírta el magát Durci.
2: Ne sírj, Csíkoska, ne félj tőlünk, van itt hely bőven, holnap hazaviszünk. Vigasztalták versengve a pöttyös porontyok. Aztán sorsot húztak, hogy ki mellett aludjon a csíkos csemete.
3: Durci csodálkozva érezte, hogy milyen jó érzés, ha mellé bújik egy másik porony. Békésen aludt reggelig.
2: Másnap a játszótéren csíkos anya boldogan ölelte magához elveszettnek hitt legkisebb porontját, Durcit. A testvérek is örömmel táncolták körül, ám amikor elkezdődött a játék, óvatosan, tisztes távolságba húzottak tőle.
3: Durci elkapott egy légbuborékot. Repül a labda, kijátszik velem. Kapd el, dobd el, ír a nevem.
2: A csíkos testvérek csodálkozva bámultak legkisebb testvérükre, ám nem sokáig csodálkoztak, inkább akkor a labda csatába kezdtek, amilyet még nem látott a tóméi játszótér.
3: Csíkosok játszottak pöttyösökkel, pöttyösök csíkosokkal, és attól kezdve így ment ez napról napra, délutánról délutánra.
2: Este elköszönt egymástól a pöttyös csapat meg a csíkos csapat, és folytatódott a játék csíkos anya bölcső szájában. Kergetőztek, hancúroztak bölcsőről bölcsőre a csíkos testvérek, egészen addig, míg csak anya szelíden meg nem mozgatta az állkapcsát. Akkor elnyugodtak, és aludtak reggelig.
3: Aludt Durci is a saját bölcsőjében, vagy egy másikban. Egyedül, vagy egy csíkos testvérkéjével.
2: Aki nem hiszi, szálljon le a távoli Afrika legmélyebb tavának fenekére, és nézze meg, hogy igazat meséltem-e.
3: Így volt?
2: Nem így volt.
4: Égből fottyant mese volt.

0: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Pató Marci vagyok, televíziós műsorvezető. Most én mesélek nektek. Amikor kisgyerek voltam, akkor nagyon szerettem, hogyha a szüleim mesélnek nekem, persze ma már én olvasok másoknak mesét, például a keresztfiamnak, de régen édesapámnak volt egy kedves szokása, méghozzá az, hogy magától találta ki a verseket, a meséket, és volt egy olyan karakter, egy figura, akit úgy hívtak, hogy Palika Róka fia, és róla mesélt olyan történeteket, amiket mindig éppen az adott pillanatban talált ki. Hát én most egy leírt mesét olvasok most el nektek, fogadjátok sok szeretettel! Lázár Ervin, szurkos kezű király fiak. Volt egyszer két király, szomszédok voltak, a házukat egy léckerítés választotta el egymástól. Egy tavaszi napon egyik király jókor reggel kiment a kertjébe, hogy megkapálja a sárgarépát. Ahogy kilépett az ajtón, abban a pillanatban lépett ki a szomszédházból másik király. Jó reggelt, mondta barátságosan egyik király. Adj Isten, válaszolta ugyanolyan barátságosan másik király. Ilyen barátságosak voltak mindig, sohasem veszekedtek, pedig már elég régóta laktak egymás mellett. Olyannyira nem veszekedtek soha, hogy a negyedik házban lakó király még azt is kétségbe vonta, hogy igazán királyok. Odaballagtak a kerítéshez, kezet szorítottak, s megkérdezték egymást, mi óra készül szomszéd? Mindenik azt mondta, sárga répát akarok kapálni. Erre el is nevették magukat, mert ez már évek óta így ment, mintha éjszaka kitalálták volna egymás gondolatát. Minden nap ugyanarra készülődött mindkettőjük, s majd minden nap ugyanazt is csinálták. No de hiszen ez nem csoda. Akkor kapálták a sárga répát, amikor megjött az ideje. A búzájuk is egyszerre érett meg, persze, hogy egyszerre aratták. Fát vágni is együtt jártak az erdőre, mert fát vágni télen szokás, mikor vágtak volna máskor. Annak idején lányuk is egyszerre született, és éppen ebben az időben került eladósorba mind a kettő. Erről beszélgettek sárgarépa kapálás közben. Nyugodtan beszélgethettek, a sárgarépa ágyása mind a kettőnek közel volt a kerítéséhez, nem is kellett abba hagyni a kapálást. Felséged mikor adja férjhez a lányát? Kérdezte egyik. A királyok ugyanis leggyakrabban felségnek szólítják egymást. Ez ugyan nem jelent semmit, mert van olyan király, aki azt mondja a másik királynak, hogy felség, és közben azt gondolja magában Pernahajder. De ez a két király, amikor azt mondta felség, magában is azt gondolta, hogy felség. Hát én hamarosan, mondta másik, már van is három kérője a lányomnak. Az enyémnek is három van, mondta egyik, és megbeszélték, melyik kérő kicsoda-micsoda. Persze mind a hat legény királyfi volt. És felséged tudja-e már, melyik közülük a legkülönbb? Én bizt még nem. És felséged? Én sem. S hogyan választja ki a legkülönbet? Még nem tudom, de azt hiszem, próbára kellene tenni őket. Ebben aztán meg is egyeztek, csak azt nem tudták eldönteni, milyen próba felelne meg a legjobban. Elhatározták hát, hogy délután ünneplőt öltenek, és meglátogatják a közel lakó öregebb királyokat, akik már férjhez adták a lányukat, s megkérdik őket, milyen próbatételt alkalmaztak. Izombizom király azt mondta, össze kell ereszteni mindegyiket a hétfejű sárkánnyal, s amelyik legyőzi, azért legyen a lányotok. És ha mind a három legyőzi? Kérdezték a királyok. Akkor a 12 fejűvel, ha azt is, akkor a 24 fejűvel, és így tovább, mondta Izombizom. A két király hümmögött, de azért megköszönte a tanácsot, és egy házzal odébb állott. Csak kincs király azt mondta nekik, amelyik a legtöbb kincset hozza, annak adjátok. Eszerece király egy feladványt mondott el. Adjatok nekik 9 egyforma golyót. A 9 közül egy legyen kicsit súlyosabb, mint a többi, de ezt szemmel ne lehessen látni. Amelyik egy kétkarú mérleggel két mérésből ki tudja választani azt az egy nehezebb golyót, annak adjátok. Nyalkabalga király csodálkozott, hogy ilyesmit kérdeznek. Nem kell oda semmi próbatétel, annak adják, amelyik a legszebb. Amikor a két király hazafelé ballagott, igencsak vakarta a fejét. Hát ezekkel a tanácsokkal nem sokra mentünk. Bizony nem. Mert lehet valaki erős, gazdag, meg szép, de mit ér vele, ha például lusta? Vagy ne talántán gonosz? Bizony, bólogatott egyik. Így váltak el, otthon mind a kettő elővett 9 golyót, egyforma súlyúakat, csak egy volt valamivel nehezebb, meg egy kétkarú mérleget, és próbálták megoldani Eszerece király feladványát. Még éjfélkor is méricskéltek, de sehogy sem sikerült megoldani. Erre aztán dühösen odavágtak golyót, mérleget, s azt gondolták, már miért kellene egy olyan okos vő, aki azt is tudja, amit ők nem. S aztán már csak egy hónap múlva találkoztak. Holnap lesz az esküvő, újságolta egyik király. Nálunk is, mondta másik király. Még csak nem is csodálkoztak, hogy ez is egyszerre lesz. Megszokták már. Azon se csodálkoznék, mondta másik király, ha véletlenül ugyanolyan próbatételt találtunk volna ki. Pedig én elég furcsát eszeltem ki, mondta egyik király. Beszúrkoztattam mind a háromnak a kezét. Másik király szeme felcsillant. Én is, mondta. S azt mondtam nekik, egy hónap múlva jöjjenek vissza, de addig nem szabad kezet mosniuk. Akár csak én. No és mi volt, amikor visszajöttek? Hát, mondta egyik király, beállított az első, és szégyellősen zsebre dugta a kezét. Mondom neki, na mutasd csak a kezedet? Ne haragudjon, felséged, mondja, és elém nyújtja a kezét. Bizony arról egy cseppig lekopott a szurok. Hát te mit csináltál? Kérdeztem. Tudja, felséged, eltörött a kocsim kereke, mondta. Na és? Hát meg kellett javítanom, ha nem akartam egy hónapig ott ülni az árokparton, s mire megjavítottam, megéheztek a lovaim, el kellett menni szénát kaszálni, mire hazaértem, ott is várt a tömérdek munka, dolgoznom kellett, lekopott hát a szurok. Szakasztott így volt az én lányom első kérője is, mondta másik király, csak nem a szekere törött el, hanem a háza teteje szakadt be. A másik kérő meg, folytatta egyik király, sokáig nem akarta előhúzni a zsebéből egyik kezét sem. Azt gondoltam, nyilván ő is dolgozott, az ő kezéről is lekopott a szurok. Aztán nagy unszolásra előhúzta a bal kezét, nem kopott le arról biz egy csepp sem. Mondom neki, a jobb kezét is mutassa. Nem nagyon akarta, de addig erőltettem, míg végre előhúzta. Arról meg lekopott a szurok. Nem mondta meg, miért csinálta, de később magamtól is rájöttem. Nyilván nem tudta kiszámítani, mi tetszik majd nekem. Gondolta, ha szükséges, a szurkos kezét mutatja, vagy ha másképpen alakul, akkor azt, amelyikről lekopott. Érdekes, mondta másik király. Az én lányom második kérője is be akart csapni, csak nem egészen így. Zsebre se tette a kezét, úgy jött, és feketébb volt rajta a szurok, mint eredetileg. Te, mondtam neki, ez nem az a szurok, amit egy hónappal ezelőtt rákentünk, de ő csak erősködött, hogy bizony az. Végül aztán mégis kiderült, a régi szurkot, ahogy hazaért, lemosta a kezéről, és csak mielőtt újra hozzánk indult, akkor kente be. Na és a harmadik? A harmadik egy rongyból bugyolálta elő a kezét, ugyanúgy volt rajta a szurok, ahogy rákentük. Azt mondta, azért csavarta rongyba, hogy óvja a szurkot, minél kevesebb kopjon le róla. Szakasztott így a miénk is, kiáltott fel másik király. Azt mondta, inkább dűljön össze minden, de ő akarja feleségül venni a lányomat, ezért óvta a szurkot. Hát ez érdekes, ha nem tudnám, hogy más-más három királyfi volt, még azt hinném, hogy ugyanazok jártak felségednél is, meg nálam is. No és felséged melyiket választotta? Kérdezte nagy érdeklődéssel másik király. Hát ez nem is lehet vitás, mosolyodott el egyik. A legkülönbet, azt, amelyiknek a munka a legfontosabb, s nem számít neki, hogy kopik a szurok, vagy nem kopik. Másik királynak erre leesett az álla. Hát érdekes, mert én azt tartottam a legkülönbnek, amelyik a lányom miatt mindent félbeszerbe hagyott inkább, mintsem, hogy lekopjon a kezéről a szurok. A két király azóta is azon vitatkozik, melyiküknek volt igaza.

a magányos herceg. Egy réges-régi legenda szerint létezett a Földön egy olyan ország, ahol mindenki párra lelt. Az összes férfi megházasodott, mindegyiknek jutott szép feleség, minden asszonynak hűséges férj. Egyetlen magányos lélek sem akadt. Mivel senki nem maradt egyedül, ez volt a boldog emberek országa. A szomorúságot még hírből sem ismerték az ott élő emberek, hiszen a legfontosabb mindenkinek megadatott. Talán már 1000 év is eltelt, mire megtörtént a baj. Mit ad Isten, pont a király egyetlen fia nem találta meg élete párját. Pedig már jócskán abban a korban volt, mikor illett volna megházasodni. Sötét lepelként borult az addig ismeretlen búbánat a királyi udvarra. Lassan az egész birodalomban elterjedt a félelem, hogy az évezredes boldogság egyszer véget ér. A hír pletykaként kapott szárnyra az alattvalók között, s a nagy tanakodásban minden házasság gyanússá vált. Lehet, hogy valójában az én feleségem a királynő, és én csak bitorlom szerelmét? Így gondolkoztak a férfiak. A nők pedig fordítva. Talán én lehetnék a palota legelső hölgye? Királylánynak szánt a sors, de én beértem egy egyszerű férjjel? Mivel mindenki hibáztatott valakit, kezdett eltűnni a szeretet. A trónörökös bánata pedig csak nőttön nőtt. Már nem is saját maga miatt aggódott. A gyanakvó, szomorkodó nép furdalta a lelkiismeretét. Minden férfi közül ő kételkedett magában a leginkább. Egy nap odaállt a király elé, s ellentmondást nem tűrő hangon kijelentette. Apám, el kell hagynom az országot, mielőtt egymást hagynák el a házastársak. Idegen földön fogok élni, s ki tudja, egyszer talán egy királylánnyal térek haza. A vén uralkodó, hogy könnyeit palástolja, mélyen lehajtotta fejét, s csak intett a hercegnek. Ahhoz nem volt elég ereje, hogy szavakkal is búcsúzzon gyermekétől, hisz tudta, igaza van. Amilyen lehangoltan hagyta el hazáját a királyfi, olyan jó kedve kerekedett, amikor elért a szomszédos birodalomba. Ott nem mindenkinek akadt párja, de ezért nem őt hibáztatták. Nagy kő gördült le a szívéről. Első útja a palotába vezetett, hiszen azt rebesgették, hogy ott él a legszebb király kisasszony. A herceg tátott szájjal ámult a mérhetetlen gazdagságon. Minden ház, minden kocsi, de még a legszegényebb inasok cipőfűzője is aranyból volt. Az arany király, mert hogy így hívatta magát az uralkodó, rögtön maga elé kérette a magányos trónörököst. Tudom, hogy mi áradban vagy, herceg. Tedd hát fel kérdésedet, szólt az arany király minden mellébeszélés nélkül. A királyfi nem tudott ilyen gyorsan felelni. Vakította a trónterem fényessége, s egy pillanatra el is feledkezett a leány kérésről. Miért van minden aranyból felség? Kérdezte végül. Az egész udvar meglepődött, értetlenkedve duruzsolni kezdtek. Hogy boldogok legyünk, szólt nevetve. A te országod talán arany nélkül is boldog, tette még hozzá gúnyosan. Szíve szerint azt mondta volna, hogy nekik nem számít az arany, mert egymástól boldogok az emberek. Az én országom most nagyon hasonló a tiédhez. Az egyetlen bánatunk, hogy még mindig aglegény vagyok, felelte végül a herceg. Nem fogsz csalódni. Köztudott, hogy az én lányom a legszebb a világon. S most te is láthatod a saját szemeddel. Ahogy az aranykirály kimondta ezeket a szavakat, kinyílt a trónterem hatalmas ajtaja, s belépett rajta a csillogó hajadon. Aranyruhájánál csak arca volt ragyogóbb. A királyfit szinte elvakította a földön túli szépség, s úgy érezte, végre szerelembe esett,
első látásra. Az aranyhercegnő megállt az ifjú előtt, kezét csókra nyújtotta, és unottan azt kérdezte. Szerelmes vagy belém? Igen, vágta rá a trónörökös. Bármit megtennél, értem? Érted, átúsznám a világtengert. Húzd át hosszában, oda és vissza, utána a tiéd leszek, mondta hidegen az aranykirálylány, és azzal visszavonult szobájába. A királyfi abban a pillanatban a partra vitette magát, és a hullámok közé ugrott. Már rég nem látta a maga mögött hagyott tengerpartot, de a szárazfölddel együtt elhalványult előtte a királylány arca is. Rá kellett jönnie, hogy amit érzett, nem szerelem volt. Egy arra járó hajó felvette potyautasnak, s egy hét után kikötöttek egy újabb országba. A Gyémánt király birodalmában. Rögvest a palotához ment, mert az a szóbeszéd járta, hogy ott él a leges, legszebb királylány. A Gyémánt király rögtön fogadta. A lányom kezéért jöttél, jól tudom, hát csodáld meg őt! A Gyémánt hercegnő belibbent a terembe, de olyan fényességgel pompázott, hogy a hercegnek káprázott a szeme, és szédülni kezdett. Eddig egy kérőm sem tett értem eleget. Te feláldoznád magam a kedvemért? Kérdezte a lány. Többet is tennék érted, fenség? Felelte az ifjú. Kelj át mezítláb a világhegyen, majd vissza, és akkor a tiéd leszek, szólt a király kisasszony, s kivonult a teremből. A herceg azon nyomban neki látott a nagy útnak. Féltette utolsó esélyét, s az igazat megvalva menekülni is akart abból a bódító gyémánt országból. Alig kapaszkodott pár métert, tudta, hogy most sem szerelmes. A herceg napokig bolyongott étlen szomjan a kietlen pusztaságban. Már nem is állt a lábán, mikor egy kis viskóhoz ért, s megpillantott egy lányt, aki a kertben serénykedett. Rögtön látta, hogy valójában ő a legszebb lány a világon. Meghalnék, érted? Ennyit tudott csak mondani. Erre a lány szelíden elmosolyodott, s annyit felelt. Nekem az is épp elég, hogy élsz. Abban a pillanatban tudta a herceg, hogy szerelmes. Azóta beszélik abban a különös országban, ahol mindenki párra lel, hogy a királyuk a saját hátán hozta haza a feleségét. Átkelt vele a világhegyen, átúszta a világtengert, s még csak el sem fáradt. Annyi bizonyos, hogy azóta mindenki boldogan él párban.

0: Keservesen sírdogál a leánya.
1: Miért sírsz, édes leányom? Hogy ne sírnék, édesanyám, mikor így meg így elgondolkodtam jövendőbeli állapotomat?
0: Azzal elbeszélte, hogy mit gondolt Hadel. Az asszony, amint ezt meghallotta, leült a leánya mellé, és ő is rákezdte a sírást. Nagyon megharagudott már odafönt a gazda, nem állhatta meg káromkodás nélkül.
2: Ennyi szedte-vette, már bizonyosan a bort folyatták el. Elmegyek, megnézem, hova vesztek.
0: Lement az ember is, még akkor is ott zokogtak azok egymás mellett, az ember sehogy se tudta elgondolni, hogy mi bajuk akadt.
2: Hát ti mit sírtok, rítok? Mi bajotok esett így hirtelen?
1: Jaj, kedves apjukom, hogy ne sírnánk, rínánk,
0: felelt rá az asszony,
1: mikor milyen szomorú dolog jutott az eszünkbe.
0: Itt elbeszéltek neki mindent, s úgy annyira elkeserítették, hogy az is közibükült, segített nekik a sírásban. A kérőse győzte őket tovább várni. Kapta magát, lement utánuk a pincébe. Sose tudta, mire vélni, mikor meglátta őket, hogy mit sírathatnak olyan keservesen. Kérdezi aztán tőlük, azok elbeszélték neki. A kérő csak kicsibe múlt, hogy hanyat nem vágta magát, olyan jó ízűt nevetett. No, mondja, még ilyen bolond embereket nem láttam. Hanem most elindulok, addig megyek, míg három ilyen bolondra nem akadok, mint kentek hárman. Ha aztán akadnék, akkor visszajövök, elveszem a kentek lányát, ha az Isten is úgy akarja. Elindult a legény, azokat otthagyta a pincében, hogy sírjanak, amíg nekik tetszik. Ment aztán, mendegélt, hetet-hét ország ellen, talált egy embert, aki egy nagy rakás diót vasvillával akart a padlásra felhányni. Közelebb egy hozzá, megszólítja.
2: Hát, Kent atyafi, mit csinál azzal a dióval?
3: Én bizony nagy munkában vagyok. Már fél esztendő óta mindig hányom ezt a diót, de sehogy se tudom fölhányni. Szegény ember vagyok, de adnék annak az embernek 100 forintot, aki valami módon felszállítaná.
2: No, hát mit felszállítom én?
0: Mondja a kérő. Azzal elővett egy vékát, fél óra alatt mind felhordta a diót. Mindjárt megkapta a 100 forintot, tovább ment vele. No, gondolta magába, akadtam már egy bolondra. Megint ment, mendegélt, talált egy embert. Csak nézte, hogy mit csinál, de sehogy se tudta eltalálni. A kezében volt egy teknő, azzal hol kiszaladt, hol be olyan házba, amelyiknek nem volt ablaka, csak egy kis lyukforma ajtója. Oda megy hozzá, megszólítja.
2: Jó napot adjon Isten, földi! Hát miben fárad az ikkend?
1: Fogadj Isten, atyafi! Hát bizén a tavasszal lesz egy esztendeje, hogy ezt a házat csináltattam. Nem tudom, miféle Isten csodája, hogy olyan sötét. Csak elnézem, hogy a másé milyen világos, pedig semmit se csinál neki. Én meg, mióta készen van, mindig azt csinálom, hogy hordom bele a világosságot teknővel. Látja, Kent, most is abban munkálkodom, de adnék is 100 forintot annak az embernek, aki világossá tudná tenni.
2: No, majd világossá teszem én, mondja rá a legény.
0: Elővett egy fejszét, vágott a házon két ablakot, az ajtót is nagyobbra vette, mindjárt világos lett a ház. A legény megkapta itt is a 100 forintot, azzal ezt is otthagyta.
2: No, gondolta magába, akadtam már második bolondra is.
0: Megint mendegélt, s talált egy asszonyt, aki a kis csirkéit erővel dugdosta volna egy kotló alá. Megszólítja a legény.
2: Hát, kednéném, asszom, mit csinál?
1: Hát, bizén, öcsém, ezeket a csirkéket dugdosnám a kotló alá, mert attól félek, hogyha szerteszéllyel szaladgálnak, elkapja valamelyiket a héja, de sehogy sem tudom aládugni, mert ha az egyik felől bedugom, a másik felől kibúvik.

0: adnék ki 100 forintot annak az embernek, aki jó tanácsot tudna adni, hogy mit évő legyek velük.
1: Én megmondom, néném asszony, sose dugdossa kend azokat a csirkéket a kotló alá. Majd ha a kotló héját lát, dugdosás nélkül is maga alá veszi őket.
0: Az asszony nagyon megörült a jó tanácsnak. Mindjárt odaadta a legénynek a 100 forintot,
1: az is megörült neki, mindjárt visszaindult. No, hála Istennek, gondolta magába. Megtaláltam mind a 3 bolondot.
0: Mihelyt hazaért, mindjárt elkendőzte a leányt, 2 hét múlva a lakodalmat is megtartották. Többet aztán nem is hallottam felőlük, csak annyit, hogy lett nekik egy kisfiúk, vettek is neki ködmönt, hanem azért a káposztáskő nem ütötte agyon. Még most is élnek, ha meg nem haltak.

0: Csukásmese Rádió.
1: Sziasztok! Engem Malek Andreának hívnak, általában énekelni szoktam, de most mesét fogok mondani nektek. Amit tudni kell róla mindenképpen az az, hogy én 3 gyermeknek vagyok a mamája, hamarosan nagymamája is leszek egy kisfiúnak, ami engem nagyon-nagyon inspirál arra, hogy rengeteg mesét olvassak, és bejöjjek ide a rádióba, és nektek is elmondjak egy-két mesét. Janina Porozsinska, a szeles idő. Átdolgozta Sebők Éva. Fűzfalván mindenki a szelet szitta. Öregapu azt panaszolta, hogy fütyül a kürtőben. Öreganyó, hogy sövít odakün. Az öreg kondás, hogy befúj az ablakrésen. A sánta Pietrek, hogy letöri a virágait. Csak a kis Marcinak tetszett a szél. Mamuskám, de szépen fütyül ez a szél. Gonosz az angyalom, miatta nem lesz termés az idén. Messze sodorja a porzószálakat, minden tönkretesz. Kenyerünk se lesz. Adjon egy karéjjal, mamuskám, jutott Marci eszébe a kenyérről, hogy éhes. A szél pedig elmenekült a faluból, ahol mindenki csak rosszat mondott rá, és így töprengett. Az bizony igaz, hogy csak sövítek, meg vonítok, de mit tegyek, ha nem tudok énekelni? Ment a kakashoz, hogy tanítsa meg énekelni, de az csak kukorékolt. Ment a békához, az meg csak brekegett. S hát egyszer csak megpillantott egy madárjesztőt az apföldön, de nem ám akármilyet. Gyönyörű kisasszonynak volt öltöztetve, kalapja volt meg selyem szoknyája. Büszke is volt, annyira, hogy szegény szél a közelébe sem mert menni. Elsietett az orgonabokorhoz, illatot kért tőle, hogy méltó módon közeledhessen a szép kisasszonyhoz. Futott, száguldott vissza, hogy el ne illanjon az illata, odarontott, perdült a kisasszony elé, de jaj! A nagy sietségben letépte véletlenül a szép kisasszony kalapját. Léggömbre fújta fel a selyem szoknyáját. Az meg persze ettől úgy megsértődött, hogy szóba se állt vele. Szegény szél nagyon elszomorodott. Baktatott vissza a falu felé, s hát látja, hogy a lentföldön Marci édesanyja hajlunk dolgozik, fiacskájának meg nagy kendőjéből függőágyat kötött a fűzfa két ágára, abban szendergett a gyerek. Ó, hát alszik ez a kedves kis Marci, gondolta a szél. Az egyetlen az egész faluból, aki szeretett, elringatom, hadd álmodjon szépeket. És lágyan, lassan fújdogálva ringatta a függőbölcsőt. A gabona meg csak erre várt. Kitárt a zöld virágait, földre hullajtotta porzószálait, ünnepélyesen, enyhén susogva felvetették fejüket az ezüst kalászok. Marci pedig aludt, aludt, és nem tudott semmiről semmi.

0: Szép álmokat mindenkinek a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Az öreg halász és a nagyra vágyó felesége. Népmese. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
2: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egy öreg halász, volt neki egy nagyra vágyó felesége. Egyszer elment az öreg halász a tengerre halászni. Hamarosan fogott egy gyönyörű, szép nagy pontyot. És csodák csodája, egyszer csak megszólal a ponty. Te szegény halász ember, engedj el engem! Úgy megjutalmazlak, hogy nem bánod meg soha életedben, minden kívánságot teljesül. Hát az öreg halász a nagy könyörgésre a pontyot visszaengedte a tengerbe. Hazamegy, kérdezi a felesége. No, mit fogtál? Hoztál-e valamit? Fogtam én egy nagyon szép pontyot. Hát, miért nem hoztad haza? Úgy könyörgött szegény, hogy engedjen el, minden kívánságunkat teljesíti. Hát akkor eredj vissza hozzá, és mondd meg neki, hogy egy nagyon szép házat szeretnék. Mert csak egy kis kunyhóban laktak a tengerpartján. Visszaballagott a halászember a tengerpartjára. Odaállt a víz szélére, és hangosan mondta, hallod-e te ponty? Az én feleségem azt üzeni, hogy a tengerpartján teremts egy szép kis házat. Kisvártatva felbukkan a ponty, és megszólal. Eredj haza, jó ember, úgy van, amint kívánta. Hát valóban, ahogy hazaér, gyönyörű szép házuk lett. A felesége ott sürgött, horgott a konyhában, egy ideig nagyon boldog volt, de egyszer csak megint azt mondja a felesége. Hallod-e? Eredj vissza ahhoz a ponthoz, mondd meg neki, hogy a házat meguntam, adjon egy szép kastélyt, és hogy grófok lehessünk. Ismét elment az ember a tenger szélére, azt kiáltja. Hallod-e? Te ponty! Az a rínyrongy! Az én feleségem, mindig pöröl vélem. Egy kis idő elteltével felbukkan a hal, azt kérdi. Hát mit akar a te feleséged? Kastélyt akar még, hogy grófok legyünk. Eredj haza, úgy van, amint kívánta. Hát, hogy hazaért, látta a gyönyörű, szép kastélyt, és a felesége, mint grófnő, kényeskedett egyik szobából a másikba. Most már csak meg vagy elégedve? Felesége nagyon boldog volt. Másnap reggel, ahogy megébrednek, azt mondja az asszony, hallod-e, eredj ahhoz a ponyhoz, és mondd neki, hogy királyné szeretnék lenni, és palotában lakni. Szegény halász ember, mit volt mit tenni? Ismét elballagott szomorúan a víz szélére. Azt kiáltja, hallod-e te ponty? Az a rínyrongy, az én feleségem mindig pöröl vélem. Eltelik egy kis idő, előjön a hal, és kérdi, hát most mit akar a te feleséged? Királyné szeretne lenni, palotában lakni. Eredj haza, úgy van, amint kívánta. Ahogy hazaér a szegény ember, nem győz csodálkozni. A gyönyörű palota, a sok fényes katona majd elvette szeme világát, mind vigyázba vágták magukat a szegény halász előtt, amikor elhaladt előttük. Mikor végre bejutott a hosszú lépcsőn, sok szobán keresztül, kérdi a feleségét, na, asszony, meg vagy-e már elégedve a sorsoddal? Meg, feleli az asszony boldogan. Alig, hogy megvirrat másnap, azt mondja az asszony, hallod-e, eredj vissza ahhoz a ponthoz, és mondd meg neki, hogy most már császárné szeretnék lenni, és olyan palotát, várakat akarok, amilyen a világon sincs. Hát, csak addig erősködött, hogy vissza kellett menni a szegény halásznak a víz szélére. Mondja nagy szomorú, hallod-e te, Poncs? Az a ringyrongy, az én feleségem, mindig pöröl vélem. Zavaros lett a tengervize, hullámzott, és csak sokára jött elő a Poncs mérgesen. Hát mit akar a te feleséged? Most meg császárné szeretne lenni, és olyan palotát és várakat, amilyen a világon sincs. Igaz, hogy ezért sem dolgozott, mondja a Ponty. Nem is érdemli, de menj haza, úgy van, ahogy kívánta. Hazament a szegény ember, alig tért magához a nagy ámulattól. Olyan fényes paloták, várak és udvari népség volt mindenütt. Azt kérdi a feleségét, most már csak meg vagy elégedve, mert én többet nem megyek vissza a Ponthoz. Az asszony nagyon boldognak is látszott, de másnapra kelve ismét csak azt mondja az urának, halod-e, eredj vissza ahhoz a Ponthoz, és mondd neki, hogy én a világ úrnője szeretnék lenni, azt akarom, hogy mindenki nekem hódoljon, és leboruljanak az emberek a lábam előtt. A birodalmam a világ egyik végétől a másikig érjen. Hiába tiltakozott, szabódott a szegény halász, csak vissza kellett mennie, mondja szomorúan. Hallod-e, te Poncs, az a ringyrongy, az én feleségem, mindig pöröl vélem. Ott kellett állnia nagyon sokáig. A tenger haragos lett, hányta a habot, tajt égzott, és úgy hullámzott, mint még soha. Egy helyen zavaros lett a víz, és nagyon-nagyon sokára felbukkant a hal. Mit akar a te feleséged? A világ úrnője akar lenni, és hogy a világon mindenki a lába elé boruljon. Jól van, mondja a hal. Azt hiszi, hogy munkanélkül élhet, és másokon uralkodhatik. Hát legyetek ismét halászok, eredj haza, megtalálod őt a halászkonyhóban. Úgy is lett, ott találta a szegény halász a kis halászkonyhóját, és benne a feleségét. Ettől kezdve szorgalmas és ügyes asszony lett, sokat dolgoztak, jól éltek, még talán máig is élnek, ha meg nem haltak.
1: Az öreg halász és a nagyra vágyó felesége című mesét hallottátok.
3: A Csukás Mese Rádió, a gyerekek rádiója.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Álombirodalom.
1: Döbrentei Ildikó, a tarka kutyam biciklije.
2: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy tarka kutya. Nagyon szeretett volna egy biciklit.
3: Múlnak az évek, lassan megöregszem, és még soha nem volt semmim. Nincs házam, kertem, rongyszőnyegem, nincs játékom, fésűm, saját tálkám, nincs semmim, de ez nem volna baj, ha lenne egy biciklim. Egy kétkerekű, pedálos biciklim. Csak két kerék, csak két pedál. Ha lenne egy biciklim, én mindig pedáloznék, mindig tekernék, mindig kormányoznék, mindig gurulnék. Ha lenne egy biciklim, körbe karikáznám a világot.
2: Egyszer egy fényes autószalon előtt vitt el az útja. Benézett, elámult. Körös-körül autócsodák ragyogtak, pirosak, sárgák, zöldek, kétajtósak, négyajtósak, komfortos, hatalmasak és sportosan kicsik. Minden autónak négy kereke.
1: Mennyi kerék, gondolta a tarka kutya. Nekem csak kettő kéne.
2: És akkor hirtelen elállt a lélegzete.
1: Hátul a raktár ajtóhoz támasztva ott porosodott egy igazi kétkerekű bicikli. Nem divatos drága fajta, csak a féle egyszerű régi módi. A kormánya rozzant, a kereke rogyant, a pedálja rozsdás.
2: Látszott, hogy már régen nem használta senki.
1: A tarka kutya maga sem tudta, hogyan, de belépett a fényes autószalomba.
2: Mit tetszik parancsolni? Fogadta a tulajdonos. Melyik modell érdekli önt?
3: Ami ott hátul.
2: A két ajtós, a négy ajtós.
3: Én csak azt a...
2: A komfortosan hatalmas, sportosan kicsi.
3: Már régen szeretnék egy olyan...
2: Ebben a pillanatban trombita harsant, és egy hangszóró azt bömbölte.
4: Figyelem, figyelem, kezdődik a nagy autóverseny. Kérjük a versenyzőket, álljanak rajthoz.
2: A tarka kutya most vette észre, hogy az autószalon egy versenypálya szélén áll.
1: Balra óriási lelátó hullámzott, tömve nézőkkel, jobbra autószerviz, darus kocsival, odébb zegzugos alagút, egy nyaktörő viadukt, és mindenütt kanyarok, kanyarok, kanyarok.
2: Pillanat! A szalon ajtaja kitárult, és a tulajdonos egy piros sportkocsiban elszáguldott a versenyre.
1: A tarka kutya egyedül maradt.
2: Nem mert oda menni a biciklihez, csak messziről nézte.
3: Ha én nékem ilyen biciklim lehetne, egy ilyen kétkerekű pedálos, én mindig pedáloznék, én mindig tekernék, én mindig kormányoznék, én mindig gurulnék. Ha én nékem ilyen biciklim lehetne, én körbe karikáznám a nagy világot.
2: Így ábrándozott, még akkor is, mikor a tulajdonos visszaérkezett a versenyről. Nos, sikerült a választás?
3: Igen, én azt a...
2: Azt a...
3: Azt a...
2: Kérem, itt minden eladó, tessék azt a...
3: Azt a biciklit, ha lehetne.
2: A biciklit, értem, a bicikli zavarja önt. Bocsánatot kérek, az öreg járművek kiállításáról maradt itt, mert nem kellettek senkinek. Azonnal eltávolítjuk, már is viszem.
3: Majd én viszem.
2: Ön? Kérem, nálunk a vevőszava parancs, tessék parancsolni.
1: A tarka kutya nagy levegőt vett. és rátette az első mancsát a bicikli rozsdás kormányára.
2: Aztán óvatosan felült a nyeregbe, csöngetett egyet, és kikarikázott a szalomból. A tulajdonos döbbenten bámult utána.
1: A tarka kutya pedig pedálozott és pedálozott, tekert és tekert, és kormányzott és gurult, és karikázott.
2: Azóta is karikázik, talán a világot is körbe karikázta, ha csak el nem kopott a kereke.
1: Így volt?
2: Így volt?
1: Nem így volt. Égből pottyant mese volt.

0: A jaguár és az eső. Nagyon forró nyár volt abban az évben az indiánok földjén. Az eső már hetek óta elkerülte őket, és a nap teljesen kiszárította a földeket, a terméseik is megégtek. Az idő még éjszaka sem hűlt le. Annyira meleg volt és füllett a levegő, hogy az indiánok nem bírtak aludni a kunyhóikban, ezért függőágyakat akasztottak a fák közé, és ott aludtak. Egy este a jaguár éppen vadászni indult, mikor meglátta, hogy az emberek kunyhói elhagyatottak, és ők pedig kint alszanak a szabad ég alatt. Nem értette, miféle varázslat ez, s inkább elfutott onnan, nehogy még a végén valami baja essen. Miközben a dzsungelben zsákmány után szaglászott, a jaguár találkozott az esővel.
1: Végre, hogy eljöttél közénk, kedves eső uraság, már alig bírjuk ezt a perzselő hőséget,
0: köszöntötte a jaguár. Hát te meg mi áradban vagy a dzsungelnek ezed az elhagyatott pontján? Nem erre szoktál vadászni, talán csak nem elkergettek az emberek, válaszolt gúnyosan az eső.
1: Még hogy engem, ha kell, elijesztem én őket egy pillanat alatt, hencegett a jaguár, és közben mancsával a levegőbe kapott, hogy megmutassa éles karmait.
0: Az emberek? Dehogy félnek tőled, mondta mosolyogva az eső. Magad is megnézheted, csak bújj el a faluban a kunyhók mögé. Azzal megegyeztek, hogy az eső meglesi, hogy a jaguár milyen félelmetes. Az eső elbújt, és a jaguár pedig hangosan morogni és kiabálni kezdett. Az indiánok mind felriadtak a jaguár vonyítására.
1: Hallottátok? Ez bizony jaguár volt, mondta az egyik. Bizony az, majd a holnapi vadászaton elkapjuk, suttogta a másik, majd mind a ketten visszaaludtak.
0: Az eső egy bokor mögül hallgatta a beszélgetést, és jót nevetett magában a jaguáron. Aztán visszatért az erdőbe, hogy elmesélje a jaguárnak, mit hallott. Dőbe gurult a jaguár, mikor meghallotta, mit mondtak az emberek, és hogy az eső előtt leszerepelt. Akkor így szólt hozzá az eső. Nokomám, most te bújj el a bokrok mögött, s meglátod, én tényleg elijesztem az embereket. Azzal el is repült erőt gyűjteni. Kíváncsi volt a jaguár.
2: Ugyan mivel lepheti meg az eső az embereket, ami olyan félelmetes?
0: Gondolkozott magában, s közben elballagott a faluig, hogy elrejtőzzön. Nem kellett sokat várnia. Az eső összehívta társait. A szelet, a felhőt és a villámot, és elindultak a falu felé. Mire odaértek, a szél már olyan erővel fújt, hogy majdnem széthordta a pálmaágakból álló kunyhókat. Közben pedig dörgött az ég, záporoztak a villámok, és úgy zuhogott az eső, mintha dézsából öntenék. Az embereket váratlanul érte a vihar. Kipattantak függőágyaikból, s össze-vissza szaladtak, míg valami fedett helyet nem találtak. Ott aztán vacogva várták, hogy elmúljon az eső. A jaguár eközben a bokor tövében kuporgott, és várta, hogy elmúljon az égtelen zaj, a villámló fények és a heves esőzés. Bizony, ő is megijedt. Az eső, látva az indiánok félelmét, hát még a jaguárét, hangos nevetés közepette visszahívta barátait, a szelet, a felhőt és a villámot, s maga is befejezte a dühöngést. A jaguár pedig vizes bundával elkullogott, és többé nem hencegett senkinek.

0: Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Peszterics Dóri vagyok, 17 éves, és most én fogok nektek olvasni. Hallgassátok sok szeretettel! Gani Zsuzsa, Eszti és Lili a lepke. Gondolkoztál már azon, hogyan lesz a hernyóból lepke? Ebből a meséből megtudhatod. Egy szép kora tavaszi napon a nőstény lepke egy növény levélre rakta le a petéjét. Ha hiszitek, ha nem, Eszti pont azt keresgélte kíváncsian a levelek fonákján és a növények szárán. Egyszer csak örömében felkiáltott. Megtaláltam! Attól kezdve, amilyen gyakran csak tudott, oda ment hozzá és figyelte a változást. Egyik alkalommal észrevette, hogy Lili elragadó hernyó lett. Gyorsan beszaladt a szobájába a nagyítójáért, és pillanatokon belül visszatért vele. Jó alaposan megszemlélte a szép, színes hernyót. Természetesen egy ujjal se ért hozzá, nagyon vigyázott rá. Megfigyelte, hogy a fején van a szája, egy pár, azaz két rövid csápja, két oldalt hat pár icipici pontszeme, sőt még azt is, hogy mennyi pici lába van. Milyen szép vagy, Lili! Mosolyodott el Eszti, de az nem felelt. A káprázatosan szép hernyó hihetetlen gyorsasággal nőtt. Eszti minden nap, reggel, délben és este megfigyelte a nagyítójával. Egyszer csak valami megváltozott. Lili megkereste a számára legideálisabb helyet a bebábozódáshoz. Gondolt egyet, levedlette a bőrét és átalakult. Hiába jött ki Eszti naponta többször is megnézni a változást, Lili édesen szunyókált a gubójában. Több hétig is ebben a kemény állapotban bebábozódva maradt. Eszti ez idő alatt szeretettel gondozta aprócska kis kertjét. Már majdnem el is feledkezett Liliről, amikor egy erősebb fuvallat az eszébe juttatta. Jaj, majdnem elfeledtem a kis barátomat. Vajon mi van vele? Történt azóta valami változás? Már futok is hozzá. Épp jókor ért oda, mert megrepett a burok, és egy ékes, álomszép lepke kezdett előbújni belőle. Mi ragyogó a világ, és milyen illatos! Nézett körül csodálkozva Lili. Szervusz, Eszti! Köszönöm, hogy oly sokszor meglátogattál, gondoskodtál rólam és vigyáztál rám. Nagyon szívesen, örömmel tettem. Egy pillanatra Lili ráröppent a vállára, majd a kézfejére. Volt alkalma jól megfigyelni. Látta, hogy a feje két oldalán egy-egy aprócska gömb alakú szem, a tetején meg két csáp van. Nini, három pár lábad is van. Milyen gyönyörű, színes a két pár szárnyad. Nagyon szép vagy, mondta Lilinek. A lepke gondolt egyet, egy pillanatra Eszti orrára szállt, megcsiklandozta, azzal hús, elrepült. Vigyázz magadra, kis Lili, kiáltott kacagva utána. Ha már úgy is kijöttem a kertbe, gyomlálok egy kicsit. Felveszem a kesztyűmet. A nemrég esett záporeső nagyon kedvezett a gazoknak is, gyorsan megnőttek. Ilyenkor könnyen kijön gyökerestül a gyom. Ígyni, kész is lett. Ó, de jól megtisztítottam a konyha kertemet. Milyen más lett? No, de a mélegelőmhöz ahhoz nem nyúlok, ugyanis a meg nem művelt kertrészemben az elszaporodó vadvirágok, a pitypang, a kökörcsin, a kankalin és még sorolhatnám, nagyon fontosak a gyűjtögető méhek számára. Jé, milyen szép hálót szőtt a pók, ez egy igazi mestermű és milyen erős, állapította meg jókedvűen. Egyszer csak meglátta Lilit, aki épp erre szállt. Vigyázz, nehogy berepülj a pók hálójába, kiáltotta még időben. A kislepke valószínűleg meghallotta, mert tovább röppent és leszállt egy másik virágra a közelben. Még sokszor látta őt a kertben, jól érezhette magát, ő pedig óvta őt, vigyázott rá, ahogy minden másra is. Nem is csoda, hisz lenyűgöző volt a kert. Eszti haját simogatta a szellő, az arcát melegítette a nap, lepkék és katicák röpködtek a színpompás virágok között, méhek gyűjtögettek szorgosan, és boldogan zsongott a kert az aprócska rovaroktól. Ha nem hiszitek, járjatok!

0: Ez az Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szerbusztok, kedves gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és ma én mondok nektek mesét. Csukás István, az egy helyben áldogáló követ.
2: És még egyszer...
1: Erőlködve krákogott valaki, reszelte, köszörülte a torkát, hüm mögött küngetett, mint aki hajszálat nyelt, vagy sok fagylaltot evett, vagy légy repült a szájába. Elhallgatott egy pillanatra, erőt gyűjtött, levegőt vett, és újra kezdte. Lackó végre meghallotta és megkérdezte. Ki szólt? Ki az? A válasz rövid volt, de hangos. Ez volt a leghangosabb hümmögés az összes közül. Úgy hangzott, mint egy köhögés. Lackó kicsit álmos szemmel körülnézett. Sötét volt, alig derengett valami világosság, de annyit a sötétben is észrevett, hogy nem az ágyban van, hanem valami ismeretlen helyen. De érdekes módon egyáltalán nem félt. Pislogott egy-kettőt, hogy jobban lásson, és kíváncsian körülnézett. Nem látott senkit, csak egy gombát, egy nagy kalapú gombát. Újra hallatszott a hümmögés, de most már nem olyan erősen, inkább finoman, udvariasan. Lackó csodálkozva szólalt meg, inkább persze csak úgy magának. Nem látok senkit, csak egy gombát. Te szóltál? És közelebb lépett a gombához. A gomba azonnal megszólalt, és meg lehetett állapítani, hogy egy kicsit szószát jár. Na végre! Én, persze, hogy én, ki más? Hadarta a gomba, körülnézett, mint aki meg akar győződni róla, hogy valóban nincs másik gomba a környéken, majd kicsit szemrehányóan folytatta. Már egy fél órája hűmögök meg krákogok, hogy méltóztassál végre észrevenni, illetve megszólalni. Vagyis, hogy én elsőnek nem beszélhetek, de másodiknak. Akkor már igen. Engedd meg, hogy bemutatkozzam. Elhallgatott, s várakozóan nézett Lackóra. Lackó mosolyogva figyelte a fecsegő gombát, majd észbe kapott, hogy bólintania kell, mert a gomba addig nem tudja folytatni a beszédet. Bólintott hát. A gomba azonnal folytatta, kicsit zsörtölődve és panaszosan, mert nem szerette, ha ilyen hosszú szüneteket kell tartani a beszédben. Na végre! Majd előkelő karmozdulattal önmagára mutatott. Én vagyok a követ! Majd maga köré mutatott kicsit hanyagul. És ez itt mögöttem az álomrét, álomjátszótér, vagy amit éppen akarsz. De az biztos, hogy én vagyok a követ. Lackó töprengve ráncolta a szemöldökét, valami eszébe jutott erről a követ dologról, meg is mondta rögtön a gombának. Követ? De hiszen te egy helyben áldogálsz. A követek pedig mozognak. Vonaton utaznak, repülőn repülnek, követségbe mennek. De a gombát nem lehetett megingatni ilyen ülle-fülle beszéddel. Nagy önérzetesen válaszolt. Na és? Hát aztán mit számít az? Egy helyben áldogáló követ vagyok. És tudtam, hogy te pont erre fogsz mozogni. Habár nem vonaton és nem repülőn, hanem az apostolok lován. Vagyis, hogy erre fogsz gyalogolni álmodban. Bizony. Vagyis minden rendben van. Te erre jöttél, és én itt vártalak téged. A fő az, hogy találkoztunk. Lackó ámoldozva kérdezte. Te tudtad, hogy én erre jövök? A gomba fölényesen nevetett, önelégülten kacarászott, önhitten kuncogott. Én még ennél is sokkal többet tudok. Ezért vagyok követ. Például tudom a nevedet, valamint az összes becenevedet. A gomba abbahagyta a nevetgélést, meg a kacarászást, komoly képet vágott, s hivatalos hangot ütött meg, mint valami nagyképű végrehajtó. A fent nevezett személyt Lackónak hívják, nevezik még továbbá Lászlónak, ezen kívül Laci Pacinak. Eddig igazam van? Lackó gyorsan ráhagyta. Eddig igen. A gomba hencegbe folytatta. Na, várj, várj, azt is tudom, hogy ma kedd van. Lackó bólintott, hogy valóban kedd éjszaka van, de hát honnan ismeri a gomba a fagylaltost? A gomba titokzatoskodó képet vágott, és lehalkított hangon beszélt. És azt is tudom, hogy mit keresel.
2: Bizony.
1: És újra várakozóan nézett Lackóra. Lackó már tudta, hogy álmodik, és valami motoszkált is a fejében, hogy tényleg keres valamit. De mit is? Visszagondolt gyorsan az elalvásra, és majdnem a homlokára csapott. Hát persze, az üveggolyó. Elveszett, vagyis azt keresi. De nem szólt egy szót sem az üveggolyóról. Kíváncsi volt, hogy a gomba eltalálja-e. Kicsit közönyös hangon kérdezte. És mit keresek? A gomba kuncogott, mint aki belelátott Lackó gondolataiba, az is lehet, hogy valóban belelátott. Mikor kikuncogta magát, így szólt borzasztó nagyképűen. A nappal elgurult üveggolyódat keresed, és hozzá kell tennem, jó helyen keresed. Éppen ezért vagyok itt, hogy átadjam az üzenetet. Vagyis ebből is láthatod, hogy én vagyok a követ. Vagyis minden összevág. Itt vagy te, itt vagyok én, és itt van ez az üzenet. Ki meri még tagadni, hogy én vagyok a követ? Meghatalmazott tejhatalmú, rendkívüli és kinevezett követ. A gomba hangja harsogott, zengett, mint a hangszóróból beszélne. És mintha már nem is törődne azzal, hogy hallgatják-e. Vagyis mintha elfelejtette volna, hogy Lackóhoz beszél. Most kicsit megállt, szünetet tartott, a levegőbe bámult tűnődve, és így folytatta. Ha egy kicsit nagyobb lennék, lehetnék nagykövet is, de a magasság nem számít. Csak az számít. A gomba megállt a beszédben, mint amikor a hanglemezen megakadt a tű. Ekkor valaki halkan, de érthetően pisszegett Lackó lábánál. Pszt, pszt. Lackó fülelt, majd akaratlanul is suttogóra fogta a hangját. Ki pisszegett? Én a hangya, hangzott a válasz. Itt vagyok a fűben, hajolj le, kérlek. Lackó azonnal lehajolt. Mit akarsz? A hangya nagyokat nevetgélt beszéd közben, meg vihogott, mint aki csiklandoznak. Csak azt, hogy ne félj a gombától. Bolond egy kicsit, de különben ártalmatlan. Teljesen ártalmatlan. A múltkor azt képzelte magáról, hogy híres csillagász, és felfedezett egy csomó új csillagot, a kis gombát, a nagy gombát, a gombaszekeret és az esthajnal gombát. Látod azt ott a szélen, azt a fényeset? De mondom, ne félj tőle. Lackó mosolyogva nézett a hangyára. Nem félek. A gomba megköszörülte a torkát, és folytatta a beszédet, mintha nem is hagyta volna abba. Egy szóval összefoglalva csak az számít, hogy betartva az utasítást és alkalmazva az ilyenkor szokásos ceremóniákat, átadjam neked az üzenetet. Szigorúan nézett Lackóra, össze-vissza ráncolt képpel, bár inkább hűvös és előkelő akart lenni, mint a követek általában. És mi az üzenet? Kérdezte Lackó. A gomba képe még ráncosabb lett, a hangja még előkelőbb. Mindig egyenesen előre, ez az üzenet. Lackó elfojtotta a mosolyt és a nevethetnékjét. Érezte, hogy nem szabad kinevetnie a gombát, végül is átadta az üzenetet, vagyis szívességet tett neki. Éppen ezért megköszönte, és egy kicsit meg is dicsérte. Köszönöm, hogy átadtad az üzenetet. Én mindjárt láttam, hogy csak is te lehetsz a követ. Begy szóra. A gomba láthatóan zavarba jött, de azért boldogan húzta ki magát.

0: Móra Ferenc, mire anyuka fölébred. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Az öreg templom mögött, amelyre a mariskáik hálószobájának az ablakai néztek, piros orcáját fölütötte az őszi napocska. Sugarával rávillantott a mariska fehér arcára, s erre a cirogatásra a kislány kinyitotta a szemét. Ejnye napocska, de korán felébredtél ma, hiszen tám még a kakas se kukorékolt. Nagyon visított a szél, kiverte a szememből az álmot, hunyorgott a napocska. Magam is korállom még az időt. Mit szólsz hozzá, Mariska? Nem szundítanánk még egyet? Azzal magára rántotta felhőpaplanát a napocska, s úgy alábújt egyszerre, hogy még csak egy szála se látszott ki az aranyhajának. Mariska azonban megdörzsölte a szemét, s úgy kiugrott az ágyból, mint a labda. Jaj, de csak lusta teremtés ez a napocska. Nem elég neki az egész éjszaka, hanem még a nappalból is elvesz egy álomra valót. Tudom, nem is szereti úgy az anyuskája, mint engem az enyém. Mire felöltözködött, a kanári madár is kinyitotta fekete szemecskéjét, s az volt az első dolga, hogy megveregette a kalitka drótját. Kedves egészségedre az éjszakai nyugodalmat, gazdaszonykám! Üres, üres, üres a kendermagos csésze! Hallgatsz, kis haszontalan! Szaladt hozzá Mariska. Ne fütyörjézd föl anyukát, apukát! Mire anyuka felébred, akkorára meg akarom főzni a reggeli kávét. Ha jól viseled magad, te is kapsz abból a cukorból, ami a csésze fenekén marad. A kanári csúfolódva pittyentette el magát. Köszönöm, alássam, Márika, kisasszony, nem kérek a főztjéből. Egye meg maga, kisasszony, az lesz csak a híres kávé. Tudom, olyat a kanári király se evett még. Mariska leborította a lármás kis madarat egy törülköző kendővel. Hadd gondolja, hogy éjszaka van. Maga meg kiment a konyhára. Hát a küszöbön csak hozzá törleszkedik ám a lábához a kormos cica. Szép jó reggelt, aranyos gazdasszonykám. Hogy aludtál? Mit álmodtál? Tündér szép Mariska. Hát az a kulcs, minek abban a patyolat kezedben? Talán egy kis tejecskét akarsz hozni az éléskamrából a szegény kormos cicának? Várja sorodra, kormos cica. Mire anyuka fölébred, akkorára meg akarom főzni a reggeli kávét. A tied lesz, ami a csésze fenekén marad. Kormos cica olyan mérges lett, mintha 77 egeret talajtott volna el egyszerre. Egyes körmével haragosan karmizsálta az ajtó félfát. Mijáho, mijáho, mijáho! Alássan köszönöm szíves ígéretét a kisasszonynak, tartsa meg magának a kávéját. Ha ezután a kisasszony főzi a kávét, akkor én elbújdosom a háztól. Nem úgy látszik, mégis meggondolta a dolgot kormos cica. Elvetette magát a küszöbön, s onnan nézte a nagy készülődést. Tüzet se tudsz gyújtani, te hamupipőke, kiáltott rá Mariskára, ahogy ez a tűzre valót vékonyította. Mikor aztán vígan lobogott a tűz, akkor azt miákolta. Azt se tudod, híres, melyik a teljes lábas. Ekkorára a bogárkutya is besompolygott a konyhába, s mindjárt rámordult a cicára. Csend legyen ott a sarokban, te egerek pandúrja! Hát már hogy ne tudná a mi kis gazdasszonyunk, hogy hol a teljes lábas? Még azt is tudja, hol a bogárkutya reggeli karaj kenyere. Igaz-e, aranyos kis gazdasszonyom? Igaz, bogárkám, igaz, simogatta Mariska az öreg kutyát. Te is megkapod a kenyeredet, ha tudsz szépen várakozni. Mire anyuka fölébred, akkorára meg akarom főzni a reggeli kávét. Abba mártogatjuk bele a te kenyeredet is. A bogár úgy elvicsorította a száját, hogy minden foga kilátszott. Köszönöm szépen, én már nem vagyok éhes. Nem akarok megbetegedni a kisasszony kávéjától. Mit is mondtál az előbb, kormos komám? Azt, hogy ez a híres gazda az, hogy föl se tudja forralni a kávét, kötözködött a cica. Nini, elfutott a tej, morgott a bodri. Még a szaga sem olyan jó ennek a kávének, mint amikor a Mariska édesanyja főzi. A tejet is lekozmásította. Nem is a rózsás csészét kellene elővenni. Nem is azzal a kanállal szokták merni a tejet. Micsoda? Hát ez is kávé, bogár.

0: Gárbátyám,
1: egye meg, aki fűzte, kormospajtás, rá se szeretek nézni.
0: Anni, míg sót tesz bele porcukor helyett. Mariska most már elveszítette a türelmét, s nagyot dobbantott volna a lábacskájával, ha tudott volna. Elhallgassatok, haszontalan éhen kóráztok, mert mindjárt jól lakatlak a porolópálcával, kiáltotta neki pirulva, s ott hagyta a két gonosz jószágot. Beterítette az ebédlőasztalt a szép csíkos abrosszal, bevitte a párolgó kávét, s dobogó szívvel leste, mit szól majd anyuka, apuka az ő szakácskodásához. Istenként, hát mit szóltak volna? Úgy össze-vissza csókolták szorgalmas kislányukat, hogy csupa csuda. Igaz, hogy apuka, amikor belekóstolt a kávéjába, elfintorította egy kicsit a száját, és azt akarta mondani, ejnye, de keserű ez a kávé, hanem ehelyett azt mondta, na, ilyen jó kávét még nem ittam életemben. Jaj, hát még az enyém milyen édes, a csöppentett méz ehhez képest csupa savanyúság, bizonyította anyuka. Ami nem is csuda, mert Mariska az apuka kávéjába való cukrot is az anyukáiba hintette bele. A két gonosz állat volt az oka. Annyit csúfolódtak össze-vissza, hogy egészen belezavarodott a kis gazdaasszony. De meg is lakoltak ám a csíntevésért. Nem kaptak a maradékból, mert nem maradt maradék a csészék fenekén. Se egy cseppecske kávé, se egy morzsácska cukor.
2: A Mire anyuka fölébred című mesét hallottátok. Csukás Mese Rádió. Álombirodalom. A kis kutya neve, aki elmeséli nektek, Mahó Andrea. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer az óperenciás tengeren túl egy nagy fa. Annak volt 366 ága, minden ágán 366 kánya fiú, aki az én mesémet meg nem hallja, csípje meg mind az éjszaka. Volt egyszer egy királyfi, az elment a szomszéd király házához látogatóba. Ennek a királynak volt három lánya. A legkisebbiknek volt egy szép kiskutyája. Ez a kiskutya olyan nagyon szép volt, hogy a királyfi nagyon megszerette. Meg is mondta a lányoknak, hogy sokért nem adná, ha a kiskutya az övé lehetne, de azok meg azt mondták, hogy ők is annyira szeretik, hogy semmiért oda nem adják. A királyfi a legkisebbik királykisasszonnyal összebeszélt, s az odadta neki a kiskutyát. Mikor már jó messzire volt a várostól, akkor jutott eszébe, hogy nem kérdezte meg, mi a kutya neve. Ő maga nem mert visszamenni, hogy megkérdezze, hanem a kocsist küldte. Azt mondta neki, eredj vissza, de okosan beszélj, mert mind a három királylány együtt lesz. Visszamegy a kocsis, s azt mondja a legkisebbik királykisasszonynak. Fenséges királykisasszony, azt üzente az, tudod már ki, mi a neve annak, tudod már kinek? Azt mondja erre a királylány. Ahogyan vagy te, úgy vagyok én. Az a neve annak, tudod már minek. Mondd meg ezt annak, tudod már kinek. A kocsis visszament a gazdájához, és megmondta, mit üzent a királylány. A királyfi ebből megértette, hogy félsz a kutya neve, mert a lányok előtt se a kocsis, se a legkisebbik lány nem mert világosan szólni. A Kiskutya neve című mesét hallottátok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Állnak, hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít. Egy ház előtt muzsikálnak.

az öreg hold nagyján morul, s mosolyogva tovább burul. Vele zeng a hegedű húr, hallgatja fent a felhőn túl, az öreg hold nagyján morul,

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!